0: Hozzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdeképviseletek, közölte a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége. A közleményben kiemelték, az élelmiszer inflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, ezért elérkezett az idő az ár és top kivezetésére. A közleményben felidézték, hogy az intézkedést 2025 tavaszán kifejezetten az infláció visszaszorítása érdekében vezették be, és számos szabályozás alá vont élelmiszer esetében 10%-ban maximalizálták az árrést. Az érdekképviseleti szervezetek a KSH adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve, 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkentek. Az árristop további fenntartása ezért szükségtelen, fogalmaz a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének közleménye.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön nyugat-északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum hőmérséklet térségünkben 19 és 22 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, ismét kutatók éjszakáját tartanak a Miskolci Egyetemen is. Csaknem 150 program várja az egyetemvárosba látogatókat szeptember 25-én. A tudományos munka sokszínűségét és eredményeit mutatja majd be a nagy közönség számára a rendezvényen a Miskolci Egyetem. A kutatók éjszakája a tudomány ünnepe, amely az egyetem elkötelezettségét mutatja a fejlődés és az értékteremtés iránt. A rendezvény kiemelt célja, hogy közelebb hozza a diákokat, családokat, érdeklődőket a kutatáshoz és az innovációhoz, egyben inspirálja a jövő generációját, különösen a pályaválasztás előtt álló fiatalokat. A rendezvény erősíti az egyetem és a régió közötti kapcsolatokat, elősegítve a tudásmegosztást és az együttműködést. A részletekről professzor dr. Kovács Helgát, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesét hallják. A riporter Sütő Dávid Pellé.
2: Hol, mikor lesz megrendezve itt a Miskolci Egyetemen?
3: A kutatók éjszakája immáron hagyományosan ilyen esti órákban 17 óra 30-kor nyitja meg kapuit, és egészen olyan 10 óra, este 11 óráig tart, addig, amíg a programok nagyjából az aulából indulnak. Az utolsó órákban azért már lehet érzékelni általában, hogy viszonylag a tömeg kezd szétaszolni, de nagyon gyakran még ilyen 22 óra, 22 óra 30-kor is indulnak programok az aulából.
2: Lesz egy kutatók délelőttje is megelőzve a kutatók éjszakáját. Az miről szól, mit lehet a kutatók délelőttjéről tudni, miért is van ez megszervezve?
3: Igen, ez egy kicsit fiatalabb rendezvény, fogalmazhatunk így. Néhány éve egészítettük ki a kutatók éjszakáját délelőtti programmal. A kutatók éjszakáján inkább a családok jönnek, nagymamákkal, nagypapákkal, szülőkkel, a kisebb gyermekek, és azt az igényt fedeztük fel leginkább, hogy a pedagógusok is nagyon szerettek volna osztály szinten részt venni gyerekcsoportokkal. És az általános iskolák is, nem csak a középiskolák ilyen tudomány ünnepel jellegű eseményeken. Úgyhogy a kutatók délelőttje egy picit más fókuszú, itt előregisztrációval, konkrét csoportbeosztással történik maga a rendezvény. Van itt is az aulában különböző szórakoztató program, de itt a pedagógus szokott regisztrálni kisebb-nagyobb 10-15 fős csoportokat, és ő választja ki egy saját fejlesztésű online platformon, hogy mire szeretné vinni a saját diákjait.
2: Mit tapasztaltok, mennyire népszerű a kutatók délelőttje, hiszen volt már egy pár ilyen rendezvény, mennyire szeretik az osztályokat elhozni, és majd arról még beszélünk, hogy milyen programok lehetnek itt.
3: Nagyon szerencsés az időzítés, hiszen ezt a napot általában maguk az általános iskolák, középiskolák is a tudománynak szentelik, ezért sokkal mozgékonyabbak, sokkal inkább rugalmasak ezen a napon. Általában teltházzal futunk, az első éven volt nyilván egy felfutásban egy ilyen 150-200 résztvevővel a rendezvény, most már 3-400 főre is fel vagyunk készülve, vagy akár többre is, de ez minden éven attól is függ, hogy a kollégák, a karok milyen programokat, milyen befogadó képességgel tudnak biztosítani az esemény számára, hiszen nyilván nem azért hozza a pedagógus, hogy itt sétálgassanak, hanem konkrét tudományos programokkal, laborlátogatásokkal készülnek a kollégák.
2: Milyen programok várják a kisdiákokat a kutatók délelőttjén?
3: A kutatók délelőttjén hasonló laborlátogatások, mint amik a kutatók éjszakáján is szoktak lenni. Van, ahol a partnerek is részt vesznek benne, tehát különböző partnereink, mint például a Szeleta Park látogatóközpont is részt tud ilyenekben venni. Tehát a kutatók délelőttjén szemléletformáló előadások, laborlátogatások, különböző kísérleteket tudnak megnézni a látogatók. Igazából csoportos foglalkozások vannak, az aulában pedig igyekszünk a szünetekben és kikapcsolódásképpen, akár érdekességekkel a pultoknál készülni, vagy akár mondjuk valamilyen kikapcsolódási lehetőséggel. De ez ugye néhány óráról beszélünk, itt 9 órától olyan 2 óráig tart a rendezvény, ebbe benne van azért ugye a regisztráció, meg a szünetek, tehát körülbelül 3-4 program sorozatról beszélünk egy csoportnál.
2: Milyen pluszt ad akár a pedagógusoknak, akár a diákoknak ez a program, a tudományok, a természettudományok területén?
3: Én úgy látom, hogy a pedagógusok már önmagában azért nagyon hálásak, hogy ötletet meríthetnek. Én nagyon sokszor látom, hogy egy-egy programon, amikor a pedagógus elmegy rá, ébred arra, hogy olyan érdekességeket mutatunk a gyerekeknek, amelyeket ő is akár mondjuk tud kivitelezni az osztályban. Ötletmerítésre szokták használni, illetve nagyon sokszor itt kerülnek közvetlen közelébe azoknak a akár kollégáknak, mondjuk egy fizikatanár, egy fizikával foglalkozó, vagy fizikához kötődő oktatónak a közelébe, ami utána egy beszélgetési, egy kapcsolattartásá alakul át, és mondjuk további rendezvényekről, akár a kaland vetélkedőinkről és egyebekről az oktatókon keresztül is informálódnak ezt követően.
2: Kutatók éjszakája, ugye az lesz az esti éjszakai rendezvény a kutatók délelőttje után. Miért tartottátok fontosnak, hogy az intézmény körülbelül, ha jól számolom, 2 évtizeddel ezelőtt csatlakozzon ehhez az országos rendezvényhez?
3: Az egyetem fő tevékenysége az oktatás és a kutatás, így úgy gondolom, hogy a kutatásnak a népszerűsítése, az, hogy a kutatói munkánkat a régióban, a térségben élők számára akár közérthetőbb formában is úgymond közreadjuk, és hogy lássák, hogy mivel foglalkozunk, ez alapvető célja kell, hogy legyen az egyetemnek. És nyilván van egy közvetett hallgatószerzési cél is mögötte, de én szerencsére azt látom a programokat biztosító kollégákon, hogy itt nem a jelentkezési lapot toljuk a résztvevők elé, hogy jelentkezzenek hozzánk, hanem ténylegesen a tudomány ünnepeként, a tudomány népszerűsítés és a saját az egyetem arcának, az arcainak, az oldalainak megmutatása céljával zajlik ez a rendezvény. Úgyhogy azért itt egy közel 150 programról beszélünk a kutatók éjszakáján, a kutatók délelőttjén 48-ról. Én úgy gondolom, hogy olyan széles skálát, egy olyan széles palettát mutatunk meg magunkból, amely a kutatók éjszakája, vagy hát mondhatom napja, egy ritka alkalom arra az itt élőknek, hogy megismerjenek minket.
2: Milyen érdekességek várhatók, milyen programok lesznek a kutatók éjszakáján?
3: Mind a 8 karunk biztosít programokat, nem csak itt az egyetemi kampuszon, például a Zenepalotában is lesz program, és ezen kívül még az egyéb intézeteink is, a Konfuciusz Intézet, a különböző kollégák is érdekességekkel, akár kulturális programokkal készülnek. Lesz electric racing, a kémiai kísérletezős bemutatónk mindig nagyon nagy népszerűségnek örvend, a társadalom, tudományok is különböző szemléletformáló és ismeretterjesztő előadásokkal készülnek. És igazából én azt látom, hogy van, aki nem is feltétlenül a programra fókuszál, tehát amikor mondjuk elkísérik őt valamilyen helyszínre, egy laborba, hanem maga az a forgatag, az a sok apró érdekesség, amit lent az aulában van, az a zsibongó jelenlét, az is nagyon meg tudja fogni főleg a gyerekeket. Szokott lenni nekünk ez a kis homokozónk, amit itt homokozónak szoktunk nevezni lent az előcsarnokban vagy az aulában. Én úgy látom, hogy a kisebb gyerekek itt az aulában is nagyon jól szokták érezni magukat az érdekességek, a tudományos érdekességek körében.
2: Tudom, hogy nehéz 150 programból egyet is kiemelni, de úgy tenném fel a kérdést, hogy mi a leglátványosabb, mi az, ami akkor a legnagyobb népszerűségnek örved, mik a leglátványosabbak?
3: Ez annyira nehéz, amiket most felsoroltam, azok körülbelül, amelyek tényleg nagy népszerűségnek örvenek, ez annyira nehéz olyan szempontból, hogy van, akinek egy mintatárgyaláson való végigülés a legélvezetesebb és a legizgalmasabb, van, akinek egy öntészeti bemutató, ahol fémet öntenek, van, aki az Electric Racing Magyarországnál, ugye a versenyautó, hogy beülhet, hogy arról mesélnek neki, hogy hogyan építették, és hogy mi a története. Annyira sok rétű a programterv, és annyira más-más embereket tud megmozgatni, hogy én mindenkinek azt javaslom, hogy nézze végig az interaktív térképünket, mert az is fogja segíteni az eligazodást, és a saját maga véleménye alapján választja ki a legizgalmasabb programot.
2: Ha már említetted a segítséget, mi az, ami még segítség lehet, akár ilyen külsős segítség az ideérkezők számára? Említettél interaktív térképet, nem tudom, hogy programfüzet, esetleg honlapon, mit hogyan lehet megtalálni, vagy rásegítő járatok, talán gondolom az MVK részéről lesznek hasonlók. Mi, ami még plusz segítség lehet itt a ideérkezők számára?
3: Igen, az MVK idén is kisegíti a járatokkal az ideérkezőket. Az interaktív térképünk az főleg az aulára összpontosít. Ugye azt kell figyelembe venni, hogy nagyon sok program regisztrációköteles, és amely regisztrációköteles, ott nem engedhetjük meg magunknak, hogy a látogatók regisztráció nélkül tudják a helyszínt és eleve oda érkezzenek, hiszen van befogadó képessége, főleg a laboratóriumi kísérletek és bemutatók esetén a programnak. ilyen esetekben, ami külső segítségnek számít a látogatók részére, hogy a karipultok vannak megadva a programoknál, és a karipulttól kis táblákkal, mint egy boxmeccsen tartva a levegőben, mennek és kísérik át a segítők a programon résztvevőket a helyszínekre. Tehát az, a legtöbb regisztrációhoz kötött program az innen indul az aulából, igazából aki ide érkezik, annak egy fontos tanácsom van, ne kezdjen el keresgélni az egyetem területén programokat, hanem a karipultoknál mindenről információt tud kapni.
2: Mi a tapasztalat? Mennyire lehet ilyenkor a tudományt közelebb hozni az emberekhez? Hogyan látjátok?
3: Én azt látom, hogy az emberek azt élvezik, hogy kérdéseket tudnak feltenni. Talán ez a legnagyobb különbség, amikor egy cikket olvasnak, egy videót néznek meg rólunk, akár egy kutatásunkról, egy beszámolót, egy tévéműsort, hogy ott nincs meg az a közvetlen azonnali kérdési lehetőség. Itt a karipultoknál azt látom, hogy a leginkább azt szeretik, hogy feltehetik a kérdéseiket. Minden program után oda tudnak menni az adott programtartóhoz, és kifejezhetik akár azt, hogy mi tetszett nekik benne, mi nem tetszett, milyen bizonytalanság alakult ki, milyen kérdés támad fel benne. Illetve én azt látom még, hogy a generációk találkozása egy nagy élmény a kutatók éjszakáján. Elég kevés az olyan program, amelynél kifejezetten azt látjuk, hogy akár 3-4 generáció együtt sétál, és ugyanazokat a kísérleteket, programokat kicsit másként megélve, utána mondjuk egymásnak mesélik, hogy ki hogyan látta azt az adott programot. Szerintem a kutatók éjszakájának ez az egyik legkiemelkedőbb sarokpontja.
2: Ha megengedsz egy személyes kérdést, te hogyan emlékszel vissza az első kutatók éjszakájára? Nem tudom, hogy hol töltötted, hogy esetleg itt a Miskolci Egyetemen, vagy a Miskolci Egyetemi első kutatók éjszakádra.
3: Nos, az az igazság, hogy az első kutatók éjszakáján én már PhD hallgatóként vettem egyébként részt. Azt nem tudom megmondani, hogy nem került a látóterembe előtte, és PhD hallgatóként én abban a forgatagban a karipult mögött állva a népszerűsítési, a programtartási, ha jól emlékszem, akkor előadást tartottam, illetve egy kísérletet, és ilyen 30-40 fős teremben, ha minden igaz, és egész este folyamatosan, és amikor szünet volt, akkor pedig lent voltam az aulában. Nekem az első alkalomról az emlékem, hogy elment a hangom már az este felénél körülbelül, úgyhogy kellett kibírni, és mikor vége lett a rendezvénynek, akkor az az érzés ült le bennem, hogy hirtelen nem tudtam mihez kezdeni a csenddel. Úgyhogy nekem egy nagyon nagy forgatag van a fejemben, amikor a kutatók éjszakája, az a nyüzsgés, az a tempó, amit diktál az este. Én nagyon szeretem ebben a rendezvényben ezt a tempódiktálást.
2: Aki ide érkezik, mit kaphat, milyen a hangulata egy kutatók éjszakájának?
3: Ha úgy éli meg, mint én, akkor valószínűleg ugyanezt fogja érezni. Lehet csendesebb programokat is találni, például sokszor látom azt, hogy a családok egy-egy hangosabb, zajosabb program után például kimennek a parkba, és mondjuk éppen a földtudományi helyszín, ami most is kint lesz a parkban egyébként, helyszínen egy kicsit csendben a csillagokat nézik, különböző érdekességekről hallgatnak történeteket, előadásokat, vagy csak sétálnak egyet például. Én úgy gondolom, hogy minden olyan cél megvalósítható az estén, hogyha valaki nagyon szeretne felpörögni és folyamatosan szünet nélkül programokat látogat, akkor annak egy intenzív, tudománynyilag sűrű és élvezetes estéje lehet, aki pedig csak szeretne egy kicsit akár nosztalgiázni, sétálgatni, beszélgetni emberekkel, az általában az aulában megtalálja ezt a tevékenységet, vagy ezt az elfoglaltságot is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy szeptember 25-én pénteken ismét kutatók éjszakáját tartanak a Miskolci Egyetemen. A részletekről professzor dr. Kovács Helgával, a Miskolci Egyetem stratégiai kapcsolatokért felelős rektor helyettesével, Sütő Dávid Pellé beszélgetett.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeta. Kedves hallgatóink, 2026 a magyarországi református egyházban az imádság éve. Ehhez kapcsolódóan beszélgetünk a következő percekben Bunczik Attila nagytiszteletű úrral, a Kazinc Barcika alsúgy és Sajú Ivánkai református egyházközségek lelkipásztorával, a Pitty-Ballagy-völgyi református körzeti általános iskola és alapfokú művészeti iskola intézményi lelkészével. Köszönöm, hogy elfogadta meg kívásunkat a beszélgetésre, áldás békesség.
2: Áldás békesség, én is szeretettel köszöntöm kedves Viktóriát és a rádió hallgatóit.
1: Ugye korábbi műsorunkban már beszéltünk arról, hogy a Kazinc Barcika alsói református egyházközség fiataljaival néhány napra elcsendesedésre vonultak Imolára az imádság évében. Ezen az alkalmon azokban a napokban különböző kérdésekre keresték a választ a beszélgetéseikben az imádsághoz kapcsolódóan is. Itt beszélgetésünk elején, hogyha ezeket a gondolatokat visszaidézné nekünk nagytiszteletű úr.
2: Nagyon jó szívvel gondolok vissza erre a táborra, nem csak azért, mert sikerült a gyermekekkel, fiatalokkal néhány napot együtt tölteni, és együtt énekelni, együtt imádkozni, együtt igét hallgatni, együtt élni meg a nyárnak örömeit, hanem azért is, mert az imádság évében egy kicsit taníthattuk őket. Taníthattuk őket imádkozni, és taníthattuk őket az imádságról. Minden délelőttnek volt egy olyan alkalma, amely egy bibliai történetet hozott elénk. A három nap során hallottunk Anna imájáról, Salamon imájáról, és a vámszedő imádságáról. És azokra a kérdésekre kerestük a választ elsőként, hogy ha mi magunkra gondolunk, akkor mi szoktunk-e imádkozni? Hogyan és mikor? Rendszeresen? Vagy csak akkor, hogyha baj van? Van-e jó és van-e rossz imádság? Talán elsőként az fogalmazódott meg bennünk, hogy az imádságnak nyelvét és az imádságnak szavait mindenki kimondja és mindenki beszéli, hiszen legegyszerűbben úgy tudnánk megfogalmazni, hogy az imádságban vannak kéréseink, és vannak köszönetmondásaink, és dicsérjük vele az Urat, és kifejezzük a mi örömünket, vagy éppen bánatunkat. Szoktuk ezt megtenni akkor is, hogyha egymáshoz odafordulunk, és a gyermeki, ifjúi szívekben ugyanúgy ott vannak ezek a gondolatok, amikor kérni szeretnénk valamit egymástól, vagy szüleinktől, vagy tanárainktól, bennünket körülvevő családtagoktól, vagy éppen amikor eljön az ideje annak, hogy hálát adjunk, hogy megköszönjük. Hát valahol így állítottuk párhuzamba azt, hogy lehet egymással beszélgetni, és lehet a jó Istennel beszélgetni. És vajon a kettő között milyen különbségeket találunk, vagy éppen milyen azonosságokat láthatunk meg. Mindhárom imádságnál azt vizsgáltuk, hogy miért volt Isten előtt kedves az az imádság. Hogyha Anna imájára gondolunk, akkor mindenek előtt látni kell azt, hogy ki imádkozik. Anna egy hosszú ideje gyermektelen asszony, és hogy miért imádkozik. Ő a keserűségét, a szomorúságát, bánatát viszi a mindenható Isten elé. Hát föltehetjük a kérdést, hogy akkor vajon Istennek azt tetszik, amikor szomorúságunkat, bánatunkat, keserűséget visszük oda ő elé. Vajon miért tetszett Istennek Anna imádsága? Hát azt a választ adhatjuk erre a kérdésre, hogy azért, mert Anna nem magának, és nem magáért könyörög csupán, hanem azért kér gyermeket, gyermekáldást a jó Istentől, hogy ő általa dicsérje az Urat. És meg is ígéri neki, hogy amikor Isten megajándékozza őt gyermekkel, van e mögött egy nagyon mély hit, hogy teljesülni fog ez a kérés, ez az imádság, akkor ő oda fogja szánni, oda fogja ajánlani az Úr szolgálatára. Hogy mire tanít bennünket annak kérése? Milyen az, amikor mi kérünk? Kérünk Istentől egészséget, kérünk időt dolgainkra, kérünk békességet, szeretnénk kérni segítséget ahhoz, hogy elérjük sikereinket, eredményeinket. És itt a kérdés, hogy vajon mi tudunk-e ilyen Istennek tetsző módon kérni Istentől? Mégpedig úgy, hogy ezekkel a kérésekkel dicsőítjük-e Istent? És amikor kiöntjük lelkünket az Úr előtt, és a szívünkből kijön a keserűség, vagy a harag, vagy a bizonytalanság, akkor olyan jó azt megtapasztalni, hogy Isten a rossz dolgok helyére jó dolgokat tud a mi szívünkbe beletölteni. Ő adja a békességet, a derűt és a reménységet. Amikor gyerekeknek, fiataloknak beszéltünk erről, akkor két képet is megragadtunk. Az egyiken egy olyan szív van, amelynek szemei vannak, és ezekből a szemekből könnyek csordulnak ki. Talán sokszor érezzük mi is így a szívünket, amikor valami szorítja, amikor gondok, bajok, nehézségek jönnek életünk útjára, ott az ideje, ott az alkalma annak, hogy elkezdjünk imádkozni, hogy elmondjuk talán az első imádságunkat, letegyük Isten elé azt, ami nehéz az életünkben. És ott volt a másik kép, ahol nem csak a szem, hanem már egy száj mosolyog, és az arc ragyog, mert Isten betöltötte valami jóval a szívünket. Hát így látjuk magunk előtt Anna imádságát, amely kedves volt az Úr előtt, és már a megszólításában is azt látjuk, hogy Anna jól ismerte Istent, hiszen azt mondja neki, hogy mindenható, azt mondja neki, hogy seregek ura. Nagyon fontos egy imádságnál, hogy hogyan szólítjuk meg Istent, mint ahogyan az is fontos, hogy egymáshoz hogyan szólunk, hogyan szólítjuk egymást meg, mert ha jól ismerjük egymást, talán könnyebb is megszólítani a másikat. Hát ezért fontos a mi életünkben az Isten ismeret, mert ha jól ismerjük őt, akkor talán sokkal könnyebben, sokkal bátrabban szólítjuk őt meg. És ott van egy figyelmeztetés is ebben a megszólításban, hogy ne azért szólítsuk Istent mindenhatónak, mert így illik, hanem azért, mert hisszük, hogy neki mindenre van hatalma. Talán Anna imádsága ezért volt nagyon kedves Isten előtt. Ezért tetszett az Úrnak ez a kérés, mert Anna hittel és bizalommal fogalmazta meg kérését, és Anna tudta, hogy Istennek hatalma van arra, hogy gyermekáldással ajándékozza őt meg. Hát így tanítanak bennünket ezek a bibliai történetek arra, hogy hogyan imádkozzunk helyesen, és legfőképpen arra, hogy imádkozzunk.
1: És ahogy az előbb említette, Salamon imájáról is beszélgettek a gyermekekkel.
2: Igen, nem mindegy, hogy mit kérünk az Úrtól, mert az emberi fantázia az végtelen, és talán pont egy gyermek ifjúi szívben fogalmazódik meg legjobban, hogy akkor én bármit kérhetek Istentől. Hát nem kérhetünk Istentől bármit. Salamon élete egy áldott élet volt, amikor megtanulta és tudta, hogy mire van szüksége. Mert legjobban Isten tudja, hogy mi az, amire szükségünk van, de ha figyelünk rá útmutatására, akkor mi magunk is megértjük, hogy mi az, amit kérhetünk, és mi az, amit talán kérnünk sem kell. Salamon bölcsességet kért az Úrtól. Úgy érezte, úgy gondolta, hogy azzal a bölcsességgel, amivel Isten őt megajándékozza, méltó lesz az ő szolgálatára, és úgy tudja majd életét vezetni, irányítani, hogy az kedves legyen Isten előtt, hogy az sokak örömére szolgáljon, és Isten dicsőségére. Nagyon fontos azt is látni, hogy amikor Salamon imádkozik, akkor ő nem csak úgy belevág a közepébe, és nem csak elkezdi az ő kéréseivel, hanem előtte már olyan szépen megfogalmazza mindazokat, amiket ő már megkapott az Istentől. Egy kicsit ahhoz lehetne ezt hasonlítani, hogy olyan az ő imádsága, mint a távolugrás, amihez fel kell készülni.

0: kifejezi háláját, és nekünk is jó követnünk ezt a példát, hogyha számba vesszük imádságaink bevezetőjeképpen, hogy Isten már mennyi minden jóval megáldott bennünket, mennyi élethelyzetben már megsegített minket, és meg fogjuk érezni, hogy ezáltal erősödik bennünk a reménység, és az a hit, hogy Isten mindenható, és számíthatunk rá, csak kérjük őt imádságban, megajándékoz minket.
1: És ugye még a vámszedő imája volt, amelyre a tábor napjaiban figyeltek.
0: Igen, ott pedig egymás mellé állítottuk a vámszedőt és a farizeust. A vámszedőnek megismertük alázatosságát és az önmagára figyelést, mert van, amikor az ember a másik emberhez méri magát, és próbálja úgy értékelni a saját cselekedeteit, szavait, életét. Az imádság, különösen a vámszedő imádsága arra tanít meg bennünket, hogy ne másokhoz mérjük magunkat, mint ahogyan a farizeus tette, aki azt mondta el Istennek, hogy mások hogyan és ő hogyan éli az életét. Ezzel szemben a farizeus alázattal, mint egy fejet hajtva áll meg Isten színe előtt, megalázva magát és beismerve bűneit. Nagyon fontos az imádságainknál, hogy tisztában legyünk a mi értékeinkkel és a mi érzéseinkkel, hogy lássuk tisztán azt, hogy mi az, ami kedves az Úr előtt, de lássuk azt is, hogy mi az, amivel megbántottuk őt, és tudjunk bűnbánatot tartani. A kérés és a hála mellett az egyik legfontosabb imádságunk a bűnbánó imádság, amikor talán vannak szívünknek olyan keserűségei, amiket másoknak nem is szívesen mondanánk el, de Isten elé vihetjük az imádság hangján, amikor senki más nem hallja, talán meg sem értené, hogy mit érzünk, hogy mit gondolunk, hogy mi az, amit megbántunk, akkor Isten érteni fogja, érezni fogja, és feloldoz bennünket a lelki terhek alól. Jó volt ezt látni a vámszedő életében, jó volt látni a saját életünkben, amikor mind imádságban, mind pedig személyesen egymáshoz odafordulva ki tudtuk mondani ezeket a szavakat, hogy én miért kérek bocsánatot a másiktól, és miért kérünk bocsánatot Istentől. Talán a megbékélésnek egyik legszebb útja, amikor közösen tudunk imádkozni azért, hogy Isten vezesse a mi életünket, a mi nehéz élethelyzeteinket a békességnek útjára.
1: Itt a három imádság milyen mintát adhatott a gyermekeknek? Esetleg fogalmazódtak-e meg kérdések az ő szíveikben, így ezeknek a beszélgetéseknek a kapcsán, ami talán addig is foglalkoztatta őket, de talán most még jobban megértettek bizonyos dolgokat, hogy közelebb kerültek az imádság megéléséhez is akár.
0: Legtöbbször úgy hallunk imádságot, amikor egy lelki pásztor imádkozik, akár a templomban, vagy a hittanórán. Vannak aztán azok a kötött imádságaink, amiket már együtt tudunk elmondani, és valahol a fejlődés útját mutatja az, amikor valaki már saját szavaival meg tudja fogalmazni imádságait. És jó volt ezt tapasztalni, hogy ezeknek a gyermekeknek, fiataloknak is a szívében megfogalmazódtak ezek az imádságok, tehát esténként le tudtunk ülni, el tudtunk csendesedni, és mind az imádság hangján, mind pedig az ének hangján tudtunk imát mondani a Jóistennek. Volt még egy olyan kép, amely végig kísérte minden napunkat, és amely szorosan kapcsolódott az ige tanításához. A Jelenések könyvében olvashatjuk, Jézus mondja,

0: Ugye, hogy íme az ajtó előtt állok, és szörgetek, ha valaki meghallja hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Hogy miért volt fontos számunkra ez az ige, mert társítottuk hozzá azt a képet, amelyen van egy ajtó, és kívülről Jézus ott áll az ajtó előtt, és kopogtat, és zörget. És van ennek a képnek egy sajátossága, mégpedig az, hogy ezen az ajtón kívülről nincsen kilincs. Ezen az ajtón csak belülről van kilincs. És hogyha szeretnénk megfogalmazni azt, hogy mit jelent számunkra az imádság, akkor azt jelenti, hogy ezt a kilincset, ami szívünk ajtaján belülről mi fogjuk lenyomni és kinyitni, megnyitni az Úr előtt, akinek a szívében, az ajkán megfogalmazódik az imádság és a vágy, hogy szeretne kapcsolatban lenni Istennel, az Úr Jézus Krisztussal, és szeretne vele beszélgetni, akkor ez az ajtó megnyílik, és Jézus azt mondja, hogy bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, a közösség, amelyet megélünk egymással és Jézussal, az imádság nagyon jó teret ad erre mindnyájunknak.
1: Az év folyamán esetleg a gyülekezetekben volt-e olyan alkalom, ami az imádság évihez kapcsolódóan szólította meg a közösségek tagjait?
0: Már az esztendőre indulásunk is, különösen a presbiteri közösségben az év témájához, az imádság évéhez kapcsolódott, és azt mondtuk, hogy amikor eljön az idő a gyülekezet életében, és hétközi alkalmakon együtt lehetünk, akkor olyan igei tanítások hangzanak majd közösségünkben, amelyek imádkozni tanítanak, az imádságra tanítanak. A hétközi istentiszteletek mellett vannak bibliaórák, ahol egy kicsit szűkebb körben, családias körben tudunk együtt imádkozni, egymással megosztani a mi életünknek örömeit és próbáit. Talán azt gondolom, hogy itt csúcsosodik ki az imádság éve, amikor tudjuk egymást így imádságban hordozni, akkor is, amikor ott vagyunk közösségben, akár az imateremben, vagy a templomban, de akkor is, amikor egymástól távol, otthonainkban szeretettel és imádsággal gondolunk egymásra.
1: És ha itt beszélgetésünk végéhez közeledve lehet egy személyes kérdésem, hogy az ön életében mit jelent az imádság, esetleg így visszagondolva még a gyermekkor éveire, az első imádságokra talán felidéződik-e olyan emlék, ami, ha még nem is azok a szavak, vagy a pontos gondolatok, de az az érzés, amikor vagy kötött imádságot, vagy ugye itt a személyes szavainkkal megfogalmazva szólítjuk meg az Urat.
0: Nehéz megszólalni, mert ezekre a gondolatokra az jutott eszembe, amikor még kisgyermekként, akár 4-5 éves korban odahaza este eljött a sötét, és nyugovóra tért a család, és emlékszem, hogy gyermekként olyan félve fogadtam mindig az estéket, a sötét órákat, amikor le kellett kapcsolni a villanyt, és csak a tudat volt az, hogy ott vannak mellettem a szülők, akik vigyáznak rám, és nem felejtem el azokat a pillanatokat, amikor talán először kulcsolta imádságra édesanyám a kezemet, és tanította meg az esti imádságot, hogy én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám, vigyázz kedves szüleimre, és az én jó testvéremre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen. És amikor ezt az imádságot mi elkezdtük megtanítani a mi gyermekeinknek, akkor éreztük, hogy így lesz nemzedékről nemzedékre a mi családunknak és a mi közösségeinknek összekötő kapocs az imádság. Hadd jegyezzem meg itt azt is, hogy amikor iskolában tanítottam egy alkalommal ezt az imádságot olyan gyermeknek, akinek a szülei nem tanították meg, akkor ez a gyermek elkezdte felmondani az imádságot, és elmondott belőle annyit, hogy én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám. És itt megállt, és nem mondta tovább. És akkor én arra jutottam, hogy talán ez is elég. Mert hogyha az Atya szeme nyitva van, amikor a miénk lecsukva, akkor az a legnagyobb biztonságot jelenti számunkra. Sokszor kerültem már életem során is olyan helyzetbe, amikor félelem, aggodalom volt a szívemben. Az imádság képes eloszlatni a mi félelmeinket, aggodalmainkat. Így kívánom, hogy mindenki tapasztalja azt meg, mit jelent az imádság ereje.
1: Köszönöm szépen, hogy ezeket a személyes megéléseket, gondolatokat is megosztotta velünk, nagy tiszteletű úr, és beszélgethettünk az elmúlt percekben az imádságról.
0: Én köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy legyen sok olyan imádság, amit fennhangon, amit magunkban csendben elmondunk, és Isten meghallgatja azt, így legyen. Áldást, békesség!
1: Kedves hallgatóink, Bunczik Attillát, a Kazincbarcika alsó és Sajói Pánkai Református Egyházközségek lelkipásztorát, a Pitty Pallaty Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi lelkészét hallották az elmúlt percekben.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott Európai Unión kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig, emellett pedig több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett. Erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárca vezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd, mely kormányközi bizottságokat és szakmai konzultációkat érdemes újraindítani, és mit szeretnének közösen elérni politikai, gazdasági vagy oktatási területen. Mindeközben a multilaterális diplomácia sem állt meg, hiszen részt vett a V4 plusz India külügyminiszteri találkozón, az uniós külügyminiszterek formális egyeztetésén és a Nyugat-Balkán barátai csoport ülésén. Ebben a csoportban Magyarország július óta teljes jogú tag, így felajánlotta, hogy 2027-ben az ország adjon otthont a csoport egy találkozójának, közölte a miniszter. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ. Mint írják, 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz, ebből 524 ezer diákokhoz a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára című Európai Uniós projektben. Mint írják, a 2026-2027-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek, akik a tanulmányaik befejezéséig használhatják őket. Közölték azt is, hogy az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket, hogy mindenki számára biztosított legyen a korszerű tanulás lehetősége. A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-től jelezhetik igényüket a Krétában az ingyenes notebookra, amelyet a diákok rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel együtt megkapnak. A programban több mint 3000 iskola vesz részt az ország minden részéről. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai az ellenőrzések során is segítik a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugta adatszolgáltatásban. Az érintettek egy rövid, közérthető információs kártyát is kapnak, amelyen minden alapvető tudnivaló megtalálható, a QR-kód pedig egyenesen a NAV e-nyugta oldalára vezet, ahol részletes tájékoztatók és videós útmutatók segítik az eligazodást, írja közleményében az adóhatóság. Mint emlékeztettek, szeptember 1-től azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak, amelyek nyugtatömbből vagy számítógéppel állítanak ki nyugtát. Ez sok olyan kis vállalkozót érint, akik korábban nem találkoztak rendszeres online adatszolgáltatással, így például fodrászokat, kozmetikusokat, villanyszerelőket, őstermelőket vagy piaci árusokat. A NAV ezért a helyszíni ellenőrzések alkalmával is felhívja a figyelmet az új kötelezettségre, egyben gyakorlati segítséget is ad annak teljesítéséhez, erősítette meg a közlemény. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint a tárca, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A kezdeményezés célja, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez, olvasható a minisztérium közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum hőmérséklet térségünkben 19 és 22 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Bauer Bence, Németország szakértő, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nagyon intenzív napokat él meg a német belpolitika hétvégi két tartományi választás után. Mekkora az esély arra, hogy hamarosan nem Friedrich Merz lesz a német kancellár?
2: Nagyon a levegőbe lóg ez a lehetőség, hisz a CDU a szászanhalti parlamenti választások alkalmából szeptember 6-án a történelem legrosszabb eredményét érte ott el, 17,2%, és aztán szeptember 20-án Berlinben volt egy tartományi választás, ott második legrosszabb eredményét érte el 18,8%-kal, és ami igazán tragikus, az a Mecklenburg előpomerániai voksolás. Ott a CDU kiesett a parlamentből. Sokáig kormányzati erő volt, sokáig a miniszterelnököt adta ebben az északi tartományban, most már viszont 4,9%-kal nem jutottak be a schwerini törvényhozásba. Ez gyakorlatilag a legrosszabb forgatókönyv, amit valaha valaki el tudott volna képzelni, hogy a CDU idáig jutott, ez javarészt Friedrich Merz munkássága, és a szövetségi kormány nagyon rossz megítélésének köszönhető. A választók úgy is mondták, hogy ez egy népszavazás, ez egy referendum Friedrich Merz munkájáról, és elsöprő többségben voltak azok, akik tényleg már csak azért mentek el szavazni, ugye megnőtt is a választási kedv, hogy megmutassák, hogy mit gondolnak a szövetségi kormányról, ez egy intőjel kell, hogy legyen. Ez az intőjel megtörtént két héttel ezelőtt, most megint van egy ilyen, szóval nem tudjuk, hogy hány napig vagy hétig maradhat Merz még a pozícióján, de ugye nem nagyon van olyan utód, aki ezt a csőd tömeget ugye átvenné szívesen, hisz tényleg a CDU állapota nagyon rossz.
1: A választók tehát már megadták az újabb figyelmeztetést. Két sárga az egy piros a futballban, de ahogy ön is említette, a CDU-n belül azért ennél jóval bonyolultabbak a viszonyok. Hány hete lehet hátra Merznek ez? Egyáltalán mitől függ?
2: Nagyon nehéz jósolni. Ugye maga Friedrich Merz vasárnap este kiállt a sajtó elé, és egy rögzönzött sajtótájékoztató keretében ugye a nagy bejelentés az volt, hogy nincs bejelentés, folytatja a munkáját, és akkor még nem volt ismeretes, hogy kiesett a CDU Mecklenburg előpomerániában a parlamentben, akkor még 5,0-nál voltak az exit polok.
1: Tehát elővágásnak tervezte, de aztán sokkal rosszabbul alakultak az eredmények, még ha a 4,9 és az 5 matematikailag nem is nagy különbség, a kiesés az rendkívül.
2: Igen, ez így van, de trükkös azért, mert amikor egy választási estén, ráadásul egy kisebb tartománynál, ugye Mecklenburg előpomeránia nem olyan nagy, ugye Berlin is ott volt még persze, a választási estén a kancellár maga személyesen jelenik meg a sajtó, tehát egyből az elején, akkor ezzel dominálja a közbeszédet, dominálja a hírfolyamot, és nagy választás, vagy nagy bejelentésre számított sok mindenki. Emlékezzünk arra, amikor utoljára egy kancellár így kiállt egy tartományi választás után egyedüliként, ez 2005. május 22-én volt, amikor Gerhard Schröder, akkori német szövetségi kancellár az elveszített Észak-Rajna-Veszfália választás után, ahol 39 év után először a szociáldemokraták elvesztették a hatalmat, akkor kiállt, hogy új legitimációt, új mandátumot kér a német szavazótól, és előrehozott választás lesz. Ez volt egy tényleg nagy bejelentés. Valami erre készülhettünk most is, de aztán azt mutatja Friedrich Merznak a bejelentés, hogy nem történt bejelentés, gyakorlatilag semmi nem történt, és aztán másnap is voltak másnap volt még elnökségi ülés, ott se történt nagy előrelépés, hisz nincsen senki, aki ezt most átvenné Friedrich Merztől. Azaz nehéz ezt most napokban, hetekben, hónapokban mérni. Az egészen biztos, 100%, hogy nem fog Friedrich Merz a 2029-es választásnál újraindulni, szerintem ez készpénznek vehető. Az is nagyon valószínű, hogy a ciklust nem tudja kihúzni, és akkor innentől szerintem ez a most azonnaltól egészen valameddig 2028 végéig, 2029 elejéig benne van a levegőben. Ők most még arra számít még Friedrich Merz utolsó utáni esélyként, hogy valamilyen módon beindul a gazdaság 27 elején, és aztán majd a tavasszal esedékes Leszvik-Holsteini és Észak-Rajna-Veszfáliai választás úgymond egy szuper jó eredményt produkál a CDU számára, ahol ilyen felszabadító csapásként úgymond visszajön a régi CDU, ott igazán tényleg még jobban áll a CDU, kormányzati erő is, mind Düsseldorfban, mind Kielben, de ez egy nagyon bizonytalan játék, és elfogyott a CDU-nak a türelme Friedrich Merz, csak ugye nincsen más, és így állunk most. Nagyon-nagyon sok minden történt másfél év alatt, ami rossz irányba vitte a kormány megítélését. a megszegett választási ígéretek, Frigyhmez megválasztásának a körülményei, a folyamatos viták a szociáldemokratákkal, a be nem váltott ígéretek, egészen odáig, hogy nyáron most Frigyhmez úgy cserélte ki a frakcióvezetőt, meg ugye minisztereket, államtitkárokat, hogy egyes esetekben az érintettek a sajtóból tudtak belőle, hogy ők most már úgy menesztésre kerültek. Nagyon rossz kommunikáció, nagyon rossz emberközeli bánásmód, és így összességében összegyűlt a népharag, és összegyűlt a CDU-n belül is a harag Frigyhmerccel szemben. Szerintem Frigyhmerc már tehertétel a CDU-CSU számára.
1: Ugye ezt mutatják a népszerűségi adatok is. Hogyan áll jelenleg most a CDU-CSU, illetve hogyan áll Frigyhmerc országosan a felmérésekben?
2: Ez nagyon fontos. Míg a CDU-CSU pártszövetség közösen 18-20%-on áll, és az AFD 29-30%-on, azaz egy nagyon stabil 10% pontos előnye van már az AFD-nek. Ugye gondoljunk vissza, február 23-án volt a szövetségi választás, akkor még pont fordítva volt, 28%-ot szerzett a CDU-CSU, és 20%-ot az AFD, most ez megfordult. Plusz ugye a személyes mérései Frigyhmerc munkájának, és hogy személyesen Frigyhmerc jól kormányoz-e, támogatják-e Frigyhmerc munkáját, ott 10%-on áll. A 10%-os támogatottság az egy olyan katasztrofális érték, hogy már ilyen poszt-poszt-trauma, poszt-poszt lemondási időszakban vagyunk, már sok alkalom lett volna, ahol normál körmények között mi úgy ismertük a német politikából, hogy ilyenkor már le kellett volna mondani, de ezzel már rég túl vagyunk, azaz Frigyhmerc egy nagy túlélő, ezt el kell mondani, és még mindig nem mond le, és még mindig ott van a levegőbe, hogy akkor majd valahogy elmozdítják, de ugye senkinek sincs a bátorsága, a CDU egy nagy, lojális, kancerári gépezet, nekik fontos a hatalom, és nagyon nehezen tudnának megbirkózni azzal a helyzettel, hogy ezt elveszítik, és jelenleg az evickélés és jobb időkre történő várakozás, vagy reménykedés, hogy jobb idők következnek be, ez most dominálja a helyzetet, és jelenleg így kell nézni, de bármelyik percben megtörténhet, most már csak egy egészen kicsi impulzus kell ide, szerintem, és akkor megtörténik az, hogy tényleg egy kormánybukta, vagy akár egy kancerárbukta lesz, ugye meg kell ezt különböztetni. A konstruktív bizalmatlanság indítvánnyal elmozdítható egy kancellár, és egyből egy új kancellár választható helyébe, ezzel a kormány még nem bukott meg. A kormány bukta akkor lenne, ha tényleg lemond, vagy egy bizalmi szavazással, ugye, amit elveszít, a kormány megbízatásának vége van, és akkor onnantól kell akár egy új választásban gondolkodni, vagy akár egy új felállásban gondolkodni.
1: Mennyire meghatározók a párton belül azok a szereplők, akik mondjuk itt a magyar közvéleményben a legismertebbek, tehát az uniós vezetők, Ursula von der Leyen és Manfred Weber?
2: Bármennyire meglepő, de a német közvélemény számára az Európai Uniós szereplők nem bírnak akkora jelentőséggel. Mi magyarok ugye ezeket a szereplőket ismerjük, mert ugye minden nap foglalkozunk velük, vagy a média egyes része foglalkozik velük, de Németországban nem akkora szerepük van. Kiváltképp Ursula von der Leyen, ugye ő régebben szövetségi miniszter volt, és aztán Merkel asszony Brüsszelbe küldte. Neki a megítélése Németországban vegyes volt, ezt most óvatosan fogalmaztam, és ő bőven meg van, hogy Európai Unióban el van elnökségi tisztséggel, neki nincs is semmi ambíciója. Manfred Weber esetében egy kicsit más a helyzet. Manfred Webernek sose volt belföldön, Bajorországban komoly pozíciója közjogilag, viszont ő a CSU alelnöke. És a CSU kongresszuson Manfred Weber szerezte meg a legjobb szavazatarányt alelnökként. Ez nagyon fontos jelzés. Most van mozgolódás a CSU-ban, hogy esetleg Zöder talán kancellár lenne Merz helyett, vagy akár Ilse Aigner házelnök, majd köztársasági elnök lenne, és esetleg megnyílik Weber úr számára egy pozíció Bajorországban. Ő ezt nyíltan nem ambicionálja, de egyébként vannak arra utaló jelek, hogy ő szívesen Bajorországba térne vissza. A CSU erős embereként, nyilvánvalóan első embereként térne vissza Brüsszelből, szóval ott egy kicsit más a helyzet. Bajorországban ismerik Manfred Weber, de szerintem a szövetségi politikával foglalkozók kevésbé. Szóval tudják, hogy ki ő a néppárt elnöke Brüsszelben, meg a frakcióvezető, de azért annyira a szövetségi szinten nem mozog. Ha mozog, akkor inkább bajor szinten mozog.
1: Beszéljünk a két tartományi választási eredmény sorról, illetve arról, hogy milyen következményekkel járhat az, ami vasárnap történt. Kezdjük Berlinnel, ugye a városállamban. A balpárt győzött, Die Linke néven fut ez Németországban. Minek köszönhető, minek tulajdonítható, hogy ez a radikális baloldali párt így meg tudott újulni és győzni tudott?
2: Nagyon érdekes a Linke szereplése, talán a magyar hallgatóknak érdemes elmondani, hogy a Die Linke a kommunista utódpártból jött létre. Ugye a Szocialista Einheitspartei Deutschland, Németország Szocialista Egységpártja, ez a kelet-német állampárt átalakult, ugye PDSZ, Partei des Demokratischen Sozialismus, a demokratikus szocializmus pártja, és aztán különböző szakszervezeti mozgalmakkal 2005-ben egyesülve nyugaton létrejött a Die Linke. És még sokáig még ilyen kommunista utódpártként volt nyilvántartva, és a keletieknek volt a úgymond ennyi megszólalási pontja, a kelet-német állampolgároknak a gondjait tudta megfogalmazni, egyre inkább átalakult egy ilyen posztmodern, baloldali, balliberális vók pártja, és Berlinben ez egészen egyértelműen látszódik, hogy a belső kerületekben, a hippi negyedekben nagyon erősen tudott fellépni, nagyon jól teljesített. Mi több, a fiatal nők körében nagyon népszerű, a nők körében népszerűbb, mint a férfiak körében, és a 16 és 24 év közötti szavazók körében, ugye Berlinben már 16 éves kortól lehet szavazni, tényleg 47%-ot kapott. Az egyébként 25,7%-os eredményével szemben. Az összpopuláció Berlinben 25,7, 16 és 24 év közöttiek 47%. Ez egy nagyon, nagyon meggyőző eredmény, és tényleg meg tudták ragadni azokat a témákat, amik egy ilyen Berlinben élő fiatalt foglalkoztat, mi ez? Közlekedés, lakhatás főleg, akár a városkép, bűnözés kérdése. Ezek olyan dolgok, amik a mindennapokat érintik, és tényleg tartományban ezek fontosak ott helyben, Berlinben, helyi kérdések.
1: És de ugye a bevándorlóknál is jól teljesített.
2: Igen, ez volt a másik része a válaszomnak, amit köszönöm, hogy rákérdezett. A muzulmánoknál nagyon erős volt. Azok a muzulmánok, akik szavaztak, ott 50-60%-os arányt ért el a Die Linke, hisz el kell mondanunk, a csúcsjelöltjük egy török bevándorlók gyereke. Egy nagyon érdekes élettörténete van. A katonai puccs elől menekültek a szülei 80-ban Törökországból, ugye szocialisták voltak, nagyon aktív szocialisták, és 81-ben született a hölgy, aztán Münchenben, ha jól tudom. És ő egyébként törökül is üdvözölte a szavazóit, és nagyon érdekes, hogy ezek a migráns milliók teljes mértékben a bal párt mögé álltak be, és szerintem ez egy nagyon érdekes szövetség, hogy a vók németek, ugye a nagyvárosi posztmodern németek, mert egyébként tradicionális értékkel rendelkező muzulmán bevándorlók, akik azért konzervatívabbak társadalompolitikai kérdésekben összeállnak a Linke mögött, és talán még egy gondolat, a török sajtónak a reakciója nagyon érdekes, hisz ott egész az Erdogan párti sajtó is üdvözölte ezt a választási győzelmet. Nekik fontosabb az, hogy valaki török, mint az, hogy most pontosan milyen pártban politizál. Nyilvánvaló a Die Linke kritikus Erdogan politikájával, de viszont Erdoganéknak ez tetszik valószínűleg, hogy egy török honfitársuk úgymond ilyen pozícióhoz jut.
1: És milyen kormányzó képes pozícióba juthat ez a Die Linke, illetve annak a vezetője?
2: Igen. Ötpólusú a berlini politikai rendszer. A 25,7%-os Linke után következik a CDU, aztán a AfD, a Zöldek, és utána az SPD. És három párti koalíciót lehet csak megvalósítani. Jelenleg a CDU kormányzott eddig egy két párti koalícióban, nekik már nincs többségük, és ha a CDU magá mellé tudna édesgetni a szociáldemokratákat és a zöldeket, úgymond, akkor is csak kettő mandátum többségük lenne, ez nagyon nehéz lesz. Viszont a balpárt azzal tudna kampányolni a szociáldemokratáknál és a zöldeknél, hogy inkább ők kormányozzanak, hisz a balpárt a nagy nyertes. És ugye a potenciális három társ, a CDU, az SPD meg a zöldeknek a kumulatív vesztesége 20%, azaz ők a választásnak a nagy vesztesei, ezzel tudna érvelni a balpárt. Viszont ott vannak a problémák, hogy a balpárt nem csak, hogy egyes tagjai erősen antiszemita érzelműek, és ezt folyamatosan pró-palesztin tüntetéseken hangoztatják is, hanem ugye a balpárt egészen offenzíven államosítani akar nagy ingatlan cégeket. Ez már az SPD-nek se tetszik. Szerintem ez egy nagy meccs lesz. Az SPD-nek jelentős része inkább a CDU-hoz húznak, a zöldek egyértelműen balpárt irányba mennek, sokkal baloldaliabbak, és szerintem végeredményben, miután a zöldek erősebbek, a választási győztes az egyértelmű, szerintem ez egy nagy valószínűséggel a Die Linke fogja adni itt a polgármesteri pozíciót, a miniszterelnököt, úgymond, és egy ilyen hármas baloldali koalíció fog bekövetkezni, ami nagyon érdekes politikai konstellációt vetít előre.
1: Az is érdekes, hogy egy bármilyen választáson a negyedik és az ötödik helyezett gyakorlatilag alkujából dől majd el, hogy kivel állapodnak meg.
2: Hát igen, ez az arányos választási rendszereknek a velejárója, és az arányos választási rendszerrel alapvetően nincsen gond, de akkor kezd érdekessé válni a helyzet, amikor ugye fragmentizálódik a pártpolitika rendszer, és ahogy említettem, Berlinben gyakorlatilag egy ötpólusú rendszer van. Öt nagyjából egyforma nagy párt van, ugye a Balpárt most előre szaladt 25%-kal, de a többi 18, 16, 15, 12, nagyjából egyformán nagyok, és érdekes, hogy folyamatos alkupozíció, és nem tudjuk a választás estén, hogy igazándiból ki nyert, azt tudjuk, de hogy ki fog aztán kormányt alakítani, ki lesz itt a miniszterelnök, azt gyakran később tudjuk, csak meg különböző tárgyalások után.
1: Az AfD-nek a berlini eredmény mit jelent, amikor a többi tartományban sokkal népszerűbb?
2: Hát Berlin egy nagyváros. És a nagyvárosban mindig nehezebb egy jobboldali pártnak, egy konzervatív pártnak, az AfD-t egyébként szélsőjobboldalának is mondják sok helyen, én ezzel nem értek egyet, én úgy gondolom, hogy az AfD nagyon heterogén, vannak ott szélsőjobboldali elemek, vannak olyan emberek, akik tényleg a neonáci mozgalmakkal szimpatizálnak, vagy szimpatizáltak, és vannak ugye moderát elemek is. Az elnök asszony Berlinben egyébként, Brinker asszony, ő keletnémet, egyébként Sachsenhaltból származik, és egy nagyon föltözragadott, szerintem nem extrém ember, nem egy szélső jobboldaliról van itt szó. Az AfD szerintem egy kicsit jobb eredményre számított Berlinben, ezt el kell mondanunk, de hisz volt már olyan mérés, ahol 18-20%-on áll, aztán végül is 16-ot szereztek, nem az ő terepük a nagyváros, ezt azért el kell mondanunk. Viszont, ami nagyon érdekes, hogyha megnézzük a választási térképet, egy kettős törésvonal látszik Berlinben. Van egy ugye olyan törésvonal, hogy belső kerület, illetve külső kerület. Régebben ez a térkép úgy festett az utolsó választások alkalmából, hogy a belső kerület az teljesen zöld volt, és minden, ami körülötte nagyjából fekete, azaz CDU. Most úgy néz ki, hogy a belső kerületek egy pár zöld kivételtől eltekintve alapvetően balpártiak, és a külső kerületek attól függ, hogy nyugaton vagy keleten helyezkednek el, nyugaton CDU-sok, feketék, keleten kékek, AfD-sek. Azaz van Kelet-Berlinben olyan körzet, ahol az AfD 55%-ot szerzett. Szóval a megosztottság az még Berlin város államon belül is fokozódik, és teljesen egyértelműen a választási térképen kimutatható.
1: Mecklenburg Elő-Pomerániában pedig teljesen más eredmény született. Területileg annyira nincsen távol egymástól a két rész, mint amennyire különbözőek az eredmények. Tehát, hogyha csak az eredménylistát nézni az ember, akkor szinte el se hinné. De nyilván ennek is megvannak a sajátos okai. Mecklenburg Elő-Pomerániában az AfD győzött, de itt a szociáldemokrata, a miniszterelnök valószínűleg folytathatja. Hogyan alakulhatott így ez az eredmény?
2: Mecklenburg Elő-Pomeránia teljesen más terep, mint Berlin, bár geográfiailag nincs olyan messze, 1-2 óra autóval, de azért teljesen más. Itt nincsen egy ötpólusú rendszer, hanem tényleg polarizálódott a helyzet. Az AfD 38%-ot szerzett, a szociáldemokraták 35-öt. Egy fej-fej verseny alakult ki az utolsó hetekben. Még egy fél évvel ezelőtt az SPD 19-20%-on mérték, és Manuel Rás-Vézig, miniszterelnök asszony, aki egyébként nagyon népszerű a tartományban, egészen egyértelműen a személyes preferenciai adataival kampányolt. Ő úgy plakátolt az utolsó két hétben, hogy Die Frau gegen Blau, azaz a nő a kékek ellen, egészen egyértelműen azzal kampányolt, hogy az ő első pozíciója, ami ugye nem következett be, de az ő választási győzelme az AfD ellen szólna, azaz az összes AfD elleni szavazatot akarta begyűjteni.
1: Mondjuk ez nem a legszofisztikáltabb kampány, azt is
2: hát
1: mondjuk.
2: Hát nyilvánvalóan a kampány véghajrájában minden megtörténhet, de teljesen más a helyzet, mint Sachsenhaltban, ahol ugye egyértelmű volt, hogy az AfD megnyeri, és azzal kampányoltak a baloldali pártok, hogy a kis pártokra szavazzanak, és így a CDU-tól még elmentek szavazatok. Most az a forgatókönyv történt Mecklenburg Elő-Pomerániában, mint két év ezelőtt Szászországban, hogy elsőbségért küzd az AfD és egy másik úgymond demokratikus párt, magát demokratikus pártnak mondó politikai formáció, és döntő volt, hogy akkor ki lesz az első. És a négy kis párt közül kettő jutott csak be a törvényhozásban, nagyon rossz eredménnyel, a balpárt 6,5, a zöldek 5,7, és kettő kisebb párt viszont már nem jutott be, a BSV 4,7-tel, vagy 4,8-al, és a CDU 4,9-el nem jutott be, úgyhogy előbb taglaltuk a CDU helyzetét, azaz gyakorlatilag, amikor kettő elefánt egymással harcol, akkor az egereknek már nincsen sok hely, és pontosan ez történt, és bármennyire az AfD 3%-ponttal megnyerte ezt a választást, de miután bejutottak a zöldek, és bejutott a bal párt a schwerini törvényhozásba, Svézig asszony simán tud itt egy koalíciót kovácsolni, mert tegnap be is jelentette, hogy rót-rót-grün, azaz vörös-vörös-zöld, nem olyan új keltő ez a formáció. Mecklenburg-Előpomeránia volt az, ahol 98-ban első ízben kormányozott az SPD, akkoriban PDS-szel, és most is ugye Svézig asszony egy SPD balpárt koalíciót vitt. Most egyszerűen be kell még venni a zöldeket, ez nem lesz egy nagy probléma. Svézig asszony nagyon magabiztos, ő az SPD-nek most az erős embere, és egyébként azzal is kampányolt, hogy a szövetségi politikát nem támogatja. És az SPD-nek a szövetségi politikában betöltött szerepét se támogatja, ami több támadja. És ez nagyon szimpatikus volt, a szavazók 60%-a úgy mondta, hogy Svézig asszony kampánya, és az, hogy kritizálja a kormányt, neki ez nagyon jót fog tenni, és jó lesz az eredménynek. És a másik oldalon ugye 80% mondta úgy a másik oldalon, hogy Friedrich Merz munkája kifejezetten árt a CDU-nak a kampányának. Így néz ki a helyzet, Svézig asszony megnyerte, és egyébként szerintem így korrekt, hogy ő lesz a miniszterelnök, tényleg jó értékei vannak, és jó kampányolt, és népszerű.
1: Ebben a tartományban pedig aztán tényleg nagyon alacsony. Egyrészt a CDU támogatottsága, másrészt vélhetően Friedrich Merz is.
2: Hát Mecklenburg-Előpomeránia, ha most hiszünk az adatoknak, az, ahol Friedrich Merzet gyakorlatilag a legkevésbé támogatják. Szóval az országos szinten elért 10%-kal szemben Mecklenburg-Előpomerániában 5%-os az értéke.
1: És hát ugye, a miniszterelnök még.
2: És a kancellárnak hasonló, szóval egészen rossz ott a mérés.
1: Folytatjuk a beszélgetést itt az arénában Bauer Bence Németország szakértővel, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatójával. A hétvégi németországi fejlemények nyomán az is felmerült a német sajtóban, hogy esetleg az SPD kiválik a kormánykoalícióból, és a CDU-CSU kisebbségi kormányzást vihet a következő időszakban. Ugye az SPD-nek a mostani eredmények nem kedvezőtlenek, tehát házon belül, a koalíción belül el tudja adni azt is, hogy tulajdonképpen egy részsikert aratott ezen a választáson. Miként hathat ez a helyzet az országos viszonyokra Németországban?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, a szociáldemokratáknak a helyzete. Ők országos szinten nagyon rosszul szerepelnek, Berlinben is 12%-ot kaptak csak, viszont tényleg Mecklenburg-Előpomerániában a 35%-os szereplés az igazán kitűnőnek tűnik, és nagyon jó eredmény, de ez az eredmény Mánulás Svézig eredménye személyesen. Ő nagyon népszerű, és az SPD szavazók Mecklenburg-Előpomerániában 50%-ban úgy nyilatkoztak, hogy csak is kizárólag Svézig asszony miatt szavaztak az SPD-re. Ha nem lett volna Svézig asszony a jelölt, akkor nem szavaztak volna az SPD-re, akkor nem 35%-ról beszélnénk, hanem 17,5%-ről. Gyakorlatilag Svézig asszony az SPD erős embere, és ő nagyon kritikus az SPD munkásságával kapcsolatosan, amit a koalíciót illeti. Nagyon jó indulat az a megfogalmazás, hogy az SPD hagyná ott a kormányt. Ha kisebbségi kormány lenne, akkor inkább úgy következne ez be, hogy a CDU összeszedi az összes bátorságát, és kirakja az SPD-t. Az SPD mindenképpen maradna, hisz tudják, hogy nagyon sok mindent meg tudnak valósítani a programjukból, és alternatíva hiány Friedrich Merzék mindent elfogadnak. Ugye nem volt más opciója Friedrich Merznek 2025 elején, mint hogy a szociáldemokratákkal alkosson egy kormányt.
1: Sőt, hát most vasárnap is ugye még egyfajta gesztust tett a szociáldemokratáknak a kancellár.
2: Igen, itt konkrétan a nyugdíjreformmal kapcsolatos lépésekről volt itt szó. Ez egy olyan dolog, amin éveken át vitatkoztak, és most végre volt egy döntés, és most ezt is vissza akarják csinálni a szociáldemokratáknak, a szociáldemokrata pártból irányuló kritika miatt. Szóval gesztust is tett. És én úgy gondolom, hogy az igazi csapás az lenne, hogyha az SPD-s miniszterektől megválna Friedrich Merz, vagy akár egy új német CDU-s kancellár, bárki lenne az, de ugye egyiket a másik után. Szóval a kisebbségi kormány csak úgy lehet, hogyha a kancellár utána marad, mert ugye nincs már akkor, aki megválasztaná, szóval azt nem lehet megtenni, hogy először az SPD minisztereket kirakni, és utána majd egy konstruktív bizalmatlanság indítványa próbálni Merzet leváltani, mert az ugye rossz a sorrend, szóval akkor már nincs többség, úgymond, szóval vagy egy kisebbségi kormányzás, ezt akkor Friedrich Merznek kellene megtennie. Hogy ez megtörténik, nem tudom. Ez nyilván azt is jelenteni, hogy az AfD-t bevonják a döntéshozatalba, és az AfD-vel szavaznának meg csomó mindent. Hogy Merz ezt megtennie, kétlem. Ő maga úgy mondta, hogy a politikai jövője az AfD szemben fenntartott tűzfaltól függ, azaz ő maga a tűzfal. Ez nem reális. És ugye az AfD ugye tett különböző gesztusokat, nem csak a ciklus elején, hanem most már megint felajánlották, hogy nagyon szívesen támogatják a kisebbségi kormányt. ilyen és ilyen feltételek mellett. A CDU a sarokba, a CDU a sarokba szorult, de nem hinném, hogy ők ezt most ilyen felszabadító csapásként érik meg, hanem inkább egyre inkább dac reakciót is vált ki, hisz régebben még ők voltak az erősebbek, másfél éve, most viszont már az AFD erősebb, azaz megváltozott a helyzet. Ez az egyik szenárió. A másik szenárió ugye a konstruktív bizalmatlanság indítvány, hogy leváltják a CDU-sok Friedrich Merzet, itt ugye kell egy abszolút többség a Bundestagban. Az SPD szerintem ebbe belemenne, hisz ők abban érdekeltek, hogy maradjon az egész, menjen tovább, ne legyen előrehozott választás. A harmadik szenárió az, hogy Friedrich Merz, mint annó Olaf Scholz, vagy akár Gerhard Schröder maga kér egy bizalmi szavazást saját maga ellen, akkor feloszlatja az elnök bizonyos körülmények szerint a Bundestagot, és egy előrehozott parlamenti választás van. Ez azt jelenteni, hogy gyakorlatilag nagyjából fél évet kell bekalkulálni. Ugye 24. november 6-án bukott meg Olaf Scholz, és 25. május 6-án napra pontosan 6 hónap múlva lett egy új Merz kormány. Ez nagyon hosszú idő, addig politikai tétlenség uralkodna, semmilyen döntés nem születne, ez nagyon rossz. És akkor még van egy olyan opció, hogy Friedrich Merznek elege lesz az egészben, és egyszer lemond. És akkor egy új kancellárt kell választani, ilyen is lehet. Szóval nagyon sok különböző szenárió van itt, de mind attól függ, hogy a CDU-n belül milyen megoldásra jutnak. Ez a CDU-tól függ most, a CDU kezében van a döntési kompetencia, a döntési jog és a politikai döntés is. De én úgy látom inkább az utolsó 48 óra folyamataiból, hogy a CDU-ban gyakorlatilag egy sokk állapot következett be. Se köpni, se nyelni nem tudnak, nagyon nehezen reagálnak, és egyszerűen nem találják meg a kommunikációt, nem találják meg a gyógyírt, nem találják meg azt a politikát, hogy egyáltalán egy ilyen eredmény után hogy kellene reagálni, és hogy okos döntése a kancellárt kitenni, vagy még húzni kell egy kicsit, vagy viszont pont, hogy az ellenkező, ezt nem találták meg, nincsen semmilyen mondás, és lehet, hogy Friedrich Merz ebbe tud belekapaszkodni, hogy nincsen úgymond alternatíva, nincsen senki, aki felvállalná most ezt a szerepet, és akkor így maradhatna. De különböző lehetőségek vannak. Nagyon fontos, hogy most mi történik a következő napokban, és ezzel a krízissel, hogy bánnak a CDU-ban, és ugye főleg milyen nagy lesz a nyomás a CDU bázisa irányából. Hisz a bázis, az alapszervezetek, a szavazók, azok már tényleg elvesztették a türelmüket.
1: És ugye ismét felvetődött az AFD esetleges betiltásának a kérdése a hét elején. Mennyire lehet ez reális, illetve mennyire van meg annak a valószínűsége, hogy ez megint csak az AFD malmára hajtja a vizet, hogy egyáltalán beszélnek róla?
2: Teljes mértékben az AFD malmára hajtja a vizet. Mind a politikai tűzfal, a karantén intézménye csak is az AFD-nek kedvezett, és a CDU-nak egyre rosszabb lett a helyzete. Ugye ilyen eljárás is az AFD-nek kedvezne. Friedrich Merz, amikor az egyik kortárs beszédét tartott, amikor pártelnöknek indult ugye 18-ba, akkor úgy fogalmazta, hogy meg kell felezni az AFD-t. Pontosan megduplázódott az AFD, és ami akit megfeleződött, az a CDU, ahhoz az időkhöz képest. És egy ilyen eljárás kontraproduktív, hisz politikailag az AFD-t felemeli, jogtechnikailag is az történik, hogy megszűnik, de ugye egy új pártot lehet aztán alapítani, azaz előről kezdődik az egész, és egy mártír szerepbe taszítja az AFD-t, és eddig is már mártír szerepben volt az AFD, az összes többi párt ő kitaszította, és ahelyett, hogy felvegyék a harcot érvekkel, a problémákkal, a szakpolitikákkal, inkább személyesen az AFD-t akarták betiltani, és egyébként Henrik Wüst, Észak-Rajna-Veszfália miniszterelnök javasolta ezt most már megint, a szászhalmi eredményhirdetés után, és ez egyébként egy törésvonalat is mutat a CDU-n belül. Talán már nem ott lesz a törésvonal, hogy lehet az AFD-vel együttműködni, lehet-e egy kisebbségi kormánytól elfogadni az AFD szavazatait. Most már lehet a törésvonal ott fog kialakulni, hogy betiltás igen vagy nem. Kik álltak Henrik Wüst mellé e kérdés mentén? Az északi tagszervezetek, akik inkább egy kicsit centristábbak, inkább egy kicsit liberálisak, és a jobboldali szervezetek úgymond a CDU-ban, mint a keletiek vagy a déliek ezt elutasították. És főleg Markus Söder, bajor miniszterelnök, CSU elnök ezt elutasította. Az lehet, hogy ez lesz majd a törésvonal, hogy hogy lehet az AFD-vel megtalálni a hangot, vagy nem megtalálni, vagy hogy lehet az AFD-t betiltani, vagy nem betiltani. És az utolsó éveknek a politika diskurzusa a CDU-n belül arról zajlott, hogy mit kezdünk az AFD-vel. Az elején volt egy 5%-os párt, aztán volt 10, 15, 20, most 30%. És már virulens a kérdés, és én nem zárom ki azt, bár nem szeretnék ilyet, de nem zárom ki azt, hogy a CDU szakadni fog előbb-utóbb e kérdés mentén. Hisz most már

0: hanem nagyon-nagyon sok mindent ígértek. Ugye főleg gazdaságpolitikailag adócsökkentéseket ígértek. Azt ígérték, hogy az energia olcsóbb lesz. Megígérték egyébként, hogy társadalompolitikai kérdésekben is lépés történik. Ugye migrációban ugye egy erőteljesebb fellépést ígértek. Mindenhol valamilyen apróság történt, de nem átfogó intézkedéscsomag. És mennyien inkább haladunk előre az idővel, annál inkább egy átfogóbb csomagra lenne szükség, azaz annál inkább akutak a kérdések. Nő a kényszer, akutak a kérdések, és az elején még talán arról lehetett szó, hogy most 1 vagy 2 százalékponttal csökkentenek bizonyos adónemeket, de szerintem már olyan virulens, hogy sokkal nagyobbakat kell lépni, és egyébként a CDU-nak volt egy pár nagyon erős mondása 2025 elején, hogy semmiképpen nem kormányoznak, ha nem következik be ez. Hát végignézzük ezeket a dolgokat, nem következtek be azok a dolgok, amit a CDU nagyon ígért. Most mondok egy egész egyszerű témát, nem gazdaság, hanem egy másik kérdés, hogy az önrendelkezési törvény. Magyarországon is sokat beszéltünk erről, ez a nem változtatás lehetősége. A CDU azt mondta, hogy ezt, amit a baloldali kormány vezetett be, mindenképpen vissza kell vonni, mindenképpen meg kell szüntetni. Történt valami? Nem. Folytathatnám a választási törvénynél, folytathatnám minden sok más intézkedésnél, amikor azt mondták, hogy kondíció sine qua non. 25 elején azt mondta Friedrich Merz, hogy a baloldali politikának most már vége. Ez olyan nagy meggyőződéssel mondta, hogy azon gondolkodtunk, hogy tényleg meg tudja valósítani. Nem tudta megvalósítani. És ezért hitelét vesztette Friedrich Merz. Mert nagyon nagy elvárásokat ébresztett az emberekben. Ő volt gyakorlatilag egy ilyen misztikum. Ugye Merkel őt kitaszítottam 2002-ben, akkor ő elment a gazdaságban dolgozni, és gyakorlatilag 2 évtizedet várta arra, hogy visszajöhessen. És minden negatívumot, amit Merkel produkált a német politikában, azt egy ilyen ellenkoncepcióként látták a németek, vagy akartak belelátni Friedrich Merzbe. Írt Friedrich Merz is egy szép könyvet 2020-ban, amiben leírta a programját, és ez egy nagyon szép kép volt, csak aztán a valóság tesztjét nem állta meg ez a helyzet, és ugye egy dolog még, mert sose kormányzott, semmilyen exekutív tapasztalatot nem szerzett, és talán látszik is, hogy ezek a mechanikai, hatalommechanikai, emberközeli, politika csinálási kérdések, ez talán nem is ért annyira.
1: Mi lehet ebből a kiút egyébként? Egy ilyen személyes változás, tehát egy jelenfejlődés azért az ő korában már kevésbé valószínű. Egyáltalán németek mit várnak Merztől ebben a helyzetben?
0: Nem akarok most tényleg nagyon negatív lenni a német politikával kapcsolatosan, mert én nagyon szeretem Németországot, de szerintem Merztől már semmit. Ezt most így el kell mondani. Merz novemberben 71 éves lesz, az életkorával nincs itt gond, de egyszerűen már túl sok minden történt, túl sok mindent ígért Merz, és semmi nem következett be mindabból, amit ígért. És emlékezzünk, amikor 25 elején megalakult a kormány, akkor a programalkotó beszédében május 14-én Merz úgy mondta, felelőtlen kijelentés, hogy még nyári szünet előtt az emberek látni fogják a gazdasági fellendülést és a migrációpolitika fordulatot. Nyár előtt nagyon felelőtlen kijelentés. Történt valami? Nem. Utána az volt, hogy a reformok össze fog bekövetkezni, 25. Nem lett belőle sok minden. Rossz volt a hangulat már 26 elején. Akkor a reformok tavasza fog bekövetkezni, 26-ban. Az se következett. Most éppen a reformok őszéről beszélünk, már megint. Az már a harmadik, negyedik olyan lépés, és szerintem sokat nem várnak, az emberek tanácstalanok és elkeseredettek, és ez az urnáknál megjelentkezik, látszik, és a CDU-n belül is nagy az elkeseredettség, sajnos.
1: Milyen remények vannak a gazdaságban?
0: Hát a gazdasági helyzet az ugye éles, nagyon sok cég bezárt, tudjuk, hogy a német járműiparnak mi a helyzete, hogy a Volkswagen elbocsátásokra készül, hogy csökkennek a nyeremények, ezt így eddig nem ismertük. A 2016-os csúcsidőszakhoz képest a járműipar 30%-kal kevesebbet termel, és ez még csak a kezdete. Szerintem előbb-utóbb bekövetkezhet az a német járműiparral, ami akár az amerikai járműiparral bekövetkezett, vagy más dicső országokkal, gondoljunk Detroitra. Sokan úgy mondják már, hogy Stuttgart, ugye a Mercedesnek a főhadiszállása előbb-utóbb ilyen Detroit szerepébe fog keveredni. Hallatlan, és nem is tudjuk elképzelni, de tabuk nélkül kell erről beszélni. És nagyon sok jó képzett szakmunkás is, meg jó képzett ember is elmegy Németországból. Ezt se szabad elfelejtenünk. Ugye mindig a bevándorlásról beszélünk, és a problémákról. Az egy gond, abszolút. De a kivándorlás is egy gond. A jó képzett munkaerőknek a kivándorlása, és akkor ott vannak az energiaárak, ezek a kérdések, az infrastruktúrális kérdések, az internet, szóval nagyon sok kihívás van itt, amit rendbe kéne kapni, és úgy látom, hogy a jelenlegi német kormánynak nincs erre energiája.
1: Beszéltünk már arról, hogy az Unióban, illetve az uniós intézményekben meghatározott

0: határozó német konzervatív vezetők, Ursula von der Leyen, illetve Manfred Weber, milyen hatással lehet a német belpolitikára? Elmondta, hogy ugye von der Leyennek gyakorlatilag érdemi szerepe nincsen, Manfred Weber pedig Bajorországban akár még szerepet is kaphat bizonyos esetben, de beszéljünk arról is, hogy a mostani német belpolitikai helyzet hogyan hathat ki az uniós intézményrendszerre, akár a készülő keretköltségvetésre, akár pedig az unió egészére, hiszen Németország mégiscsak a legnagyobb tagállam.
1: Természetesen Németország a legnagyobb tagállam, és nagyon fontos, és a németek a külpolitikai eseményeket, és akár a bilaterális kapcsolatrendszerüket nagyon gyakran Európa politikai szemüvegen keresztül szemlélik. Nekik Európa nagyon fontos, hát ők építették föl, ebben nincsen meglepő, és ez így rendben is van. A probléma akkor kezdődik, amikor Németország már esetleg visszavonulhatna, vagy úgymond a fékre léphetne bizonyos intézkedéseknél, én ezt most még nem látom, és teljes mértékben Európa mellett kiállnak, és támogatják, és jónak tartják, és fizetik a számlát, de ugye Németország egyre kevésbé abban a helyzetben lesz már a saját gazdaság erejét nézve, hogy mindig ki tudja fizetni mindenkinek a cehét. És ugye sokáig ugye a görög mentőcsomóknál mindig arról volt szó, hogy ugye németek jelentősen ott ugye hozzájárultak, mert ugye Angela Merkel úgy mondta, hogy ha megbukik az euró, akkor megbukik Európa. Szóval ez nagyon fontos. Mondom, ilyen jeleket nem látok még az Európai Uniós vonatkozásban. De például nézzük meg az ENSZ-t. Ott ugye június 3-án nem sikerült Németországnak első ízben helyet szerezni a biztonsági tanácsban, és a reakció az nem az volt, hogy rossz a diplomáciánk, javítani kell, jobb kommunikáció kell, intenzívebb párbeszéd, hanem a reakció az volt, hogy hát akkor kevesebbet fogunk majd fizetni. És nyilván az ENSZ az nem egy egyenlő EU, és nem is szabad ezt most összehasonlítani, de vannak már olyan jelek, hogy az a feltétel nélküli nemzetközi szerepvállalás, szolidaritás, akár a számlák fizetése, talán már nem fog olyan intenzíven megjelenni, mert a németek előbb-utóbb rájönnek, hogy talán már knap a otthoni, hazai fiskális tartalék is, és a saját országgal is kell foglalkozni, és ez egyre inkább meg fog jelenni, hisz a államháztartás túl van terhelve, nagyon sok a polgári juttatásra kiadott költség, nagyon sok más szociális intézkedésre költenek, és valaki kiszámolta, hogy ugye így megy ez tovább, akkor pár éven belül nagyon a háztartásnak a nagy része már csak védekezés lesz, szociális kiadás és kamat fizetés, és az ugye kevés, nem fenntartható. És még egy adat még talán a Német Gazdasági Kutatóintézet kiszámolta, hogy ez a Sondervermögen, amit egyébként védekezésre akartak költeni, annak a 86%-a nem is védekezésre költöttek, hanem ami teljesen másra. A háztartási lyukakat próbálták tömkölni, és ez így nem jó, nem fenntartható, de én kívánom Németországnak, hogy sikeres legyen, és sikeresen tudja vinni az Európa politikáját, és ne legyenek ilyen konfliktusok, de sajnos azért sok ok van arra, hogy azért borulátóak legyünk.
0: Friedrich Merz súlya mondjuk az uniós csúcsokon mennyit változhat azzal, hogy ennyire meggyengült otthon?
1: Alapvetően egy német kancellár szerepe per definíció nem mindig fontos és lényeges, hiszen egy nagy országról van szó. Az, hogy meggyengül valaki otthon, attól még nemzetközileg nem azt jelenti, hogy nem ismerik őt el. De talán egyre kevesebb lehetősége lesz Friedrich Merznek nemzetközi porondon szerepelnie, hisz ugye a lapokban van az ENSZ közülés New Yorkban, már oda nem ment el. Ilyen korábban nem fordult elő a belpolitikai krízis miatt. És minél jobban lekötik a belpolitikai krízisek, a belpolitikai helyzet kezelése, annál kevesebben tud úgymond ilyen külügyi kancellárként szerepelni. Neki ez volt a nagy ambíció, hogy a külügyi kancellár legyen, és az elején tényleg számos országban ellátogatott, és ez jó is egyébként, de önmagában ez nem elég, hisz a választást egyébként mindig az országban nyerik meg, és fontos a választóknak, az embereknek a igényeire reagálni, és az kevés lesz egy idő után, hogy bár krízis van Németországban, de azért egyébként nemzetközileg nagyon erősek vagyunk, hisz a nemzetközi erősség csak akkor tud igazi erősség lenni, ha párosul egy belpolitikai, gazdasági, konszolidált, stabil helyzettel, és azért ez már egyre inkább töredezik.
0: Beszélt arról, hogy nem nagyon vágyik senki Friedrich Merz székébe, tehát a kancellári pozíció az most nem vonzó. De ha mégis az lenne, ki lenne mondjuk az első három jelölt, aki szóba jönne?
1: Nagyon nehéz helyzetbe hoz, hogy most spekulálni kell, és aztán valaki azt mondja, hogy a Bauer szeptember 22-én rosszul mondta. Nem tudom, de ugye akikről beszél a sajtó? Henrik Wüst, észak-rajna-veszfáliai fiatal miniszterelnök, ugye most 50-51 éves, ő inkább a bal irányzathoz tartozik, a centrista irányzathoz tartozik, nagyvárosi liberális közegeiben nagyon szeretik, és akkor ott van ugye Márkusz Zöldér, az örök jelölt, aki egyébként 21-ben pár diadalban volt Armin Laschettel, hogy ki legyen a jelöltje a CDU-CSU-nak, akkoriban ő alul maradt, mindig ott van a tüske benne, hogy ő talán jobb kancellár lenne, és a mai napig azt mondja, hogy vele megnyerte volna a CDU-CSU 21-ben a választást, és nem lett volna Olaf Scholz. Nem tudjuk, hogy hogyan alakult volna ő egy jelölt, és akkor folyamatosan jönnek itt más jelöltek is, felmerült esetleg Boris Rhein, hesseni miniszterelnök neve, ugye tradicionálisan mindig a miniszterelnökök köréből, vagy a szövetségi miniszterek köréből kerül ki egy kancellár. Boris Rhein arról nevezetes, hogy egyébként egész érdekes módon kiadott egy nyilatkozatot, hogy azért el kellene gondolkodni az ALDE-vel történő kapcsolat. Nem azt mondta, hogy együttműködés, de valamilyen módon kapcsolatrendeződése, azaz nem jó ez a tűzfal hosszú távon, és valami más kell. Nem azt mondta, hogy most együtt kell működni, meg hogy koalíció, meg, hanem azt mondta, hogy ezért valami más politikát kell esetleg megvalósítani. És akkor ugye felmerült Alexander Dobrindt, CSU-s belügyminiszter neve még, aki nagyon szolid politikát visz, és egyébként nagyon népszerű, és a többi párt is elismeri őt, de ugye a kérdés az, hogy Márkusz Zöder mennyire engedné ezt. És akkor lehet, hogy a végén még egy kompromisszumos jelölt lesz. Én mindig szoktam mondani Michael Kretschmer szászországi miniszterelnököt, aki ma reggel egy nagyon-nagyon kritikus statementtel jelentkezett, és konkrétan személyi konzekvenciákat követelt az eddigi szereplésekből. Azaz van mozgás, és lehet, hogy előbukkan a második vagy a harmadik sorból valaki, akit talán még így nem követtük eddig intenzíven. Sok meglepetés lehet itt még.
0: Mit hozott a német külügyminiszter budapesti látogatása? Hogyan alakulhatnak a német-magyar kapcsolatok?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés. Szerintem jó, hogy a német külügyminiszter itt Magyarországon járt. Nagyon fontos, hogy Orbán Anita külügyminiszter asszony fogadta, és egy pozitív politikai kitekintés van itt. Tudnunk kell, hogy a Tisza párt az Európai Néppárt frakciójában van Brüsszelben, és szerintem előbb-utóbb a pártba is be fog lépni, és a CDU-CSU pártszövetség is ugye az Európai Néppárt alapító tagja. Nekik ez nagyon fontos, hogy együtt tudjanak működni olyanokkal, akik ugye egy formációban vannak. Szerintem ez egy probléma volt a volt kormányzat részéről, hogy ugye kiléptek az Európai Néppártból, a Fidesz ott nem volt már tagja.
0: Ráadásul kampányok is voltak, de nyilván ez
1: ráadásul kampányok kérdés is voltak az Európai Néppárt vezetésével szemben, ami megítélésem szerint nem volt olyan szerencsés, és bizonyos idő után azt azért el kell mondanunk, a nagyon jól működő gazdasági, civil társadalmi, kulturális, akadémiai kapcsolatok mellett a politika kapcsolatok azért eléggé megromlottak, és nehezen alakultak. Most ez egy pozitív kitekintés, hogy a politika kapcsolatok erősödnek. Lesz ugye megint novemberben Berlinben Magyar-Német Fórum, és nagyon sok projektet beszélt meg a kettő politikus. Én ezt alapvetően üdvözlöm, jónak tartom, és pozitív az, hogy Németország meg Magyarország egymással beszél, és közös gondolkodás van, és ugye a politikai kapcsolatok is jók, akkor szerintem ez egy üdvös jel a jövőre nézve.
0: A magyar GDP-ben lehet ennek mondjuk valamiféle eredménye?
1: Hát nagyon reméljük. Tudjuk azt, hogy ugye Magyarországon a három német prémium autógyártó, az Audi, a Mercedes és a BMW jelen van, de azt is tudjuk, hogy a német autógyártók helyzete szorított. Szóval én nagyon remélem, hogy igen, sok német cég egyébként Magyarországra jön. 2500 német cég ad itt 300 ezer magyar munkavállalónak munkát, és összességében ez egy pozitív együttműködés. Reméljük, hogy Magyarország tud ebből profitálni, reméljük, hogy a hazánk tud ebből profitálni, ebből a jó gazdasági kapcsolatból, és nekünk talán ezt érdemes leszögezni így összegzésként, nekünk érdekünk, hogy Németországnak jó sorsa legyen. Gazdaságilag jó sorsa legyen, politikailag jó sorsa legyen, és egy jó és felemelkedő ország legyen, mert hogyha Németországban baj van, bármilyen tekintetben, gazdaság, politika, közélet, közbiztonság, egyszerűen nem jó nekünk. Nekünk Németország ezer szál, Németországhoz ezer szál kötődik, egy régi történelmi kapcsolat, ami most a jelenben is fontos, és a jövőben is fontos lesz, és én mindig drukkolok Németországnak, és remélem, hogy ez a politikailag jó kapcsolat, akár gazdaságilag is gyümölcsöző kapcsolat tud lenni.
0: Akár már novemberben komolyat lehetne ebben előrelépni?
1: Hát én úgy gondolom, hogy van erre szándék. Magyarország számára most nagyon sok kapu nyitva van Németországban, és egyébként sok európai fővárosban is. Szerintem a kormányzat ez bizonyára nagyon okosan fogja használni, és hogy most novemberben milyen konkrét bejelentés lesz, azt nem tudom, nem vagyok ennek a részese, de nagy rokonszenvvel figyelem a magyar-német kapcsolatok javulását, és szerintem ez fontos, és bizonyára van itt nagyon sok potenciál.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
0: Önök az elmúlt 3/4 órában Bauer Bence Németország szakértőt, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját hallották itt az arénában. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott Európai Unión kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig, emellett pedig több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett. Erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárca vezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd, mely kormányközi bizottságokat és szakmai konzultációkat érdemes újraindítani, és mit szeretnének közösen elérni politikai, gazdasági vagy oktatási területen. Mindeközben a multilaterális diplomácia sem állt meg, hiszen részt vett a V4 plusz India külügyminiszteri találkozón, az uniós külügyminiszterek formális egyeztetésén és a Nyugat-Balkán barátai csoport ülésén. Ebben a csoportban Magyarország július óta teljes jogú tag, így felajánlotta, hogy 2027-ben az ország adjon otthont a csoport egy találkozójának, közölte a miniszter. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ. Mint írják, 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz, ebből 524 ezer diákokhoz a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára című Európai Uniós projektben. Mint írják, a 2026-2027-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek, akik a tanulmányaik befejezéséig használhatják őket. Közölték azt is, hogy az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket, hogy mindenki számára biztosított legyen a korszerű tanulás lehetősége. A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-től jelezhetik igényüket a Krétában az ingyenes notebookra, amelyet a diákok rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel együtt megkapnak. A programban több mint 3000 iskola vesz részt az ország minden részéről. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai az ellenőrzések során is segítik a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatásban. Az érintettek egy rövid, közérthető információs kártyát is kapnak, amelyen minden alapvető tudnivaló megtalálható, a QR-kód pedig egyenesen a NAV e-nyugta oldalára vezet, ahol részletes tájékoztatók és videós útmutatók segítik az eligazodást, írja közleményében az adóhatóság. Mint emlékeztettek, szeptember 1-től azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak, amelyek nyugtatömbből vagy számítógéppel állítanak ki nyugtát. Ez sok olyan kis vállalkozót érint, akik korábban nem találkoztak rendszeres online adatszolgáltatással, így például fodrászokat, kozmetikusokat, villanyszerelőket, őstermelőket vagy piaci árusokat. A NAV ezért a helyszíni ellenőrzések alkalmával is felhívja a figyelmet az új kötelezettségre, egyben gyakorlati segítséget is ad annak teljesítéséhez, erősítette meg a közlemény. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint a tárca, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A kezdeményezés célja, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez, olvasható a minisztérium közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum hőmérséklet térségünkben 19 és 22 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigén.
1: A Bogyós Gyümölcskertész, Szentpéteresen. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A gólyakalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
6: Hetedik fejezet. Kandurka szavának állt. Fülöp még el sem terült a kertben, mikor felébresztette. Valentin felkapta a ruháját, kisurrant az ablakon. Fülöp ma jobb kedvű volt, rájuk mosolygott roppant szájával. János láthatólag nem akart kiszállni, csak integetett, hogy siessenek. De Valentin a beteg tűzliliomra mutatott, és akkor János mégiscsak kilépett. Úgy találta, hogy nem reménytelen a gyógyulás. Valami tapasszal körberagasztotta az eltört szárat, és a tűzliliom azonnal erősebbnek érezte magát. Csak most hágtak fel Fülöpre, aki azonnal elindult. Valentin annyira izgatott volt, hogy kiszáradt a szája. Már ült repülőgépen, de úgy érezte, ilyen gyorsan még sose szállt. A város tüstént eltűnt alattuk, olyan magasan repültek, hogy nem látszott semmi a földből, csak csupa felhő. Kandurka engedélyt kért, hogy pihenhessen egy kissé. Miután kényelembe helyezkedett és el is aludt a Fülöp egyik sarkában, Valentin arra következtetett, hogy sokáig fog tartani az útjuk, és érdemes lefeküdni. Cocó állapotáról érteklődött. János legnagyobb meglepetésére azt mondta, hogy már teljesen egészséges, kikerült a kórházból és hazament a lakására. Valentin arcára annyira rárajzolódott a csodálkozás, hogy Jánosnak elő se kellett vennie a gondolatolvasóját, tudta, mit szeretne. Felállt, megkopogtatta a Fülöp nyakát. Fülöp visszanézett a saját ablaknyílásán, és megkérdezte, mit akarnak.
7: Zavarna, ha beléd kapcsolnám az eseményrögzítőt?
6: Kérdezte János, és mikor Fülöp megnyugtatta, hogy nem, elmaradhatatlan táskájából elővette egy pici gépet, és bekapcsolta a Fülöp oldalán egy piros konnektorba. Olyan volt a kis gép, mint egy televíziós rádió, de az alján betűtetejű billentyűk voltak, mint az írógépen.
7: Tudsz gépelni? Érdeklődött János. Mert akkor beállíthatod magad is. Csak betűzd le a kívánságodat. Persze, röviden.
6: Valentin arca kigyúlt az izgatottságtól. Oda guggolt az eseményrögzítő elé, és nagyon óvatosan egy ujjal pötyögtetni kezdte a billentyűket. János oda pillantott és elmosolyodott. Ez volt a szöveg. Mit csinált Cocó a szigeten, amióta nem láttam? Most megvilágosodott a gép üveglaposkája, és kép jelent meg mögötte. Icipici kép volt, alig látható. János akkor lenyomott egy másik gombot a gép oldalán, ezzel átkapcsolta a gépvetítőt a Fülöp fehér oldalára. Ott már életnagyságú volt a kép, akkora, mint a moziban. Valentin majdnem felkiáltott, annyira meglepő volt, hogy a Fülöp oldalán megjelenő képen magát Fülöpöt látja, aki éppen egy különös repülőtérre ereszkedik le, és szétbontja a túrós bugyor alakját. A repülőtér azért volt különös, mert egy óriási betonkorongon 100 meg 100 Fülöp hasalt, és a korong közepén egy jelzőtoronyból mindenféle zászlókkal és fényjelekkel adtak jelt a fel- meg leszállásra. Fülöp szétbomlott közepén most jól látszott Cocó, akinek homlokán átvérzett a kötés. Elsőnek harisnyás ugrott ki Fülöpből, s futott a repülőtér kijárata felé, ahol valami fehér autó állott. János szállt ki másodiknak, de ő nem ment el, hanem ott maradt Cocó mellett, és aggodalmasan igazgatta a kötést a sebesült homlokán. Vajon mit érezhet János, hogy így látja önmagát, mint valami filmszínészt? János, mintha kitalálta volna a gondolatát, azt mondta, nézze csak meg, útközben hogy összekuszálódott a bajusza. Harisnyás most ismét befutott a képbe, mögötte hordággyal 4 pingvin jött, meg egy fehér köpenyes szemüveges ló. Két lábon járt, mint a repülőtéren mindenki, és a nyakán magas körben záródó fehér köpenye zsebében szívhallgató látszott.
7: Ez doktor Ráró, mondta János, a lókórházból.
6: A négy pingvin hordágyra emelte Cocót és bevitte a betegszállító autóba. János, a képen látható János, kezet szorított mindenkivel, és eltűnt a képről Harisnyással együtt. Doktor Ráró beült a Cocó fejéhez, az autó elrobogott. Az autó magától indult, nem ült benne sofőr. Valami parti sétányon futott, nagyon szép villák között. Valentin egy-egy pillanatra a tenger fehér fodrait is látta. Aztán feltűnt egy nagy épület, előtte két kis csikó szobra állott. Az egyik csikó gunnyasztott és sovány volt, a másik vidáman nyerítve ágaskodott. János, a valóságos, azt mondta Valentinnek, hogy ez a lókórház. Cocót először egy üres terembe vitték, ahol doktor Ráró megvizsgálta, aztán egy mosómedve nővér alaposan megfürdette egy nagy medencében. Cocó láthatólag nem volt magánál, csak nagyokat nyögött. Fürdés után visszavitték a vizsgáló terembe, és doktor Ráró tetőtől talpig bekente valami kenőccsel. Hálóinget adtak rá, a négy pingvin betolta a liftbe. A következő pillanatban már a kórterem látszotta, hogy egy fiatal, tarkaló éppen a takarót igazgatta el Cocón. Cocó akkor már magánál volt, és könnyebben érezhette magát, mert az appelhet, amelyet a tarkaló kiskanállal rakott a szájába, az utolsó cseppig megette, és megkérdezte a tarkalótól, hogy mi a neve. Az ápolónő azt mondta, hogy ő Paula nővér. Cocó nem külön szobában volt, két másik ló feküdt még mellette, az egyik újságot olvasott, a másik pedig dominózott az ágyban. Mind a kettő bemutatkozott, az egyiket Lorándnak, a másikat Lőrincnek hívták. Cocó nemigen állt szóba velük, csak szomorúan a takarójára pillantott, a szemét is lehunta, és akkor a kép a szoba tetejét mutatta, ahol egy falba épített óriási gondolatolvasó üvege villogott. Valentin látta, hogy Loránd, Lőrinc és a tarkafoltos Paula nővér a mennyezetre pillantanak, és a gondolatolvasó korongja alatt a következő szöveg jelenik meg. Nem tudok olvasni, nem ismerem az illemszabályokat, árvának és műveletlennek érzem magamat. Most Loránd, Lőrinc és Paula nővér egyszerre kezdtek el beszélni, és mind azt bizonygatta Cocónak, hogy őt itt mindenki nagyon szereti, hogy milyen csinos, ügyes, kedves ló is ő, és akkor Cocó kinyitotta a szemét és mosolygott. A gondolatolvasó azt mutatta, azon töpreng, meddig kell még itt feküdnie, erre Paula nővér azt mondta, hogy még másfél óráig. Cocó nem akarta hinni, de Lőrinc és Lorán már fel is keltek, jobbulást kívántak, és elmentek öltözködni, hogy hazamenjenek. Lorán, mint mondta, 10 percet feküdt, Lőrinc meg egy fél órát. Cocónál azért tart olyan sokáig a gyógyulás, mert ő a legsúlyosabb beteg a szigeten. Aztán a gép a korterem falában lévő órát mutatta, amely másfél órával többet mutatott. Cocó már az ágy szélén ült, ismét evett, ezúttal már az odahúzott asztal mellett. A gondolatolvasó azt jelezte, szégyeli, hogy nincs semmiféle ruhája, s a szöveg mellett ott látszott egy szép fehér ruha. Paula nővér azt mondta, próbáljon meg sétálni. Cocó eleinte nem mert a lábára állni, aztán mégis megkísérelte, és akkor kiderült, hogy valóban nincsen semmi baja már. Valentin úgy találta, hogy a gép egész más Cocót mutat, mint akit ő ismert. Szőre fényes, vöröses-barna lett, és minden sebhely, heg, ostorcsapásnyom eltűnt a hátáról. Homlokán a fehér csillag úgy sziporkázott, mintha élő volna. Paula nővér kórházi köntöst adott rá, és levezette a kórteremből. Szép kerten mentek át. A szökőkút mellett Valentin újra megpillantotta doktor Rárót, aki éppen egy komoly tekintetű kutyával beszélgetett. A kutya frakban volt. Cilinderét a kezében tartotta, mellette pedig egy fiatal jegesmedve állt, különös fekete ruhában, bársonnyal bélelt talárban és négyszögletes sapkában, akinek láthatólag rendkívül melege volt.
7: Ez a Harisnyás testvére, Zakariás professzor, mondta János, a valóságos, A nagy orvostudós. Most jöhettek az egyetemről Fehér Tivadart, a legkedvesebb tanítványát avatták doktorrá.
6: Hát persze. Innen a hasonlatosság. A professzornak is volt harisnyája, de csak egy fél, a bal karján. Cocó és Paula nővér ott mentek el mellettük. Cocó látható idegenkedéssel nézett Fehér Tivadarra, aki csodálkozva vonta meg a vállát, és még utánuk is nézett, mint aki nem érti, miért megy valaki két láb helyett négy lábon. Most a kórház hátsó homlokzata látszott, és egy új felirat. Szabó műhely. Cocó ide már egyedül lépett be, egy rendkívüli nagyságú pók fogadta. Cocónak majdnem a sörényéig ért. Két-két lábán viselt egy cipőt, a derekára láncon olló volt akasztva. Fehér munkaköpenyének zsebéből pedig mérőszalag lógott ki. A pók kezet rázott Cocóval, s azt mondta, már lejött a rendelés. Cocó nem értette. A pók a mennyezetre mutatott. A gondolat olvasó korongon ott is, ott látszott a fehér ruha. A pók csengetett. A csengetésre besietett egy selyem hernyó. Az ajtó nyitva maradt mögötte, Valentin belátott a szomszéd helyiségbe, ahol két sor szövőszék látszott. Az egyik sornál selyemhernyók dolgoztak, a másiknál pókok. Közben már hozták is a Cocó ruháját. Két hernyó cipelte, mert nagyon nagy darab volt. Cocó szemmel láthatólag szokatlannak találta, főleg a nadrágot. Azt meg is tapogatta. Valentin Jánosra nézett.
7: A háttámasztót tapogatja, nevetett János. Beépített deréktartó van minden ruhában, amely megtartja a gerincet, míg az illető meg nem szokja a két lábon való járást.
6: Cocó belépett egy öltöző fülkébe, és nem sokára már az új ruhájában mutatta a kép. Eleinte bizonytalan, majd mind szilárdabb léptekkel gyakorolta a járást. Elbúcsúzott a póktól, visszament a kertbe. A szökőkút környéke most üres volt, csak Paula nővér várt rá, és azt mondta, menjen a kijárathoz, mert érte jöttek, és a házigazdája ott vár rá a büfénél, ahol azok a piros vászonernyők vannak, és fonott kerti székek, asztaluk. Valentin elnevette magát, János is elmosolyodott, mert Cocó sietve indult el, aztán a büféhez érve megtorpant, mert csak egy valaki ült a piros ernyő alatt, egy oroszlán. Kalap volt a fején, kötés a kezében, régóta várhatott már. Cocó rémülten nézett körül, merre szaladjon. Megpróbált lábújhegyen elosonni, de a cipő, amely gumiszalaggal rögzült a deréktartóhoz, nem akart engedelmeskedni. Megcsikordult alatta a kavics, és akkor az oroszlán felnézett, letette a kötését, és Cocó felé indult. A Valentin ekkor már úgy nevetett, hogy a könnyei is potyogtak, mert Cocó kétségbeesésében kikapcsolta a háttámasztóját, négy lábra zuppant, aztán nekifutott a nyitott kórház kapunak. A félcipője is elmaradt, csak úgy porzott utána az út. Már-már kim volt az utcán, mikor a kapus elébe toppant. Kis kövér elefánt volt, aki éppen a gyerekkocsiban alvó kislányát ringatta az ormányával, mikor meglátta a rohanó Cocót. Előugrott, megállította.
0: Ugyan kérlek, kiáltott rá. Hová gondolsz? Négy lábon, cipő nélkül, mint a vadak? Ki a világba?
7: Cocó azt dadogta, hogy oroszlán.
0: Hát aztán, mondta a kapus, te meg ló vagy.
7: Láthatólag nem értette, mi a baj, csak akkor kapott észbe, amikor a közeledő oroszlán láttára Cocó sörénye égnek állt a rémülettől.
0: Égbe kiáltó, csapta össze a kezét, csak nem félsz. Ez Ofélia kisasszony, a zenetanár. Az a kedves teremtés, aki házigazdául és nevelőül ajánlkozott, mikor hírt kaptunk arról, hogy elhoznak a szigetre.
7: Ennyi.
0: Ilyen sértés, ilyen méltatlan gyanúsítás.
7: Cocó elpirult, felnyihogott zavarában. A portás fejcsóválva helyére kapcsolta a háttámasztóját, s visszabillentette Cocót a két hátsó lábára. Egy iskolás fiú, egy kis majom, aktatáskal kezében, már szaladt is a Cocó elmaradt cipőjével.
6: Csocó visszahúzta, és nem mert felnézni. Közben az oroszlán odaért, kezet fogott a portással. Csocó látható megkönnyebbülésére nem haragudott, csak nevetett.
0: Na de ilyet,
6: mondta, míg kézitáskájába egyengette a kötését. Tőlem félni? Sose hittem volna. Megsimogatta a Csocó sörényét, és kilépett vele a kapun. Valentin látta, hogy Csocó megnyugodott, s karját az Ofélia karjába fűzte. Most a kép a kórháztól elvezető utat mutatta. Valentin ismét látta a tenger apró, kemény hullámait. A parti sétányon rengeteg járókelő élvezte a napfényt. Csak állatok voltak. Ember egy sem. Krokodilusok és tigrisek, szarvasok és vaddisznók mind ruhában, cipőben, háttámasztóval vagy már anélkül haladtak egymás mellett a legnagyobb barátságban. Egy kövér nyúl ment el Csocóék mellett, odaintett Oféliának, Ofélia barátságosan bólintott. Az utcasarkokon fülöp megállók voltak. Csocóék egy tágas fülöpbe szálltak többet magukkal. Valentin most végre a szigetet is látta, felülről, ahogy Csocó is láthatta a fülöpből. Látta, hogy a sziget minden utcája körbefut. És hogy pontosan a sziget közepén egy kör alakú téren olyasfajta épület emelkedik, mint a Mami egyik parfümös üvegje. A törzse alabástromból volt, nyakszerűen elvékonyodó tornya meg kék üvegből. János azt mondta, ez az elnök palotája, a kör peremén álló épületek a minisztériumok. Ezt a teret vette körül a többi utca, amely mind körben futott, úgyhogy a sziget olyan volt felülről, mint egy óriási diós csiga. És maga is kör alakú lévén úgy ült a tengeren, mint egy tányér. A legszélső körút körül kanyargott a tengerparti sétány, ahol Csocóék a fülöpbe szálltak. Ofélia a harmadik megállónál kilépett Csocóval, és gyalog haladtak egy darabig. Valentin látott az utcán egy sokszorosító irodát, ahol egy őz diktált négy vadlibának, a libák a csőrükkel írógépeltek. Egy pékműhelyt is észrevett, ahol 12 fehér sipkás cica dagasztott egy nagy tekenőben. A pékműhely melletti ház volt az Oféliáé. Valentin látta, hogy az ajtó nem kulcsra nyílt, hanem az Ofélia szavára, és hogy beérve Ofélia bemutatta Csocót az ajtónak. Az ajtó a kilincsét nyújtotta. Csocó jól megrázta és nyerített. Az ajtón belül villogó sárga homok volt, és egy kis medence körül három pálma bólongatott, egy csíknyi szavanna is ott zöldelt. Ofélia azt mondta, azért rendezte be így az otthonát, mert a régi hazájára emlékezteti. A kertben különben egy jaguár terített az ebédhez, Csocó elé egy tál friss szénát tett, Oféliának pedig hatalmas nyers combot tálalt fel. Ő is velük étkezett, fehér kötényét levetette az asztalnál, megosztoztak a combon Oféliával. Csocó hozzá sem nyúlt az ételhez. Mikor meglátta, hogy Johanna a jaguár mit hozott be magának és Oféliának, az abrosz alatt a saját lábát nézegette és borzongott. Csak ült a pálmák alatt, nem evett semmit. Ofélia hiába kínálgatta. Egyszerre hangos nevetés hallatszott. Valentin elképedve látta, hogy az egyik pálma fakacagta el magát. Ofélia fölnézett, összeráncolta a homlokát és megkérdezte, mitől van olyan jó kedve? Csocón nevetek, mondta a pálmafa, és az oldalát fogta nevettében. Csocó azt hiszi, hogy valóságos húst esztek, és most azt számítgatja magában, mikor tálaljátok fel őt is vacsorára. Csocó iszonyúan elpirult. Ofélia összeszitte a pálmafát, elnézést kért Csocótól, azt mondta, a pálma még nagyon fiatal, tavaly, mikor iskolába járt, sokat hiányzott, betegeskedett, nem nagyon tanult jó modort. A fa megszégyelte magát, óvatosan kihúzta a gyökereit a homokból, és átment a kert túlsó végére. Ott ismét beállt a földbe, összefonta az ágait, és olyan képet vágott, mintha semmi se történt volna. Ofélia akkor elmondta, hogy a hús műhús, mint ahogy a széna is műszéna. A szigeten mindent vegyi úton állítanak elő, itt senki sem eszi meg egyetlen más állat húsát sem, egyetlen növényt vagy gyümölcsöt sem. Csocsó erre felkapta a tányért, és vígan beleharapott a műszénába. Johanna szó nélkül a kezébe nyomta a villát, és attól kezdve Csocsó is villával evett, nem csak Ofélia. Nagyon ügyes volt, egyszer sem ejtette el. A kép még sokáig mutatta az ebédet, az utolsó fogás zabtorta volt, aztán Oféliát lehetett látni, ahogy megmutatja a Csocsó szobáját. Csocsó kezet mos, ledül a díványra, elalszik. Ofélia pedig a zongorához ül, és Mozartot zongorázik. Kinn a konyhában Johanna a mosogató medencébe vitte a tányérokat, megkérte őket, mosogassák el magukat, s míg a tányérok kések a vízben alá meg alá buktak, és jól megdörzsölték egymást, újságot olvasott, és jaguárdalokat énekelt. Egy kicsit hasonlított Ginevrához. Az esemény rögzítő elsötétült. Kandurka felült, ásított, de kis talpával illedelmesen eltakarta a száját. Valentin az elsötétedett gépről az ablakra pillantott. Lenn egy magas torony látszott. Olyan, mint egy parfümös üvegnyaka. Talpazata alabástrom volt, maga a torony meg kék üveg. Távol, apró, kemény hullámokkal fodrozott a tenger. Fülöp lassan lefelé ereszkedett, alattuk volt a repülőtér, amelyet az imént a gép mutatott. A sziget! Kiáltotta Valentin, és örömében átölelte a János nyakát, és jobbról-balról megcsókolta. Nyolcadik fejezet. A repülőtéren harisnyás fogadta őket. Elsőnek Valentinhoz lépett, kezet rázott vele és megölelte. János és Kandurka egy lépésnyire mögöttük maradtak, és Valentin érezte, hogy harisnyás most miatta van itt. Miatta öltözött sötétkék díszegyen ruhába, és ez az üdvözlés, míg harisnyás a sziget nevében fogadja és köszönti, ünnepélyes és hivatalos. Fülöp elment aludni a garázsba, ők a harisnyás autóján utaztak tovább. Valentinnak már a fejében volt a sziget különös térképe, és menet közben kitalálta az irányból, hová tartanak. Valóban a központi körtérre futottak be, az üvegtorony alá, de nem ott álltak meg, hanem az egyik szélső épület előtt. Az óra az épület homlokzatán delet mutatott. Éjfél lehet odahaza, gondolta Valentin. Az óra fölött ott csillogott a nagybetűs betűsor. Külügyminisztérium. Harisnyás valami utasítást adott az autójának, Valentin akkor vette észre, hogy ennek sincsen sofőrje. Az autónak is arca, füle volt, mint Fülöpnek. Aztán kiszállt. Valentint is kisegítette a kocsiból. János, Kandurka nem mozdult. Valentin zavarba jött, de nem akarta mutatni, hogy nem nagyon szeret Kandurka nélkül lenni. Kandurka azt susogta, hogy csak Valentin hivatalos ma harisnyáshoz. Ők nem. De ebéd után valamennyien találkozni fognak Csocónál. Neki meg Jánosnak különben is dolga van, rengeteg szigeti tennivaló. Viszontlátásra hát Oféliánál. Valentin megszorította puha kis markát, s még sokáig nézett volna a tovagördülő autó után, de harisnyás karon fogta, és megkérte, induljon már befelé, nem tudnak parkolni az autók, ha elállják a bejáratot. Valóban, mindig új meg új autók gurultak a külügyminisztérium elé, Valentin nehezen indult meg. Nagyon szépek voltak a szigeti kocsik. Az épület is ugyancsak szép volt és érdekes. Csak egy emeletet mentek liften, tovább már maguk lépegettek egy hosszú, sokablakos folyosón. Harisnyást mindenki köszöntötte. Sőt, egy egér, akit harisnyás később elekként mutatott be, nevén szólította és üdvözölte Valentint is. Valentin nagyon büszke volt, csak nem értette, honnan ismeri őt. Harisnyás akkor megmutatta neki az irattárat. Valentin maga húzta ki a V jelzésű páncélfiókot, és kikereshette a saját nevét és a saját ügyiratát. Jól dolgoztak a szigeten, az iraton tegnapi volt a dátum. Elek azt mondta, a csatolt fényképről ismerte meg, és mindjárt meg is mutatta a kis gömbölyű képet. Valentin látta a telepudvarát, minden nagyon szürke volt az eső miatt, s alig akart magára ismerni, mert behúzott nyakkal állt a képen, s valami csodálatosan fancsali képet vágott. Időbe telt, míg rájött, melyik pillanatot örökítette meg a kép. Főleg arról találta ki, hogy a képen oldalra csúszva ott látszott a Lavínia néni keze is. Elek visszatűzte a képet az iratcsomóra, és elárulta, azért van olyan különös formája, mert a cocó szeméből másolták ki valami különleges eljárással, mikor a kórházban feküdt. Azért olyan gömbölyű. Harisnyás szobája felé haladva, Valentin tett valami megjegyzést Elekre. Utóbb szerette volna visszaszívni, de késő volt. Harisnyás eleinte egyáltalán nem értette, mire céloz, aztán felnevetett. Ugyan? Hogy enné meg? Kiáltott folyton nevetve. Elek lennétkezik az étteremben, csak nem hiszed, hogy valaki örömében eszik papírt. Azért eszik, mert nincs más ennivalója, meg aztán a foga borzasztóan gyorsan nő. Elek étlapról szokott rendelni, ha jól emlékszem, általában sajtot, füstölt szalonnát és diópudingot. Miért rágná meg az iratokat egy segédhivatali igazgató, egy esküdtett hivatalnok? Azért kért ezt a beosztást, mert a szagot nagyon szereti. A papírszagot. De megenni? Beléptek. A titkárnő, egy rendkívül csinosan öltözött kagyló, jelentette, hogy a vendég már megérkezett és bent várakozik rájuk a belső helyiségben. Valentin szerette volna megnézni a titkárnő íróasztalát, mert még sehol és soha nem látott annyi különféle telefont, gépet, eseményrögzítőt és gondolatolvasót, színes ceruzát és tust, de nem álltak meg. Harisnyás előreengedte, beléptek a másik szobába. Itt sem maradtak, csak szempillantásnyi ideig nézhette a harisnyás asztalát, szőnyeg borította falait, s a kandalló felett a saját országának, meg annak a városnak a képét, ahol lakik. Valentin jól tudott térképet olvasni, azonnal megismerte a zöld foltocskát a város határában. Az a kis erdő. Piros karika villogott benne egy helyen. Mi lehet ott? Talán a követség? Vagy a Tölgy Tamás lakását térképezték fel? A legbelső helyiségben terített asztal állt egy sarokban, az ablaknál meg két karosszék, egy lapos dohányzóasztal két oldalán. A vendég, aki már bent várakozott rájuk, letette a szigeti hírmondót, amelyet olvasott, s a belépők elé sietett. Valentin mosolyogva szorította meg a fél harisnyáját. A professzor valami kellemes, enyhe éterszagot árasztott gondosan kefélt bundájából. A testvérek megölelték egymást, az időjárásra tettek néhány megjegyzést. Hogy leültek, a professzor érdeklődéssel nézett egy régi sebb helyre Valentin térdén, s elmeséltette magának a történetét. Valentinnak, míg részletesen elmagyarázta, hogy és hol esett le a lépcsőről harmadéve, az volt az érzése, hogy mindenki egész másról akar beszélni voltak éppen, de még nem jött el az ideje. Harisnyást egyszer a telefonhoz hívták. Emma, a kagyló azt mondta, halaszthatatlan ügy. Akkor ki is ment egy pillanatra. A professzor az egészségügyre terelte a szót.

0: még csengetett az ebédért, el is mondta miért. Most kapta meg az átíratot annak a szigeti polgárnak az ügyében, aki nem továbbította a beérkezett jelentéseket, és akinek hanyagsága miatt nem kaptak segítséget a lovak. Sőt, némaságra volt kárhoztatva az ő követsége és az elromlott leadóval. A professzor arca is elborult. Azt mondta, keserves lesz a büntetés. Asztalhoz ültek. Harisnyás középre, jobbjára Valentin, baljára a professzor. Egy gyík szolgált föl gyönyörű, sárga ruhában. Valentin roppant vigyázott, hogy szépen egyék. A levest csészéből itták, valami hal volt előételül, aztán sültetettek salátával, tortát, sajtot és gyümölcsöt. Még szerencse, hogy otthon konzerv volt vacsorára, különben nem tudna ilyen jó ízűen enni. A két testvér csupa olyasmiről beszélt, amihez Valentin is hozzá tudott szólni. Jánosról, a János munkaköréről, a cocó gyógyulásáról. Arról a kényes, fontos állásról, amelyet Kandurka a követségen betölt. Kellemesen, feszélyezetlenül telt az idő. A professzor megkérdezte, szeretné-e látni belülről is az egyetemet. És Valentin megint azt érezte, hogy valami más. Több van a kérdés mögött, mint ami látszik.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gyümölcs gyümölcskertész.
5: Szent Péter esetője.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
6: A gyerek.
8: A gólya kalifa.
9: Paszti fiú esete.
10: Pilátus testament. Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A változatlanul 5,5%-on tartott alapkamat támogatja az inflációs cél fenntartható elérését, ezt mondta Varga Mihály a keddi kamat döntést követő online sajtótájékoztatóján. Az elnök hangsúlyozta, a magas energia árak, valamint a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet óvatos monetáris politikai megközelítést indokolnak. A tanács a következő hónapokban körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamatról, emelte ki a bankelnök. Varga Mihály elmondta, a 2,5%-os új inflációs cél mértékéről egyhangú döntést hoztak, több hónapos előkészítést követően. A 2,5%-os inflációs cél hosszabb távon mérsékeltebb inflációt, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, alacsonyabb nominális kamatokat és finanszírozási költségeket jelent a magyar gazdaságnak, hangsúlyozta az elnök. A monetáris tanács a keddi kamat döntést követően jelentette be, hogy 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját, a jelenlegi 3%-ról a toleranciasáv változatlanul plusz-minusz 1% pont marad. Az új inflációs cél 2028. január 1-én lép hatályba. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány, első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. A kormány megszünteti a tartalmi megújító képzéseket, a jövőben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem korábbi képzései szabadon választhatók lesznek, miután azok tartalmát felülvizsgálta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzései olcsóbbak lesznek, mert megszűnnek a kihelyezett vidéki tanfolyamok. Emellett ezen túl a gyakornokoknak nem lesz kötelező levizsgázniuk a nemzeti alaptantervből. Tudatnánk azt is, hogy a módosításokról társadalmi egyeztetést kezd ez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. A digitális állampolgárság program új hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés, ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebb adatot kell újra megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni, közölte a fejlesztő cég. A DAP adatszolgáltatásával a szükséges információk, például a személyazonosító és lakcím adatok közvetlenül hiteles forrásból érkezhetnek, írja a közlemény hozzátéve, azzal együtt, hogy a hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes vagy tartós, akár több évre szóló. A fejlesztésre építve a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során az érintett tagállami szolgáltatás csatlakozásától függően az állampolgár jóváhagyásával a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. A projekt lezárult fejlesztései 5 milliárd forint értékben az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósultak meg, közölte a fejlesztő. Nincs már az afrikai sertéspest is miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bejegyzésében kiemelte, ez fontos az afrikai sertéspest is elleni küzdelemben, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertés állományokban. A miniszter hozzátette, a védekezés folytatódik, mert az afrikai sertéspest is a vaddisznó állományban továbbra is jelen van. van. A miniszter hangsúlyozta, a járványvédelmi szabályok betartása továbbra is kulcsfontosságú. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal június 4-én jelentette be, hogy megjelent az afrikai sertéspest is egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban. Később több területen is kimutatták a vírus jelenlétét. Bóna Szabolcs június 4-én egyeztetésre hívta a magyar házi sertés állományban megjelent vírus miatt a sertés termékpálya szereplőit. Az országos főállatorvos intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat-északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum hőmérséklet térségünkben 19 és 22 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: knock-knock hat door.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük majd témáinkat. Az ötödik legtöbb felajánlást egy református alapítvány kapta az adó 1%-os felajánlásokból. Vendégünk Tamás Nébesenóra, a református Betesda gyermekkórház főigazgató helyettese.
3: Nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden egyes felajánlásért és 23.763 embernek a megszavazott bizalmáért, hogy a Betesda kórház választották, hogy ezek adóik 1%-ából igazából gyerekgyógyításra varázsoljuk ezeket a felajánlásokat. Szó szerint ez történik.
2: Tamás Nébesen órával arról is beszélgetünk, hogy mire költik majd a csaknem 300 millió forintot, amelyet támogatásként kaptak.
3: Ez több gyereknek is fogja tudni segíteni az életét, ezek hosszan bentfekvő, nem kommunikáló gyermeket, vagy akár egy bénulás, akár egy idegrendszeri sérülés következtében ők nem tudnak a külvilággal másképp kommunikálni, csak különböző szoftverek segítségével, amelyre szemükkel irányítanak. És van például egy betegünk, aki a szemével tudott aztán videókat vágni, ezt nehéz is elképzelni, de a technológia már ilyeneket tud, és önmagát kifejezni.
2: Aztán műsorunk második felében hallhatnak arról, hogy az infláció mérséklődésével az állampapír alternatívája lehet a lekötött betét is. Vendégünk Richter Ádám, a Money.hu pénzügyi elemzője.
4: Az a helyzet állt elő, hogy mivel 1,3% volt a legutolsó adat szerint is, a lekötött betétek is már magasabb kamatot fizetnek ennél, hogyha jól választ az ember. Ez szinte példátlan az elmúlt évekből, tehát a betétek azok szinte mindig infláció alatt fizettek, ami azt jelenti, hogy ilyen reál értelemben nem szaporodott a pénz.
2: Jó, persze azt is tudni, hogy a lekötött betétek után kamatadót és úgynevezett szóchót is kell fizetni.
4: Állampapírok azok adómentesek teljesen, most már az elmúlt néhány évben. Ezzel szemben viszont az egyéb kamat jövedelmek, mint ami a lekötött betétekre is vonatkozik, 15% kamat adót és 13% szocfot kell rá fizetni, de még ezzel együtt is megérheti, és még ezzel együtt is infláció feletti hozamokat lehet elérni.
2: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: kal több felajánlást kapott a Bethesda Kórház alapítványa, mint egy évvel korábban a civil 1%-os felajánlásokból. A 2025-ös adóévre vonatkozóan több mint 23.700 ember választotta a református gyermekkórházat, és csaknem 300 millió forint felajánlást gyűlt így össze a gyermekgyógyítás támogatására. A civil 1%-os felajánlásoknál az elmúlt években nagy változás történt, az élen média termékeket támogató alapítványok végeznek, ám a Bethesda alapítványa így is meg tudta őrizni az 5. helyét a legtöbb felajánlást kapó szervezetek listáján. A pénzből fejlesztéseket végeznek majd el a következő egy évben, például úgynevezett szemegeret szereznek majd be, amellyel a mozgásképtelen gyermekek tudnak sokkal jobban kommunikálni a külvilággal, mint korábban tehették. A részletekről Tamásné Besenórát, a Református Bethesda Gyermekkórház stratégiai igazgatóját, főigazgató helyettesét, kommunikáció és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóját kérdezem.
2: Hogyan értékeled a Bethesda Kórház alapítványáért adó 1%-os eredményét a 2026-os adatok alapján? Ezek ugye a 25-ös adóév eredményei.
3: Így van, nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden egyes felajánlásért és 23.763 embernek a megszavazott bizalmáért, hogy a Bethesda Kórházat választották, hogy az adóik 1%-ából igazából gyerekgyógyítással varázsoljuk ezeket a felajánlásokat. Szó szerint ez történik. Volt bennünk egy kicsi félelem, mondom őszintén, mert hatalmas zajban, választási zajban zajlott a kampány, amikor nagyon sok felé kellett figyelniük az embereknek, és ilyenkor nehéz is kitűnni egy olyan témával, ami másról szól. És bár bíztunk abban, hogy sikerül akár növekedni is a felajánlások tekintetében, nem voltunk ebben egész biztosak, de nagyon nagy örömmel láttuk, hogy egy jelentős növekedést sikerült elérnünk, és 2000-rel nőtt a felajánlóink száma, 2000-rel több ember szavazott nekünk bizalmat, mint az elmúlt évben, és az összegben is egy jelentős növekedést jelentett, tehát összesen közel 300 millió forinttal segítik így a felajánlók a Bethesda Kórházban zajló gyermekek gyógyítását.
2: Tulajdonképpen azt a helyeteket is megőriztétek, hogy 5. legtöbb felajánlást kapó civil szervezet vagytok az országban.
3: Igen, én ezt úgy értékelem, hogy sikerült megőrizni ezt a helyet, pontosabban nagyon sokat kell tenni azért, hogy a különböző új szervezetek, tehát van ebben egy újfajta irány, különösen a sajtóval foglalkozó és a sajtót támogató alapítványok törtek azért az elmúlt 2 évben, ennek meg van az oka és a logikája, de megtartani és megerősíteni azt a bázist, akik a gyermekek gyógyításában látják a jövőt, ez egy kihívás, mert a mi felületeink, az eszközeink azért sokkal kisebbek, mint a különböző nagy portáloknak, és ennek ellenére sikerült növekedni és megőrizni az 5. helyet, amelyért azért szoros küzdelem folyik, ha ez egy furcsa szó is ebben a tekintetben.
2: Mit jelent az adó 1%-os forrása Bethesda életében? Most először általánosságban, de majd Léci, mondd el azt is, hogy konkrétan, ha lehet ezt a pénzt, hogy mire tervezitek költeni, de most először általánosságban miért fontos az, hogy érkezik be ilyen forrás hozzátok?
3: Igen, ezeket azt gondolom, hogy nagyon fontos újra és újra megfogalmazni a kedves hallgatóknak, a társadalomnak, mert egy kórházi finanszírozás az nehezen érthető kívülről. Azt kell tudni minden hallgatónak, hogy egy kórházban nem állnak rendelkezésre források eszközfejlesztésre, nincsen beépítve a finanszírozásba, egy elromlott eszközre, nincsen plusz keret, nincsen amortizációra forrás, és ezeket különböző módokon tudják megoldani a kórházak. A Bethesda Kórház életében ez úgy zajlik, hogy minden egyes eszközfejlesztés, minden egyes előrelépés az alapítvány segítségével tud megvalósulni. Tehát a kórház lényegében azért küzd, hogy egy fenntartható gyógyító intézmény maradjon, miközben az alapítvány teszi lehetővé a fejlődést, mert mi abban hiszünk, hogy, és az a küldetésünk, hogy folyamatosan fejlődnünk kell mindeszközök tekintetében, mind a körülményekben, mint pedig azokban az elérhető új és új terápiákban és plusz szolgáltatásokban, amelyekkel a gyereket és a családok életét jobbá tesszük, és ezt a fejlődést teszi lehetővé az alapítvány, és ebben hatalmas nagy szelet ez a 300 millió forint, mert erre tudunk támaszkodni a következő évben, és ebből tudjuk finanszírozni a fejlesztéseinket.
2: A korábbi évekből való beszélgetéseinkből tudom, hogy ilyenkor írtok egy listát, egy tervet, hogy ha ennyi pénz jön, ha ennyi, akkor mire lehet költeni, vagy mi a legfontosabb? Egy-két dolgot említesz ebből, hogy nagy valószínűség szerint mihez fogtok majd kezdeni ezzel a 300 millió forinttal, milyen fejlesztéseket tudtok beindítani?
3: Igen, tehát ez egy egyéves folyamatnak kell elképzelni, és vannak fejlesztési terveink az osztályoknak a jelzései, igényei alapján, ezek mindig tartalmaznak plusz új eszközöket is, amelyekkel jobb lesz a gyógyítás, tartalmaznak olyanokat is, amelyek, ha valami olyasmi romlott el, amit nem tudunk más forrásból megteremteni, tehát az alapműködést teszik lehetővé, például most a műtőnkben van több olyan eszköz, amit pótolni kell, hogy folyamatos és jó legyen az ellátás, és ebből a forrásból tudjuk azokat a plusz terápiákat finanszírozni, táborokat, amelyeket ingyenesen lehetővé teszünk a gyerekeknek, lovas, kutyás terápiát, falmászás, művészet terápiát, tehát mindez, ami a finanszírozásból kimarad, és azt látjuk, hogy nagyon jó hatással van a gyerekeknek a fejlődésére, illetve a különböző betegségcsoportnak sok szerint más és más hasznos terápiát, ezeket is mindebből tudjuk finanszírozni, és a következő évben a fejlesztési listán olyan gyógypedagógiai eszközök kerültek az élre, amelyek alternatív kommunikációs eszközpartnak a kiépítését jelentik. Ez azt kell érteni, hogy rengeteg olyan gyermek van nálunk, akár az intenzív osztályon, akár a rehabilitációs osztályon, akik akár egy kóma vagy bénulás következtében nem tudnak kommunikálni, nem tudnak megszólalni, és ma már léteznek olyan eszközök, például szemegér, amivel a szemük mozgatásával tudják jelezni, hogy mi van velük, mit éreznek, mire vágynak, mire van szükségük. Ezeket egy kórház értelemszerűen nem tudja amúgy biztosítani, és most az új pedagógusaink segítségével szeretnénk ezeknek a gyerekeknek is kinyitni a világot és segíteni. Ez egy olyan plusz dolog, amiben fejlődni fogunk tudni. Említettem a műtőinket, illetve a sebészeti, égésebészetünk is folyamatos fejlődésben van, és ebben volt most az utóbbi évben szükség több elromlott eszköznek a pótlására, és itt is van egy fejlesztési terv, amit végig fogunk vinni, és ezerint fogunk haladni. És erről tájékoztatást küldünk mindenkinek, aki megjelölte az e-mail címét, a felajánláskor ezt meg lehet adni, és fontosnak tartjuk a transzparenciát, hogy mindenki lássa, hogy mi lesz azokkal az adóforintokkal, amiket felajánlott, és mire fordítottuk.
2: És akkor ez, amit most említettél, jól értettem a nevét, szemegér?
3: Szemegér.
2: Ilyet be tudtok akkor szerezni ebből az adó 1%-os felajánlásból?
3: Így van. És ez több gyereknek is fogja tudni segíteni az életét, ezek hosszan bent fekvő, nem kommunikáló gyermekek, vagy akár egy bénulás, akár egy idegrendszeri sérülés következtében, ők nem tudnak a külvilággal másképp kommunikálni, csak különböző szoftverek segítségével, amelyre szemükkel irányítanak. És van például egy betegünk, aki a szemével tudott aztán videókat vágni, ezt nehéz is elképzelni, de a technológia már ilyeneket tud, és önmagát kifejezni, és hogy visszakapta azt a fajta kommunikációs képességét, amelyet hát elveszített azáltal, hogy ő nem tud mozogni, és le van bénulva, és ezek fantasztikus történetek, és szívesen meg is mutatjuk azoknak, akik érdeklődnek ezek iránt, mert életek változnak meg ezáltal, és ezekből adó forintokból.
2: És akkor egy utolsó gondolat, itt mondtad, hogy transzparensen beszámoltok ezekről a fejlesztésekről, azoknak, akik ugye megadják az e-mail címet a felajánlásnál, mennyire érdeklődnek a támogatóitok? Tehát mondjuk tudsz ilyen arányszámot mondani, hogy hányan szeretnének visszajelzést kapni, van ebben változás?
3: Igen, illetve hát a folyamatos kommunikációban is időnként hírt adunk a beszerzett eszközökről, tehát nem csak azok láthatják ezt, akik rajta vannak a hírleveleinken. Azt tapasztaljuk, hogy olyan korban élünk, ahol a bizalomért újra és újra meg kell dolgozni, tehát az nem evidens, kicsit egy bizalomvesztett világban kell megtartanunk minden egyes felajánlónak azt a fajta transzparenciát, amiben mi is megviszünk, és ezért nagyon fontosnak tartjuk ezt a kommunikációt. A 23 ezer felajánlóból körülbelül olyan 4000-en adnak meg adatokat magukról, két dologot kell beixelni, a hozzájárulást, hogy küldhetünk az adóegy százalékról egy visszaigazolást, hogy mire költöttük, és a másik pedig be is kell írni, hogy milyen e-mail címre. Ha ez a kettő teljesül, az körülbelül legyen 4000 fő várhatóan, akkor nekik tudunk erről üzenetet küldeni. Én azt gondolom, hogy ez fontos, és sokan igénylik is természetes módon, és ebben elkerülve az állandó nagyon sok információt, mert tényleg egy információs zajban élünk, mégis egy fontos erőtájékoztatást adjunk rendszeresen, bemutatva azokat a történeteket is, hogy milyen hatással vannak ezek az emberek, ezek a felajánlók a gyógyuló gyermekek életére.
2: Köszönöm, és tényleg egy utolsó technikai kérdés, ezt most évről évre kérdezem tőled, de kíváncsi vagyok, hogy van-e változás ebben. Ugye pár éve az egyházakat lehet rögzíteni fixen, tehát hogy egyszer az ember bemondja, hogy református egyházi legyen az 1%-om, többet ezzel nem kell foglalkozni. Civil szervezeteknél is felmerül ez az igény, de ebben látsz-e esetleg előre mozdulást, civil szervezetek beszéltek-e erről, vagy adóhatósággal van-e ez irányban tárgyalás, vagy te egyáltalán ezt jónak látod?
3: Erről folyamatos egyeztetések vannak. Ennek lennének nagyon jó hozadékai, vannak veszélyei is, tehát egy-egy agresszívabb kampányjal tudnak olyan szervezetek egy nagy szeletet ebből kivenni, ami aztán éveken át ebből aztán nehéz kimozdulni, és nem feltétlenül mindenki ugyan arra tartvonalról indul. Tehát itt is a másik, ami ez ellen szól, és fel szokták hozni érvként, hogy a civil szervezeteknél ott minden évben meg kell felelni, nagyon szigorú elszámolási rendnek, és az, ennek nagyon sok szervezet aztán nem felel meg, akkor ők kikerülnek, hogyha az előzőben valaki már elköteleződött valaki mellett, akkor ő nem tudja, hogy ezt a következő évben marad-e az a szervezet. Tehát itt azért a 34 000 körüli szervezetből azért van egy állandó mozgás, hogy kiknek lehet felajánlani az 1%-ot. Ez szól ellene. Én nagyon támogatnám és nagyon örülnénk, hogy ha ezt be tudnák vezetni. Még ebben most konkrét előrelépést nem látunk, de folyamatos kapcsolatban vagyunk a döntéshozókkal.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tamás Nébesse Nórával, a Református Betesda Kórház főigazgató helyettesével, stratégiai igazgatójával, kommunikáció és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatójával beszélgettünk arról, hogy a 2025-ös adóévre vonatkozóan a néhány napja publikált felajánlási lista 5. helyén végeztek a civil 1%-ok tekintetében, tehát ők kapták az 5. legtöbb felajánlást, ez 14%-os emelkedést jelentett egyébként a felajánló szám tekintetében, így már több mint 23 700 ember választotta a Református Gyermekkórházat, és csaknem 300 millió forint felajánlás gyűlt így össze a gyermekgyógyítás támogatására. És ha már adó 1%, akkor szóljunk néhány szót az egyházi adó 1%-okról is. A legtöbb felajánlást a 2025-ös adóévben a Magyar Katolikus Egyház kapta, több mint 900 000 ember adta részükre adója 1%-át. A második helyen a Magyarországi Református Egyház végzett, amely a tavalyi csökkenés után ezúttal 17%-kal tudta növelni a támogatói számát, és csaknem 400 000 ember bizalmát élvezhetik. A harmadik helyen változás történt, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség kapta meg a harmadik legtöbb felajánlást, megelőzve ezzel a Magyarországi Evangélikus Egyházat, akik ezúttal a negyedik legtöbb felajánlást kapták, őket 114 000 ember választotta.

Nem akarod azt, mint rég, amit én nem hittem, hogy az, ami ott bennünk ég, nem látszik a két szemben, amikor a földre ránt, amikor az égbe húz.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Év végére elkészül a magyar oktatás stratégiája, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, hogy az csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Továbbá átfogó szövegértésfejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordít a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre, az iskoláknak pedig olyan módszertani támogatást és szakmai mozgásteret adnak, amelyen saját tanulóik szükségleteihez igazítják a fejlesztést, tette hozzá a miniszter. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak az országgyűlés, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Mint írják, hatályon kívül helyezték azt a 2023-ban bevezetett szabályt, miszerint az orvosok, fogorvosok továbbá a nem orvos és egészségtudományi képzési területen szerzett alapszakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett dolgozók egészségügyi tevékenységet akkor is végezhetnek, ha nem tagjai a szakképesítésük szerint illetékes szakmai kamarának. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél, a jelenlegi mintegy 80%-os importkitettség csökkentése mellett. Ezt hangsúlyozta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy balatonfüredi konferencián. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület háromnapos vándorgyűlésének nyitónapján Tóth András hangsúlyozta, bár a 20. és 21. században az elektromossági a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energia import kitettsége megközelíti a 80%-ot, ami Európában a legmagasabb. Irányváltást és ciklusokon átívelő fejlesztések szükségességét hangsúlyozta az államtitkár. Tóth András kiemelte, a szélprogram részeként 8 gigawattos szélparkot építenek ki, amely a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg. Fontos lépésnek nevezte, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel. Az ár és top azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdeképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. A közleményben kiemelték, az élelmiszer inflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, ezért elérkezett az idő az ár és top kivezetésére. A közleményben felidézték, hogy az intézkedést 2025 tavaszán kifejezetten az infláció visszaszorítása érdekében vezették be, és számos szabályozás alá vont élelmiszer esetében 10%-ban maximalizálták az árrést. Az érdekképviseleti szervezetek a KSH adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve, 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkentek. Az árristop további fenntartása ezért szükségtelen, fogalmaz a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének közleménye.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat, északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum hőmérséklet térségünkben 19 és 22 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Fordult a trend, az alacsony infláció miatt már reál hozam is elérhető a betéti kamatokkal. Az elmúlt évek trendje az volt, hogy az infláció mértékét az adók levonása után nem haladták meg a betéti hozamok. Most akár 5,5%-os betéti kamat is elérhető, ami a kedvező infláció alakulásával összevetve még a kamatadó és a szochó megfizetése után is az augusztusi 1,3-es inflációt meghaladó, akár 2,5%-os reálhozam érhető el. Persze mindig vannak olyan, jellemzően nagy bankok, akik alacsonyan tartják a kamatszintet. Van, ahol csupán 0,1% az éves kamat. Ez azt jelenti, hogy 1 millió forint lekötése esetén csupán 100 forint kamatot kapunk a pénzünk után, amelyből még adóznunk is kell. De van olyan konstrukció, ahol csak nem 40 ezer forint hozam is elérhető 1 millió forint lekötése esetén. Richter Ádám, a Money.hu pénzügyi elemzője azt mondja, érdemes átnéznünk, hogy mit kínál a saját bankunk. A lekötött betétek kezelése egyébként nagyon egyszerű, akár internetbankból könnyedén elindítható. Magyarországon az emberek vagyonának mindössze 3,3%-a van pénzügyi eszközökben, azaz megtakarításokban, állampapírokban, lekötött betétekben. A teljes pénzügyi vagyon több mint 17%-a pedig készpénzben vagy folyószámlán áll. Ezeket lehetne befektetni, akár lekötött betétekben is. A részletekről Richter Ádám, a Money.hu pénzügyi elemzője számolt be az Európa Rádiónak.
2: Kezdjük onnan, hogy az infláció mérséklődése az milyen helyzetet, milyen változást teremtett a megtakarítások tekintetében?
3: Eddig ugye magasabb volt az infláció, és sokan úgy érezhették, hogy így nem is éri meg megtakarítani. Most viszont az a helyzet állt elő, hogy mivel 1,3% volt a legutolsó adat szerint is, a lekötött betétek is már magasabb kamatot fizetnek ennél, hogyha jól választ az ember. Ez szinte példátlan az elmúlt évekből.

0: és hát nagyon kiemelkedő volt a kamata, ugye 19% fölött. Ebben nem gondolnak bele sokan, hogy közben az infláció is milyen magas volt, tehát valójában reál értékben nem tudtak annyit megtakarítani, mint mondjuk most betétek terén, akár ez az infláció feletti kamat, ez egy kötőjel 2,6% is lehet már az adózás után. És hát az állampapírok sem bonyolult konstrukciók, de a lekötött betétek azok talán még egyszerűbbek, ugye bankon keresztül lehet ezeket intézni. Tehát a lekötött betétek terén érdemes most körbenézni. Ezekre sem mindegyikre vonatkozik a magas kamat. Sajnos még mindig bizonyos bankoknál csak 0,1% az a kamat, amit fizetnek rá, ami hát a valóságban nagyjából a nullához közelít. Viszont azért mindenkinek érdemes körbenéznie, hogy a saját bankjánál milyen konstrukciók érhetőek el. Ebben élénkülő versenyt lehet látni. Akik eddig is adtak kamatot, azoknál most is eléggé kiemelkedő így a piachoz képest, és többen szálltak be így a versenybe, tehát már egyre több banknál magasabb kamatokkal érhetőek el a lekötött betétek. Úgyhogy én ezt javaslom, hogy mindenki nézze meg, hogy milyen konstrukció érhető el a bankjánál a lekötött betétek terén, mert sokszor most már 3-5% fölötti kamatot fizetnek.
1: Itt van-e olyan különbség az állampapírhoz képest, hogy adó terheli-e az így megszerzett kamatot? És ha így összevetjük az állampapírral, akkor még mindig érdemes-e megvizsgálni ezeket a konstrukciókat?
0: A különbség ez igen, hogy az állampapírok azok adómentesek teljesen, most már az elmúlt néhány évben. Ezzel szemben viszont az egyéb kamat jövedelmek, mint ami a lekötött betétekre is vonatkozik, 15% kamat adót, és 13% szocfot kell rá fizetni. Ez csak a kamat részre, hangsúlyozom, tehát természetesen a befektetett tőkére nem vonatkozik, de még ezzel együtt is megérheti, és még ezzel együtt is infláció feletti hozamokat lehet elérni. Aki esetleg attól tartana, hogy ez adminisztrációs teherrel jár, tehát például adóbevallásba bele kell írni, vagy ilyesmi, nem kell, szerencsére ezt a bank intézi, szóval ők ezt automatikusan levonják, és így a megtakarítókra sem ró ez adóbevallási terhet.
1: Nem az merült még föl, hogy létezik-e olyan konstrukció, ami nem igényel a számlatulajdonos részéről még annyi erőfeszítése, hogy a netbankban bepipálja, hogy akkor ő leköti a bizonyos részét a pénzének, hanem hogy a folyószámlán tartott pénzre fizete ilyen kamatot a valamelyik pénzintézet. Tehát ez a konstrukció önmagában létezik-e, vagy ezt az erőfeszítést meg kell tenni, hogy az ember lekösse a pénzt?
0: Léteznek megtakarítási számlák is, ez is bankoknál lehet megnyitni, tehát általában nem csak a folyószámlán áll, tehát mondjuk át kell helyezni a megtakarítási számlára, ez ugye díjmentes, legfeljebb ennyi erőfeszítésbe belekerül, de igen, tehát vannak olyan konstrukciók, ahol lekötés nélkül csak áll a számlán a pénz, ott lehet gyűjtögetni, és így is fizetnek rá kamatot. Ez azért kevésbé jellemző, mint a lekötött betét, lehet, hogy majd betéren is jobban kapcsolnak a bankok. Akadnak ilyenek, mondjuk 3-4, ami így jelentősebb a 10 magyarországi nagyobb bank közül. Tehát ez kevésbé jellemző, de ez is előfordul. Tehát igen, ezt is érdemes megvizsgálni azokra az összegekre, amit mondjuk 3-6 hónapra sem szeretnénk lekötni.
1: És akkor hagyjuk, hogy még oda vissza, hogy ön is említette, hogy van olyan bank, ahol 0,1% a ez a betéti kamat összeget, nyilván nem ezt akartuk, nem erre akarta felvinni a figyelmet a hallgatóknak, de számomra ez nagyon érdekes, hogy vajon miért van az, hogy van olyan pénzintézet, aki nem lát ebben perspektívát, és vannak egyre többen, ugye ezért beszélgetünk, akik pedig nagyobb mértékű kamatot is adnak. Mi a különbség ön szerint a két felfogás között? Miért éri meg az egyik banknak, miért nem éri meg a másik banknak?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, amin mi is szoktunk gondolkozni. Talán azt látom, hogy a kisebb bankok érdekeltebbek a versenyben. Valószínűleg nekik ez egy olyan tényező is, amivel magukhoz csábíthatják az új ügyfeleket.

0: még a piac első bankok ezen a téren kevésbé érdekeltek ebben, valószínűleg is sok ügyfelük van, és inkább a, hát igen, a kisebb bankok azok, akik ezzel próbálják felhívni magukra a figyelmet.
1: És akkor, ha már így belementünk az elméletbe, akkor az a bank, amelyik most független attól, hogy most akkor kicsi vagy nagy bank, azon túl, hogy az ügyfeleket megfogja ezzel az akcióval, hogy akkor itt van betéti kamat, miért jó egy pénzintézetnek, hogyha én lekötöm a pénzt, ő azzal a pénzzel tud addig mást csinálni, ezért éri meg tulajdonképpen neki kamatot fizetni az én pénzem után?
0: Lényegében ezért, igen, igen, tehát a bankok érdekeltek abban, hogy újabb és újabb forrásokat szerezzenek, nem véletlenül egyébként ezt érdemes is elmondani, hogy lekötésnél is sokszor meghatározzák, hogy új forrásból kell származnia a pénznek, nem jelent nagy bonyolultságot, tehát úznak egy vonalat, hogy ettől a dátumtól későbbi forrás, ebben tulajdonképpen az van kódolva, hogy az ember odavigye a jövedelmét, a fizetését, ne egy másodlagos számlaként használja, hanem aktívan használja azt a számlát, és igen, emögött az van, hogy a bankoknak folyamatosan újabb és újabb forrásokra van szüksége. Hát ugye a másik oldalon hitelkihelyezések történnek, tehát a banknak pénzhez kell jutnia ahhoz, hogy ezt hitelbe tudja adni, úgyhogy ez lehet a mögött, igen.
1: De nyilván ezek a betéti lekötött pénzek is gondolom úgy működnek, hogy ha mégiscsak azonnal szükségem lenne rá, akkor fel tudom törni ezt, és akkor vagy az egész kamatot, vagy egy részét, ezt majd mondja el, bukom, de visszakaphatom a tőkét, ha szükségem van rá.
0: Igen, a tőkét az minden esetben, a kamat az általában az ilyenkor elveszik. Van egy-egy akciós ajánlat, hogy a kamatnak egy részét megadják, mondjuk 50%-át, de általában igen, ezt úgy kell kalkulálni, hogy be kell tervezni előre, hogy abban az időben nem nyúlunk hozzá a pénzhez, nyilván, ha tényleg vészhelyzet van, akkor hát ez van, akkor legfeljebb nem kapunk rá kamatot, de ennyiben előre kell tervezni. De vannak ugye 3-6 hónapos lekötések is, tehát így is meg lehet oldani éves éven túli. Vagy azt szoktuk még javasolni, hogy többféle részletben is le lehet kötni a pénzt. Tehát nem mindent egybe, hanem akár többféle lekötés is lehet egymás mellett. És így, hogyha egy részösszegre van éppen szükség hirtelen, akkor nem kell az egészet feltörni, csak egy részét.
1: Oké, köszönöm szépen, és egy utolsó gondolat, az önök közleményéből idézem a számot, 22 000 milliárd forint van a lakosságnál, vagy folyószámlán, vagy készpénzben, tehát ami nincs lekötve állampapírba, vagy más megtakarításban, ilyen betéti, lekötött betétben, amiről most beszéltünk. Nyilván ennek a pénznek egy része az olyan, amit ma elköltök és kenyeret veszek belőle, tehát nyilván minden pénzt nem lehet megtakarításba tenni, vagy nem érdemes, de mégiscsak van egy ilyen tendencia Magyarországon, hogy sokan tartanak nagyobb összeget is, vagy készpénzben, vagy a bankszámlájukon. Ön szerint ennek mi az oka, és hogyan lehetne ezeket a lakosokat arra bátorítani, hogy saját lehetőségük lenne az, hogyha ezt befektetnék valami módon?
0: Ennek egy része lehet, hogy a pénzügyi tudatosság, nem ismerik annyira a lehetőségeiket, hogy milyen kamatok érhetőek el, mondjuk, vagy ahogy említettem, bizonyos bankoknál, hát ez a 0,1%-os kamat, ez annyira nem hívogató, tehát náluk ez érthető is. Esetükben nyilván érdemes időnként szétnézni a többi bank között is. Ez is tapasztalható, hogy sokan évtizedekre elkötelezik magukat, és hát ez ugyanúgy érinti azt is, hogy nem nagyon foglalkoznak a banki költségeikkel. Tehát már csak emiatt is azért időnként érdemes így körbenézni, hogy hol milyenek a kamatok és a költségek. Lehet, hogy tartanak attól, hogy a pénzre szükség lesz, ami nyilván részben jogos, tehát mindenképp érdemes valamennyi megtakarítást így a napi kiadásokra meghagyni, illetve egy kis vésztartalékot, de nyilván mondjuk ez is elhelyezhető lenne egy megtakarítási számlán, ahol, ahogy említettem, nem kell lekötni a pénzt. Nagyjából ezekre tudok gondolni, tehát hogy így a tudatosság és a bankon belül elérhető kamatok az, ami megakadályozza őket abban, hogy több pénzt kössenek le.
1: Most nem tudom, mennyire van így a keze ügyében, vagy az emlékeiben, de hát ha van ilyen, most jutott eszembe ez a kérdés, hogy ha így összevetjük más országokkal a magyarok pénzügyi tudatosságát, akkor jól gondolom, hogy nálunk nagyobb arányban vannak ezek a pénzek nem lekötve, mint más országokban?
0: Hát ennek utána kellene néznem. Úgy emlékszem, hogy nagyjából középmezőnyben szoktunk azért lenni e téren, de mondjuk az tény, hogy nyugaton sokkal nagyobb vagyonok állnak, akár részvényekben és komolyabb befektetésekben, tehát ott ennek jobban megvan a kultúrája. Nálunk még inkább így örülünk, hogy most már így az állampapírokat jobban a köztudatba bekerültek, vagy hát hogy legalább a lekötött betétekre így gondolnak az emberek.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Richter Ádámot, a Money.hu pénzügyi elemzőjét hallották, akivel annak apropóján beszélgettünk, hogy mivel augusztusban 1,3%-ra mérséklődött az infláció Magyarországon, trendfordulás következett be a befektetések piacán, és akár lekötött betétek esetében is elérhető reál hozam, még úgy is, hogy a kamatból kamatadót és szócót is kell fizetni, a legjobb konstrukció esetében így akár 2,5%-os reál hozam is elérhető. Erről beszélgettünk tehát Richter Ádámmal, pénzügyi elemzővel.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 két oldalú egyeztetést folytatott Európai Unión kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin Amerikáig, emellett pedig több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett, erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárca vezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a két oldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd, mely kormányközi bizottságokat és szakmai konzultációkat érdemes újraindítani, és mit szeretnének közösen elérni politikai, gazdasági vagy oktatási területen. Mindeközben a multilaterális diplomácia sem állt meg, hiszen részt vett a V4 plusz India külügyminiszteri találkozón, az uniós külügyminiszterek formális egyeztetésén és a Nyugat-Balkán barátai csoport ülésén. Ebben a csoportban Magyarország július óta teljes jogú tag, így felajánlotta, hogy 2027-ben az ország adjon otthont a csoport egy találkozójának, közölte a miniszter. Év végére elkészül a magyar oktatás stratégiája, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munka címmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, hogy az csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Továbbá átfogó szövegértésfejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordít a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre, az iskoláknak pedig olyan módszertani támogatást és szakmai mozgásteret adnak, amelyen saját tanulóik szükségleteihez igazítják a fejlesztést, tette hozzá a miniszter. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelés a cél, a jelenlegi mintegy 80%-os importkitettség csökkentése mellett. Ezt hangsúlyozta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára egy balatonfüredi konferencián. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület háromnapos vándorgyűlésének nyitónapján Tóth András hangsúlyozta, bár a 20. és 21. században az elektromossági a főszerep, az ország pillanatnyilag nem áll túl jól az energetikai felkészülés terén. Mint mondta, Magyarország energia import kitettsége megközelíti a 80%-ot, ami Európában a legmagasabb. Irányváltást és ciklusokon átívelő fejlesztések szükségességét hangsúlyozta az államtitkár. Tóth András kiemelte, a szélprogram részeként 8 gigawattos szélparkot építenek ki, amely a tervek szerint 2040 és 2050 között valósul meg. Fontos lépésnek nevezte, hogy még idén megindul az ágazatot érintő stratégiai program iparági egyeztetéssel. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak az országgyűlés, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló jogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére. Mint írják, hatályon kívül helyezték azt a 2023-ban bevezetett szabályt, miszerint az orvosok, fogorvosok továbbá a nem orvos és egészségtudományi képzési területen szerzett alapszakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítés szerzett dolgozók egészségügyi tevékenységet akkor is végezhetnek, ha nem tagjai a szakképesítésük szerint illetékes szakmai kamarának. Az új szabály szerint egészségügyi tevékenységet csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. 15 éve nem tudta használni nagy templomát Tiszaföldvár református közössége. Tönkrement a tető, az épületben óriási károkat okozott a víz. Tiszaszuk térségének legnagyobb templomát a helyi gyülekezet önerőből nem volt képes felújítani. Most arra azonban a Magyar Református Hívek széleskörű összefogásával, a persei pénzekből összegyűlt támogatással sikerült kívülbelül korszerűsíteni a templomot. Az átfogó helyreállítás lezárásaként e hónap elején háladó istentiszteletet tartottak. Mindenről Muzsik Tamás, a Tiszaföldvári Református Egyházközség lelkipásztora számolt be rádiónknak.
2: Az 1930-as évek óta ekkora kaliberű felújítása ennek a templomnak nem volt, tehát ez már egy közel 100 éves történet. A másik az, hogy azért ez a gyülekezet nagyjából 15 éve nem tudta használni ezt a templomot jóformán egyáltalán. Helyünk azért volt, hál' Istennek nem szorultunk ki. Egy gyülekezeti házunk itt szemben, meg egy úszölői templomunk, egy kis templom, és így gyakorlatilag így is megosztva, én azt gondolom, hogy lelkes volt ez a kis maroknyi gyülekezet, és tettük a dolgunkat, de azért a méltó helye az istentiszteletnek itt lesz most már. Legfontosabb, én azért azt gondolom lelkipásztorként, hogy ezt úgy megélni, hogy nem volt semmink. Egy vasunk se, de szó szerint arra, hogy ezt megcsináljuk, és itt tartunk, ez az Isten csodája. Tulajdonképpen 2015-16-ban kezdődött el a pályázati eljárása, akkor ugye elkészültek a tervek, megíródott, és 2018-19 fordulóján realizálódott az, hogy elkezdődött az érdemi munka, ami gyakorlatilag idén, tehát 2026. július 1-ére lett kész. Szokták mondani az alapos felújítás, hogy csak a falak maradnak, és ez szó szerint igaz ennél a templomnál, mert tényleg csak a falak maradtak, hiszen a torony sisak cseréjétől elkezdve a nyílászárókon át a komplett tetőszerkezet csere megtörtént, a belső álmennyezet, a teljes felújítása a berendezésnek és restaurációban a Mózes szék és a szószék megújítása. Egyetlen egy apróság, ha mondhatom, hogy ehhez képest már, hogy az orgona nem újult meg.
1: A napokban tanácskozást tartott a Debreceni Egyetemen az Universitas és a Magyar Tudományos Akadémia, illetve az MTA területi akadémiai bizottságának vezetősége. A szervezetek tudományos szerepéről, az együttműködés lehetőségeiről, a jelen és a jövő kihívásairól is egyeztettek. Pusfai Mihályt, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét hallják.
3: Nagyon jó a kapcsolatunk most a Debreceni Egyetemmel. Régen voltak surlódások, mennyire fontos az akadémia, mennyire nem fontos, megoszlottak a vélemények. Az akadémia egy hasznos szervezet Magyarországon, mert benne van mindenki az egyetemekről is, kutatóintézetekből is, aki tudománnyal foglalkozik, és itt tudjuk így becsatornázni a különböző érdekeket, illetve tudunk olyasmivel foglalkozni, amire esetleg nem jut ideje az egyetemeknek. Most a megbeszélésen elsősorban a mesterséges intelligenciáról volt szó, illetve az, hogy mit hoz a jövő. Senki nem tudja, muszáj vele foglalkoznunk, hogy hogyan lehet tudományos kutatásba beengedni, hogyan lehet használni, hogyan lehet etikusan, felelősségteljesen használni, hogy ne kerüljünk ilyen alárendelt helyzetbe. Akadémiának nagy pályázatai vannak, bójai lendület, használhatjuk-e az értékelésben például, hogyan tudunk különbséget tenni azok között, amit valaki maga csinált, vagy teljesen mesterséges intelligencia, hogyan lehet elkülöníteni az értéket a serejtől. Volt azért konkrétum is, például az, hogy itt az egyetem mindenféle érdekes kezdeményezést fog csinálni jövő évben, és az akadémia is ehhez szívesen társul, illetve van a Magyar Tudomány ünnepe, aminek a megnyitóját régebben úgy csináltuk, hogy a egyik évben Budapesten a székházban, másik évben pedig valamelyik egyetemen, vidéken, és hogyha ehhez a rendszerhez visszatérünk, akkor jövőre a Debreceni Egyetemen lenne a megnyitója.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját szeptember 24-én csütörtökön, a mikrofonnál Huszár Kata. Kedves hallgatóink, napindító óránkban elsőként hitéleti gondolatokat hallhatnak, a nem csak kenyerrel él az ember rovatunkat. Fél hétkor rövid hírekkel várjuk Önöket, a műsorunk vendége pedig ma Jakab Győző lesz, vele hallhatnak egy beszélgetést. Ő 49 nap alatt csaknem 2600 kilométert gyalogolva, nagyjából 3,5 millió lépéssel gyalogolta körbe Magyarországot az országos kék kör nyomvonalán. Hegedűs Márk beszélget majd vele. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség! Makai László vagyok, a Hevesi Ötvös József Református Oktatási Központ iskola lelkésze, illetve a maklári és egerszalóki gyülekezetek lelki pásztora. Jakab apostol levelének 3. fejezetét olvassuk tovább, a 13. és 18. versek közti szakaszból emelek ki egy részletet. Ez pedig a következő. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Amen. Napjainkban, mintha egyre nagyobb szükség lenne azokra a jellemvonásokra és döntésekre, amelyeket felolvastam. Postai sorbanállás közben, vagy éppen iskolai szünet ideje alatt. Orvosi rendelőben, esetleg benzinkúton várakozva, felértékelődik, és egyre szükségesebbé válik a békesség és az erre való törekvés. A türelmetlenség, a haladjunk már feszültsége elvakíthat bármelyikünket, és nem látjuk meg a másik embert a maga sebezhetőségében, abban, hogy nyugodtságunk és a belülünk sugárzó békesség akár gyógyír is lehetne számára. Az önmagunkban, önmagunkkal lévő békesség alapfeltétele, hogy megbékültünk Istennel, és őrizzük ezt az állapotot. Nem konzerváljuk, hanem kincsként megbecsüljük. A bölcsesség jellemzője a békesség, olvassuk. Nem a minden mindegy semlegessége, nem a minden nagyon szép, és mindennel meg vagyok elégedve hamissága, hanem az a biztos tudat, amit az énekes könyvünk 628. éneke így fogalmaz meg. Áldó hatalmak oltalmába rejtve csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel este, ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme tanít minket a példabeszédek könyve. Kérjük a mindenség Urát, hogy adjon bölcsességet bőségesen, hogy békességet sugározzunk magunk körül. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy békességünk lehet. Még nehéz időkben, fájdalmak közepette, bánatban kiárasztod ránk a békét. Adj békét nekünk, Urunk. Segíts békességet teremteni, segíts kibékülni másokkal, és segíts, hogy a békességhez szükséges dolgokat, a bűnbánatot, bűnvallást, bűnbocsánatot mi se spóroljuk ki. Könyörülj rajtunk így. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott Európai Unión kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin-Amerikáig, emellett pedig több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett. Erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárca vezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd, mely kormányközi bizottságokat és szakmai konzultációkat érdemes újraindítani, és mit szeretnének közösen elérni politikai, gazdasági vagy oktatási területen. Mindeközben a multilaterális diplomácia sem állt meg, hiszen részt vett a V4 plusz India külügyminiszteri találkozón, az uniós külügyminiszterek formális egyeztetésén és a Nyugat-Balkán barátai csoport ülésén. Ebben a csoportban Magyarország július óta teljes jogú tag, így felajánlotta, hogy 2027-ben az ország adjon otthont a csoport egy találkozójának, közölte a miniszter. Év végére elkészül a magyar oktatás stratégiája, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munkacímmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, hogy az csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Továbbá átfogó szövegértésfejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordít a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre, az iskoláknak pedig olyan módszertani támogatást és szakmai mozgásteret adnak, amelyen saját tanulóik szükségleteihez igazítják a fejlesztést, tette hozzá a miniszter. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ. Mint írják, 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz, ebből 524 ezer diákokhoz a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára című Európai Uniós projektben. Mint írják, a 2026-2027-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek, akik a tanulmányaik befejezéséig használhatják őket. Közölték azt is, hogy az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket, hogy mindenki számára biztosított legyen a korszerű tanulás lehetősége. A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-től jelezhetik igényüket a Krétában az ingyenes notebookra, amelyet a diákok rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel együtt megkapnak. A programban több mint 3000 iskola vesz részt az ország minden részéről. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum hőmérséklet térségünkben 19 és 22 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, 49 nap alatt csaknem 2600 kilométert gyalogolva, nagyjából 3,5 millió lépéssel gyalogolta körbe Magyarországot az országos kékkör nyomvonalán Jakab Győző. Azt mondja, útja során olyan arcát is látta hazánknak, amit autóból sosem látott volna, és látott olyan szegénységet és körülményeket, amiket lefotózni sem mert. Farkassal, medvével, viperával nem találkozott, de segítőkész, barátságos emberekkel igen. Volt, hogy fájt a talpa, a feladás gondolata is ott volt benne, de végül eredeti tervei szerint célba és hazaért Szegedre. A 49 napos teljesítés nem hivatalosan, de rekordnak számít. Ennyi idő alatt vélhetőleg még soha senki nem járt a körbe Magyarországot a kék környombonalán. Jakab Győzővel Hegedűs Márk beszélget.
2: Mielőtt a kék túráról beszélnénk, hagyj kezdjem ott, hogy szerintem soha nem volt még olyan az újságírói pályámon, hogy valaki futva érkezett az interjúra. Úgyhogy ezt muszáj elmesélnem, hogy te így érkeztél, és így egyeztünk meg, hogy jössz a megbeszélt időpontban, de futva érkezel. Ez a mindennapjaid része? A mozgás, szabadban lét, így időzíted a dolgaidat, így kötöd össze, hogy ez a prioritás?
3: Igen, tehát erre építem fel a napomat. Általában korán reggel szoktam elmenni, futni, és a 7 napból igyekszem 6 napot ezzel indítani. Vagy ha nem is ezzel indítom, mert kutyasétáltatással indítom, de akkor a második lépés az ez szokott lenni, és akkor utána fogok bele a munkámba.
2: Miért fontos neked a mozgás?
3: Nagyon régen váltottam már életmódot először, meg utána aztán még egy picivel később másodszor. Én egyetem alatt elkezdtem dohányozni, és nagyon sokáig, körülbelül azt hiszem 20 évig nagyjából, bár már nem számolom, 20 évig dohányoztam, és akkor, amikor ezt letettem, akkor fontos volt, hogy valamit mozogjak, mert ugye van ez a effektus, hogyha valaki abba hagyja a dohányzást, akkor jönnek fel a kilók. Nálam is ez megtörtént, egyébként 1-2 hónapig nem mozogtam utána, és akkor kezdtem el sportolni. Először ilyen edzőtermi edzések voltak, meg gyaloglás, tempós gyaloglás, és aztán, amikor volt egy második életmódváltásom, mert még így is elszaladtak nálam a kilók egy időben, és ilyen 109 kiló voltam már, akkor történt meg az, hogy el tudtam jutni testsúlyban egy olyan szintre, hogy már el tudtam kezdeni futni.
2: És mit ad ez a testeden túl a lelkednek, a pszichédnek, a kedvednek? Így vagy jól, megérkezel futva, és akkor elégedett vagy, hogy ma már futottál.
3: Ez kell, hogy teljes értékűnek érezzem a napomat. Tehát ezt meg szoktam tenni akkor is, ha elmegyek mondjuk külföldre vevőt látogatni, ugyanis értékesítőként dolgozom, és home office-ban dolgozom itt Szegeden, vagy vevőket látogatok. Tehát ha ott vagyok, vevőlátogatás, vagy egy belső meetingen a cégünkben, bárhol Európában, amikor ez megtörténik, akkor reggelente ott is, hát ha kell, ha már 8-ra le kell menni reggelizni, és 8:30-kor kezdődik a meeting, akkor én ehhez igazítom, akkor nagyon-nagyon korán felkelek, és akkor ott azon az adott helyen kinézek egy útvonalat, vagy csak elindulok, és igyekszem nem eltévedni, és futok egy kört.
2: Szóval te futva nézel várost Európában, hogyha munkaúton vagy?
3: Hát mivel gyalogosan, lassan nincs rá idő, amikor dolgozom, se a meetingeken, se a üzletfelek látogatásánál, ezért igen, ha valahogy meg akarom nézni egy picit, akkor így futva.
2: Akkor érkezzünk meg a kék túrához. Csak ezt nem akartam szó nélkül hagyni, hogy tényleg ilyen még nem volt, hogy valaki futva érkezett. Olyan sok volt, hogy késett valaki, olyan is volt, hogy én késtem, ki milyen járművel érkezett. Volt, akit a sofőr

0: kezdtem itt el Magyarországon. Először, amikor a túrázással találkoztam, az egy érdekes történet volt, most ezt csak utólag mondom túrázásnak, akkor csak egy ilyen hétvégi séta volt. Édesapám elvitt öcsémet meg engem a Topolyai tó körül, volt egy ilyen szervezett tókerülés, és azt így körbe gyalogoltuk. Most utólag egy pár éve megnéztem, hogy ez hány kilométer is lehetett annó, mert hogy erről semmilyen feljegyzésem nem maradt, és akkor ez nekem úgy tűnt, hogy valami borzasztó, nagyon hosszú táv volt így gyerekként. 14 kilométer a kerülete a Topolyai tónak, de akkor ez ilyen borzasztó, nagyon-nagyon nehéznek tűnt, és nagyon-nagyon hosszúnak. Majd utána hosszú évekig nem túráztam, és 2017-ben volt az, amikor először elmentem teljesítményt túrázni itt Szeged környékén. Akkor már természetesen magáról, így a kék túráról, amióta itt Magyarországon éltem, azóta már így hallottam, de úgy, mint egy átlag ember, tehát így tovább léptem rajta. Oké, van egy ilyen kék túra, nem érdekelt a téma, úgy, ahogy a túrázás sem érdekelt. És ezzel a teljesítmény túrával 2017-ben egy kicsit rákaptam magára a teljesítmény túrázásra, és akkor így, hát egy ilyen titkos tervem volt, hogy majd valamikor egyszer csak, majd elkezdem a kék túrát is, nem így egyben teljesíteni, mint ahogy most végigjártam, nem csak a kék túrát, hanem a teljes kékkört, hanem így szakaszokban, mint ahogy a idézőjelben a normál emberek végigjárják, hogy elmennek egy-két napra, hosszú hétvégére, akár 4-5 napra a kékre, és aztán lehet, hogy utána hetekig, hónapokig nem tudnak visszamenni, és akkor itt több évig teljesítik. Tehát az eredeti tervem az ez volt, és utána nagyjából szerintem egy olyan 2 éve jutott először eszembe, hogy ha már kék túra, akkor miért ne egyben, majd egyszer, hogy így egyben végigjárni, hogy az azért mégiscsak nagyobb kihívás. És aztán megjött ez a következő még vadabb ötlet, hogy utána olvasgattam az interneten, mivel engem érdekelnek így ezekben a kihívásokban ezek az extremitások is, akkor megnéztem, hogy mi is az a nem hivatalos rekord, mi volt az a legrövidebb idő eddig, amin bejárták a kék kört, és akkor találtam ezt a számot, hogy 2020-ban 57 nap alatt sikerült körbejárni ezt az utat, ilyen túrázó stílusban, mert azért megkülönböztetünk, van két stílus, van ez a túrázós, amit most én csináltam, amikor a felszerelésedet te magad viszed a hátizsákban, illetve van a futós körbejárás, vagy körbefutás, azt már inkább így mondom, amikor csak egy pici hátizsákkal, és akkor legalább egy kísérő ember, aki viszi a nagy csomagot egy autóban, és többször a nap folyamán is oda viszi a futónak a különböző ellátmányt, vizet, vagy akár ételt is, egyéb mást, illetve a szállás foglalásokban, meg akár a szállással is segít ez a segítő. Tehát az egy más kategória, engem ez a túrázós oldala érdekelt. És akkor így elkezdtem rá felkészülni 2025 elején, mert ugyanis 24 közepén volt nekem egy elég komoly sérülésem, térsérülésem, aminek műtét lett a vége, és utána jött ez a terv, hogy mikor már egy egész jól álltam a rehabilitációban, hogy akkor valamit kellene csinálni 2025 nyarán, és akkor indultam el először a kék körre ugyanezzel a tervvel, amivel idén is, csak sajnos 2025-ben a táv 41%-ánál, a 21. napon akkor történt velem egy baleset, elestem, sajnálatos módon pont arra lábamra estem rá, és ez a lábam ki is fordult, ami műtve volt, a jobb térdem, azon a napon abba kellett hagynom a tavalyi teljesítést, de a terv az ott maradt. Kiderült, hogy nem olyan nagy a baj, mint amire én gondoltam. Tehát az első érzésem az volt, hogy újra elszakadt a tércalagom, amikor ott elestem, annyira fájt. Ennyire nem volt komoly, de viszont egy komoly sérülés volt, ami megakadályozott abban, hogy akkor tovább menjek, de a tervet azt miután helyrejöttem, nem engedtem el, és akkor így 2026-ban újra elindultam.
1: És akkor csapjunk bele az élményeidbe, emlékeidbe. Számtalan ilyen nagyon banális kérdés van szerintem bennem is, meg a hallgatókban is, hogy hogy lehet 2600 kilométert nagyságrendileg legyalogolni, úgyhogy nem pihen az ember, és ilyen nagyon egyszerű dolgokra gondolok, hogy például hogy aludtál? Szállásokat foglaltál? Sátorban aludtál? Hogy pihentél?
0: Mindenképpen szállásokon terveztem az alvást, amikor megszületett ez a terv, hogy szeretném teljesíteni a kék kört, mivel tudtam, hogy ahhoz, hogy 49 nap alatt meg tudjam tenni a teljes kört, ahhoz egyszerű matematika, napi átlag 53 kilométert kellett menni. Az 53 kilométer az úgy jött ki, hogy voltak 41 kilométeres napjaim is, mondjuk talán egy, az volt a legrövidebb, és volt 70 kilométer feletti napom is, volt 2, a leghosszabb 72 kilométeres volt. És ahhoz, hogy a regeneráció minél teljesebb legyen, minél jobban sikerüljön így az éjszakákon, mert hogy nincs pihenőnap, közben, ezért úgy gondoltam, hogy mindenképp az lenne a jó megoldás, hogyha szállásokon tudok aludni. Ez volt az egyik szempont. A másik szempont, ami miatt a szállások mellett döntöttem a sátorral szemben, pedig az volt, hogy nyáron

0: indultam el a legnagyobb melegben, borzasztó sok vizet fogyasztottam, sokat izzadtam napközben, és napközben nem tudtam visszapótolni. A vízvételi helyek is korlátozottak egyébként a Kékkör útvonalán, akár falvakban is, nem mindegyik faluban lehet vizet vételezni, boltok, lehet, hogy számítasz egy boltra, zárva van, lehet, hogy számítasz egy kútra, hogy lesz majd abban a faluban, az összes kút le van zárva, mert gondolom bizonyos lakosok törvénytelenül vételezték onnan a vizet, és akkor ott a kék kút, de le van zárva, nem folyik belőle semmi se. És akkor, amivel deficitbe kerültem napközben, azt mindenképp este vissza szerettem volna tölteni, és vissza kellett töltenem folyadékkal is, és ha kint a vadonban sátoroztam volna, akkor ez nem feltétlenül sikerülhetett volna, ugyanis akkor oda kellett volna cipelnem azt a vízmennyiséget, amit este még meg akartam inni, mert hogy egyébként az, hogy források mellett sátorozni, az meg azért nem jött volna össze, mert hogy a forrásoknak a 98%-a a idén nyáron ki volt száradva. Tehát egy-két forrás láttam az egész úton, ami belül itt csepegett csak a víz. Folyni nem folyt egyikből se, az összes többi az meg ki volt száradva. És nekem este, minden este nagyságrendileg ilyen 4-4,5 liter vizet vagy valamilyen folyadékot még be kellett vinnem ahhoz, hogy visszatöltsem a raktáraimat. Másnap reggel újra el tudjak indulni.
1: Hogy érezted magad reggelente? Mondjuk nem az első nap, nem a második, harmadik, ugye vége fele, 40. nap, nem tudom, vagy 35 volt, hanem olyan reggel, amikor úgy érezted, hogy na még vagy a szundi gombot nyomom meg, és alszok még egy fél órát, vagy jó, ma nem indulok el, vagy átgondolom, hogy kevesebbet megyek, vagy pihenőnapot tartok. Volt-e ilyen mélypont az úton?
0: Kétfelé bontanám a választ. Egyrészt válaszolok erre, hogy ilyen mélypontom volt-e az úton. A mélypontom nekem minden nap volt, és de minden nap van is, amikor edzek. Tehát nekem minden edzésemen is van mélypontom. Nem csak ezeken a teljesítménytúrákon, vagy a hosszú távú túrákon. Tehát ha én kimegyek edzeni, ott is előjön ez. Mindegyik edzésnél, hogy most akkor én mit csinálok itt, ebbe a nagy melegbe, ebbe az esőbe, ebbe a szélbe, a hóesésben, ugyanígy ezen a hosszú távú túrán is. Inkább ezek napközben jöttek elő, amikor már gyalogoltam, hogy elkezdtem már fejben gondolkodni rajta, hogy hol van a legközelebbi buszmegálló vagy vasútállomás, hogy akkor oda megyek, felszállok, hazamegyek, sokkal könnyebb lenne, miért nem mentem el nyaralni, tenger mellé ott feküdni, most mit csinálok én itt, miért megyek, még hátra van ennyi meg annyi nap, és ezeken mindig így túl kellett tolni magam, túl kellett lendülni, igazából csak annyi, hogy ezeket a kérdéseket is így próbáltam elengedni, léptem tovább, mentem, és akkor egy idő után ez a feladás gondolata is tova szállt mellőlem, és akkor tovább tudtam menni. De ezt tudtam, hogy így lesz előre, mert tudtam, hogy így működök. Ami a reggeleket illeti, én úgy gondolom egyébként, hogy egy átlag ember vagyok, egy átlag amatőr sportoló, nincsenek külön nekem adottságaim ehhez a hosszú távú gyalogláshoz, vagy futáshoz, vagy bármihez nincs speciális testalkatom. Talán egy szupererőm van, erre most jöttem rá itt a kék kör alatt, az egy szupererőm, az pedig a regenerációs képességem. Ugyanis itt a kék körön nagyjából, mivel minden este még mikor beértem a szállásra, tisztálkodnom kellett, ki kellett mostom a ruhámat, dolgoznom kellett, blogomat meg kellett írnom, és nagyjából ilyen 5-5,5 órán maradt az alvásra, a pihenésre, hogyha tudtam aludni, mert sokszor azért a felhevült test még nem is tudott egyfolytában aludni 5-5,5 órát, vagy megszakítások nélkül, inkább így mondom, az éjszaka során. Ezért nekem ez az 5-5,5 óra volt a pihenésem minden nap, és ezért mondom, hogy talán szupererő ez a regenerációs képesség, hogy ezzel az 5-5,5 óra alvással is, amikor én reggel felkeltem, és kikeltem az ágyból, akkor igazából az előző esti fájdalmak, mert nem mondom, hogy esténként nem voltak fájdalmak, akár a talpamban, vagy a lábfejemben, vagy kidörzsölődések, de ezek reggelre mind meggyógyultak. És fölkeltem az ágyból, letettem a lábam, már nem fájt a talpam, felvettem az oknit, felvettem a cipőt, és elindultam.
1: Jobban megismerted Magyarországot? Ezek a kis félmondataidból azt gondolom, hogy igen, de kíváncsi, hogy fogalmazod meg az elapadó források, a térerő nélküli völgyek. Ezek mondjuk olyanok, amiket feltételezem, hogy a legtöbb ember nem élt még át Magyarországon.
0: Úgy fogalmaznám meg, hogy láttam egy olyan arcát, egy olyan oldalát, amit autóból soha nem lát meg az ember, hogyha csak keresztül autózik ezeken a tájakon. És voltam olyan részein is, ahol még soha korábban nem jártam. Voltak olyan helyek is, ahol olyan döbbenetes dolgokat láttam, amiket nem mertem lefotózni, se olyan szegénységet és olyan körülményeket, hogy milyen körülmények között laknak emberek. Hogy megjegyzem, ott is nagyon nagy kedvességgel fordultak hozzám. Egy picit tartottam tőle előre, hogy ezeken a nagyon szegény részeken nem jönnek-e oda hozzám, nem próbálnak-e kirabolni, valamilyen trükkel átverni és elvenni valamilyen dolgomat, de szó sem volt ilyenről soha. Tehát mindig kedvesen jöttek oda, köszöntek. Sokan, akikről nem is gondoltam volna, közülük is megkérdezték egyáltalán, hogy mit csinálok ezzel a nagy hátizsákkal itt 38 fokban a tűző napon, hova is megyek, mit csinálok. Nem volt negatív tapasztalatom, de viszont láttam egy olyan arcát a hazánknak, amit így gyalogosan lehet látni, autóból, vagy autóbuszból, vagy vonatból nem igazán.
1: De akkor most jól értem, hogy alapvetően társadalmi jelenségekre utalsz, nem a táj szépségére, azt tudtad előtte is.
0: Most a társadalmi oldalára igen, de egyébként voltam olyan tájakon is, amin korábban nem. Tehát a Bükkben még nem igazán túráztam, az Emprémben nem igazán túráztam, de akár itt az alföldi túrának a Sátoraljaújhelytől induló szakaszán egész idáig Szatymazég ezen a részén még soha nem voltam.
1: Van, amiben megváltoztál? Hozzáállásod, gondolatod, tapasztalatod, véleményed?
0: Nem feltétlenül. Csak tapasztaltam dolgokat. A hozzáállásomban szerintem ez nem változtatott. Csak láttam új dolgokat, amit esetleg lehet, hogy én is így lenyomtam a tudatalattimba, hogy ez erről így olvas az ember, de hát most vagy igaz, vagy nem. Saját szememmel nem láttam. Most sok mindent láttam így saját szemmel is.
1: Állatokkal mennyire találkoztál?
0: Csak idézőjelben hétköznapi állatokkal találkoztam az út során, tehát rengeteg nyulat, belőlük láttam talán legtöbbet, rengeteg nyulat láttam, rengeteg őzet, szarvast, vaddisznókat is, akár egész kondákat is, például a mecsekben, ott azokat úgy vettem észre, hogy előbb éreztem a szagukat, amiből már gondoltam, hogy na itt most rengeteg vaddisznó lesz majd, és akkor hirtelen ők is észrevettek, felugrottak, és voltak vagy 25-en abban a kondában, de ők is félnek az embertől, tehát nem támadnak rá. Hogyha minimális zajcsap, még az egyedül túrázó ember is, akkor is ők azért elhúzódnak arrébb. Most véletlenül lehet, hogy nem vesznek észre, bizonyos neszeket hallottam azért persze az erdőbe itt-ott, amiről feltételeztem csak, hogy milyen állat lehet, de ők meg nem mutatták meg magukat. Amiből viszont kevesebbet láttam, de ilyen állatokat is láttam, rókát talán 3-4-szer, borzzal 1-szer találkoztam, mókussal talán 4-5-szer találkoztam, és aminek nagyon örülök, hogy nem találkoztam velük, az egyrészt a Szlovákiából néha-néha átlógó medvék, velük hála Istennek nem találkoztam, a bükki farkasokkal se találkoztam, illetve az Emplén előtt még felhívták a figyelmemet, hogy ott azért figyeljek a kövekre, hogy hova lépek, figyeljek a lábamra, mert hogy ott meg még a viperákkal is vigyázni kell, viperával se találkoztam, tehát ezt a három állatfajt azért sikerült elkerülnöm. Megjegyzem, ezeken a problémásabb szakaszokon, ami ilyen kicsit medve veszélyes, ahol már láttak medvét, ott volt nálam egy ilyen speciális medvespré, ami egy ilyen ugyanolyan, mint a gáspré, amit ilyen önvédelemre használnak, csak nagyjából ilyen 5-ször nagyobb a flakonja, tehát ilyen 300 millis az enyém, vagy 400 millis, nem is tudom, tehát ilyen jó nagy flakon, és ebbe egy ilyen valami keverék van, nem csak sima paprikaspré, hanem valami keverék anyag van benne, ami elméletileg soha nem próbáltam, és remélem nem is kell kipróbálnom, de elméletileg a medvét is el tudja riasztani.
1: Ajánlanál, de mindezt másoknak ilyen formában, hogy egyszerre tegyék meg, vagy a bátortalanabbaknak, vagy aki még soha nem indult el kék túrázni, hogy kezdje el, és lehet, hogy nem 49 nap alatt, de 2 év alatt hétvégente járja be Magyarországot ilyen módon, 2 talpon.
0: Magát a kék túrázást mindenkinek ajánlom, bármilyen fizikai felkészültséggel. El lehet kezdeni napi 10 kilométerrel, 15 kilométerrel, és lehet ezt felépíteni hosszabb távokkal, hosszabb napi távokkal. Akár lehet barátokkal menni, családdal menni, gyerekekkel menni, ha már egy kicsit nagyobbak a gyerekek. Az, hogy így egyben teljesíteni, az egy külön kihívás. Azt így idézőjelben mondom, hogy amatőröknek, akik erre nem készültek, azoknak semmiképp se ajánlom. Persze ki lehet próbálni, csak valószínűleg, hogy a 4.-5. napon jönni fog valami olyan nehézség, hogyha valaki nincs erre felkészülve, ami miatt fel kell majd adni annak a valakinek, aki így hirtelen neki indul egybe teljesíteni. De magát a kék túrát, ez egy csodálatos dolog. És nem is a sportról szól. Nekem most itt a sportról is szólt, ez extrém teljesítmény miatt, de mint hétvégi kikapcsolódás, mint természetjárás, mint ismerjük meg a hazánkat, természeti oldalát, a társadalmi oldalát, így mindenképpen ajánlom.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegedűs Márk kollégám Jakab Győzővel beszélgetett, aki 49 nap alatt csaknem 2600 kilométert gyalogolva, nagyjából 3,5 millió lépéssel gyalogolta körbe Magyarországot az országos kék környomvonalán.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 óra következnek a hírek, majd pedig a kontinentális reggelivel várjuk Önöket.
3: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott Európai Unión kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin Amerikáig, emellett pedig több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett. Erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárca vezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd, mely kormányközi bizottságokat és szakmai konzultációkat érdemes újraindítani, és mit szeretnének közösen elérni politikai, gazdasági vagy oktatási területen. Mindeközben a multilaterális diplomácia sem állt meg, hiszen részt vett a V4 plusz India külügyminiszteri találkozón, az uniós külügyminiszterek formális egyeztetésén és a Nyugat-Balkán barátai csoport ülésén. Ebben a csoportban Magyarország július óta teljes jogú tag, így felajánlotta, hogy 2027-ben az ország adjon otthont a csoport egy találkozójának, közölte a miniszter. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ. Mint írják, 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz, ebből 524 ezer diákokhoz a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára című Európai Uniós projektben. Mint írják, a 2026-2027-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek, akik a tanulmányaik befejezéséig használhatják őket. Közölték azt is, hogy az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket, hogy mindenki számára biztosított legyen a korszerű tanulás lehetősége. A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-től jelezhetik igényüket a Krétában az ingyenes notebookra, amelyet a diákok rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel együtt megkapnak. A programban több mint 3000 iskola vesz részt az ország minden részéről. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai az ellenőrzések során is segítik a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatásban. Az érintettek egy rövid, közérthető információs kártyát is kapnak, amelyen minden alapvető tudnivaló megtalálható, a QR-kód pedig egyenesen a NAV e-nyugta oldalára vezet, ahol részletes tájékoztatók és videós útmutatók segítik az eligazodást, írja közleményében az adóhatóság. Mint emlékeztettek, szeptember 1-től azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak, amelyek nyugtatömbből vagy számítógéppel állítanak ki nyugtát. Ez sok olyan kis vállalkozót érint, akik korábban nem találkoztak rendszeres online adatszolgáltatással, így például fodrászokat, kozmetikusokat, villanyszerelőket, őstermelőket vagy piaci árusokat. A NAV ezért a helyszíni ellenőrzések alkalmával is felhívja a figyelmet az új kötelezettségre, egyben gyakorlati segítséget is ad annak teljesítésére, erősítette meg a közlemény. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közlemény szerint a tárca, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra három kategóriában lehet jelentkezni, kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A kezdeményezés célja, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez, olvasható a minisztérium közleményében.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum hőmérséklet térségünkben 19 és 22 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Millás reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A kontinentális reggelit hallják, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát Lénárt Vanda köszönti önöket. Szeptember 24-e van csütörtök, a Gellérteknek kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. Hamarosan a kalendáriumba lapozunk bele, majd hitéleti gondolatokkal adunk útravalót. Fél 8-kor következnek a hírek. Ezután témánk lesz, hogy két művész, két alkotói pálya és kifejezésmód ér össze a Modem legújabb Idővarrás című tárlatán. Imre Marian és Richter Sára párhuzamos kiállítása azért unikális, mert retrospektív módon egész életműre visszatekintő, ugyanakkor kiemeli a hasonlóságokat és a különbözőségeket is. A témáról bővebben fél 8 után nem sokkal hallhatnak, ez tehát a kínálatunk 8 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma szeptember 24-e van, a Gellértek és a Mercedesek ünneplik névnapjukat. A Gellért germán eredetű férfi név, jelentése erős dárda, merész. A Mercedes spanyol eredetű női név, a Mercedes, vagyis bérszóból ered, és arra a váltságdíjra utal, amit a 13. századi Spanyolországban a fogságba esett keresztények kiváltására gyűjtött a Mercedarius szerzetes rend. Most pedig nézzük szeptember 24-e történelmi eseményeit. 899-ben ezen a napon a magyarok a Brentamenti csatában legyőzték Berengár seregét, ennek nyomán született meg a magyarok nyilaitól ments meg uram minket ima. 1046-ban ezen a napon Szent Gellért püspök mártír halált halt. 1268-ban szeptember 24-én IV. Kelemen pápa e napon semmisnek nyilvánította a magyarországi bárók és nemesek határozatát a tized fizetés megtagadásáról. 1387-ben e napon került első Gergely a nyitrai püspöki székbe. 1862. szeptember 24-én első Vilmos porosz király Otto von Bismarckot nevezi ki miniszterelnökké. 1869-ben e napon a Wall Street-en kitört tőzsdepánik miatt több ezer üzletember ment csődbe. 1895-ben e napon először biciklizte körbe egy nő, a földet útja 15 hónapig tartott. 1949-ben szeptember 24-én nyílt meg az úttörő színház a Paulai Ede utcában. 1970-ben e napon a Luna 16 holdszonda visszatérő egysége 10 dekányi holdkőzetet hozott a földre. 1996. szeptember 24-én a világ nagy atomhatalmai aláírják a nukleáris fegyverek tesztelésének és fejlesztésének tilalmáról szóló egyezményt. 1897-ben e napon született Sinka István Kossuth díjas költő író. Szintén e napon született Vas István Kossuth díjas költő író műfordító. Szeptember 24-én 1972-ben született Vujit Rütko, Pulitzer emlékdíjas horvát származású magyar író, újságíró, riporter. 1986-ban e napon halt meg Kellér Dezső humorista, író, konferencié, érdemes és kiváló művész. 2015-ben e napon halt meg Váradi Katalin karmester, zongoraművész és tanár, az első női karmester Magyarországon. 1992-ben szeptember 24-én volt a demokratikus karta tüntetése a parlament előtt és a Petőfi szobornál.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Társadalmi felzárkózás. Szinte varázsszó lett, szlogen, sőt, elkoptatott közhely ez a kifejezés. Ez majd mindent megold, szegénységet, cigánykérdést, analfabétizmust, elnéptelenedést, helytelen életmódot. Sokszor olyanok is használják, akik nem is tudják, mit jelent. Ha elemezzük, akkor jutunk a helyes értelmezéshez. A társadalomnak vannak ugyanis olyan rétegei és csoportjai, akik valami miatt nem érik el az átlag szintjét. Vagy anyagiakban, vagy szellemiekben, vagy lelkiekben, esetleg mindháromban egyszerre vannak leszakadva a többségtől. A mindenkori kormányok sok pénzt áldoznak arra, hogy ezeket a hátrányos körülmények között élő embereket helyzetbe hozzák. Brüsszel is, a magát mindenhatónak hívő uniós apparátus elképzelhetetlen mennyiségű forrást ajánl fel és folyósít erre a célra. Van ilyen program, meg olyan program, korosztályos foglalkozások 0-tól 100 éves korig, felnőtt képzés, szakképzés, közmunka, és ki tudja még mi minden. Csak a látható eredmény csekély. Úgy tűnik, nincs ellenőrzés, csak annyi, hogy a pénzt elköltötték-e, ami az adott célra érkezett. Ha Magyarországnak annyi milliója lenne szabad felhasználásra, amennyi fényképpel is illusztrált, az igazsághoz nem ragaszkodó beszámoló készült ilyen programok kapcsán, bizony nem lennének államháztartási gondjaink. Tudom, hogy erre adják a pénzt, és ezeket a pályázatokat kell megragadni. De ha már úgy is csináljuk, nem kellene alaposabban előkészíteni és úgy végigvinni, hogy valódi eredménye legyen. Nagy kár, hogy a felzárkóztatók személye kevéssé érdekli a pályáztatókat. Ebben az esetben is igaz, hogy a pénz nem minden, és szeretet nélkül még a társadalmi elzárkóztatás sem megy. Pedig csak azt tud felzárkóztatni, aki maga is felzárkózott már valahová. Csak azt tud segíteni, aki elég intelligenciával és empátiával rendelkezik, és képes embernek tekinteni azokat, akiknek a segítségéért és egy jobb élet felé vezetéséért megfizetik.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Az ENSZ hét első két napján Orbán Anita 11 kétoldalú egyeztetést folytatott Európai Unión kívüli partnerekkel, Ázsiától Észak-Afrikán át Latin Amerikáig, emellett pedig több multilaterális találkozón és az ENSZ közgyűlés általános vitájának megnyitóján is részt vett, erről a külügyminiszter számolt be Facebook bejegyzésében. A tárca vezető hangsúlyozta, a találkozók jelentős része tudatos kapcsolatépítés, ahol felmérik, hol tartanak a kétoldalú kapcsolatok, mi működik jól, hol marad el az elmúlt években a politikai párbeszéd, mely kormányközi bizottságokat és szakmai konzultációkat érdemes újraindítani, és mit szeretnének közösen elérni politikai, gazdasági vagy oktatási területen. Mindeközben a multilaterális diplomácia sem állt meg, hiszen részt vett a V4 plusz India külügyminiszteri találkozón, az uniós külügyminiszterek formális egyeztetésén és a Nyugat-Balkán barátai csoport ülésén. Ebben a csoportban Magyarország július óta teljes jogú tag, így felajánlotta, hogy 2027-ben az ország adjon otthont a csoport egy találkozójának, közölte a miniszter. Év végére elkészül a magyar oktatás stratégiája, ezt közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munka címmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, hogy az csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Továbbá átfogó szövegértésfejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordít a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre, az iskoláknak pedig olyan módszertani támogatást és szakmai mozgásteret adnak, amelyen saját tanulóik szükségleteihez igazítják a fejlesztést, tette hozzá a miniszter. Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban, közölte a Klebersberg központ. Mint írják, 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és pedagógusokhoz, ebből 524 ezer diákokhoz a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára című Európai Uniós projektben. Mint írják, a 2026-2027-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek, akik a tanulmányaik befejezéséig használhatják őket. Közölték azt is, hogy az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket, hogy mindenki számára biztosított legyen a korszerű tanulás lehetősége. A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-től jelezhetik igényüket a Krétában az ingyenes notebookra, amelyet a diákok rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel együtt megkapnak. A programban több mint 3000 iskola vesz részt az ország minden részéről. A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön nyugat-északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan főként nyugaton lehet eső, zápor, délnyugaton zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum hőmérséklet térségünkben 19 és 22 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Két művész, két alkotói pálya és kifejezésmód ér össze a Modem legújabb idővarrás című tárlatán. Imre Marian és Richter Sára párhuzamos kiállítása azért unikális, mert retrospektív módon egész életműre visszatekintő, ugyanakkor kiemeli a hasonlóságokat és a különbözőségeket is. A kiállítás

0: Gondolkoztunk rajta, és egyszer csak beugrott. Azt mondhatnám, hogy ez egy olyan cím, egy kicsit nagyképűen, mint a Vörös Sándornak az egyszavas költeményei. Mit tudom én, tojás, éj, meg hasonlókat írt Vörös Sándor, és nem csak összetett szó, hanem tartalmilag is összetett. Tehát egyrészt vonatkozik arra, hogy hogyan használják a művészek az időt a munkáikban, és a varrást is használják, mint technikát, és a kettő együtt arra is utal, hogy a két kiállítást egy ponton idézőjelbe összevartuk. Tehát van egy olyan terem, amiben közös terem.
1: Mit kell tudni a két művésznőről, és hogyan kötődnek ők a modemhez? Sülizakar Szabolcsot kérjük, hogy erre a kérdésre válaszoljon.
2: A két művész életpálya másképpen alakult, és a képzőművészet, vagy a művészet területéről is más módon közelítenek. Magyarul Imre Marian festőként végzett a Képzőművészeti Egyetemen, és már pályája korán, elején, elég korán jelentős nívós nemzetközi kiállításokon is részt vett, többek között például a Velencei Biennálén, ami egy nagyon fontos állomás. Ezzel szemben, vagy ettől eltérően inkább Richter Sára, ő textilművészként végzett az akkori iparművészeti főiskolán a MOMÉN, és tulajdonképpen az iparművészet irányából közelít a képzőművészethez. Ma már amiket készít, az mindenképpen képzőművészeti alkotásnak tekintető, legalábbis mi úgy értelmezzük, és élete utolsó 10-15-20 évében fókuszált arra életműre, amit most itt látunk. Tehát, hogy itt egy kicsit magyarul más időben történt ez a képzőművészeti kiteljesedés Marian esetében, és más Sára esetében.
1: Kiteljesedésről beszélhetünk, hiszen elárulhatjuk, hogy a 260-hoz közeli hölgyről van szó, ami egyébként nem látszik rajtuk egyáltalán, viszont azért életműről még talán korai lenne beszélni. Nem?
2: Én azt gondolom egyébként, vagy azt gondoljuk talán, mondhatom több eszemben, hogy egyik kiállítás sem retrospektív, azaz teljes életművet átfogó jellegű, de közelít ahhoz.
1: Igen.
2: Igen, szóval, hogy itt azért olyan szemlélettel próbáltuk meg a műveket a művészekkel együtt válogatni, kiáltásba és sorba rendezni, ahol egyébként az adott művészről egy átfogó, sajátos, jellegzetes kép rajzolódik ki a kedves látogató előtt.
1: Mit látott ön kurátorként az ő művészetükben? Mi az, ami önt konkrétan megfogta? Mi az, amiért különleges az ő művészi reakciójuk mondjuk az adott világra?
2: Mind a kettő alkotó esetében más és más. Imre Marian azon sajátos művészek egyik, aki a 90-es években bár festőként végzett, mint említettem, de az installáció művészetében bontakozott két. Installációi vannak, konceptuális művei elsősorban. Kifejezetten jellemzőre ez a betonvarrás technikája és gesztusa, ami kifejezetten az ő sajátja.
1: Mi tehát, ez a betonvarrás?
2: Hát konkrét betonelemeket, itt például ami mű mellett állunk, ezek a beton szívek, valójában szív alakú formájú beton darabok, amelyeket a Marian valamilyen titokzatos módon átvar. Ugye ez a lehetetlenségnek egy megkísértése egyik módon. Ezzel szemben Sára pedig ő másképp használja a varrást, vagy a hímzést, ő pedig élettörténeteket var meg installatív elem. Magyarul, tehát ezek nem olyan textilek, vagy nem olyan lepedők, amelyek mondjuk különféle ilyen textil üteményekben látjuk jellegzetesen, hanem ezek képzőművészeti szituációban helyzetben vannak állítva. Magyarul a látogató, amikor rájön a modellbe, megnézi ezt a kiállítást, akkor itt installatív módon kiállítva, körbejárható módon belehelyezkedve nézheti meg.
1: Nagy területen, azt tegyük hozzá.
2: Igen, ez a modemnek a második emelete, ami közel 1400 négyzetméter, szóval hogy ez egy léptékében is jelentős kiállításnak nevezhető.
1: Egy kicsit visszalépek Andrássy Gáborhoz, hogy hogyan rendezték el ezt a kiállítást, azért azt én megszoktam, hogy itt a modemben semmi se a szokásos mederben zajlik, tehát ezek nem a szokványos elrendezésű kiállítások. Mire törekedtek?
0: Minden termet külön átgondoltunk, a Sára esetében is, és a Marian esetében is. Az volt a cél, hogy egyszerre legyen levegős a kiállítás, és másfelől pedig a hatásra törekedtünk. És ez a hatás, amit a nézőtéri szerintem ez egy egész különleges hatás, már csak azért is, nem csak a térélmény miatt, ugye a Sáránál látni labirintust például, a Mariannál meg egészen különleges tárgyakat, sok ezer fenyőtűt például, meg hasonló dolgokat, és ahogy megy a látogató, szerintem minden teremben talál valami egészen különleges dolgot. Például itt a hátam mögött, itt vannak ezek a...
1: Látta, hogy nézem.
0: Igen, igen, ezek a fenyőfák, ezeket ugye, amikor a karácsony elmúlik, akkor ezeket a karácsonyfákat

0: Ugye leszedik a díszeket, és egy csomó helyen, Budapesten például, az is szokás, hogy lenyesik róla az ágakat, és így dobják ki. Uh-huh. Na most a Marian begyűjtött ilyen fákat.
1: Ha ezek mesélni tudnának.
0: Hát igen, hogyha ez, ugye már az is érdekes, hogy vajon milyen otthonokból kerültek ugyanoda. Igen, és az ugye ez az ünnepnek egy elmúlását is szimbolizálja, de ezek nem maguk a fák, mondjuk befestve, hanem ezek ilyen hihetetlen, érzékeny alumínium öntvények. Tehát ezek nem a fák, azért ez nagyon fontos aláhúzni.
1: Ez nem fa?
0: Nem. Hogyha valaki közel megy, nagyon nehéz észrevenni, de ezek igen súlyosak, mert ezek ilyen hihetetlenül pontos alumínium öntvények. Tehát minden kis...
1: És ezt egy törékeny nő készítette?
0: Hát ezt egy öntőmester készítette igazából, mert ez egy olyan speciális technika, amit otthon nem lehet csinálni. Ez úgy készül, hogy ezeket, magukat, a fákat elhelyezik, egy speciális anyag burkolja be őket, és utána egy olyan iszonyatos hőmérsékletű kemencébe dugják, hogy az eredeti fa az porrá ég benne, és egy üreg keletkezik. És abba az üregbe önti be az öntőmester a forró alumíniumot. Ezek úgy keletkeznek. És annyira profi a technika, hogyha a nézők majd megnézik, egészen hajszál vékony kis ágokat is meg lehet így oldani.
1: Igen, ezt tanúsíthatom, engem is nagyon megvezetett a dolog, de nagyon inspiratív a történet.
0: Hát igen, mert a karácsony az ünnep, az az elmúlás. Igen.
1: Mutasson még meg nekem egy érdekességet, mert beszéltünk itt erről, és enteri őrről, amit be fognak itt rendezni, és már öltések vannak a falon, és ide van öltve, hogy apa.
0: Igen, ez az Imre Marian műterem lakásának egy szobája, ami eredetileg eleve műteremnek épült lakás, és nagyon híres lakói voltak, például Márfi Ödön, Perrot Csaba Vilmos, és a végén Csernus Tibor, mielőtt disszidált volna. Képzelj el, hogy ez eredetileg nem hálószoba volt, hanem egy régen épült műteremházról van szó, amíg az volt a képzet, hogy a festők beállításokat festenek, és mondjuk itt egy csoport kép van, mint egy színpadon. De ők hálószobának kezdték használni, és amikor a gyerekek kicsik voltak, és fölkapaszkodtak ezen a két lépcsőn a szüleikhez, akkor megérintették a falat. Meg ráírkáltak ceruzával ezzel azzal a dolgokat, és a Marian, hogy megőrizze ezeket a nyomokat, ezeket egy az egyben átmásolt a papírra, és itt most erre a falra, erre a gipszkarton falra vannak ráhímezve ezek a jelek.
2: Két művész, két alkotói pálya és kifejezésmód ér össze a Modem legújabb idővarrás című tárlatán. Imre Marian és Richter Sára párhuzamos kiállítása azért unikális, mert retrospektív módon egész életműre visszatekintő, ugyanakkor kiemeli a hasonlóságokat és a különbözőségeket is. A kiállítás a Modem második emeletén 1400 négyzetméteren látható október 25-éig. A kurátorokkal Andrássy Gábor és Süli Zakar Szabolcsal a riporter Tóth Emese beszélgetett.

0: Sok a szúnyog az idén.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 3 évig, 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket, amíg befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes összeg, mint egy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig abból finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet- és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Ebből a pénzből lehet elindítani többek között számos vidéki vasútvonal korszerűsítését, írta Vitézi Dávid. A debreceni nyomdatörténet 1561-es gyökereit megörökítő és az egykori Nyomtató utcai helyszínt megjelölő emléktáblát avattak fel Debrecenben a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola épületének falán. Pap László Debrecen polgármestere felidézte, hogy 1560 karácsonyán érkezett a nyomda alapító Huszár Gál református prédikátor a városba, aki Kassáról szekereken menekítette át a nyomdáját. A református egyház és a város vezetői pártfogásukba vették a prédikátort és nyomdáját, mely később városi tulajdonban, majd a református egyházzal közös fenntartásban működött, mondta a polgármester, megjegyezve, hogy Debrecenben a történelem során a könyv nem luxus, hanem fegyver és pajzs volt. Fekete Károly, a tiszántúli református egyház kerület püspöke azt mondta, a nyomda és az egyház Debrecenben szövetséges társ lett, mert Isten igéjének nyilvánosság igénye van, nyilvánosságra tör, hogy kiszabaduljon a templomfalak közül, és ezt nagyon jól tudták az akkori debreceni prédikátorok. A református püspök szerint Isten igéje, a nyomdászat és az iskoláztatás hármasa egybefonódott Debrecenben, és közkincsé lett a Szentírásból megszerzett tudás. Utalt rá, hogy a debreceni nyomdából látták el a Tiszántúlon és a református kollégium partikulájában működő iskolákat tankönyvekkel, mint teszik azt ma is országosan az alföldi nyomdából, melyben egy-egy aranyrészvénnyel jelképesen most is tulajdonos a város és az egyház kerület. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét, míg a hatályos rendelkezés főszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egész napos üzletzárást állapítana meg december 24-ére. A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnak, a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág- és édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Újraindult a menetrend szerinti vonatforgalom a Miskolc Hidas-Németi vonalon az elmúlt 2 hétben végzett munkálatokat követően, írta a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt közölte, az elmúlt 2 hét munkája nem csak arról szólt, hogy rendbe tegyék a pályát, hanem arról is, hogy gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon rajta a közlekedés. A tervezett 28 kilométeren túl további 8 kilométeren végeztek nagygépes vágányszabály, emellett síneket is cseréltek. A MÁV csoport vezérigazgatója hozzátette, hogy a következő napokban a korábbi 60 és 80 km/órás sebességkorlátozásokat is megszüntethetik, így terveik szerint hamarosan a teljes Miskolc-Hidas-Németi vonalon 100 km/órás sebességgel haladhatnak a vonatok.
0: Az időjárásról.
1: Több órára kisüt a nap, majd erősen megnövekszik a felhőzet, átmenetileg beborul az ég, keleten néhol kisebb zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Akarsz-e meggyógyulni? Amikor látta Jézus, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? János evangéliuma 5. fejezet 6. vers. Ez a mozgássérült ember 38 éve várta már a Betesda medencénél a betegek és fogyatékkal élők között, hogy egy természet feletti pillanatban hát a fordulatot vesz a nyomorúságos élete, de mindig megelőzte valaki, és azt ért haza gyógyultan helyette. Hiába adódott időről időre alkalom, nem volt, aki elsegítette volna a vízig. Mindig ugyanaz játszódott le. Hiába próbálta, nem tudta kihúzni magát a kétségbeesés gödréből, miközben a hite és a reménye is egyre csak fogyatkozott. Talán te is tudsz vele azonosulni. Talán saját tapasztalatból ismered a történetét. A tiéd talán nem testi betegségről szól, hanem erkölcsi botlásról, függőségről, válásról, abortuszról, kínzó lelkiismeretfurdalásról, szülőként vallott kudarcról, stb. Ahogy a béna embert, úgy téged sem tudnak megmenteni a barátaid, és neked sincs módodban saját magadat kihúzni a bajból. Jézus azonban tőled is ugyanazt kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Nem csupán testi gyógyulást kínál neked, hanem többet annál. Tudja, hogy egyedül képtelen vagy rá, ezért hát azt kérdezi tőled, hogy akarsz-e meggyógyulni. Az akaratottól függ a dolgok kimenetele. Ahhoz, hogy változás történjen, be kell vetned az akaratodat. A gyógyulást szerző hit nem érzés vagy érzelem, hanem akaratlagos cselekedet, döntés amellett, hogy Isten igéjére állsz, és elhiszed, hogy ő megteszi veled, amit mondott, és meggyógyít. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt. János evangéliuma 5. fejezet 9. vers. A te történeted is végződhet így. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsorát hallják, Lénárt Vanda vagyok. Következzen magazin műsorunk második órájának kínálata 9 óráig. Több mint 100 fiatal kezdi meg idén a konfirmációs oktatást a Nyíregyháza Városi Református Egyházközségben. A képzés szeptember 27-én vasárnap kezdődik, a fiatalok pedig májusban tesznek bizonyságot hitükről. A konfirmációs oktatás fontos időszak a Református Egyház életében. Ekkor készülnek fel a fiatalok arra, hogy saját maguk tegyenek vallást hitükről.
2: Ahogyan az elmúlt évek gyakorlatában már megszokhatták, hogy nyíregyháziak, egy különleges felkészítő sorozatot készítünk elő. Havonta egyszer tömbösített alkalommal találkozunk egy vasárnap délután a fiatalokkal, aminek a menetrendjét már a szülők elé tártuk. Ennek a ritkább találkozásnak vannak hátrányai, de azért egy nagyon nagy előnye, hogy hosszabb időt tudunk együtt tölteni, kicsit elmélyülni tanításban is, meg a közösség gyakorlásában is. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan jelentkeztek, és hogy egy ilyen nagy létszámú csapattal kezdhetjük meg ezt a folyamatot. A tanításnak a tartalma az a református hitünknek az alapjait tartalmazza. Köztudott, hogy KT oktatás van, egy sajátságos KT az, amit használunk erre. Régebben az egyház által meghatározott központi tananyagnak egy egyszerűsített, rövidített és egy néhány ponton módosított változatát, 100 kérdés, amit felteszünk majd a fiataloknak, és azt reméljük, hogy májusban erre jó lelkiismerettel, hitből és könnyedén meg tudnak majd válaszolni.
1: Vakációs gyermektábor és felnőtt konfirmáció is színesítette a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség megszokott alkalmait nyáron. A gyülekezetben második éve hagyomány, hogy a nyári időszakban felnőttek számára is lehetőség nyílik a konfirmációs felkészülésre és a konfirmációra.
3: Évek óta az a megtapasztalásom, hogy a nyári időszak egy kicsit ilyen lecsendesedős időszak a gyülekezetben. Valószínűleg a legtöbb református gyülekezetben, hiszen szolgáltam már kisfaluban is, szolgáltam kisvárosban is, ott is ez volt a jellemző alapjában véve, és bizony Nyíregyházán a kertvárosi gyülekezetben is egy kicsit úgy kiürül a templom. Ez nem azt jelenti, hogy nem nagyon vagyunk, de a megszokott létszámunkhoz képest jól láthatóan kevesebben szoktunk lenni. Most ez valószínűleg a nyári pihenéseket, vagy nem tudom én mit jelent, de egyértelműen észleljük. Ugyanakkor a közelmúltban két dolog megfogalmazódott bennem, hogy érdemes lenne egy kicsit a gyerekeket jobban körülvenni, és a gyerekek között jobban szolgálni, illetve a felnőtt konfirmációnak lett egy olyan alkalma, ami bejött gyülekezetünkben.
1: Ez tehát a Kontinentális reggeli mai kínálata 9 óráig. Maradjanak velünk!

0: digitális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Több mint 100 fiatal kezdi meg idén a konfirmációs oktatást a Nyíregyháza Városi Református Egyházközségben. A képzés szeptember 27-én vasárnap kezdődik, a fiatalok pedig májusban tesznek bizonyságot hitükről. A konfirmációs oktatás fontos időszak a Református Egyház életében. Ekkor készülnek fel a fiatalok arra, hogy saját maguk tegyenek vallást hitükről. A konfirmációs oktatásról a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség lelkipásztorával, Bodnár Mátéval, Bekfi Mária beszélgetett.
2: Több mint 100 fiatallal fog megkezdődni a konfirmációs oktatás a Nyíregyházi Városi Református Egyházközségben. Szeptember 27-én kezdődik az első alkalom. Mit kell tudni az idei konfirmációs felkészítő tanfolyamról?
3: Hát ahogyan az elmúlt évek gyakorlatában már megszokhatták a nyíregyháziak, egy különleges felkészítő sorozatot készítünk elő. Havonta egyszer tömbösített alkalommal találkozunk egy vasárnap délután a fiatalokkal, aminek a menetrendjét már a szülők elé tártuk. Ennek a ritkább találkozásnak vannak hátrányai, de azért egy nagyon nagy előnye, hogy hosszabb időt tudunk együtt tölteni, kicsit elmélyülni tanításban is, meg a közösség gyakorlásában is. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan jelentkeztek, és hogy egy ilyen nagy létszámú csapattal kezdhetjük meg ezt a folyamatot.
2: Hogyan képzelhetjük el egy-egy ilyen délután során? Mit próbálnak átadni a fiataloknak? Hogyan épül fel ez a délután?
3: A tanításnak a tartalma az a református hitünknek az alapjait tartalmazza. Köztudott, hogy KT oktatás van. Egy sajátságos KT az, amit használunk erre. Régebben az egyház által meghatározott központi tananyagnak egy egyszerűsített, rövidített és egy néhány ponton módosított változatát, 100 kérdés, amit felteszünk majd a fiataloknak, és azt reméljük, hogy májusban erre jó lelkiismerettel, hitből és könnyedén meg tudnak majd válaszolni. De ez nem egy száraz tanítás során történik, hanem igyekszünk az ő nyelvükre lefordítani ezeket a hittételeket, életes példákkal, vetített képes interaktív előadással. Tehát a maga a délután menete az e köré, az előadás köré épül fel. Először egy énektanítással, zenekarral kísért fiatalos énekléssel kezdjük az alkalmakat, délután 14:30, utána pedig az előadás elhangzása után csoportos foglalkozások vannak, amiben feldolgozzák az elhangzottakat. Ott is játékos feladatok, az elején ismerkedéssel próbáljuk kényelmesebbé tenni a jelenlétüket, otthonná tenni számukra a gyülekezeti házat, a templomot, és megszerettetni egyáltalán azt a gondolkodásmódot, hogy az életünket ezekbe az Istennel kapcsolatos és az életünkről szóló kérdéseknek a fényébe állítjuk, mert igazából a keresztény hitünk erről szól. Később azt szeretnénk, hogy ők a hitüket aktívan gyakorló gyülekezeti tagok legyenek hűségesen, és az erre való felkészülés és igyekszünk a legnagyobb szeretettel és az ő sajátosságaikat is figyelembe véve, hiszen kamasz fiatalokról van szó, úgy felépíteni, hogy ahhoz a legkönnyebben tudjanak kapcsolódni.
2: Elegendő ez a 8-9-10 hónap ahhoz, hogy valóban át tudja adni a fiatal önmagát a hitnek, hogy megtérjen akár.
3: Igen, hát nyilván a végső cél az a megtérésre való segítés, de azt meg tudjuk, hogy ez nem egy elvárható eredmény, amit emberileg produkálni tudunk. A Szentlélek munkája az, hogy elindít valakit a hitnek az útján. Nincs arra jó válasz, hogy erre mennyi alkalom kellene, hogy lenne elég, mert valakinek ugye a Bibliából is tudjuk a megtérés történeteket, hogy egyetlen egy szólítás, egy ige, egy isteni sugallat elég ahhoz, hogy átadja az életét, és valakinek meg évek hosszú folyamatára van szükség. Mindenképpen jó kiinduló pont ez a tanítás, hiszen a középpontjában az evangélium áll. Tehát ha valahol, akkor itt egy fiatal életében lehet, hogy először, lehet, hogy sokadjára, de mindenképpen szembesülhet azzal, hogy kicsoda az a Jézus Krisztus, aki ő érte is meghalt, és az ő személyes életét is megváltotta, és hogy erre válaszképpen oda tudja szánni az életét, az nyilván egyénenként dől el. Mi minden eszközt megragadunk, hogy erről hitelesen bizonyságot tegyünk, bevonva nem csak lelkészeket, hanem a gyülekezet más foglalkozású tagjait is, és egy olyan életpéldát, életutat állítsunk az ő szemük elé, amit akár követhetnek is, és hát természetesen a mi imádságaink, és azt reméljük, hogy akár a rádió hallgatók és a gyülekezetünkhöz tartozó tagoknak az imádsága is kísérik ezt a folyamatot, hogy legyen minél több ilyen élet megváltoztató döntés, megtérés az ő csoportjukban is.
2: Hogyan zárul a konfirmációs képzés? Ugye először egy vizsgát tesznek a fiatalok, aztán pedig Isten tisztelet keretein belül ünnepélyesen lekonfirmálnak.
3: Mindig is fontosnak tartottuk, hogy válasszuk szét a vizsgáztatás, a számonkérésnek az alkalmát a magától a konfirmáció ünnepi aktusától. Mi ezt olyan különleges módon gyakoroljuk, hogy a kikérdezés az valójában egy négy szem közti jó hangulatú beszélgetésben történik meg először, ahol a csoport vezetője minden egyes fiatalnak mind a 100 kérdést válteszi, és közösen beszélgetnek róla. Ugye addigra a fiatalok felkészülnek, ebből megtanulják, és hogyha több találkozásra van szükség, akkor több alkalommal, de megválaszolják a kérdéseket, nem nagy közönség előtt, hanem így. És aztán a vizsgán már egy sokkal könnyedebb dolog történik, mert ott ugye már tömegben vagyunk, hála Istennek. Két részre osztva ezt a nagy csoportot, akkor is úgy néz ki, hogy körülbelül 50 fiatal fog vizsgázni, és 50 család érkezik majd a templomba a presbitérium jelenlétében. Tehát egy elég nagy plénum előtt kell majd megszólalniuk. Éppen ezért ezt is próbáljuk kevésbé stresszessé tenni azzal, hogy ott már jelentkezés alapján szólítjuk fel őket, elhangzik a kérdés, és aki úgy érzi, hogy tudja a választ, eszébe is jut, és meg tud rá felállni, akkor felteszi a kezét, felszólítjuk, és így fog válaszolni. Néhány kérdést kell teljesíteni csak ezen a vizsgán, hiszen ők már bizonyították a négy szem közti felkérdezésbe, hogy ezeket megtanulták. És aztán, amikor eljön a vasárnap, az ünnepnek a napja, akkor már tényleg csak arra kell koncentrálniuk, hogy elmondják velünk együtt a hitvallást, elköteleződjenek Jézus Krisztus követésére, illetve megkapják a felhatalmazást az úrvacsorára, és kézrátétellel megáldjuk őket, ezzel is jelképesen is befogadva őket a gyülekezet közösségébe.
2: Mikor kerül sor az első úrvacsorai közösségre számukra?
3: Májusban van a konfirmáció, és utána esedékes az első nagy ünnepünk, a pünkösd, úgyhogy a hagyományt követve pünköstkor úrvacsoráznak először. A fiatalok nagyon szép a gyülekezet rendjében, hogy nem külön úrvacsoráznak azok, akik konfirmáltak, hanem arra biztatjuk őket, hogy a családjukkal együtt érkezzenek, és megható látni, ahogy szüleikkel, nagyszüleikkel sokszor együtt veszik a szent jegyeket először, és hát reménység szerint nem utoljára, hanem még sok-sok megállásuk lesz majd Isten vendégségében.
2: Mit kell tudni a csoportvezetőkről, hiszen több mint 100 fiatalt azért egyszerre, ahogy ön is említette, nem lehet csoportosan foglalkozni velük. Kik fognak részt venni ebben az oktatásban még ön mellett?
3: A gyülekezet lelkipásztorai mind vállalkoznak rá, hogy csoportvezetők lesznek, illetve a hitoktatók közül van egy, aki már évek óta részt vesz ebben a munkában, nagyon aktívan és lelkesen, a szívén viselve a saját hittanúsait is, meg akit éppen rábízunk ebben a sorozatban, úgyhogy így azok a lelkipásztorok, akik itt szolgálnak a gyülekezetben, ők mind-mind egy-egy csoportnak a vezetői lesznek. Most ebben az évben ketten is vannak gyakorlati éven nálunk, így még inkább bővebb csapat áll rendelkezésre. És aztán egy picit a kötődés az a csoportvezetőhöz még mélyebb lesz, hiszen a kisebb csoportos beszélgetéseken, ahol a kérdések felmerülhetnek, és még mélyebben tárgyalják a témákat, ott velük történik ez a beszélgetés, de ez így is van rendjén. Nyilván a közös előadás az a nagy csoportnak együtt történik, viszont ott kevésbé van lehetőség beszélgetésre, ezért fontos része az, hogy legyen egy olyan közösség élményük, amikor egy beláthatóbb csoport van együtt, és bátrabban megszólalhatnak.
2: Mennyire volt könnyű megszólítani a fiatalokat és a szülőket, mondjuk az elmúlt évekhez viszonyítva? Hogyan látja, hogy önszántukból jönnek a fiatalok, vagy van egy kis szülői ráhatás?
3: Mióta kamaszkori konfirmációt végez az egyház, ez egy folyamatos dilemma, hogy mennyire saját döntés alapján iratkoznak be a fiatalok, és mennyire a szülői ráhatás. A szülők, hogyha komolyan veszik a keresztségben tett fogadalmukat, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy eljusson majd erre a pontra, azért ilyenkor minden eszközt megragadnak, hogy ez meg is történjen. Én azt gondolom, hogy ha jó volt a kapcsolat a kamaszkor beköszöntése előtt, akkor itt ez egy bizalmi döntése lehet a családnak, amivel tudja segíteni a legjobban, a leginkább a személyes példával a szülő, hogy ráálljon, nyilván nem biztos, hogy teljes lelkesedéssel kezdetben, meg idegenkedve fogadhatja, hogy ez egy új forma, amit még eddig nem tapasztalt az életében, de hogyha van kellő bizalom a szülő iránt, aki akár fel tudja idézni a saját emlékeit, el tudja mondani, hogy neki mennyit jelentett annak idején a konfirmáció, hogy hogyan rendezte össze a hit ismereteit, a Biblia ismeretét, milyen alapot adott, amire aztán később a hit életét építhette, akkor azt gondolom, hogy az már elég kiindulási alap ahhoz, hogy a fiatal megérkezzen, és aztán azt reméljük, hogy a munkánk során érzi, hogy ez tényleg egy fontos dolog, és hogy nem egy ilyen iskolaszagú együtt létez, hanem az élet fontos kérdéseiről van szó, ami egyébként őket is érdekli. Így aztán az összegyűjtésük az a szülők megszólításával kezdődik, de amint megérkeznek a fiatalok, akkor átkapcsolunk olyan üzemmódba, hogy igyekszünk őket minél közelebb hozni Istenhez és az ő evangéliumához.
2: Másképp kell ma megszólítani a konfirmandusokat, mint mondjuk 5-10-15 évvel ezelőtt?
3: Mindenképpen változik, ahogyan a világuk is változik digitális eszközöknek a térnyerésével. A figyelem fenntartás az sokkal nehezebb, mint korábban volt. Ez sokan sokféleképpen elmondják a mai korról. Nekünk ehhez valamilyen szinten alkalmazkodni kell, és arra figyelünk, hogy az ősi üzenetet, az ősi evangéliumot ne másítsuk meg emiatt, tartsuk meg, hiszen az örökkévaló és minden emberre érvényes, és mindig az is lesz. Viszont a formát, ahogyan ezt tálaljuk, azt mindig próbáljuk egy kicsit finomítgatni, újítgatni. A példák, amiket használunk, azok a korszerűek legyenek, az ő számukra értelmezhetőek legyenek, ezek fontos dolgok. De ne esünk át a ló másik oldalára, hogy úgy érzik, mintha bárhol lennének a világban, tehát nem szégyeljük az evangéliumot elmondani, és rámutatni arra, hogy mennyire fontos Jézus Krisztus jelenléte az ember életében, ebben a mai világban talán különlegesen is.
2: Hát az Úr áldását kérjük a szolgálatokra és a fiatalokra is, hogy be tudják majd fogadni, amit önök adnak számukra.
3: Köszönjük szépen, és megköszönünk minden imádságot, ami ezt a szolgálatot kíséri.
1: Több mint 100 fiatal kezdi meg idén a konfirmációs oktatást a Nyíregyháza Városi Református Egyházközségben. A konfirmációs oktatásról a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség lelkipásztorával, Bodnár Mátéval, Bekfi Mária beszélgetett.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Vakációs gyermektábor és felnőtt konfirmációi színesítette a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség megszokott alkalmait nyáron. A gyülekezetben második éve hagyomány, hogy a nyári időszakban felnőttek számára is lehetőség nyílik a konfirmációs felkészülésre és a konfirmációra. Katona Bélával, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorával Bekfi Mária beszélgetett.
2: Évek óta az a megtapasztalásom, hogy a nyári időszak egy kicsit ilyen lecsendesedős időszak a gyülekezetben. Valószínűleg a legtöbb református gyülekezetben, hiszen szolgáltam már kisfaluban is, szolgáltam kisvárosban is, ott is ez volt a jellemző alapjában véve, és bizony Nyíregyházán a kertvárosi gyülekezetben is egy kicsit úgy kiürül a templom. Ez nem azt jelenti, hogy nem nagyon vagyunk, de a megszokott létszámunkhoz képest jól láthatóan kevesebben szoktunk lenni. Most ez valószínűleg a nyári pihenéseket, vagy nem tudom én mit jelent, de egyértelműen észleljük. Ugyanakkor a közelmúltban két dolog megfogalmazódott bennem, hogy érdemes lenne egy kicsit a gyerekeket jobban körülvenni, és a gyerekek között jobban szolgálni, illetve a felnőtt konfirmációnak lett egy olyan alkalma, ami bejött gyülekezetünkben. Ahogyan tavaly, idén is igazából a meghatározó szolgálatokon kívül ez a kettő volt, ami kicsit pluszt nyújthatott, és így volt júliusban egy gyerekhetünk, egy napközis gyermektáborunk. Nagyon jól sikerült, hála Istennek, tényleg annyi sok áldást kaptunk az Úristentől, és nagyon örülök annak, hogy a Titus hitéleti alapítványnak az anyagát használhattuk. Az Eszter könyve volt az idei esztendőnek a programja lelki tekintetben, és általában a templomban kezdtük, énekeket tanítottunk a gyerekeknek, aztán az egész napot ki kell tölteni természetesen nagyon tartalmasan. A legfontosabb az, hogy azokat a lelki üzeneteket tudjuk átadni, amire hivattunk, de amellett is még azért meg kell keresni azokat a mozzanatokat, amiket úgy tudunk belevinni a mindennapokba, hogy azért a gyerekek úgy menjenek haza napról napra, és az egész hét után, hogy hát de jó, hogy ezt a hetet bevállaltuk. És a gyerekhétnek a záró alkalma az mindig a vasárnapi istentisztelet közösségünkben, ahol egy kis ízelítőt adnak a gyerekek abból, hogy mit is tanultak, énekelnek, bizonyságot tesznek, mi meg fényképes kivetítéssel szolgálunk a gyülekezet közösségében. Nagyon tartalmas, nagyon sok áldást jelentő volt ez a gyerekhét a közösségünkben.
3: Mi volt az üzenete? Mit szerettek volna átadni a gyerekeknek? Mit vittek haza magukkal? Van-e akár ilyen aranymondás is, ami biztosan megragad bennük?
2: Én úgy gondolom, hogy sok dolgot hazavihettek, de minden napnak megvolt a maga aranymondása természetesen. Az egyik legfontosabb talán éppen az első napon hangzott el, ez pedig az az ige a Jeremiás könyvéből, hogy mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek. És abba az irányba próbáltuk vinni. Feleségem volt a főszervezője, jó magam meg Tóthné Román Ildikó hitoktató segített még be a lelki részbe, hogy a gyerekek közel kerüljenek, még közelebb kerüljenek az Úristenhez, illetve bízzanak abban az Istenben, aki bennünket megalkotott, akinek megvannak a tervei a mi életünkkel. És lehet, hogy pillanatnyilag nem úgy alakulnak dolgok, ahogyan szeretnénk, és ez gyerekekre, felnőttekre egyformán igaz, viszont az Úristen akkor is tudja, hogy mit csinál, amikor mi már-már reményvesztetten omlunk a lábai elé, és az Eszter könyvének az egyik legcsodálatosabb üzenete ez, hogy noha az egész bibliai könyvben nincs is benne az Isten neve, az egyetlen ilyen szentírási könyv, mégis az Isten jelenlét te is munkája végigvonul a könyvön. És ezeket próbáltuk napról napra bemutatni a gyerekeknek, és mi azt láttuk, hogy átment az üzenet, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak. Azt reméljük, hogy hosszú távon is megmarad a gyerekekben mindaz, amit próbáltunk közvetíteni feléjük.
3: És nyári konfirmációról is beszélhetünk. Második éve van a gyülekezetben nyaranta felnőtt konfirmáció. Mennyire nagy erre az igény?
2: Ha azt mondom, hogy tavaly is, meg idén is 9-9 felnőtt ember vett részt rajta, ez lehet, hogy nem tűnik nagynak. De ha abból indulok ki, hogy korábban ezeket a felnőtt konfirmációi alkalmakat úgy csináltam, hogy szemtől szemben leoktattam, hogy így mondjam, azt az anyagot, amit én jónak láttam ezen a téren, illetve igyekeztem tényleg szemtől szemben átadni a rám bizottakat a felnőtt konfirmálni vágyó személynek, akkor szerintem nem rossz. Én legalábbis nagyon hálás vagyok, hogy tavaly is, idén is volt 9-9 felnőtt. Általában ezek a felnőttek úgy kerülnek hozzám, hogy kiderül, hogy vagy nem konfirmáltak, lehet, hogy meg vannak keresztelve, de elmaradt a konfirmáció is, lehet, hogy egy esküvő, egy keresztelő kapcsán ez kiderül, és akkor én ilyenkor mindig felvetem annak lehetőségét, hogy hát ami elmaradt, azt jó lenne pótolni, van-e erre kedve, vonzalma, indítatása X-nek, Y-nak, és teljesen meglepődök azon, hogy sokszor igen. Pedig a mai felnőtt emberekkel talán ezen a téren nem is annyira könnyű. Van, hogy azt gondolom, hogy hát úgyse fogja vállalni, van, hogy megígéri valaki, hogy igen, jó, majd beiratkozik hozzám felnőtt konfirmandus csoportba, és például most a mostani csapatban is volt egy olyan személy, aki már tavaly is lehetett volna csapattag, és addig magyarázott, hogy jó, hát ezért nem, meg azért nem jó, gondoltam, akkor legyen így, de az volt bennem, hogy idén valószínűleg már nem fogom tudni bevonzani, vagy behívni. Hát behívni persze, a hívás az nem lesz probléma, de nem fog részese lenni ennek az egésznek, és teljesen meglepődtem pozitívan, hogy igen, jött, ott volt a többiekkel is, ő maga is megtette a fogadalmat, sőt, igazából tavaly is, meg idén is úgy adódott, hogy két-két tagja a 9 fős csapatnak részesült a keresztségben is. Tehát nem csak arról van szó, hogy mindenkinek az életében valami miatt nem történt meg a konfirmáció, hanem két-két személy életében a keresztség sem. És akkor megtörtént tavaly is, idén is ezzel a két-két személlyel, és igazából nagyon, nagyon áldásosnak találom ezeket az alkalmakat, amikor igyekszem elmagyarázni a Szentírásnak a legfontosabb üzeneteit, meg amikor jönnek a kérdéseikkel. Hát nagyon sok kérdése van ezeknek a felnőtteknek, és nagyon komoly kihívást jelent olykor egyik másik dologról beszélni, de hát természetesen azért van a lelkipásztor, ha netán valamit nem tud, akkor utána néz, de nagyon klassz beszélgetések alakultak ki. Nyilván itt akár a szenvedésről, akár az Úr Jézusértünk való áldozatáról, a feltámadásról, ezek a témák nagyon érdeklik a felnőtteket.
3: Mást ad felnőtt korban a konfirmáció, mint mondjuk tinédzser korban, fiatal korban? Említette, hogy sokkal másabb kérdés tesznek fel, lehet egy picit érettebb kérdéseket, amire nehezebb a választ is megtalálni, de hogyan képzelhetjük el ezt, hogy milyen folyamat indulhat el egy felnőttben? Gondolom, akik valóban rászánják magukat, nem csak oly módon, hogy le akarják tudni, hanem ők valóban szívelélekkel akkor ezt szeretnék.
2: Igen, valahol ez a felvezetésben megjelenő két gondolat van bennem is, hogy sokkal érettebbek a felnőttek, és egészen más dolog érdekli őket, és amikor már ide jönnek akár hozzám, de valószínűleg más lelkipásztorok is hasonlót tapasztalnak, akkor nem letudni akarják. Persze valószínűleg azért a 8. konfirmáló fiatalok sem feltétlenül csak letudni akarják, de abban jobban van egy ilyen, hogy na hát igen, itt vagyunk, akkor már esünk túl rajta. Viszont érett felnőtt fejjel sokkal mélyebben gondolkodnak emberek. Van, hogy mondjuk egyik pillanatra a másikra úgy elkezdik érdekelni őket ez a dolog, hogy is van akkor az Úristen léte, hogy van ez a Biblia, mit mond az Isten igéje nagyon lényeges dolgokról. Vagy lehet, hogy valami olyan élethelyzet mélyebben elgondolkodtatja őket, akár jó, akár kevésbé jó dolog. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy nagyon komoly lelki élmény számomra a felnőttekkel foglalkozni, nagyon fogékonyak rá. És amikor véget értek az alkalmak, emlékszem, hogy az utolsó

0: tiszteletre, akár a hétközi alkalmakra. Ezek mind-mind olyan alkalmak, amelyeken, ha akarunk, akkor nyitott lélekkel ott vagyunk, és gyarapodhatunk. Illetve nekünk a szerdai bibliaóránk az egy ilyen beszélgetős alkalom. És az a helyzet, hogy van már olyan presbitere is a gyülekezetnek, aki egyáltalán úgy keveredett oda, közénk, idézőjelben mondom, hogy úgy keveredett oda, hogy tele volt kérdésekkel, és akkor jött, és mindig tette fel a kérdéseit. Még mindig azt mondom, hogy mindig sok kérdés van benne, de szerintem már nagyon sok mindenre választ kapott. És az a jó, hogyha van egyfajta nyitottság bennünk arra nézve, hogy na akkor én szeretnék Isten gyermekeként élni, a Krisztus tanítványaként élni a mindennapokban, akkor ez mit jelent arra nézve, hogy családom van, munkahelyem van, barát vannak, mit jelent a kikapcsolódásomra, vagy bármire nézve az életemet illetően. És nagyon jó beszélgetéseink vannak a szerdai bibliaóráinkon is, úgyhogy tényleg csak jó szívvel tudom ajánlani, akár a felnőtt konfirmálni szándékozóknak, vagy bármilyen érdeklődőnek.
1: Az új kenyér ünnepére pedig be is fejeződik ez a felnőtt konfirmáció, és úrvacsorában is részesülhetnek.
0: Így van, ezt szándékosan alakítottam így a tavalyi évben, és rájöttem, hogy jó ez így, idén is így alakult, és tulajdonképpen ilyen 2-1 helyzet volt az új kenyér ünnepi urvacsorás istentiszteletünk, hogy az alkalom elején megtörtént a még meg nem kereszteltek megkeresztelése, az egész csapat fogadalomtétele, és aztán az istentisztelet vége felé, második felében vége felé rögtön a részesültek is az urvacsorai jegyekben. Szóval a gyerekeket nem így szoktuk. Szerintem a legtöbb gyülekezetben úgy van, hogy külön van a konfirmációi fogadalomtétel, talán még az áldás van, ahol szintén külön van, és aztán mondjuk egy héttel később nagy ünnepi, vagy a húsvéti, vagy a pünkösdi istentiszteleten szoktak úrvacsorát venni először a 8. fiatalok, és én ennek most szándékosan alakítottam így ezt a mozzanatát, de jónak is ítélem, hogy ott igazából át is beszéljük az egészet, hogy na akkor ez miről szól, mi az üzenete, és akkor ott helyben a fogadalom tételük után szinte hát pár perccel nyilván elhangzik ott az ige hirdetés, meg az imádságok, meg egyéb is, de egy órán belül úrvacsoráznak is, és ez nagyon, szerintem nagyon jól érinti őket lelkileg.
1: Ez volt a nyár, de mivel készülnek az ősz folyamán a gyülekezeti tagoknak, ugye októberben is egy egész hetes programsorozat várja majd a gyülekezeti tagokat.
0: A Magyarországi Református Egyház által meghirdetett egy hét imádság, imalánc programjába szeretnénk bekapcsolódni. Az a tervem, hogy ott azon a héten, ez október 5-től 11-ig van ez a hét, azon a héten, hát kedden, igen, szeretném megtartani a szokásos Isten tiszteletét a hétközi alkalomnak, mégpedig oly módon, hogy már most jó ideje, igazából évek óta a Zsoltárok könyvét magyarázom, és a 90-valahanyadik Zsoltárnál fogunk tartani. Ott azon az Isten tiszteleten nem biztos, hogy nagyon megvariálom az alkalmat, viszont másnap egy olyan imaórát szeretnék tartani, ahol ima közösségre szeretném hívni a gyülekezetet. Ezt az ima közösséget már régóta hordozom a szívemben, olyannyira, hogy amikor megtudtam, hogy az imádság éve lesz az idei egyházunkban, akkor felvetettem a presbitereknek, akikkel minden év elején el szoktunk vonulni egy kis csendes alkalomra, hogy mit szólnának ahhoz, hogy ha a vasárnapi Isten tiszteleteinken meghirdetném, hogy a gyülekezeti tagok imádkozzanak az előimádság résznél. Támogatást nyertem a presbiterektől, és igazából elkezdtük a január, azt hiszem, 3. vasárnapján ezt az előimádságot valamelyik gyülekezeti tag végzi, ezt a szolgálatot. Hát bevallom, hogy egy ideje most már én vagyok, mert úgy van, hogy jelentkezni kell rá. Viszont hosszú hónapokon keresztül jól működött a dolog. Most egy kicsit így leült ez a dolog, de hát, ha új lendületet kapnának a testvérek, azért is gondoltam ezt az imaórát, illetve azt vettem észre, hogy kicsit olyan nehezen nyilvánulnak meg az emberek hangosan. Szerintem ezt is gyakorolni kell. Mondtam amúgy a presbitereknek, éppen úgy meg a gyülekezet egészét is igyekeztem tanítani, hogy ott nem az a lényeg, hogy milyen hosszan, meg milyen szépnek tűnően imádkozunk, hanem hogy tudunk-e őszintén kitárulkozni az Isten előtt, és valami ilyesmit szeretnék, hogy egy olyan imaórát összehozni ezen az októberi szerdai estén, ahol bizonyos témákért tudunk imádkozni. Az egyik fontos témája most egyházunknak az a választás, amiben benne vagyunk már valahol. Vannak egyházmegyék, ahol már megindultak a jelölési folyamatok, és itt a mi egyházmegyénk is

0: bekapcsolódik természetesen ebbe. Szóval mindenütt espereseket, püspököket választanak egyház megyékben, egyház kerületekben, meg zsinati képviselőket, és szabad imádkoznunk azért, hogy az egyházban azért ne világias módon történjenek a dolgok, hanem az Úristen által választott emberek kerüljenek olyan tisztségekbe, ahol szolgálni tudják az Urat és a rájuk bizott közösséget. Aztán egy filmklubos alkalmat is tervezek erre a hétre. Az Imával nyert csaták című, szerintem sokak által ismert filmet szeretném, ha megnéznénk ott a gyülekezetben, és utána még beszélgetnénk is róla. Néhány éve indítottam meg, van a gyülekezetben egy ilyen filmklub nevezetű alkalom, de nem olyan sok alkalom volt még, viszont azt gondolom, hogy ez pont egy kiváló alkalom arra, hogy maga a téma is adott, a film is jó, szerintem erre nézve jókat lehet tanulni belőle, és jókat lehet beszélgetni róla. És aztán nyilván az a cél, hogy aztán menjünk haza és gyakoroljuk, hogy hogyan tudjuk megnyerni a magunk egyszerű hétköznapi küzdelmeit, csatáit az Isten segítségével. Október 11-én pedig egy egész délelőttös alkalomra hívjuk a gyülekezetet, meg minden kedves érdeklődőt. Mármint úgy értem, hogy egész délelőttös, vagy a szokásos 10:30-kor kezdődő Isten tiszteletünkön zenés Isten tisztelet lesz, mégpedig egy debreceni dicsőítő zenekarnak a szolgálatával, az Első Lépés nevet viselő formáció, ez egy 6 tagból álló kis csapat. Azt hiszem, hogy a református.hu oldalon találtam rájuk, de emlékeim szerint a Reformátusok lapjában is jelent meg egy jó interjú a vezetőjükkel, és utána hallgattam, hogy milyen zenéket játszanak, és nekem elnyerte a tetszésemet, tehát teljesen vállalható, saját énekeik is vannak, és szerintem meg tudja érinteni a zene, az ének, a gyülekezeti közösségeket. Szóval meg is hívtam a presbiteri felhatalmazás mellett ezt a csapatot magunkhoz, és utána pedig egy ebéddel egybekötött kis alkalmat, beszélgetős alkalmat szeretnénk még ott a kertvárosban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.
1: Kedves hallgatóink, Katona Bélával, a Nyíregyháza kertvárosi református egyházközség lelkipásztorával Bekfi Mária beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, hamarosan híreket hallhatnak. Észrevételeiket eljuttathatják hozzánk a vélemény@europaradio.hu e-mail címen. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Péter apostol első levele, első fejezetének 13. verséből hallgassuk meg. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Az embernek szüksége van arra, hogy fegyelmezze magát. Az értelmünket is szükséges fegyelmezni. Gondolatainkat is szükséges irányítani, különösen arra, hogy Isten mit ígért nekünk Jézus Krisztus feltámadása által. Ez Péter apostol így írja: legyetek józanok. A józanság a részegség ellentéte. A részeg ember nem tud vigyázni magára. Az alkohol vagy a drog hatására az ember elkábult állapotban van, és ilyenkor nem tud helyesen dönteni. Már nem tud világosan gondolkozni. Ha a befolyásoltság állapotába kerül valaki, olyan döntéseket hozhat, ami később fájdalmat jelent neki. Az ilyen emberek egy idő után nagy mélységben találják magukat, ahonnan a maguk erejéből nem tudnak kikászálódni. Nem csak az alkohol vagy a drog mérgezheti az ember életét. Sok minden elkábíthatja az embert. Az anyagiak, a bankkölcsönök vagy a karrier. Ezek az elején ártalmatlan dolgoknak látszanak, de jó óvakodni tőlük. Elvakíthatja a szülőt, ha mindent egy lapra tesz fel a gyermeke boldogsága érdekében. Anyagiakban mindent megad neki, de nevelésével már nincs ideje foglalkozni. Sokszor a pénz nagy hajszájában megromlik a házastársak között is a szeretett kapcsolat. Látszatra sok minden szép, ragyogó, de az ember addig hajszolja magát, míg nem csak önmaga, hanem egy egész család tönkre megy. Sok embert kínoz a jövőtől való félelem, az egyedüllét, a betegség, ami miatt problémák adódnak. Mennyi minden tönkre teheti az életünket? Mennyi minden elkábíthat bennünket? Ezért figyelmeztet az apostol: legyetek józanok. Vigyázzatok, éberek legyetek, nehogy visszaessetek kábult, bódult állapototokba. Mit kell tennünk ennek érdekében? Figyelmünket Istenre kell irányítanunk. Szívünket töltsük meg újból és újból a belévetett bizalommal, reménységgel. Hiszen mennyei atyánk megváltott bennünket Jézus Krisztus drága vérén. Aztán gondoljunk arra is, hogy Jézus feltámadt, és általa mi is feltámadunk, és örököljük a mennyei dicsőséget. A mai ige magyarázat Csomai Árpád Bihar Szent Jánoson szolgáló lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Újraindult a menetrend szerinti vonatforgalom a Miskolc Hidas-Németi vonalon az elmúlt 2 hétben végzett munkálatokat követően, írta a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt közölte, az elmúlt 2 hét munkája nem csak arról szólt, hogy rendbe tegyék a pályát, hanem arról is, hogy gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon rajta a közlekedés. A tervezett 28 kilométeren túl további 8 kilométeren végeztek nagygépes vágányszabályozást, emellett síneket is cseréltek. A MÁV csoport vezérigazgatója hozzátette, hogy a következő napokban a korábbi 60 és 80 km/órás sebességkorlátozásokat is megszüntethetik, így terveik szerint hamarosan a teljes Miskolc-Hidas-Németi vonalon 100 km/órás sebességgel haladhatnak a vonatok. 3 évig, 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket, amíg befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes összeg, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig abból finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Ebből a pénzből lehet elindítani többek között számos vidéki vasútvonal korszerűsítését, írta Vitézi Dávid. Szeptember 30-án éjfélig lehet benyújtani a pályázatokat a Zöld Óvoda, cím megtartó Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László ismertette, a program olyan óvodák szakmai munkáját ismeri el, melyek a fenntartatóságot mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyerekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A Zöld Óvoda cím szakmai elismerés, egyben belépési lehetőség a magyarországi zöld óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból és jó gyakorlataiból is tanulhatnak. A zöld óvoda minősítés 2006 tavaszán indult útjára, így a kezdeményezés 2 évtizedes múltra tekint vissza, és már több mint 1300 óvoda tagja a hálózatnak. Az idei pályázatot márciusban írták ki a kezdeményezés honlapja szerint. Rendeződött annak a 100 mély szegénységben élő, de kiválóan tanuló gyereknek a helyzete, akiknek ösztöndíj támogatását augusztusban felmondta az MBH Bank, közölte a programért felelős nemzetközi gyermekmentő szolgálat. Azt írták, a pénzintézet helyett több vállalat és magánember vállalta az ösztöndíj program támogatását. A felajánlásoknak köszönhetően a korábbi ösztöndíjasok mellett új gyerekeket is be tudtak vonni a programba, így az idei tanévben majdnem 230 gyermek részesülhet támogatásban, áll a közleményben. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmaképzésen, növelve esélyét arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, az intézetek kiemelt figyelmet fordítanak a fogvatartottak szakmai képzésére, melynek egyik legfontosabb célja a reintegráció támogatása mellett a visszaesés kockázatának csökkentése. Hozzátette, országszerte többek mellett burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat vehettek át a fogvatartottak. A tanév végén a legtöbben burkoló szakképesítést szereztek. Sátoraljaújhelyen 11 elítélt érkezett képzése fél idejéhez és az ágazati vizsgához, ismertette a büntetés végrehajtás kommunikációs főosztályának vezetője.
0: az időjárásról.
1: Több órára kisüt a nap, majd erősen megnövekszik a felhőzet, átmenetileg beborul az ég, keleten néhol kisebb zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük majd témáinkat. Az ötödik legtöbb felajánlást egy református alapítvány kapta az adó 1%-os felajánlásokból. Vendégünk Tamás Nébesenóra, a református Betesda gyermekkórház főigazgató helyettese.
2: Nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden egyes felajánlásért és 23.763 embernek a megszavazott bizalmáért, hogy a Betesda kórház választották, hogy az adóik 1%-ából igazából gyerek gyógyítással varázsoljuk ezeket a felajánlásokat. Szó szerint ez történik.
1: Tamás Nébesenórával arról is beszélgetünk, hogy mire költik majd a csaknem 300 millió forintot, amelyet támogatásként kaptak.
2: Ez több gyereknek is fogja tudni segíteni az életét, ezek hosszan bentfekvő, nem kommunikáló gyermekek, vagy akár egy gyógyulás, akár egy idegrendszeri sérülés következtében ők nem tudnak a külvilágban másképp kommunikálni, csak különböző szoftverek segítségével, amelyre szemükkel irányítanak. És van például egy betegünk, aki a szemével tudott aztán videókat vágni, ezt nehéz is elképzelni, de a technológia már ilyeneket tud, és önmagát kifejezni.
1: Aztán műsorunk második felében hallhatnak arról, hogy az infláció mérséklődésével az állampapír alternatívája lehet a lekötött betét is. Vendégünk Richter Ádám, a Money.hu pénzügyi elem.
3: Az a helyzet állt elő, hogy mivel 1,3% volt a legutolsó adat szerint is, a lekötött betétek is már magasabb kamatot fizetnek ennél, hogyha jól választ az ember. Ez szinte példátlan az elmúlt évekből, tehát a betétek azok szinte mindig infláció alatt fizettek, ami azt jelenti, hogy ilyen reál értelemben nem szaporodott a pénz.
1: Jó, persze azt is tudni, hogy a lekötött betétek után kamatadót és úgynevezett szochót is kell fizetni.
3: Állampapírok azok adómentesek teljesen, most már az elmúlt néhány évben. Ezzel szemben viszont az egyéb kamat jövedelmek, mint ami a lekötött betétekre is vonatkozik, 15% kamatadót és 13% szochót kell rá fizetni, de még ezzel együtt is megérheti, és még ezzel együtt is infláció feletti hozamokat lehet elérni.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: kal több felajánlást kapott a Bethesda Kórház alapítványa, mint egy évvel korábban a civil 1%-os felajánlásokból. A 2025-ös adóévre vonatkozóan több mint 23.700 ember választotta a református gyermekkórházat, és csak nem 300 millió forint felajánlást gyűlt így össze a gyermekgyógyítás támogatására. A civil 1%-os felajánlásoknál az elmúlt években nagy változás történt, az élen média termékeket támogató alapítványok végeznek, ám a Bethesda alapítványa így is meg tudta őrizni az 5. helyét a legtöbb felajánlást kapó szervezetek listáján. A pénzből fejlesztéseket végeznek majd el a következő egy évben, például úgynevezett szemegeret szereznek majd be, amellyel a mozgásképtelen gyermekek tudnak sokkal jobban kommunikálni a külvilággal, mint korábban tehették. A részletekről Tamásné Besenórát, a Református Bethesda Gyermekkórház stratégiai igazgatóját, főigazgató helyettesét, kommunikáció és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóját kérdezem.
2: Hogyan értékeled a Bethesda Kórház alapítványáért adó 1%-os eredményét a 2026-os adatok alapján? Ezek ugye a 25-ös adóév eredményei.
3: Így van. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden egyes felajánlásért és 23.763 embernek a megszavazott bizalmáért, hogy a Bethesda Kórházat választották, hogy az adóik 1%-ából igazából gyerekgyógyítással varázsoljuk ezeket a felajánlásokat. Szó szerint ez történik. Volt bennünk egy kicsi félelem, mondom őszintén, mert hatalmas zajban, választási zajban zajlott a kampány, amikor nagyon sok felé kellett figyelniük az embereknek, és ilyenkor nehéz is kitűnni egy olyan témával, ami másról szól, és bár bíztunk abban, hogy sikerül akár növekedni is a felajánlások tekintetében, nem voltunk ebben egész biztosak, de nagyon örömmel láttuk, hogy egy jelentős növekedést sikerült elérnünk, és 2000-rel nőtt a felajánlóink száma, 2000-rel több ember szavazott nekünk bizalmat, mint az elmúlt évben, és az összegben is egy jelentős növekedést jelentett, tehát összesen közel 300 millió forinttal segítik így a felajánlók a Bethesda Kórházban zajló gyermekek gyógyítását.
2: Tulajdonképpen azt a helyeteket is megőriztétek, hogy 5. legtöbb felajánlást kapó civil szervezet vagytok az országban.
3: Igen, én ezt úgy értékelem, hogy sikerült megőrizni ezt a helyet, pontosabban nagyon sokat kell tenni azért, hogy a különböző új szervezetek, tehát van ebben egy újfajta irány, különösen a sajtóval foglalkozó és a sajtót támogató alapítványok törtek azért az elmúlt 2 évben, ennek meg van az oka és a logikája, de megtartani és megerősíteni azt a bázist, akik a gyermekek gyógyításában látják a jövőt, ez egy kihívás, mert a mi felületeink, az eszközeink azért sokkal kisebbek, mint a különböző nagy portáloknak, és ennek ellenére sikerült növekedni és megőrizni az 5. helyet, amelyért azért szoros küzdelem folyik, mintha ez egy furcsa szó is ebben a tekintetben.
2: Mit jelent az adó 1%-os forrása Bethesda életében? Most először általánosságban, de majd Léci, mondd el azt is, hogy konkrétan, ha lehet ezt a pénzt, hogy mire tervezitek költeni, de most először általánosságban miért fontos az, hogy érkezik be ilyen forrás hozzátok?
3: Igen, ezeket azt gondolom, hogy nagyon fontos újra és újra megfogalmazni a kedves hallgatóknak, a társadalomnak, mert egy kórházi finanszírozás az nehezen érthető kívülről. Azt kell tudni minden hallgatónak, hogy egy kórházban nem állnak rendelkezésre a források eszközfejlesztésre, nincsen beépítve a finanszírozásba, egy elromlott eszközre, nincsen plusz keret, nincsen amortizációra forrás, és ezeket különböző módokon tudják megoldani a kórházak. A Bethesda Kórház életében az úgy zajlik, hogy minden egyes eszközfejlesztés, minden egyes előrelépés az alapítvány segítségével tud megvalósulni. Tehát a kórház lényegében azért küzd, hogy egy fenntartható gyógyító intézmény maradjon, miközben az alapítvány teszi lehetővé a fejlődést, mert mi abban hiszünk, hogy és az a küldetésünk, hogy folyamatosan fejlődnünk kell mindeszközök tekintetében, mind a körülményekben, mint pedig azokban az elérhető új és új terápiákban és plusz szolgáltatásokban, amelyek a gyerekek és a családok életét jobbá tesszük, és ezt a fejlődést teszi lehetővé az alapítvány, és ebben hatalmas nagy szelet ez a 300 millió forint, mert erre tudunk támaszkodni a következő évben is, ebből tudjuk finanszírozni a fejlesztéseinket.
2: A korábbi évekből való beszélgetéseinkből tudom, hogy ilyenkor írtok egy listát, egy tervet, hogy ha ennyi pénz jó, ha ennyi, akkor mire lehet költeni, vagy mi a legfontosabb? Egy-két dolgot említesz ebből, hogy nagy valószínűség szerint mihez fogtok majd kezdeni ezzel a 300 millió forinttal, milyen fejlesztéseket tudtok beindítani?
3: Igen, tehát ez egy egyéves folyamatnak kell elképzelni, és vannak fejlesztési terveink az osztályoknak a jelzései igényei alapján, ezek mindig tartalmaznak plusz új eszközöket is, amelyekkel jobb lesz a gyógyítás, tartalmaznak olyanokat is, amelyek, ha valami olyasmi romlott el, amit nem tudunk más forrásból megteremteni, tehát az alapműködést teszik lehetővé, például most a műtőnkben van több olyan eszköz, amit pótolni kell, hogy folyamatos és jó legyen az ellátás, és ebből a forrásból tudjuk azokat a plusz terápiákat finanszírozni, táborokat, amelyeket ingyenesen lehetővé teszünk a gyerekeknek, lovas, kutyás terápiát, palmászás, művészet terápiát, tehát mindez, ami a finanszírozásból kimarad, és azt látjuk, hogy nagyon jó hatással van a gyerekeknek a fejlődésére, illetve a különböző betegségcsoportnak szerint más és más hasznos terápiát, ezeket is mindebből tudjuk finanszírozni, és a következő évben a fejlesztési listán olyan gyógypedagógiai eszközök kerültek az élre, amelyek alternatív kommunikációs eszközpartnak a kiépítését jelentik. Ez azt kell érteni, hogy rengeteg olyan gyermek van nálunk, akár az intenzív osztályon, akár a rehabilitációs osztályon, akik akár egy kóma vagy bénulás következtében nem tudnak kommunikálni, nem tudnak megszólalni, és ma már léteznek olyan eszközök, például szemegér, amivel a szemük mozgatásával tudják jelezni, hogy mi van velük, mit éreznek, mire vágynak, mire van szükségük. Ezeket egy kórház értelemszerűen nem tudja amúgy biztosítani, és most az új pedagógusaink segítségével szeretnénk ezeknek a gyerekeknek is kinyitni a világot és segíteni. Ez egy olyan plusz dolog, amiben fejlődni fogunk tudni. Említettem a műtőinket, illetve a sebészeti, égésebészetünk is folyamatos fejlődésben van, és ebben volt most az utóbbi évben szükség több elromlott eszköznek a pótlására, és itt is van egy fejlesztési terv, amit végig fogunk vinni, és ezerint fogunk haladni. És erről tájékoztatást küldünk mindenkinek, aki megjelölte az e-mail címét, a felajánláskor ezt meg lehet adni, és fontosnak tartjuk a transzparenciát, hogy mindenki lássa, hogy mi lesz azokkal az adóforintokkal, amiket felajánlott, és mire fordítottuk.
2: És akkor ez, amit most említettél, jól értettem a nevét, szemegér?
3: Szemegér.
2: Ilyet be tudtok akkor szerezni ebből az adó 1%-os felajánlásból?
3: Így van. És ez több gyereknek is fogja tudni segíteni az életét, ezek hosszan bent fekvő, nem kommunikáló gyermekek, vagy akár egy bénulás, akár egy idegrendszeri sérülés következtében, ők nem tudnak a külvilágban másképp kommunikálni, csak különböző szoftverek segítségével, amelyre a szemükkel irányítanak. És van például egy betegünk, aki a szemével tudott aztán videókat vágni, ezt nehéz is elképzelni, de a technológia már ilyeneket tud, és önmagát kifejezni, és egy visszakapta azt a fajta kommunikációs képességét, amelyet hát elveszített azáltal, hogy ő nem tud mozogni, és le van bénulva, és ezek fantasztikus történetek, és szívesen meg is mutatjuk azoknak, akik érdeklődnek ezek iránt, mert életek változnak meg ezáltal, és ezekből adó forintokból.
2: És akkor egy utolsó gondolat, itt mondtad, hogy transzparensen beszámoltok ezekről a fejlesztésekről, azoknak, akik ugye megadják az e-mail címet a felajánlásnál, mennyire érdeklődnek a támogatóitok? Tehát mondjuk tudsz ilyen arányszámot mondani, hogy hányan szeretnének visszajelzést kapni, van ebben változás?
3: Igen, illetve hát a folyamatos kommunikációban is időnként hívhatunk a beszerzett eszközökről, tehát nem csak azok láthatják ezt, akik rajta vannak a hírleveleinken. Azt tapasztaljuk, hogy olyan korban élünk, ahol a bizalomért újra és újra meg kell dolgozni, tehát az nem evidens, kicsit egy bizalomvesztett világban kell megtartanunk minden egyes felajánlónak azt a fajta transzparenciát, amiben mi is megviszünk, és ezért nagyon fontosnak tartjuk ezt a kommunikációt. A 23 ezer felajánlóból körülbelül olyan 4000-en adnak meg adatokat magukról. Két dologot kell beixelni, a hozzájárulást, hogy küldhetünk az adó 1%-ról egy visszaigazolást, hogy mire költöttük, és a másik pedig be is kell írni, hogy milyen e-mail címre. Ha ez a kettő teljesül, ez körülbelül legyen 4000 fő válhatóan, akkor nekik tudunk erről üzenetet küldeni. Én azt gondolom, hogy ez fontos, és sokan igénylik is természetes módon, és ebben elkerülve az állandó nagyon sok információt, mert tényleg egy információs zajban élünk, mégis egy fontos erőtájékoztatást adjunk rendszeresen, bemutatva azokat a történeteket is, hogy milyen hatással vannak ezek az emberek, ezek a felajánlók a gyógyuló gyermekek életére.
2: Köszönöm, és tényleg egy utolsó technikai kérdés, ezt most évről évre kérdezem tőled, de kíváncsi vagyok, hogy van-e változás ebben. Ugye pár éve az egyházakat lehet rögzíteni fixen, tehát hogy egyszer az ember bemondja, hogy református egyházi legyen az 1%-om, többet ezzel nem kell foglalkozni. Civil szervezeteknél is felmerül ez az igény, de ebben látsz-e esetleg előre mozdulást, civil szervezetek beszéltek-e erről, vagy adóhatósággal van-e ez irányban tárgyalás, vagy te egyáltalán ezt jónak látod?
3: Erről folyamatos egyeztetések vannak. Ennek lennének nagyon jó hozadékai, vannak veszélyei is, tehát egy-egy agresszívabb kampányjal tudnak olyan szervezetek egy nagy szeletet ebből kivenni, ami aztán éveken át ebből aztán nehéz kimozdulni, és nem feltétlenül mindenki ugyan arra startvonalról indul. Tehát itt is a másik, ami ez ellen szól, és fel szokták hozni érvként, hogy a civil szervezeteknél ott minden évben meg kell felelni olyan szigorú elszámolási rendnek, és ennek nagyon sok szervezet aztán nem felel meg, akkor ők kikerülnek, hogyha az előzőben valaki már elköteleződött valaki mellett, akkor ő nem tudja, hogy ezt a következő évben marad-e az a szervezet. Tehát itt azért a 34 ezer körüli szervezetből azért van egy állandó mozgás, hogy kiknek lehet felajánlani az 1%-ot. Ez szól ellene. Én nagyon támogatnám és nagyon örülnénk, hogy ha ezt be tudnák vezetni. Még ebben most konkrét előrelépést nem látunk, de folyamatos kapcsolatban vagyunk a döntéshozókkal.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tamás Nébese Nórával, a Református Betesda Kórház főigazgató helyettesével, stratégiai igazgatójával, kommunikáció és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatójával beszélgettünk arról, hogy a 2025-ös adóévre vonatkozóan a néhány napja publikált felajánlási lista 5. helyén végeztek a civil 1%-ok tekintetében, tehát ők kapták az 5. legtöbb felajánlást, ez 14%-os emelkedést jelentett egyébként a felajánló szám tekintetében. Így már több mint 23.700 ember választotta a Református Gyermekkórházat, és csaknem 300 millió forint felajánlás gyűlt így össze a gyermekgyógyítás támogatására. És ha már adó 1%, akkor szóljunk néhány szót az egyházi adó 1%-okról is. A legtöbb felajánlást a 2025-ös adóévben a Magyar Katolikus Egyház kapta, több mint 900.000 ember adta részükre adója 1%-át. A második helyen a Magyarországi Református Egyház végzett, amely a tavalyi csökkenés után ezúttal 17%-kal tudta növelni a támogatói számát, és csaknem 400.000 ember bizalmát élvezhetik. A harmadik helyen változás történt, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség kapta meg a harmadik legtöbb felajánlást, megelőzve ezzel a Magyarországi Evangélikus Egyházat, akik ezúttal a negyedik legtöbb felajánlást kapták, őket 114.000 ember választotta.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 3 évig, 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket, amíg befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes összeg, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamok képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig abból finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Ebből a pénzből lehet elindítani többek között számos vidéki vasútvonal korszerűsítését. részét, írta Vitézi Dávid. A debreceni nyomda történet 1561-es gyökereit megörökítő és az egykori nyomtató utcai helyszínt megjelölő emléktáblát avattak fel Debrecenben a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola épületének falán. Pap László Debrecen polgármestere felidézte, hogy 1560 karácsonyán érkezett a nyomda alapító Huszár Gál református prédikátor a városba, aki Kassáról szekereken menekítette át a nyomdáját. A református egyház és a város vezetői pártfogásukba vették a prédikátort és nyomdáját, mely később városi tulajdonban, majd a református egyházzal közös fenntartásban működött, mondta a polgármester, megjegyezve, hogy Debrecenben a történelem során a könyv nem luxus, hanem fegyver és pajzs volt. Fekete Károly, a tiszántúli református egyház kerület püspöke azt mondta, a nyomda és az egyház Debrecenben szövetséges társ lett, mert Isten igéjének nyilvánosság igénye van, nyilvánosságra tör, hogy kiszabaduljon a templom falak közül, és ezt nagyon jól tudták az akkori debreceni prédikátorok. A református püspök szerint Isten igéje, a nyomdászat és az iskoláztatás hármasa egybefonódott Debrecenben, és közkincsé lett a Szentírásból megszerzett tudás. Utalt rá, hogy a debreceni nyomdából látták el a Tiszántúlon és a református kollégium partikulájában működő iskolákat tankönyvekkel, mint teszik azt ma is országosan az alföldi nyomdából, melyben egy-egy aranyrészvénnyel jelképesen most is tulajdonos a város és az egyház kerület. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét, míg a hatályos rendelkezés főszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egész napos üzletzárást állapítana meg december 24-ére. A jelenleg érvényben lévő kivételek ugyanakkor megmaradnak, a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág és édesség üzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának.
0: Az időjárásról.
4: Több órára kisüt a nap, majd erősen megnövekszik a felhőzet, átmenetileg beborul az ég, keleten néhol kisebb zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Fordult a trend, az alacsony infláció miatt már reál hozam is elérhető a betéti kamatokkal. Az elmúlt évek trendje az volt, hogy az infláció mértékét az adók levonása után nem haladták meg a betéti hozamok. Most akár 5,5%-os betéti kamat is elérhető, ami a kedvező infláció alakulásával összevetve még a kamatadó és a szochó megfizetése után is az augusztusi 1,3-es inflációt meghaladó, akár 2,5%-os reálhozam érhető el. Persze mindig vannak olyan, jellemzően nagy bankok, akik alacsonyan tartják a kamatszintet. Van, ahol csupán 0,1% az éves kamat. Ez azt jelenti, hogy 1 millió forint lekötése esetén csupán 100 forint kamatot kapunk a pénzünk után, amelyből még adóznunk is kell. De van olyan konstrukció, ahol csak nem 40 ezer forint hozam is elérhető 1 millió forint lekötése esetén. Richter Ádám, a Money.hu pénzügyi elemzője azt mondja, érdemes átnéznünk, hogy mit kínál a saját bankunk. A lekötött betétek kezelése egyébként nagyon egyszerű, akár internetbankból könnyedén elindítható. Magyarországon az emberek vagyonának mindössze 3,3%-a van pénzügyi eszközökben, azaz megtakarításokban, állampapírokban, lekötött betétekben. A teljes pénzügyi vagyon több mint 17%-a pedig készpénzben vagy folyószámlán áll. Ezeket lehetne befektetni, akár lekötött betétekben is. A részletekről Richter Ádám, a Money.hu pénzügyi elemzője számolt be az Európa Rádiónak. Kezdjük onnan, hogy az infláció mérséklődése az milyen helyzetet, milyen változást teremtett a megtakarítások tekintetében?
2: Eddig ugye magasabb volt az infláció, és sokan úgy érezhették, hogy így nem is éri meg megtakarítani. Most viszont az a helyzet állt elő, hogy mivel 1,3% volt a legutolsó adat szerint is, a lekötött betétek is már magasabb kamatot fizetnek ennél, hogyha jól választ az ember. Ez szinte példátlan az elmúlt évekből, tehát a betétek azok szinte mindig infláció alatt fizettek, ami azt jelenti, hogy ilyen reál értelemben nem szaporodott a pénz.
1: Tehát ez a változás, ez milyen hatással van a különböző befektetési lehetőségekre? Milyen lehetőséget teremt az egyszerű lakossági befektetők tekintetében? Az elmúlt években az állampapír tűnt a legnépszerűbb megoldásnak, most van-e ennek alternatívája, érdemes-e másban gondolkodni?
2: Valóban az elmúlt években az állampapír volt a nagy sláger, akkor sokan ezt vásárolták, és hát nagyon kiemelkedő volt a kamata, ugye 19% fölött. Ebben nem gondolnak bele sokan, hogy közben az infláció is milyen magas volt, tehát valójában reál értékben nem tudtak annyit megtakarítani, mint mondjuk most betétek terén, akár ez az infláció feletti kamat, ez 1,2-2,6% is lehet már az adózás után. És hát az állampapírok sem bonyolult konstrukciók, de a lekötött betétek azok talán még egyszerűbbek, ugye bankon keresztül lehet ezeket intézni. Tehát a lekötött betétek terén érdemes most körbenézni. Ezekre sem mindegyikre vonatkozik a magas kamat. Sajnos még mindig bizonyos bankoknál csak 0,1% az a kamat, amit fizetnek rá, ami hát a valóságban nagyjából a nullához közelít. Viszont azért mindenkinek érdemes körbenéznie, hogy a saját bankjánál milyen konstrukciók érhetőek el. Ebben élénkülő versenyt lehet látni. Akik eddig is adtak kamatot, azoknál most is eléggé kiemelkedő így a piachoz képest, és többen szálltak be így a versenybe, tehát már egyre több banknál magasabb kamatokkal érhetőek el a lekötött betétek. Úgyhogy én ezt javaslom, hogy mindenki nézze meg, hogy milyen konstrukció érhető el a bankjánál a lekötött betétek terén, mert sokszor most már 3-5% fölötti kamatot fizetnek.
1: Itt van-e olyan különbség az állampapírhoz képest, hogy adó terheli-e az így megszerzett kamatot, és ha így összevetjük az állampapírral, akkor még mindig érdemes-e megvizsgálni ezeket a konstrukciókat?
2: A különbség ez igen, hogy az állampapírok azok adómentesek teljesen, most már az elmúlt néhány évben. Ezzel szemben viszont az egyéb kamat jövedelmek, mint ami a lekötött betétekre is vonatkozik, 15% kamat adót, és 13% szocfot kell rá fizetni. Ez csak a kamat részre, hangsúlyozom, tehát természetesen a befektetett tőkére nem vonatkozik, de még ezzel együtt is megérheti, és még ezzel együtt is infláció feletti hozamokat lehet elérni. Aki esetleg attól tartana, hogy ez adminisztrációs teherrel jár, tehát például adóbevallásba bele kell írni, vagy ilyesmi, nem kell, szerencsére ezt a bank intézi, szóval ők ezt automatikusan levonják, és így a megtakarítókra sem ró ez adóbevallási terhet.
1: Nem az merült még föl, hogy létezik-e olyan konstrukció, ami nem igényel a számlatulajdonos részéről még annyi erőfeszítése, hogy a netbankban bepipálja, hogy akkor ő leköti a bizonyos részét a pénzének, hanem hogy a folyószámlán tartott pénzre fizete ilyen kamatot a valamelyik pénzintézet. Tehát ez a konstrukció önmagában létezik-e, vagy ezt az erőfeszítést meg kell tenni, hogy az ember lekösse a pénzt?
2: Léteznek megtakarítási számlák is, ez is bankoknál lehet megnyitni, tehát általában nem csak a folyószámlán áll, tehát mondjuk át kell helyezni a megtakarítási számlára,

0: 3-6 hónapra sem szeretnénk lekötni.
1: És akkor hagyjuk, hogy még oda vissza, hogy ön is említette, hogy van olyan bank, ahol 0,1% a ez a betéti kamat összeget. Nyilván nem ezt akartuk, nem erre akarta felvinni a figyelmet a hallgatóknak, de számomra ez nagyon érdekes, hogy vajon miért van az, hogy van olyan pénzintézet, aki nem lát ebben perspektívát, és vannak egyre többen, ugye ezért beszélgetünk, akik pedig nagyobb mértékű kamatot is adnak. Mi a különbség ön szerint a két felfogás között? Miért éri meg az egyik banknak, miért nem éri meg a másik banknak?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, amin mi is szoktunk gondolkozni. Talán azt látom, hogy a kisebb bankok érdekeltebbek a versenyben. Valószínűleg nekik ez egy olyan tényező is, amivel magukhoz csábíthatják az új ügyfeleket, míg a piac első bankok ezen a téren kevésbé érdekeltek ebben. Valószínűleg is sok ügyfelük van, és inkább a kisebb bankok azok, akik ezzel próbálják felhívni magukra a figyelmet.
1: És akkor, ha már így belementünk az elméletbe, akkor az a bank, amelyik most független attól, hogy most akkor kicsi vagy nagy bank, azon túl, hogy az ügyfeleket megfogja ezzel az akcióval, hogy akkor itt van betéti kamat, miért jó egy pénzintézetnek, hogyha én lekötöm a pénzt, ő azzal a pénzzel tud addig mást csinálni, ezért éri meg tulajdonképpen neki kamatot fizetni az én pénzem után?
0: Lényegében ezért, igen. Tehát a bankok érdekeltek abban, hogy újabb és újabb forrásokat szerezzenek. Nem véletlenül egyébként ezt érdemes is elmondani, hogy lekötésnél is sokszor meghatározzák, hogy új forrásból kell származnia a pénznek. Nem jelent nagy bonyolultságot. Tehát úznak egy vonalat, hogy ettől a dátumtól későbbi forrás. Ebben tulajdonképpen az van kódolva, hogy az ember oda vigye a jövedelmét, a fizetését, ne egy másodlagos számlaként használja, hanem aktívan használja azt a számlát. És igen, emögött az van, hogy a bankoknak folyamatosan újabb és újabb forrásokra van szüksége. Hát ugye a másik oldalon hitelkihelyezések történnek, tehát a banknak pénzhez kell jutni ahhoz, hogy ezt hitelbe tudja adni. Úgyhogy ez lehet emögött, igen.
1: De nyilván ezek a betéti lekötött pénzek is gondolom úgy működnek, hogy ha mégiscsak azonnal szükségem lenne rá, akkor fel tudom törni ezt, és akkor vagy az egész kamatot, vagy egy részét, ezt majd mondja el, bukom, de visszakaphatom a tőkét, ha szükségem van.
0: Igen, a tőkét az minden esetben, a kamat az általában az ilyenkor elveszik. Van egy-egy akciós ajánlat, hogy a kamatnak egy részét megadják, mondjuk 50%-át, de általában igen, ezt úgy kell kalkulálni, hogy be kell tervezni előre, hogy abban az időben nem nyúlunk hozzá a pénzhez. Nyilván, ha tényleg vészhelyzet van, akkor hát ez van, akkor legfeljebb nem kapunk rá kamatot, de ennyiben előre kell tervezni. De vannak ugye 3-6 hónapos lekötések is, tehát így is meg lehet oldani éves éven túli. Vagy azt szoktuk még javasolni, hogy többféle részletben is le lehet kötni a pénzt. Tehát nem mindent egyben, hanem akár többféle lekötés is lehet egymás mellett. És így, hogyha egy részösszegre van éppen szükség hirtelen, akkor nem kell az egészet feltörni. Csak egy részét.
1: Oké, köszönöm szépen. És egy utolsó gondolat, az önök közleményéből idézem a számot. 22 000 milliárd forint van a lakosságnál, vagy folyószámlán, vagy készpénzben, tehát ami nincs lekötve állampapírba, vagy más megtakarításban, ilyen betéti, lekötött betétben, amiről most beszéltünk. Nyilván ennek a pénznek egy része az olyan, amit ma elköltök és kenyeret veszek belőle, tehát nyilván minden pénzt nem lehet megtakarításba tenni, vagy nem érdemes, de mégiscsak van egy ilyen tendencia Magyarországon, hogy sokan tartanak nagyobb összeget is, vagy készpénzben, vagy a bankszámlájukon. Ön szerint ennek mi az oka, és hogyan lehetne ezeket a lakosokat arra bátorítani, hogy saját lehetőségük lenne az, hogyha ezt befektetnék valami módon?
0: Ennek egy része lehet, hogy a pénzügyi tudatosság, nem ismerik annyira a lehetőségeiket, hogy milyen kamatok érhetőek el, mondjuk, vagy ahogy említettem, bizonyos bankoknál hát ez a 0,1%-os kamat, ez annyira nem hívogató, tehát náluk ez érthető is, esetükben nyilván

0: érdemes időnként szétnézni a többi bank között is. Ez is tapasztalható, hogy sokan évtizedekre elkötelezik magukat, és hát ez ugyanúgy érinti azt is, hogy nem nagyon foglalkoznak a banki költségeikkel. Tehát már csak emiatt is azért időnként érdemes így körbenézni, hogy hol milyenek a kamatok és a költségek. Lehet, hogy tartanak attól, hogy a pénzre szükség lesz, ami nyilván részben jogos, tehát mindenképp érdemes valamennyi megtakarítást így a napi kiadásokra meghagyni, illetve egy kis vésztartalékot, de nyilván mondjuk ez is elhelyezhető lenne egy megtakarítási számlán, ahol, ahogy említettem, nem kell lekötni a pénzt. Nagyjából ezekre tudok gondolni, tehát hogy így a tudatosság és a bankon belül elérhető kamatok az, ami megakadályozza őket abban, hogy több pénzt kössenek le.
1: Most nem tudom, mennyire van így a keze ügyében, vagy az emlékeiben, de hát ha van ilyen, most jutott eszembe ez a kérdés, hogyha így összevetjük más országokkal a magyarok pénzügyi tudatosságát, akkor jól gondolom, hogy nálunk nagyobb arányban vannak ezek a pénzek nem lekötve, mint más országokban?
0: Hát ennek utána kellene néznem. Úgy emlékszem, hogy nagyjából közvétmezőnyben szoktunk azért lenni e téren, de mondjuk az tény, hogy nyugaton sokkal nagyobb vagyonok állnak, akár részvényekben és komolyabb befektetésekben, tehát ott ennek jobban megvan a kultúrája. Nálunk még inkább így örülünk, hogy most már így az állampapírok azok jobban a köztudatba bekerültek, vagy hát hogy legalább a lekötött betétekre így gondolnak az emberek.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Richter Ádámot, a Money.hu pénzügyi elemzőjét hallották, akivel annak apropóján beszélgettünk, hogy mivel augusztusban 1,3%-ra mérséklődött az infláció Magyarországon, trendfordulás következett be a befektetések piacán, és akár lekötött betétek esetében is elérhető reál hozam, még úgy is, hogy a kamatból kamatadót és szócót is kell fizetni, a legjobb konstrukció esetében így akár 2,5%-os reál hozam is elérhető. Erről beszélgettünk tehát Richter Ádámmal, pénzügyi elemzővel.
3: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: vár.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Családban marad. Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától. 10 órától. Óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Újraindult a menetrend szerinti vonatforgalom a Miskolc Hidasnémeti vonalon az elmúlt két hétben végzett munkálatokat követően, írta a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt közölte, az elmúlt két hét munkája nem csak arról szólt, hogy rendbe tegyék a pályát, hanem arról is, hogy gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon rajta a közlekedés. A tervezett 28 kilométeren túl további 8 kilométeren végeztek nagygépes vágányszabályozást, emellett síneket is cseréltek. A MÁV csoport vezérigazgatója hozzátette, hogy a következő napokban a korábbi 60 és 80 km per órás sebességkorlátozásokat is megszüntetetik, így terveik szerint hamarosan a teljes Miskolc-Hidasnémeti vonalon 100 km per órás sebességgel haladhatnak a vonatok. 3 évig, 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket, amíg befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes összeg, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamok képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig abból finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet- és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Ebből a pénzből lehet elindítani többek között számos vidéki vasútvonal korszerűsítését, írta Vitézi Dávid. Szeptember 30-án évfélig lehet benyújtani a pályázatokat a Zöld Óvoda, címmegtartó Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda cím elnyerésére, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László ismertette, a program olyan óvodák szakmai munkáját ismeri el, melyek a fenntartatóságot mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyerekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A Zöld Óvoda cím szakmai elismerés, egyben belépési lehetőség a magyarországi zöld óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból és jó gyakorlataiból is tanulhatnak. A zöld óvoda minősítés 2006 tavaszán indult útjára, így a kezdeményezés két évtizedes múltra tekint vissza, és már több mint 1300 óvoda tagja a hálózatnak. Az idei pályázatot márciusban írták ki a kezdeményezés honlapja szerint. Rendeződött annak a 100 mély szegénységben élő, de kiválóan tanuló gyereknek a helyzete, akiknek ösztöndíj támogatását augusztusban felmondta az MBH Bank, közölte a programért felelős nemzetközi gyermekmentő szolgálat. Azt írták, a pénzintézet helyett több vállalat és magánember vállalta az ösztöndíj program támogatását. A felajánlásoknak köszönhetően a korábbi ösztöndíjasok mellett új gyerekeket is be tudtak vonni a programba, így az idei tanévben majdnem 230 gyermek részesülhet támogatásban, áll a közleményben. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmaképzésen, növelve esélyét arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, az intézetek kiemelt figyelmet fordítanak a fogvatartottak szakmai képzésére, melynek egyik legfontosabb célja a reintegráció támogatása mellett a visszaesés kockázatának csökkentése. Hozzátette, országszerte többek mellett burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat vehettek át a fogvatartottak. A tanév végén a legtöbben burkoló szakképesítést szereztek, Sátoraljaújhelyen 11 elítélt érkezett képzése félidejéhez és az ágazati vizsgához, ismertette a büntetés végrehajtás kommunikációs főosztályának vezetője.
0: Az időjárásról.
1: Több órára kisüt a nap, majd erősen megnövekszik a felhőzet, átmenetileg beborul az ég, keleten néhol kisebb zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió családban marad című magazin műsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. Hogyan tudjuk beazonosítani egy konfliktus eredeti okát, milyen megoldási módszerek léteznek az ilyen helyzetekre, mindenről is beszélgetünk Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel.
2: A régi rendszer szerint, hogy beszélgessünk otthon, ugye a tűzhely mellett, a kandalló mellett, vagy főzés közben beszélgessünk, ez most is igaz. Próbáljunk meg a legtöbb időt fordítani a gyerekekre, a társas kapcsolatra, a szülőként is, ugye, férfeleség családban beszélgessünk, minőségi beszélgetéseket töltsünk, és nézzük meg, hogy mi az oka. Keressük meg az okát az öt okból, hogy melyik az az oka, amivel találkozunk, és próbáljuk meg az önérvényesítésnek azt a formáját, hogy elmondani a gondolataink, véleményünket, érzéseinket, és menjünk először a kompromisszum felé, ugye, hogy én is engedek, és ő is engedjen, mert ezt is meg kell tanulni, hogy tudok engedni, és utána menjünk a probléma megoldás felé, hogy nézzük meg, hogy mi a gyökere a problémának.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénert köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, Andrea, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Amiről elsősorban beszélgetni fogunk az előttünk álló órában, azok a élethelyzetek, amelyek kisebb-nagyobb mértékben talán időnként mindenki életét képezik, azok az egyet nem értések, azok a konfliktusok, amelyre azért keressük a megoldásokat. És hogy milyen módszereket tudsz erre ajánlani, idáig is eljutunk majd a beszélgetésben, de ha kezdhetjük onnan, hogy mi a legfontosabb egy konfliktus helyzet megoldása kapcsán, hogyan tudjuk beazonosítani esetleg az eredeti okát egy egyet nem értésnek, egy konfliktusnak, hogyha kezdhetjük innen.
2: Igen, a konfliktus az ugye egy rivalizálás egyik formája, amikor összeveszünk valamin, és a saját érdekeinket akarjuk képviselni, és ezt rányomni a másikra. Ez már óvodáskorból jön, ugye, amikor a játékainkért küzdünk meg. Az egy nagyon ösztönös küzdési folyamat. Valójában önérvényesítünk, ugye el akarjuk venni, úgy gondoljuk, hogy a miénk. És ebbe az óvodáskorba is ugye megtanulják a gyerekek azt, hogy kell picit önérvényesíteni, hogy kell az akaratukat kifejezni. Ez valamikor sírással, valamikor nevetéssel végződik, és így lesz egy ilyen kis tapasztalati tanulásuk. Ezt követi az iskola, ugye, ahol megint azt a tapasztalatot, ahol az óvoda, az intézmények a szocializáció alapján, tehát a családi szocializáció alapján megtanul, hogy kell ezeket a konfliktusokat kezelni. Ezt elkezdi ugye másolni, és beilleszti az iskola rendszerbe. Ott ugye segítenek a pedagógusok, segít a család, ahogy a konfliktusokat be tudja azonosítani, el tudja látni, meg tudja oldani, de azt azért látni kell, hogy sokszor le kell ülni, és meg kell velük beszélni ugye azt, hogy mi a valós oka a konfliktusnak, hogy meddig tart az ő önérvényesítése, hogy átmegy ez agresszivitásba, vagy meg tudja oldani úgy, hogy engedni is tudjon. És ezért nagyon fontos, hogy az okokat nézzük meg, az okokban gondolkodjunk, hogy a gyereknek mi az, ami fontos, mi az az értékrend, ami fontos, mi az a tulajdonság, ami fontos, mondjuk akár egy személyiségben, akár egy viszonyban, hogy szimpatikus neki, ugye a gyermek, akivel konfliktusba keveredik.
1: Mielőtt ezt a gondolatot itt tovább folytatnánk, hogyha még a legkisebbekhez szólunk, hogy abban az életkorban hogy lehet annak a csiráját elültetni a gyermekekben, hogy elfogadóak legyenek, hogy törekedjenek arra, hogy probléma esetén a megoldást keressék.
2: Igen, ebben a korban nagyon sokat másolnak a szülőktől a gyerekek, úgyhogy ha mi egy nagyon jó példát tudunk mutatni, hogy egy adott konfliktussal ugye apa-anya összeveszik, és azt hogy oldják meg, azt tudja szépen másolni. Vagy úgy mondjam el ugye a gyereknek, hogy megértse az ő nyelvezetében, hogy miért veszekedtek mondjuk a kis barátnőjével. Ugye mi volt az oka? Azért, mert elvette, és nem úgy szólt hozzá, vagy azért, mert bántotta is közben, vagy azért, mert csak fontos volt számára, és vele akart játszani. Mert akkor meg tudjuk tanítani a gyermeknek azt is, hogy igen, oda kell adni bizonyos esetekben a játékokat, amikor a másiknak szüksége van rá. Tehát meg tudjuk tanítani azt, hogy ő egy kicsit kívülről lássa magát, vagy lássa azt a másikat, hogy mi neki a fontos. Tehát ez az empátia, tolerancia és az érzékenyítés, ami már felnőtt korban is sokkal nehezebb, de hogyha már az elején erre tudunk egy kicsit figyelni, megbeszélni vele, nyitottak lenni rá, és a gyerek mondja el mindig, hogy mi történt ugye az óvodába, az iskolába, akkor már elkezdődik egy ilyen kommunikációs folyamat. És fogom tudni azt szülőként, hogy mi volt az oka annak, hogy mondjuk összeveszett egy kislánnyal, vagy mi volt az oka annak, hogy egy kisfiú akár csúnyán szólt hozzá, vagy sérelmezte, vagy elvette a játékát, és kialakíthatunk egy önismereti folyamatot, amiben az én képe, a gyereknek az én képe egy erős én kép lesz, és így fogjuk tudni majd az önérvényesítést is kialakítani a gyerekben, hogy amire neki szüksége van, azt elkérje, és ha szüksége van rá, akkor megtanuljon a konfliktusokkal bánni, vagy a konfliktusokba belemenni. Mert hogy ugye a konfliktusnak több módja van, több oka is van, és ezt szépen meg tudják tanulni, de példamutatással.
1: És ugye az életkor előre haladtával a konfliktusok okai is változhatnak.
2: Igen, változik is, ugye iskolarendszerben voltunk többen trénerek, akik segítették ugye a diákoknak a konfliktus helyzetek megoldását, vagy az okoknak a keresését, és ugye több ok van náluk, ami nagyon fontos ok, vagy a keresés és a rávilágítás, az az előítélet. Tehát, hogy nagyon gyorsan hoznak ítéletet a másikról, kinézet, külsőség, ruházkodás, öltözködés, vagy mimika szerint, hogy az arckifejezés szerint, és rögtön ítélkeznek, és ezáltal a kapcsolatuk, a viszonyok másképp alakulnak. Tehát ez viszonynak, bocsánat, hívjuk.
1: Ez milyen életkorra jellemző már a kisiskolásokra is, illetve mennyire tudatos ez?
2: Igen, az elmúlt években azért megjelent a kisiskolás korban, úgyhogy szerintem már rögtön első osztályos kortól, ugye az óvodában már kialakul ez a fajta konfliktus a viszonyokból, vagy ugye a kinézetből, most azért inkább ezt az életet éljük, ugye, hogy a külsőség sokkal jobban számít, mint a belsőség, tehát a belső viselkedési forma, vagy az értékrend, ezért már megjelent ugye az alsó tagozatban is, de középiskolában megfokozottan vagy halmozottan jelenik meg, mert ott már olyan különbségek lehetnek értékrendben, ami egyfajta kirekesztséget okoz. Tehát a konfliktusnak ez a fajta oka, ez a viszonyokból adódik, amikor előítéletesek vagyunk, és beskatujázunk valakit, akár egy diákot, akár ugye egy kisgyermeket, és nagyon nehéz kimenni onnan, nem is adjuk meg azt az esélyt, hogy esetleg bevonjuk a másikat a mi világunkba. Tehát összeállunk csapatszinten azokkal, akikkel jól érezzük magunkat, és elkezdik kirekeszteni azt a kis diákot, aki számukra nem abban az értékrendben szerepel. És ezt nagyon, nagyon rossz látni szülőként, ugye, hogy ha hazajön egy gyerek és sír azért, mert nincsenek barátaim, vagy elveszítettem a barátnőmet azért, mert átment egy másik táborba, ugye, egy másik csapatba. Ezen nagyon sokat kell foglalkozni otthon. Erre vannak ugye szakemberek, akár mi trénerek, akár pszichológusok, akár az iskola pszichológusok, akár már milyen szervek, akik tudnak segíteni, de legfőképpen a családban a szülő tud segíteni. Leültetni a gyereket és megkérdezni, hogy mi történt, és mi az oka annak, hogy konfliktusba keveredett. És sokszor azért az jöhet ki, hogy mondjuk egy-egy cipő vagy ruhadarab, amit visel a másik, ha nem teheti meg, ugye, hogy egy nagyobb értékű ruhadarabot vegyen fel, akkor ebből is adódhat egy kirekesztettség. Az értékrendekről muszáj beszélni és megtanítani a gyerekeknek, hogy nem mindenki tudja megtenni a nagyobb értékű ruhadarabok megvásárlását, viszont annak a gyereknek az értékrendje az akár a művészetbe, a kutatásba, vagy a gondolkodás módjába, vagy amit ő tanul, vagy nagyon erős benne, abban kell megtalálni a jót benne. Tehát ezt meg kell tanítani felnőttnek, hogy a gyerek úgy gondolkodjon, hogy mindenkinek más az értékrendje, és azt el kell nekünk fogadni. De ezért nagyon fontos, hogy derítsük ki, hogy mi az oka, ugye, egy
1: konfliktusnak. És vegyük észre a gyermeken.
2: Így van, vegyük észre, mert a gyermek ilyenkor
1: nem mindig mondja el szavakkal, gondolom.
2: Így van, tehát ez a lesütött szem, bezárkózottság, bezárja az ajtót, magányos akar lenni, nem kommunikál ugye a családjával, a barátaival, rossz kedvű, nagyon szomorú, és ő már megjöhet az ilyen gyomor problémánk, esetleg megy a hasa, vagy hány ingere van sokszor, vagy étvágytalanság, mert ugye ez bántja, és mindig ilyenkor befelé befelé fordulunk, vagy befelé fordulnak azok, akik ugye kirekesztetnek érzik magukat, és sajnos lehet ennek nagyobb és súlyosabb tünete is, hogyha nem figyelünk oda. Sajnos az elmúlt, azt lehet mondani, szerintem egy olyan 5-8, és a Covid időszak is ugye sajnos ezt előhozta, hogy jobban bezárkóztak az emberek, a társas kapcsolatok nem tudtak úgy megnyílni, ezért nem tudtak kialakulni jobban a barátság, a baráti viszony, és innentől kezdve mennek a rövid kommunikációk, ugye az egymás megítélése, a nem tetszés kinyilvánítása, mert ez még nagyon erős ennek a generációnak, hogy ugye ami neki nem tetszik, ruházat, viselet, akár külsőség, belsőség, értékrendben, azt ő meg is mondja le, és írja, ugye, és ki is rekeszti azt a szemét, és ez egy bántalmazó kapcsolat gyerekeknél, ez egy nagyon erős kapcsolati rendszer, amit bele kell avatkozni felnőttként, vagy fejlesztőként. Tehát segítséget kell nekik adni. Mit tudunk tenni szülőként? Hát vigyük el közösségekbe, menjünk el, sportoljunk, hozzuk össze, mi nagyon sok ilyen utca, tehát ilyen szomszédulásokat csinálunk, összejöveteleket, ugye, ahol a gyerekek együtt tudnak focizni, rajzolnak az aszfaltra krétával. Tehát egy jó hangulatot, egy barátságos hangulatot, egy nyitott hangulatot tudunk kialakítani nekik, ahol tudnak kommunikálni a saját társaikkal. Úgyhogy én, ahol lakom, nagyon jó azt látni, hogy a gyerekek bicikliznek, együtt vannak, fociznak, rajzolnak, átjárnak egymáshoz tanulni. Tehát ebbe tudunk segíteni a gyerekeknek, hogy ez a társas szocializációt azt megéljék, ugye, hogy barátkozzanak egymással megint, és nem csak akár meneküljenek a virtuális világba, egy játékba, ami akár függőséget is okoz, hanem menjenek ki a szabadba, és éljék, amit régen is éltünk, ugye az én generációm, az élte is, hogy sportolási tevékenységgel vagy kirándulással együtt voltunk, együtt töltöttük azt az időt hatékonyan, bántás nélkül.
1: És hogyha már annyira bezárkózott mondjuk egy tinédzser, egy gyermek, hogy nehéz hozzá azt az utat megtalálni, és nagyon határozottan kell fellépni a szülőnek ahhoz, hogy ezek a kimozdulások megtörténjenek, ha már esetleg ehhez sincs kedve, hogy hol van az a határ, vagy meddig lehet ezt idézőjelbe erőltetni, vagy meddig kell ezt hangsúlyozni, hogy elinduljon ezen az úton.
2: Én azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy a gyereknek jobb érzete, jobb kedve, és hogy megoldjuk ezt a problémát, mert én úgy gondolom, hogy minden problémát meg lehet oldani, csak meg kell találni a hozzávezető utat, hogy az neki is jó legyen. Hát eljön majd ez az a kor, amikor ugye a fiúk a lányokba találják meg a társas kapcsolatot, a lányok meg a fiúkba. Ugye ez a szerelmi kapcsolat, akkor lehet, hogy megint egy újult erővel fognak e felé nyitni, de addig, míg ez nem történik meg, addig kell nekünk nagyon sokat segíteni szülőként, vagy pszichológusként, vagy tanárnak jelezni, és abba tudnak segíteni, hogy akkor szakemberek foglalkoznak itt a gyerekkel, vagy egy közösségi térbe. Tehát amit én most láttam, és csináltunk is a trénertársaimmal, hogy egy közösséget alakítottunk ki, és vezettük őket, ugye egy meghatározott modulrendszer szerint, amiben tudtak beszélgetni, kinyílni, önismeretet tanultak, konfliktuskezelést, érzékenyítést, viselkedésmódokat. Megtapasztalták azt, hogy mi az, hogyha őket bántják, ugye, hogyha bántalmazottak lesznek, szituációs gyakorlatokon keresztül ezt ugye feldolgozták. Tehát látták az egyik oldalt, látták a másik oldalt. Csinálnak keret szabályozásokat, ami azt jelenti, hogy a közösségek, ahol vannak, nagyon jó volt ezt látni, hogy meghatározzák, hogy milyen kereteken belül fognak működni. Tehát például egy osztály azt mondja, hogy jó, akkor ezt és ezt kell nekem betartani szabályszerűen ahhoz, hogy egy közösség tagjává váljak. Mi ezt a tréner módszerben nagyon jól tudjuk alkalmazni, de amikor ők fogalmazzák meg a gyerekek, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy jól tudjanak együtt dolgozni, vagy a mindennapokban együtt élni, és kialakítják a szabályrendszereiket, azt nagyon jó volt hallani és látni, és egymásnak szólnak is, hogy ezt be kell tartani. Tehát, hogyha valaki mondjuk nem azt a szabályt követi, hogy mondjuk ne bántsd a másikat szóban, vagy ne rekeszt ki hogy a másikat, és megbeszélik, hogy a kirekesztés is az mit jelent, vagy hogy vondd be és kérdezd meg, hogy van-e kedve velünk jönni, mondjuk egy sütit enni, akkor ez szépen közösségként formáló ereje van. Tehát ez a szabálykövetés, de a saját szabályunknak a megteremtése. És valójában ezt miért ne lehetne megtenni otthon a családba? Tehát, hogy ha van valami és bánt valami, akkor jelezzük. Ugye lehet ez egy szabály, jelezzük, de milyen módon? Hogy akkor legyen erre egy mondjuk egy kulcsszó, ugye, hogy bármi, hogy szeretet hiány például, és akkor leülünk is megbeszélni. Tehát olyan szabályokat tudok alakítani, vagy hogyha egy másik, tehát hogyha családon belül valaki megemeli a hangját, és mondjuk agresszívebben beszél, akkor legyen ebbe egy fék, ugye, hogy amikor azt mondjuk, hogy jó anya, olyan vagy leírószerűen, mint a Spanyolországban a bika viadalon a vika. Ugye? És amikor így leírja a gyerek, hogy milyennek lát engem, akkor egy kis ilyen tükröt kapok, és azt mondom, hogy hoha, akkor vissza kell magam fogni. Tehát ezek egy olyan pici fékrendszerek, hogy magunknak is tükröt adjon a gyerek, hogy mikor vagyok mérges, mikor vagyok szomorú, mikor vagyok boldog. Tehát, hogy adjon tükröt, ez leíró jelleggel, ez nagyon jól megfogalmazható. Úgyhogy vannak megoldások a családon belül, mint például ez a közös szabály megalkotása és betartása, és természetesen minden évben lehet új szabályokat tartani, vagy bekapcsolni, mert ha van egy párkapcsolat ugye a gyereknek, akkor megint új szabályok jönnek be, amit érdemes közösen megalkotni. Tehát ennek a közös megalkotása lényege, nem az a lényeg, hogy anya kitalálja, hogy milyen szabályokban működünk, vagy apa kitalálja, hanem hogy közösen a család minden egyes tagja írja fel, hogy mi alapján akar működni a család, hogy egy összetartó ereje legyen. És mivel ezt megalkottuk, és jó példát mutatunk vele, és ez hatékonyan tud működni, ezt ugyanúgy át tudjuk ültetni a mindennapokba, egy iskolarendszerbe, vagy a barátoknál. Tehát én azt látom, hogy például egy gyerekemnél én már nagyon hamar megtanítottam ugye neki a személyiségtípusokat, a viselkedésmódokat, azt lehet mondani, hogy meg 9 évesen nagyon tudta alkalmazni is, meg a konfliktuskezelési okokat és a módokat. És ő képes már felismerni az okokat, és hogyha van egy konfliktus helyzet, akkor közé állni a két gyerek közé, és elmondani, hogy na jó, akkor meghallgatlak téged, és meghallgatlak téged is, a te álláspontod, az ő álláspontja, és akkor most beszéljétek meg, tehát megkeresi a problémát, és megbeszélteti ugye a gyerekekkel, hogy mi a problémának az oka, és hogyan tudják ezt megoldani. Most, hogyha ezt jól működik, és látják a gyerekek, hogy ez jól tud működni, akkor ezt ugye ők haza tudják vinni, otthon is tudják alkalmazni, valamint a szülők is tudják alkalmazni munkahelyen. Mert valljuk őszintén, a szülőknek a munkahelyen is vannak ugyanilyen problémáik, csak nem biztos, hogy meg tudják ezt oldani, mert nem tudják, hogy mi a konfliktusnak az oka, vagy milyen megoldási módokat alkalmazunk.
1: Hamarosan ennek részleteivel folytatjuk a beszélgetést Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel, ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Családban maradt. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Családban maradt című magazin műsorunk mai vendége Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő tréner, és Andrea olyan szavakat, vagy olyan kifejezést mondtál itt műsorunk első részében, hogy konfliktus okok és módok. Ugye már okról beszéltünk, hogyha még ennek a sorát folytatnád, hogy ilyen okokra vezethetőek vissza még a konfliktusok.
2: Igen, ugye a konfliktus oka, az a viszonyokra utaltunk az első részben, hogy ott jönnek a viszonyokba az előítéletek, és hogy tetszik nekem a másik, vagy nem tetszik, szimpatikus, nem szimpatikus, és ide kerülhet még a félreértés, hogy ugye félreértjük egymást, ez is ide tartozik, és van nekünk olyan konfliktusokunk, hogy információ áramlásból adódó, információ hiányból adódó, vagy ha nagyon-nagyon sok az információ, tehát vagy kevés az információnk. Ebből van a második legtöbb konfliktusunk. Van olyan konfliktusok, ami az értékrendszerrel kapcsolatos, és az érdekrendszerrel, tehát érdekünk, ezek is eltérő érdekek lehetnek, és eltérő értékek lehetnek. Az értékrendszerből ugye mi az, ami igazságos vagy igazságtalan, ezt mindig mindenkinek más az értékrendje, ezt kérdésekkel meg lehet kérdezni, ugye egymástól. Az érdek az megint csak egyfajta ok a konfliktusnak, hogy milyen érdek hajt minket. Ez lehet anyagi, vagy elismerési, vagy dologi, vagy fajtái. Tehát több oka van, és van a strukturális ok, ami egy picit a döntési mechanizmust veszi figyelembe, hogy ki fogja a végső döntést elhozni. Tehát például egy gyermeknél ugye a döntés az a szülő a döntése, vagy egy munkahelyen, ugye a munkavállalónál a vezető a döntési része, vagy a mindennapokban pedig mondjuk egy szabályozás, akár egy cipővásárlás, amikor vissza akarjuk vinni a cipőt, akkor is meg van szabályozva, ugye, hogy a 3 napon belül akkor mi történik, vagy ha 3 napon túl, ha visszaviszek egy cipőt, akkor mi történik, és attól a szabályok mondják meg azt, hogy milyen döntési mechanizmusaink lesznek. De a diákoknál, a gyerekeknél inkább a viszony, ami okozhat, vagy az információ, hogy vagy kevés az információ, vagy sok az információ, és ezzel nem tudnak mit kezdeni. Ha kevés az információ, akkor az információ azt nem kérik, hanem itt megint bejön egy előítélet, vagy ha sok az információ, akkor ezt nem biztos, hogy tudja rendszerezni a gyerek. De inkább tényleg itt a viszonynál állnék meg, hogy az előítélet, el, amit ugye kifejtettünk az előbb. Most van 5 oka és 5 módja is a konfliktusnak. Ugye egyrészt versenyezhetünk egymással, a versengés, az egészséges versengés, ez a konfliktus helyzetben az jó lehet, mert benne van az önérvényesítésünk, ami azt jelenti, hogy a saját elképzelésemet mondom el ugye a másiknak. Ez egy versenyhelyzetet okoz. Mondom, az egészséges az jó. A nem egészséges, az már lehet, hogy egy diáknál az igazgatói szobába kötünk ki, mert akkor ott már lehet, hogy előjönnek egy agresszivitás vagy egy bántási módok. Ugye a felnőtt korban a versengés, az erős versengésnek én azt szoktam mondani, hogy jogi következménye van. Jó? De az egészséges versengésnek, hogyha igazunk van, akkor meggyőző erővel tudjuk az érdekeinket önérvényesíteni. Tehát a versengésről dióhéjban csak annyi, hogyha önérvényesítek, de nem együttműködök. Tehát az van, amit én szeretnék. Valójában ez az önérvényesítési forma. Van a probléma megoldás, ami a konfliktus kezelésben az egyik leghatékonyabb módja, mert abban benne van az önérvényesítés, és benne van az együttműködés is. Viszont feltárjuk a probléma okát. Ugye az előző példa volt a gyerekemnek az a példa, hogy az egyiket is meghallgatom, a másikat is meghallgatom, megnézem a probléma gyökerét, és találok rá megoldást, de azt kimondatom mind a két féllel a megoldás, hogy mi lesz a hosszú távú folyamata. A probléma megoldásban az önérvényesítés, tehát és az együttműködés benne van, és ha van egy probléma, akkor már, ha megtalálom a gyökér okot, akkor meg is tudom ezt oldani, és nem tér vissza az a probléma. Tehát ez a leghatékonyabb módja a konfliktus kezelésnek. Ugye szoktuk azt mondani, hogy kompromisszumot kötök, A kompromisszum az önérvényesítés, együttműködés is, de nem tárja fel a valós problémát, hanem csak átmenetet képez egy ilyen te is engedsz, én is engedek. Ugye? Kibékülünk akkor, ha te is engedsz, meg én is engedek. Ugye? Hogy nem foglak bántani, te pedig beveszel ugye a csapatba, vagy visszajövök a csapatba. És akkor egy kompromisszumos döntést hoztunk. Ez is egy jó megoldás, de még mindig nem az okokat oldottuk meg közvetlenül, hanem adok-kapok alapon működik a kompromisszumkeresés. Van az elkerülés, ugye ez a negyedik, amikor egy konfliktusba keveredek, és elkerülöm. Az elkerülésben nem önérvényesítek, és nem együttműködök. Tehát teljesen kivonulok ebből a szerepkörből, nem akarok vele foglalkozni, gondolati szinten sem.
1: Erre szokták talán azt használni, hogy valaki nem szeret konfrontálódni?
2: Igen, igen.
1: És
2: igen.
1: Inkább alkalmazkodik.
2: Az alkalmazkodás lesz az ötödik, tehát hogy ott már benne van, nincs önérvényesítés, de alkalmazkodás, az együttműködés megvan. Ha jó az élvrendszer, akkor elfogadjuk, ugye alkalmazkodok a másikhoz. Az elkerülés az egy menekülési útvonal, nem akarok vele foglalkozni, azért az embereknek a nagy többsége inkább konfliktus kerülésnek az elkerülési formáját választja, azért mert nem akar ugye konfrontálódni. De ezzel az a gond, hogy hosszú távon, hogyha ezt csináljuk, akkor befelé fordulunk, megint csak ez elmegy ugye megint a gyomor problémára, vagy szív problémára, mert nem tudunk önérvényesíteni, nem tudjuk elmondani a gondolatainkat, az érzéseinket, a véleményünket, és egyszerűen haragként bennünk marad. Tehát én azt szoktam mondani így diákoknál is, és felnőtteknél is, hogy az önérvényesítést azt meg kell tanulnunk, de az önérvényesítés az meg az önbizalommal jár együtt is, az önfejlesztéssel. Tehát, hogyha magammal rendben vagyok, akkor ugye tudok önérvényesíteni, mert az elképzelésemet elmondom a másiknak. Ha nem vagyok magammal rendben, akkor inkább kihátrálok mindenből. Úgyhogy ezért, mikor tanítjuk a konfliktuskezelési módokat, akkor mindig az első körben az önismeretet tanítjuk, tehát, hogy rendben legyünk önismereti szinten, tudjuk, hogy mi a erősségünk és mi a fejlesztendő területünk. Úgyhogy visszatérve az elkerülésre, ez hosszú távon nem egy hatékony forma, mert egy picit úgy fogjuk érezni magunkat, mindig alul maradtunk. Ugye egy konfliktusban sokszor nem csak nyerő-nyerő helyzet van, hanem nyerő-vesztő-vesztő-nyerő helyzet is, de valójában meg kell tanulnunk tanulni belőle. Mert pozitívat ki tudunk venni egy konfliktus helyzetből, mert hogyha mondjuk jó az élvrendszerünk, a meggyőződésünk, és kiállunk az véleményünkért, akkor ezt sikerként tudjuk majd utána elkönyvelni, ami hat ugye az önismeretünkre. Tehát én azt szoktam mondani, hogy aki elkerül, az próbálja meg a probléma megoldást alkalmazni, és tegyen fel olyan kérdéseket, ami megoldja a problémát. Tehát, hogy alapjában biztos csak ennyit kell kérdezünk, hogy mi a probléma? Mi az oka? Ugye? Mi az oka annak, hogy szomorú vagy? Vagy mi az oka annak, hogy te most bezártad az ajtót, és bezárkóztál a szobádba? Megbántottak az iskolába? Vagy én bántottalak meg? Mert hogy kezdhetjük saját magunkkal. Jó, tehát ugye tanítsuk meg otthon, hogyha én is elkerülöm, ugye mindig egy konfliktust apával, hogy apa-anya otthon elkerüli a konfliktust, akkor a gyerek ezt példaként látja és példaként viszi. De ha azt tanulja meg, hogy megkérdezi otthon anya-apától, hogy mi a probléma, mi volt most bent, mi az, ami zaklat, miért vagy ilyen feszült, és elkezdünk róla beszélni, akkor a gyerek ezt fogja látni, és ezt fogja másolni. És legközelebb ő is el fogja mondani, hogy mi a probléma, és arra találjunk egy megoldást. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne hagyjuk a problémába a gyereket és a apát se, hanem beszéljük meg, hogy mi erre a megoldás. Ugye, hogy tudom megnyugtatni, és hogy tudom a megoldást kitalálni, közösen kitalálni, hogy az jó legyen, hogy megoldjuk a problémát. Tehát valójában

0: meg a munkahelyre. És ugye van még egy utolsó ugye okunk, az az alkalmazkodás, mert ez se könnyű megtanulni, ugye, hogy a másiknak a meggyőződését, az érvrendszerét elfogadni. Mert valójában az is egy alkalmazkodás, ugye nem önérvényesítek, és nem mondom el az én véleményemet, de a másikét meghallgatom, és hogyha jó, akkor elfogadom. Ez az alkalmazkodás, tehát itt ugye együttműködés van. Milyen helyzetek vannak, amikor jó tényleg az érvrendszer, és azt mondja, hogy a gyermek, hogy ugye csak az édesanyám, édesapám dolgozik 12 órát, és nem tudja nekem megvenni csak értékrendben ezt az összegű cipőt, mert nekünk van egy értékünk otthon, hogy milyen értékbe veszünk ruhát és cipőt magunknak, akkor én így fogok és ebbe fogok járni. És nekünk fontosabb az, hogy jó hangulatban és otthon mindent meg tudunk beszélni. El tudod ezt fogadni? És akkor visszakérdez a gyerek, és lehet, hogy el fogja tudni fogadni majd a másik, ugye, hogy megtanulta azt, vagy meglátja azt, hogy nálunk nagyon jó a hangulat, mikor eljön, ugye a kis barátnő, tudnak együtt főzni, édesapa, édesanyja, vagy a barátnője, apukája, anyukája odaül az asztalhoz, és hányszor én is megkapom, hogy de jó nálunk lenni, mert mindenki itt ül, és beszélgetünk, tehát ez egy valós példa, hogy beszélgetünk, és együtt készítünk mondjuk ételt, és közben pedig beszélgetünk, hogy mi történt. Ugye az napot feldolgozzuk, meg átéljük. Tehát, hogyha ezt be tudjuk vezetni a családba, akkor ezt jól tud működni, és megtanulja a gyerek azt, hogy hogyan tudok én alkalmazkodni, elfogadni a másiknak a véleményét, hogyha megfelelő vagy az élvrendszerét. Tehát, hogy összefoglalva, ez az öt módja, ugye ez a versengés, a probléma megoldás, a kompromisszumkeresés, az elkerülés és az alkalmazkodás. És nem mindegyikben vagyunk benne mi magunk önérvényesítéssel, ugye? Mert csak ebből háromba vagyunk benne, a másik kettő, abba pedig az együttműködés, de az elkerülésben nem is vagyunk benne egyáltalán, se együttműködéssel, se önérvényesítéssel. Tehát, hogyha elméleti síkon nézem, akkor a konfliktus kezelésnek az elkerülési formája az, hogyha folyamatosan elkerülünk, az nem hatékony forma. Tehát jobb váltani és magunkba elkezdeni a kompromisszum felé menni, vagy a probléma megoldás felé menni. Ezeket kérdésekkel lehet szépen elindítani és megtanítani, és megtanulni. Tehát a kompromisszumot tehát úgy tudjuk elsajátítani, hogy megkérdezni a gyereket, hogy jó, akkor neked mi a véleményed? Neked mi a véleményed? Mi a legjobb megoldás, ugye szépen mérlegelni a megoldásokat, és te is engedjél, és én is engedek. És akkor szület egy megoldás. A problémába pedig kérdéseket feltenni, hogy na mi a gyökérok, a pontos ok, és hogyan tudjuk megoldani, és erre csináljunk egy intézkedési tervet. Ez így elméletben nagyon könnyen hangzik, gyakorlati átültetése sokkal nehezebb. A szülőknek nagyon fontos azt látni, hogy talán egy kicsit kívülről kell magukat látni minden helyzetbe, és legyen ott bennük a fejükbe azt, hogy most példát mutatok. Hogy mivel mutatok példát? Azzal, hogy versengek és még felveszek egy agresszív viselkedési formát, vagy azzal, hogy problémát oldok meg, és ezt udvariasan érvényesítéssel oldom meg, egy közepes hanggal, közepes tempóban, ezt úgy hívjuk, hogy asszertív viselkedésbe, egy nyugodt testhelyzettel. És mindegyiket fogja tőlem másolni a gyerek, és amikor konfliktusba keveredünk otthon, akkor nézem meg, hogy a gyerek hogy reagál rá, és valószínű, hogy visszakapom azt a tükröt, amit én mutattam neki.
1: És azért ezekben a helyzetekben is természetes módon a személyiség is megjelenik, hisz például, ha egy otthoni konfliktus helyzet legyen az tényleg egy apró dolog is, de arra is akár a gyermekek is máshogy reagálhatnak itt életkor függvényében is, de azért személyiség függvényében is, és azért vannak olyan gyermekek, akik magukba zárnak sok mindent.
0: Igen, ugye beszélgettünk már erről a személyiségjegyekről, igen. Tehát, hogy az, aki egy kicsit bátortalan, ugye visszafogott, halkabb szavú, az nehezebben fogja nekünk elmondani, vagy konfliktusba keveredni, de valójában nyugodtan csinálhatunk otthon egy szituációs helyzetet. Mi annak idején csináltunk is a gyerekkel, hogy na, ezt hogy oldja meg? Hogy egy kicsit erősíteni benne az önérvényesítést, és a probléma megoldás felé menjünk.

0: Tehát, hogy nyugodtan csináljunk egy helyzetet, valós helyzetet, vagy modellezzük le azt, amit ugye az iskolában mondjuk ő tapasztalt, és játsszam el szülőként, hogy én vagyok az a gyerek, aki mondjuk hangosan kiabált, vagy elvette a játékát, és hogy reagál rá a gyerek. És ezt tudom otthon szépen fejleszteni, tehát akár egy szituációs gyakorlattal. De van természetesen olyan gyerek, aki ugye határozott, magabiztos, erőteljesebb, ő sokkal jobban fogja választani mondjuk a versengést, és az önérvényesítés formákat, nála pedig vissza kell egy kicsit venni. Ugye meg kell tanítani azt, hogy kérdezze meg a másiktól, hogy ő hogy szeretné, ő hogy látja. Tehát, hogy ezt tudjuk szépen összecsiszolni, és ezért valójában mi vagyunk a felelősök, szülők, hogy ezt megtanítsuk neki. Mert ugye a gyermek az a családi szocializáció, az intézményi szocializáció, és majd a munkahelyi szocializáció fog ráhatni, tehát ezt kell végig kísérnünk a fejlődésében, úgyhogy az alapokat azt nálunk szülőként tanulja meg, akár jó mintákkal is.
1: És azoknak a bántásoknak a megélésre és feldolgozása nagyon fontos, hogy azért minél hamarabb megtörténjen, hogy ne rakódjon rá még több. Itt az időfaktort is, ha esetleg behozzuk.
0: Igen, nagyon fontos az, nagyon jól mondtad, hogy a verbális bántalmazás az már nem csak a gyerekeknél van jelen, ugye nagyon erősen, hanem felnőtt korban is a munkahelyen is jelen van. Mert hogy sajnos ezt látjuk sok fórumon, a környezetünkben is, és ez ugyanúgy másolódik, mint máshol, és ezeket a címkéket ragasztjuk a másikra, és sértegetjük ugye egymást, ez nem hasznos, és pont egy gyermeknél, aki ugye ez benne van, és ezért nehezenben beszélek róla, mert azért nagyon sokat találkozok vele, hogy mit él át egy ilyen bántalmazott gyerek, milyen traumát tud neki okozni. Hát nagyon, nagyon fontos, hogy megbeszélje, ugye, akár a szülővel, akár pedagógusnak jelezze, akár az iskolába, akár egy pszichológusnak jelezze, mert segítséget kell neki adni. És ezek a címkék, amikor bántalmazunk, vagy minősítünk, mert a címkék és a minősítések vannak jelen, ezt meg kell tanítani otthon, hogy mit okoz akkor, vagy hogyan érezni a gyerek magát, hogyha őt is címkézzük, ugye, vagy őt is minősítik, és érezze át azt, hogy ez milyen. Nagyon sok esetben látom azt, hogy ha nincs kezelve, akkor iskolát váltanak a gyerekek. Tehát az első reakció, hogy anya, nem akarok iskolába menni, nem akarok ide járni, nem akarok ebbe az osztályba járni, nem akarok ebbe a közösséghez tartozni. Tehát ezek már jelek arra vonatkozólag, hogy ott elkezdődött egy kirekesztettség, vagy egy bántás, és mikor azt mondja a gyerek már, hogy váltsunk iskolát, váltsunk csoportot, váltsunk óvodát, akkor ott már nagyobb lesz a baj, ott már kell segítséget kérnem. Úgyhogy látunk erre sok példát, én azt gondolom, hogy ezzel kell foglalkozni gyerek szinten és felnőtt szinten is, mert lehet, hogy otthon anyukát vagy apukát a munkahelyén bántják, és nem tudja ezt feldolgozni, és ugyanezt átadja valamilyen agresszivitással, vagy valamilyen viselkedés formában, akár passzivitásban, hogy nem szólal meg, nem mondja el, belülről örlődik, és ugyanezt látja a gyerek, és ugyanezt fogja másolni. Tehát, hogy sok tényező van ebben, tehát ezért kell nagyon sokat beszélgetnünk a gyerekekkel, meg a felnőtt is nyugodtan beszélje ki magát otthon, tehát beszéljünk erről, mert ez egy nagyon valós probléma, és lehet, hogy azt tudom mondani, hogy nagyon sok családban ez meg is van. Ugye, hogy valakit bántanak verbálisan, erre már különböző szabályok vannak. Ugye az iskola szabályozza, a munkahely szabályozza, az etikai normákkal szabályozzuk, de még nem merünk visszajelzést adni. Tehát azt kell megtanulnunk, hogy visszajelezzünk a környezetünknek, vagy visszajelezzünk annak, aki bántott. És hogy tudunk visszajelezni neki? Hát csak úgy tudunk visszajelezni, hogyha elmondjuk. És itt jön az az időfaktor, amit ugye az előbb is mondtál, hogyha nem jelzek neki vissza, nem mondom, hogy megbántottál engem, és ez nagyon rosszul esett, mert kirekesztetnek érzem magam, akkor ha ez elmegy 1-2-3 hónapig, akkor mi történik? Hát tényleg egyedül leszek benne. De ha adtam neki egy visszajelzést, hogy rosszul érzem magam, megbántottál, akkor egyrészt lefagynak ilyenkor, tehát akár gyerek, akár felnőtt, mert nem ez a megszokott, ugye, hogy visszajeleznek neki, hogy most megbántottál, és akkor azt is folytathatom tovább így módszertanilag, hogy igen, akkor beszéljük meg, hogy ezt hogy ne csinál többet. És akkor elkezdünk róla beszélgetni, mert hogy én nem szeretnék bántalmazott lenni. Vagy pedig akkor elmondom, hogy hova fogok ezzel menni. Ugye megyek a osztályfőnökhöz, vagy megyek az igazgató úrhoz, vagy hölgyhöz, vagy megyek és segítséget fogok kérni a szüleimtől. Ugye, tehát, hogy elmondom a folyamatát, hogy mi lesz ennek a folyamata. Tehát ezeket a visszajelzéseket nem tesszük meg, de valójában azért nem tesszük, mert nem tudjuk, hogy hogy kell megtenni. Tehát, hogy a visszajelzés adása, fogadása, az nem egyenlő a kritikával. Ugye, mert a kritika az a haragunk kimutatása, és az a minősítésünk, a visszajelzés az pedig az érzésfeltárás, vagy egy gondolati feltárás, hogy valójában arra a helyzetre mi hogy reagálunk. És minden egyes tréningen azért mi a visszajelzést tanítjuk, mert ez sem mindegy, hogy hogy adunk visszajelzést, és mikor adok visszajelzést egy konfliktus helyzetben, tehát 3 napon belül adjak visszajelzést, ez lehet egy belső szabály, mert akkor még nem mérgesedik el olyan szinten, hogy ez nagyobb problémát okozzon hosszú távon.
1: Hamarosan műsoridőnk végéhez érkezünk, így most arra szeretnélek kérni, hogy az eddig elhangzottakhoz kapcsolódóan egy megerősítő gondolattal zárd ennek a témának a megbeszélését, ami most ugye ennyi időkeretbe fért bele.
0: Igen, a régi rendszer szerint, hogy beszélgessünk otthon, ugye a tűzhely mellett, a kandalló mellett, vagy főzés közben beszélgessünk, ez most is igaz. Próbáljunk meg a legtöbb időt fordítani a gyerekekre, a társas kapcsolatra, a szülőként is, ugye, férfeleség családban beszélgessünk, minőségi beszélgetéseket töltsünk, és nézzük meg, hogy mi az oka. Keressük meg az okát az 5 okból, hogy melyik az az oka, amivel találkozunk, és próbáljuk meg az önérvényesítésnek azt a formáját, hogy elmondani a gondolataink, véleményünket, érzéseinket, és menjünk először a kompromisszum felé, ugye, hogy én is engedek, és ő is engedjen, mert ezt is meg kell tanulni, hogy tudok engedni, és utána menjünk a probléma megoldás felé, hogy nézzük meg, hogy mi a gyökere a problémának, és ha ezt tudom alkalmazni a családon belül, és meg tudom tanítani a gyermekemnek, akkor ő tudja ezt a közösségbe vinni, és tudja alkalmazni a közösségbe, és ezt nagyon szépen tud másolódni. Úgyhogy nekem az a tapasztalatom, hogy ha jót csinálunk, akkor ugyanúgy jó tud másolódni, mert ha rosszat csinálunk, akkor a rossz is tud másolódni, de maradjunk a jónál, tehát hogyha jó példát mutatok a gyermekemnek szülőként, vagy a társamnak, akkor ez jó példaként szolgálhat egy intézményrendszerben, vagy a munkahelyen is.
1: Zsigmond Andrea, miskolci kompetencia fejlesztő trénernek köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ebben az órában.
0: Köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra.
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazinműsora csütörtökön délelőtt 11 órától. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leíratát, valamint Mindszenti József bíboros emlékiratainak 1974-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából 14. Leó pápának Magyar Péter miniszterelnök. A két dokumentum története 70 év távlatából a szabadság, az emberi méltóság és a béke üzenetében kapcsolódik össze, fogalmazott a kormányfő Facebook bejegyzésében. Azt írta, megtisztelő számára, hogy egykori piarista diákként és magyar miniszterelnökként képviselheti Magyarországot a pápánál egy hónappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt. Elvetette a bukaresti képviselőháza a Romániai Magyar Demokrata Szövetség azon törvénymódosítási kezdeményezését, mely a nemzeti kisebbségek szerzett anyanyelvhasználati jogának megőrzését célozta azokon a településeken is, ahol a közösség számaránya a közigazgatási törvényben szereplő 20%-os küszöbérték alá csökken. Az RMDS törvénytervezete eleve negatív véleményezéssel érkezett a román plénum elé. A szerdai plenáris ülésen a nem magyar nemzeti kisebbségek frakciójának 10 jelenlévő tagja közül csak egy támogatta az RMDS javaslatát, a többi 9 tartózkodott. Az Eger Press hírügynökség beszámolója szerint a szavazást az RMDS és az AUR képviselői közötti heves vita előzte meg. A törvény kezdeményezőinek nevében Markó Attila RMDS-es képviselő azzal érvelt, hogy senkit nem fog zavarni, ha egy kétnyelvű tábla továbbra is kint marad egy községben, ha az adott kisebbség aránya egy későbbi népszámlálási adat szerint már 20% alá csökken. Hangsúlyozta, nem kizárólag magyar ügyről, hanem valamennyi nemzeti kisebbség jogairól van szó. Dantanáza auras képviselő ezzel szemben azt állította, hogy az RMDS valójában a magyar nyelv félhivatalos státuszát akarja megerősíteni Hargita és Kovászna megyében. Közölte, a román kisebbségvédelmi szabályozáshoz hasonló sehol a világon, még Magyarországon sincs, majd történelmi sérelmeket felidézve bírálta az RMDS-t és a magyar kisebbségi követeléseket, az Eger Press szerint. Csak nem 4 hónap alatt majdnem 300 rendőr szerelt le, még 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az országos rendőrfőkapitányság csütörtökön a polisz.hu oldalon. Az ORFK kommunikációs szolgálata a Magyar Nemzetben előző nap megjelent cikkre reagált, mely szerint a rendőrség nem árulja el és nem közli, hogy az elmúlt időszakban hány rendőr szerelt le, illetve hány korábban távozott személy tért vissza a testülethez. A közleményben hangsúlyozták, hogy számukra rendkívül fontos a hiteles, valamint a jogilag és a szakmailag megalapozott válaszadás, de a megkeresés megérkezése és a cikk publikációja között eltelt idő rövidsége ezt nem tette lehetővé, fogalmaztak a polisz.hu-n. A Tisza a magyarországi szakaszának legmélyebb pontján most is majdnem 22 méter a vízoszlop magassága. A Tisza teljes magyarországi szakaszának legmélyebb pontján a mostani extrém alacsony vízállásnál is 21,7 méter a vízoszlop magassága, írta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága honlapján. Azt írták, a Tisza legmélyebb pontja a Törökszent Miklóshoz tartozó Óballa mellett alakult ki, ahol a mederfenék a Balti-tenger szintjétől mért magassága 54,1 méter.
2: Az időjárásról.
3: Több órára kisüt a nap, majd erősen megnövekszik a felhőzet, átmenetileg beborul az ég, keleten néhol kisebb zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban két témával foglalkozunk. Hallhatnak a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői képzéseiről, de előtte Németné Balogh Katalinnal beszélgetünk, aki 20 éven át vezette a református iszákos mentő missziót, amely 45 éve működik. Eleinte gyógyító konferenciákat, csendes napokat szerveztek, majd elkezdődtek a prevenciós és utógondozó szolgálatok is. 1993 óta az iszákos mentő misszió a Magyar Kékkereszt Egyesülettel közösen végzi a szolgálatát. A gyógyító és utógondozó hetek Dömösön vannak, ahol a Kékkereszt addiktológiai rehabilitációt és szenvedélybetegeket ellátó átmeneti otthont működtet. Az elmúlt évek alatt a misszió és a Kékkereszt munkája kiteljesedett, az egész országból fogadják azokat a segítséget kérő embereket, akik nyitottak az Isten által kínált új élet lehetőségére. A missziót az elmúlt 20 évben Németné Balogh Katalin vezette, a misszió lényegéről és történetéről őt hallják. A iszákos mentő misszió éléről leköszönve először arra kérném, mielőtt arról beszélnénk, hogy személyesen hogyan éli meg ezt a búcsút, hogy hogyan működött az elmúlt időszakban a misszió, és milyen múltra tekint vissza.
2: Hát abban az áldott helyzetben vagyok, hogy én szinte a kezdetektől részben családilag, de részben szolgálatilag is kapcsolódtam a misszióhoz. Ugye 1981-ben alakult a misszió, de aktívabban 89-től, amikor Csiklós Józsi bácsi után édesapám Balogh Zoltán vett át a vezetést édesanyámmal, sokak Margit néniével karöltve, hogy én igazából nem tudom miért, de családilag ez így működött, hogy akár a gyülekezetben, amiben a szüleim benne voltak, valamennyire mi is. Én ugye 89-ben már Leányfalun dolgoztam az egyházunk szeretett otthonába, öreg otthonába vezetőként, de már előtte is valamennyire Dunaalmáson a szabadságom egy részét azt a misszióba töltöttem. Szolgálóként akkor már a levelező teológiát végeztem, ige hirdetéssel szolgáltam találkozókon, munkatársi találkozókon, így azért nem volt számomra idegen, bár sosem gondoltam, hogy vezető leszek itt, és hát egy igazából az is egy meghatározó időszak volt, amikor 95-től 99-ig a férjem volt a Dömösi Gyógyító Otthonnak a gondnoka, oda hívta édesapám, akkor egészen ott voltunk a gyógyító munka közepébe, és aztán a három gyerekünk már bekerült a oktatási intézményekbe, óvodába, iskolába, és kerestem, akkor már Pesten laktunk egy gyakorlatilag valamilyen munka lehetőséget, és akkor én 4 órába főállásonyaság mellett tettem, ami éppen adódott, vagy adminisztrációt, vagy takarítás, mosogatás, minden, amire szükség volt, és akkor kért meg Bazsó Béla osztályvezető úr 2 alkalommal is a misszió vezetésére. Ugye mi a szeretett szolgálat révén már, meg még a diakónus képző révén kapcsolatban voltunk, és hát Isten a 2. alkalommal arra indított, hogy szabad nekem igent mondani, és ezt a többet, amit a szolgálatban megélhetek a családdal akár együtt, ez tőle való lehetőség, és hát így azért nem volt ismeretlen, bár ugye édesapám Kékkereszt elnök volt, a Dömösi Gyógyító Otthon vezetője, és az iszákos mentő misszió vezető, és akkor így kettőnk személyében egyfajta külön válás volt, úgyhogy volt egy időszak, amikor így valamilyen módon szervezetileg, munkatársilag, sokféleképpen egy kicsit határozottabb kereteket kellett adni, hogy mi az iszákos mentés, mi a Kékkereszt dolga, és hát nagyon hálás vagyok azért a 3 évére, míg a halálukig együtt dolgozhattunk. És sok mindent már megtapasztaltam, átéltem vezetőként a diakóniába, az iszákos mentésbe pedig önkéntesként. És azt gondolom, hogy volt egy ilyen úttörő munkája a Józsi bácsinak, a szüleimnek, amikor egy személyben sok mindent ők ki tudtak alakítani. Én egy valamilyen kész állapotba érkeztem, és én azt láttam, hogy az a feladatot kaptam Istentől, hogy miközben az iszánkos mentés szolgálatát folytassuk, a munkatársak szolgálata is épüljön, az ő dolgaik, az ő missziós életük, hiszen a szüleim és még egy pár lelkész szolgálatából ugye már nem lehetett úgy folytatni családosan, keresni kellett új munkatársakat. Én is úgy gondolom, hogy ez az oldala egy úttörő munka volt, amiért hálás vagyok Istennek, hogy ma egy olyan munkatársi és egyben lelki közösség szolgál Dömösön, a misszióban, a Kékkereszttel együtt, ahol tényleg megmaradhatott az az evangéliumi lelkület, igehirdetés, lelki gondozás, gyógyító szolgálat, amiben sokan elsősorban háttérért tesznek, de ahogy együtt vagyunk, ahogy tudjuk a szenvedélybetegeket, az elsősorban az alkoholistákat szeretni, elfogadni, emberként kezelni, abban egyek vagyunk, ahhoz minden munkatársra szükség van. És hát azt láttam a saját életemben, hogy miután én is a végén elnök is lettem, dömösi otthonvezető és misszióvezető egyben, hogy azért ezt így engedi gondolni, hogy legyen Dömösnek egy külön otthonvezetője, aki elsősorban ott a Kékkereszt részéről a ház dolgait intézi, hogy lehet külön egy misszióvezető, és az egyesületi elnök, mint tisztség, mint ami nem munkaidő, hanem egy önként vállalt tisztség és szolgálat. Ebben egy vezetői csapat is alakuljon ki. Ugye Dömösen azóta egy szociális szolgáltatás is van, annak is van egy vezetője, és hogy mi így négyen az Isten kegyelméből lelki és munkatársi vezetői közösségben tudjuk segíteni a folytatást. És hát ehhez érkeztünk el, hogy előbb Dömösnek lett egy vezetője, ugye volt egy időszak, amit még együtt töltöttünk, és most még amennyiben szükség van rám, tudom segíteni Stift János szolgatársamat, vagy ha szükség van rá, akkor tudok másban is segíteni.
1: Ahogy az elején ön is említette, az ketté kellett választani ugye a szolgálati területeket. Hogyha így nézzük az elmúlt majdnem 45 évet, akkor mit tudna elmesélni annak az évéről, hogy hogyan kezdődött egyáltalán a mentőmissziónak a munkája, és ma hogyan zajlik, hogyan próbálnak a alkohol problémával küzdőknek segíteni?
2: Én azt látom, hogy ugye volt egy időszak a rácsodálkozás, a lehetőség csodája 81-ben, és ez eltartott a rendszerváltásig, amikor azért elsősorban az iszákos mentőrész működött egészen 93-ig, még a rendszerváltás ugye akkor zajlott, hogy az a lelki munka, hogy Isten gyógyít, hogy ezt lehet az egészségügyel együtt látni, hogy nekik is van dolguk, nekünk is, de végül is Isten a gyógyító Isten, aki lelkileg úgy építi, gyógyítja, szabadítja a szenvedélybetegségből az embereket, hogy az örök életre vezet, akár visszaesésekkel, és hát ugye az elején azért a konferenciák egyhetesek voltak, mindig másik egyházi intézményben voltak, ritkánban voltak, viszont ugye rengeteg gyülekezeti munka, gyülekezeti lelkészi szolgálat volt benne, nagyon sok lelkész volt önkéntes, és eközben épült az egészségügyel is a kapcsolat, ez már inkább az édesapám időszaka volt, hiszen Józsi bácsinak nem adatott olyan sok év, édesapáiknak azért adatott 22 év, az utolsó évek nem is voltak már annyira aktívak, és hogy kiépült az is, hogy vágytak egy gyógyító otthonra, vágytak egy utógondozó otthonra, a gyógyító otthon Dömösen megvalósult gyakorlatilag a 90-es évek elejétől, ami aztán saját tulajdon lehetett, ugye amíg nem lett Kék Kereszt tulajdon, addig az Iszákos mentő misszió bérelte a SZOT-tól. Tehát, hogy egyfajta ilyen gyönyörű építkezés történt, hogy legyen egyfajta medre ennek a szolgálatnak, akár úgy is, hogy van egy gyógyító otthon, és nem kell mindenütt külön szervezni résztvevőket, fizetést, egyebeket, hanem 96-tól a Kék Kereszt tulajdonak egy saját jogon is, hogy lehetett kórház 2000-től, ez is még az édesapám idejéhez kötődik, hogy maradtak azért a rendszerváltás után a lelkészek szolgálata nagyon megcsappant, ugye kinyíltak a gyülekezeti és minden más lehetőségek, börtön, kórház, nem sorolom föl, ami lehetett, vagy akár akkor is már a hitoktatásban, és azért akkor a lelkészek egyre jobban le lettek terhelve. És hát 93-ban, amikor megalakult az Egyesület önálló szervezetként, a Kék Kereszt Egyesület, akkor ugye ebben a két oldalról megerősített keresztény szolgálatban már elég önálló volt, akkor még az Iszákos mentő is önálló jogi egyházi szervezetként működött, és hát ugye az Alag utcai központban, ami szintén a 90-es évek elején, illetve a 80-as évek végén lehetett egyházi tulajdon, egy ilyen utógondozót, centrumot, és ugye a központi irodai részt gondolták annak idején, hát ez nem valósult meg, most már nem is így működik, de az utógondozás működik egyfajta hálózatban, hogy azért már a 2006-ig, az édesapám idejéig, nagyon sok utógondozó csoport alakult, főleg református gyülekezetekben, és hát édesanyám pedig a prevenciónak, a gyerekek, fiatalok közötti szolgálatnak volt a nagy harcosa, így alakult, aki nem csak gyógyító hetek, hanem családi gyerekhetek, szilveszterek, sokféle ilyen prevenciós lehetőség iskolákba, hittantáborokba, hova hívták őket, de ő nagyon érezte annak a felelősségét, hogy a gyerekek között is, és hát 2003-tól, amióta én vagyok misszióvezető, ebbe a helyzetbe születtem, hogy így mondjam bele, és ezt kellett Isten előtt végig gondolni, hogy hogyan tovább. És hát sok mindenben meghatározó volt a Kék Kereszt, hogy hogy működteti a Dömösi házat, hogy változik a résztvevők, a szolgatársak száma, hogyan működik ez a rész. Mondhatnánk csúnyán, hogy hát intézményesített a szolgálat, de hogyha egy másik oldalról látom, azt látom, amiben édesapám is előjárt, hogy mindent megteszünk azért, hogy csak a muszáj legyen. Tehát az a muszáj, amiben tényleg az ember kifelé megteszi azt, ami kötelesség, de nem ez tölti ki az életünket, mert akkor nincs idő szeretni az alkoholistát, nincs idő szabadságban, szeretetben evangéliumot hirdetni, hanem körülvesznek azok a valóban nagyon intézményi keretek és elvárások, ami gyakorlatilag elvesz ebből. Így is mondhatnám, hogy megtalálni a szakmai rész és a lelkinek az egyensúlyát, amiben a lelki a döntő. Azt gondolom, hogy a következő év az volt, hogy egy ilyen egyszemélyes vezetésből egy közösségi működés alakult ki abban a 23 évben, amit nekem ajándékozott az Isten így. Édesapám többet járt kifelé, több lehetősége is, ideje is volt, voltak szabad hetek, amikor nem volt gyógyító. Az én szolgálati időmben ezt Isten úgy adta, hogy én azért egy Dömöshöz kötött életet éltem. Ennek volt a családi oka is, hogy azért a gyerekeink még felnövőbe voltak, és nem szívesen mentem sokat távolra, vagy bármilyen. A meghívásoknak azért próbáltam eleget tenni, és hát nagyon hálás vagyok Korsós Pista bácsiért, nekem egy Pista bácsi, hogy ő a Kék Kereszt elnökeként még tudtunk együtt szolgálni 2016-ig, tehát egy közös 10 évet tölthettünk úgy, hogy azért sok mindent meg tudott tenni Dömösön, és akkor én pedig az irodában próbáltam építkezni, akkor gyakorlatilag hárman a férjemmel és még egy takarítónővel maradtunk az édesanyánk elmenetel után az irodából, tehát sokfajta újrakezdés is volt ebben. És aztán a jövő az, hogy tényleg a lényeg megmaradjon, ez az evangéliumi meghatározó szolgálat, és ebben megtanuljunk a változások között élni. Azt gondolom, hogy a legnehezebb feladat az, hogy ebben a nagyon bizonytalan változó világban mégis egy olyan evangéliumi biztonságot éljünk meg a munkatársakkal, résztvevőkkel együtt, amiben az Isten lehetőséget ad a gyógyulásra.
1: Ez egy nagyon nehéz misszióterület, ugye a szenvedélybetegekkel foglalkozni nem garancia, hogy sikerrel zárul egy-egy terápia, ahogy ön is említette, hogy előfordulnak visszaesések. Mit tapasztalt egyébként, hogy az iszákos mentő misszió munkája mennyiben segíti valóban a gyógyulásra azokat, akik önökhöz érkeztek?
2: Lehet, hogy nem olyan jól hangzik, de aki meg akar gyógyulni, meggyógyul, még ha visszaesésekkel is. Visszajön, akarja, tudja, hogy itt van valami, és jobb esetben azt is tudja, van valaki, aki nem mond le róla, és neki is szabad nem lemondani az életéről. Hát azért sok múlik a résztvevőkön. Sok múlik a résztvevőkön, hogy ők mennyire készek, nyitottak, ott tartanak-e már az útjukon, hogy valóban meg akarnak gyógyulni. Azt gondolom, hogy van rá lehetőségük, ezzel meg lehet tanulni együtt élni, azt gondolom, hogy szeretni őket így is, úgy is, amúgy is, de azzal a Istentől tanulható szeretettel, hogy nem mi vagyunk a megmentők, hanem az Isten az, és nem kell végletekig mindent megtenni helyettük, de amennyit kell értük, megtegyünk. Néha ez azt is jelenti, hogy már nem fogadjuk dömösen, és keresünk olyan utakat, ami neki még lehetőség lehet, vagy azért, hogy felelősséggel jár Isten igét hallani, ebben a jóban részesülni, ami dömösen lehet számukra, és hogy szükség van arra, hogy igenis nem dömösen énekelünk csak, hanem hogy otthon is keresse a gyülekezetbe, az utógondozó csoportokba, hogyha Istennel akar meggyógyulni, mert Isten nélkül sok helyen lehet gyógyulni, ha úgy gondolja, hogy gyógyulni akar, de ez egy választás nekik is, azt gondolom, és azért mindig titok az, hogy kinek életében hogy van ez, nem nincs egy ilyen nagy nyomon követés, hogy most így vagy úgy volt, azért alapvetően azt látjuk, hogy minden gyógyítón sokak megindulnak az Isten felé, és reménység szerint meg is maradnak többen, és hát az egy bárány is bárány, ezt tudjuk a Szentírásból.

0: Adod.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői képzéseiről szólunk, ugyanis szeptember végén indít újra tanfolyamokat a központ. A jelentkezéseket folyamatosan várják a diakónia.hu oldalon található elérhetőségeken. Jelenleg Kelet-Magyarországon mintegy 600 család van és kb. 2000 gyermekről gondoskodnak, de sokan nyugdíjba mennek vagy betegség miatt kénytelenek abba hagyni ezt a szolgálatot, így folyamatosan szükség van új alkalmas családokra. Mindezekről Egri Ilonát, a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ vezetőjét kérdeztem.
2: Ismét felvételt hirdet a nevelőszülői szolgálatra a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ is. De mielőtt rátérnénk, hogy mik az elvárások és hogyan képzelik el az új képzéseket, arra gondoltam, hogy inkább arról beszéljünk, hogy a legutóbbiak hogy zárultak. A legutolsó beszélgetésünkkor is éppen képzések zajlottak, ha jól emlékszem, több helyszínen is, és nyilván akkor is szó volt róla, hogy azért, mert valaki elkezdi a képzést, még nem biztos, hogy nevelőszülővé is válik, és gyermek is kerül hozzá. Nyilván ez is olyan, hogy az elhatározásnak meg kell születni, és utána pedig kiderül, hogy a Jóisten kit szán erre a szolgálatra. Tehát hogy sikerültek a legutóbbi képzések?
3: Hálásak vagyunk, mert ebbe az évben már 7 képzésünk zajlott le itt Kelet-Magyarországon, Miskolcon, Mátészalkán, Nyíregyházán, Debrecenben is. Volt olyan helyszín, ahol több is. Az a tapasztalatunk, hogy az érdeklődők száma bár nem sok, de azért mégis az egy nagyon fontos tapasztalásunk, hogy vannak érdeklődők ez iránt, a hivatás iránt, a szolgálat iránt. Szeretnénk, ha még többen lennének, így aztán mindig keressük erre alkalmas résztvevőket, és igen, az nagyon fontos, hogy ne csak a vágy, a gondolat érjen meg valakiben, hogy szeretne segíteni gyerekeken, olyan gyerekeken, akik a családjukban nem élhetnek, hanem ez a vágy, az az alkalmassággal is találkozzon, hiszen a szülői szerepen túli elvárás ez, amit megfogalmazunk egy nevelőszülővel kapcsolatosan, hiszen tudnia kell szeretni átmeneti időre, ez az átmenet lehet, hogy nagyon rövid vagy hosszú idő, de ugyanakkor, ha úgy van, akkor el is kell tudnia engedni, hiszen az lenne a legjobb, hogyha arra ismét alkalmassá válna a vérszerinti szülő, hogy tudjon hazamenni a gyermek a saját családjába, vagy ha erre nincs mód, akkor örökbefogadó szülőkhöz kerülhessen.
2: Legutóbb hány nevelőszülő tett sikeres vizsgát?
3: Egy csoportba egyébként általában 15 fő végzi ezt a képzést, ismeri meg a nevelőszülőséggel együtt járó feladatokat, örömöket, kihívásokat, de köztük nagyon sokszor olyanok vannak, akik maguk házaspárokként végzik el a képzést, hiszen utána a szolgálatot is együttesen végzik. Így aztán általában egy képzésben 7-8 család végez, és aztán ők annak megfelelően, hogy az élethelyzetük, az alkalmasságuk még pluszban, hogy alakul, jó reménység szerint azért a képzés elvégzésehez képest legkésőbb egy fél éven belül nevelőszülőve is tudnak válni. Tehát azért itt egy 40-50 család az, akibe tudunk mi mindenféleképpen gondolkozni, hogy szép fokozatosan megtalálják helyüket itt a Gyermekvédelmi Központnak a nagy közös családjába a többi majdnem 700 nevelőszülő között.
2: Sokakban felmerült a kérdés, hogy miért is van szükség a folyamatos képzésekre. Hát ugye nyilván azt is figyelembe kell venni, hogy ez nem egy örök életig tartó szolgálat. Van, aki elvállalja, és hosszú évek után betegség miatt vissza kell mondja, esetleg időskorára úgy érzi, hogy mondjuk egy kisebb gyermekről nem tudna úgy gondoskodni, tehát rengeteg oka van annak, hogy valaki miért fejezi be ezt a szolgálatot, ezért nyilván folyamatosan szükség van az utánpótlásra. Számon tartják-e, figyelik-e azt, hogy esetleg hány olyan család van, akikben már csak pár évet tudnak gondolkozni, és hány családra lenne valóban szükség, hogy minél többen szülőkhöz kerülhessenek?
3: Mi azt tapasztaljuk a nálunk szolgálatot végző nevelőszülőknél, hogy egyébként a családon belül ismerősi, baráti körben azok a nevelőszülők, akik elégedettek, tudják, hogy mennyi örömöt jelent ez a szolgálat, maguk is népszerűsítik a körülöttük állók, vagy körülöttük élők számára is, és ezáltal behívják közénk. Igen, ez egy fontos dolog, hogy lássuk azt, hogy ki éppen melyik életszakaszában tart, hogy ez hogy találkozik a gyermekek számára. Ugye mi mindig a gyerekek számára keresünk családokat, és hogy a gyerek számára alkalmas nevelőszülői családok legyenek, és mint ahogy az életünkben is így alakul, hogy egy kisgyerekes családnak más az elvárása, akiknél már úgymond kiürült a fészek, megnőttek a gyerekek, azoknál is más, illetve egy idősebb korban is más a támogató szerepe egy családnak. Mi ezt figyeljük, a nevelőszülői tanácsadók, szakmai vezetők, pszichológus kollégák, intézményi lelkész, közösen mi mindannyian azon dolgozunk, hogy ez az egyébként érzelmileg nagyon szép, de esetenként sok feladattal járó szolgálatban ne legyenek egyedül, és mellettük legyünk mindenféleképpen a nálunk lévő nevelőszülőknek.
2: Hány gyermekről gondoskodnak itt a gyermekvédelmi központban, hány családdal, és hány családot szeretnének még beintegrálni?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy hány családot szeretnénk még integrálni, ahogy itt elhangzott, minél többet, minél több alkalmasat. Én hálás vagyok azért, hogy most emelkedett a jelentkezők száma, és ugye azok a szempontok, ami alapján a kiválasztások megtörténik mindenféle tekintetben, ugye mi biztosak tudunk lenni abban, hogy nem csak megpróbálja, hanem alkalmas is lesz erre a feladatra. Ugye most közel 700 nevelőszülői család van, nagyon sok közülük Szabolcsban, de Borsodban, Hajdúban, Békésben is, Hevesben is jelen vagyunk, illetve körülbelül 2000 gyermek, illetve utógondozói ellátott fiatal, és itt aztán nyilván van, aki egy gyermeket nevel, van, aki egészen 4-5 gyermeket is tud a családba fogadni, és itt a testvérek együttesen is tudnak akkor nevelőszülőknél élni, de természetesen bár a nevelőszülőkről beszélünk, de az intézményünknek része a lakásotthoni terület is, és vannak olyan gyerekek, akik a 11 lakásotthonunkban, gyermekotthonainkban élik a mindennapjainkat kollégáink segítségével, szeretetével, gondoskodásával.
2: Nekik is szükségük lehetne a családra?
3: Mindenkinek szüksége van szerintem a családra. Az a fajta gondoskodás, kötődés, szeretet, elfogadás, bizalom minden gyermeknek szükséges. Nagyon sok olyan plusszal próbáljuk itt a lakásotthonokban is segíteni a gyerekeket, ugyanúgy pszichológusokkal, kollégákkal, szakemberekkel, akik számukra egyfajta családias mintát tudnak mutatni. Természetesen onnan is van arra mód, hogy amennyiben a gyermek szükséglete ezt lehetővé teszi, keressünk számára nevelőszülői családot.
2: Pár dolgot már itt felvillantottunk, hogy pszichológus rendelkezésre áll a gyerekeknek és a családoknak, intézményi lelkész, és emelt egyébként a gyermekvédelmi központ rengeteg programot is szervez, segíti akár a nyaralást, a gyerekeknek a táboroztatását, és különböző olyan találkozókat is szervez, ahol maguk a nevelőszülők egymással is találkozhatnak, tapasztalatot cserélhetnek, és emellé ugye a közelmúltban jött egy olyan csomag, ami akár a anyagi biztonság szempontjából is megnyugtatóbbá tette ezt a szolgálatot. Mik a tapasztalatok, hogy azért, hogy egyre több mindent megtesznek azért, hogy tényleg akik gondolkodnak abban, hogy nevelőszülővé váljanak, egy olyan biztos hátteret tudjanak maguk mögött, ez emeli esetleg a képzésben részt venni kívánók számát?
3: Az elmúlt időszakban mi is ránéztünk erre, és az új jelentkezők kapcsán azt tapasztaltuk, hogy az egy nagyon fontos motiváció, az az elhívás, hogy segíteni szeretnének a gyerekeken. Ez természetesen ezen túl azért az, hogy az anyagi elismerés növekedett, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Az, hogy ők foglalkoztatási jogviszonyba végzik, tehát nyugdíjjogosultságot szerezhetnek, ugyanúgy ugye a korábbi sok évvel ezelőtti tiszteletdíjhoz képest most már azért ez egy munkahelyen, még ha az otthonukban végzett szolgálat is, de ez is nagyon fontos, az, hogy a közösség együttesen vagyunk, és például a fővárosi állatkertben több mint 2500-an vettünk részt, gyerekek, családok, és minden évben ezek a találkozók megvalósulnak, és olyan közös élmény erőt ad, ami szerintem nagyon fontos, hogy nem csak egy, tényleg így hangzott el ott a megnyitón is, hogy nem csak egy pillanatra ránézünk, hanem tényleg megéljük annak a teljességét, hogy gyermekvédelmi szakellátásban nehéz, de szép is együtt lenni. Persze azért a kihívásaink nekünk is vannak, tehát ugyanúgy jó lenne minél több nevelőszülő, akik minél több gyermeken tudjanak segíteni. Nyilván mi törekszünk arra, de ezek is kihívások, hogy minél több szakmai létszám legyen, minél inkább a plusz erőforrások, elismerések is hozzájöjjenek. Ezek lényeges szempontok, de azt gondolom, hogy alapvetően itt az a belső erő, az a megszólítottság, ami a segíteni akarás, ez talán a legfontosabb momentum még mindig a nevelőszülővé válásban.
2: Most mikor indítanának új képzéseket, hol és meddig lehet jelentkezni?
3: Az intézményünkben, tehát a diakónia.hu oldalon azonnal elérhető az, hogy amire igazából első körben sok esetben kíváncsiak az emberek, hogy hogyan lehetek nevelőszülő, mit kell ehhez tennem, stb. Tehát ezek a gyakori kérdések, mondhatjuk így is, és van e-mailes elérhetőség, telefonos elérhetőség is, és akár valamennyi kollégám, akik a területen vannak, de mi magunk is azon az elérhető telefonszámokon, e-mail címeken tudunk információt adni, illetve ami biztos, hogy szeptember végén indítunk képzéseket, és Debrecen, Nyíregyháza, Máté Szalka, Miskolc ismételten így a repertoárunkban van, és a jelentkezéseket folyamatosan várjuk. Azért nagyon sok képzésünk már csak nem telített, de hogy akkor semmi gond, mert akkor indítunk újat, és ez ne legyen gátja annak, hogy megtalálják a gyerekek a megfelelő családokat.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban két témával foglalkoztunk. Hallhattak a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői képzéseiről, valamint Németné Balogh Katalinnal beszélgettünk, aki 20 éven át vezette a református iszákos mentő missziót, amely 45 éve működik. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót. Megköszönöm figyelmüket, Búzás Borit hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: értékek hullámhosszán. Innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elvetette a bukaresti képviselőháza a Romániai Magyar Demokrata Szövetség azon törvénymódosítási kezdeményezését, mely a nemzeti kisebbségek szerzett anyanyelv használati jogának megőrzését célozta azokon a településeken is, ahol a közösség számaránya a közigazgatási törvényben szereplő 20%-os küszöbérték alá csökken. Az RMDS törvénytervezete eleve negatív véleményezéssel érkezett a román plénum elé. A szerdai plenáris ülésen a Nem Magyar Nemzeti Kisebbségek frakciójának 10 jelenlévő tagja közül csak egy támogatta az RMDS javaslatát, a többi 9 tartózkodott. Az Eger Press hírügynökség beszámolója szerint a szavazást az RMDS és az AUR képviselői közötti heves vita előzte meg. A törvény kezdeményezőinek nevében Markó Attila RMDS-es képviselő azzal érvelt, hogy senkit nem fog zavarni, ha egy kétnyelvű tábla továbbra is kint marad egy községben, ha az adott kisebbség aránya egy későbbi népszámlálási adat szerint már 20% alá csökken. Hangsúlyozta, nem kizárólag magyar ügyről, hanem valamennyi nemzeti kisebbség jogairól van szó. Dan Tanaza, auros képviselő ezzel szemben azt állította, hogy az RMDS valójában a magyar nyelv félhivatalos státuszát akarja megerősíteni Hargita és Kovászna megyében. Közölte, a román kisebbségvédelmi szabályozáshoz hasonló sehol a világon, még Magyarországon sincs, majd történelmi sérelmeket felidézve bírálta az RMDS-t és a magyar kisebbségi követeléseket, az Eger Press szerint. Összesen csak nem 11 milliárd forint forrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat, a Hunneren kutatási intézményei a kutatói kiválóság és a kutatási infrastruktúra erősítésére az irányító testület legutóbbi döntései értelmében. A Hunneren közleménye szerint a kutatási intézmények 7,7 milliárd forint bértömeg többletforráshoz jutnak, a Hunneren Infra 2026 program keretében pedig 3,2 milliárd forintot kapnak kutatási infrastruktúrájuk működtetésére. Az intézkedések célja a kutatói kiválóság ösztönzése, a versenyképesebb bérek és munkakörülmények támogatása, valamint a korszerű, biztonságos és fenntartható kutatási környezet erősítése. A döntés alapján a kutatási intézmények hálózati szinten két havi, összesen 7,7 milliárd forint bértömeg kifizetésben részesülnek szeptember végéig. A forrás hozzájárul a kutatói bérek további emeléséhez és versenyképesebb szintre történő felzárkóztatásához, a kiemelkedő munkatársak megtartásához, valamint új munkatársak felvételéhez. A Hunneren állami finanszírozása tavaly és az idén, valamint a következő évekre vonatkozóan is jelentősen nőtt, írták a közleményben. Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziuma igazgató helyettese is átvehette a Supersum háladíjat. Évente két pedagógus kaphatja meg az elismerést a Supersum közhasznú alapítvány által választott pedagógus kuratórium döntése alapján. Azoknak a pedagógusoknak köszönik meg így a munkáját, akiknek a szülők, tanárok és közösségek különösen hálásak oktató-nevelő munkájukért. Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet különleges honismereti szakkört indított csak nem két évtizeddel ezelőtt. A jelölők értékmentő és értékteremtő oktatási nevelési munkájáért ismerték el a szakembert. A díjazottat hallják.
2: Én tényleg nagyon régen, 1995-től vagyok a Földes Ferenc Gimnázium tanára, és 25 éve vagyok igazgató helyettes, tehát azért ez tulajdonképpen egy ilyen jubileum is lehetne idén, tehát valóban hát sok ezer diák érettségizett itt a Földes Ferenc Gimnáziumban azóta, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó érzés, és ezt a szakkört, amit pedig, hát vagy műhelynek is szoktuk nevezni, aminek az értékőző, értékteremtő munkájáért ezt a háladíjat én kaptam, Az is több év, vagy bő másfél, lassan két évtizedben nyúlik már vissza, ennek a létrejötte, és itt meg kell említenem dr. Szabó Istvánné tanárnő és Jobbágy László tanárúr nevét, valamint Erdődi István tanárúrét, mindannyi hárman már nyugdíjasok, de annak idején együtt kezdtük ezt a fajta tevékenységet, ezt az audiovizuális emlékgyűjtést, illetve a fotó és a természet ismeret, valamint a honismerete tevékenységét. Aztán az évek során ezt én a szakkörben egy kicsit még tovább fejlesztettem, és a mai napig is, hát az egyik legkedvesebb tevékenységeim közé tartozik.
1: Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság csütörtökön. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban, a közelmúltban Moldovában is felbukkant. A hatóság megkezdte a szükséges karantén intézkedések végrehajtását, ismertették. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. A közvetlen kártétel is jelentős lehet, nagy egyedszám esetén a folyamatos szívogatással jelentősen legyengítik a növényt. Ennél is nagyobb kárt okozhat azonban a másodlagos, közvetett hatás, mert a szúrási sebek és váladék a kórokozók és más kártevők megjelenését is elősegítik. Észak-Amerikában helyenként a szőlőtermés 90%-ának elvesztését is okozták a kabócák. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye, a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. A pöttyös lámpahordó kabóca fiatal nymfái jellegzetes fekete-fehér, később vörös fekete-fehér mintázatukról ismerhetők fel. A kifejlett kabócák előső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, hátulsó szárnyaikon pedig piros színezet látható. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kéri, hogy a rovar észlelése esetén haladéktalanul tegyenek bejelentést a hatóságoknak, ehhez csatoljanak fényképet, valamint adják meg a pontos helyszínt is. A Hevesi templom 100 évvel ezelőtti alapkőletételére emlékezett a helyi református közösség, hálát adva a gyülekezet új közösségi házáért is. A Tiszáninneni református egyházkerület részét képező gyülekezet templomában több eredeti részlet is megmaradt, ilyenek a fa szószék és mózes szék, valamint az eredeti padok és belső padozat. Az ablakokat a hívek adományából készítették el 1935-ben az adományozó családok neveinek a feltüntetésével, mondta Mészáros Ildikó, a hevesi gyülekezet lelkipásztora.
3: Neki kezdtünk 97-ben renoválni kívül belül a templomot, vakolat ablakokig leverés, mert nedves volt, vizes volt, azok a gyönyörű kis poltívecskék ott fönt, az alig látszódott, úgyhogy rendbe raktuk a templomot. Akkor hálát adtunk, megköszöntük, egy kis ékszerdoboz, és kinézetre is, 26-ba tették le az alapokat, nagy-nagy küzdelem árán építették föl az elődeink, piros-fehér-zöld, az ablakok például. Piros-fehér-zöld, ami megmaradta, megtarthattuk a bizonyos időszakban is, illetve ott vannak a nevek, akik ezeket adományként felajánlották. Ott van az úrasztala, amit egy házaspár ajánlott föl 34-ben, mikor meghalt a leányuk, és engem mindig megérint, hogy nem márvány sírkövet, meg gránit sírkövet raktak a sírjára, hanem egy úrasztalát ajánlottak fel a templomba. És nagyon egyszerűen faragott, hát ha faragatnak lehet nevezni, a szószék. Úgyhogy ezért nekem egy csoda ez a kicsi templomocska.
1: Ismét fagyos volt a hajnal, a csillagászati ősz második napján 3 meteorológiai állomáson is 0 Celsius fok alá csökkent a hőmérséklet 2 méteres magasságban, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán csütörtökön. Azt írták, a leghidegebbet csütörtök hajnalban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson regisztrálták, ahol -1,1 fokig hűlt le a levegő. Ez azonban elmarad az erre a napra vonatkozó minimum hőmérsékleti rekordtól. Szeptember 24-én ugyanis három helyen is mértek kereken -3 fokot. 1902-ben Nyíregyházán, 1907-ben Kaposváron és 1948-ban Putnokon. Hozzátették, a talaj mentén ezúttal is több helyen fagyhatott. Szeptember 23-án volt egyébként az őszi napéj egyenlőség, mellyel megkezdődött a csillagászati ősz. A Tisza a magyarországi szakaszának legmélyebb pontján most is majdnem 22 méter a vízoszlop magassága. A Tisza teljes magyarországi szakaszának legmélyebb pontján a mostani extrém alacsony vízállásnál is 21,7 méter a vízoszlop magassága, írta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága honlapján. Azt írták, a Tisza legmélyebb pontja a Török-Szent Miklóshoz tartozó Óballa mellett alakult ki, ahol a mederfenék a Balti-tenger szintjétől mért magassága 54,1 méter.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskert és Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólya kalifa.
1: Foszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
6: Igenlő válaszára azt beszélték meg, hogy mielőtt elmennének Cocót meglátogatni, benéznek az egyetemre is. Harisnyás asztalt bontott, félharisnyás akkor elbúcsúzott, dolga volt a klinikán. Azzal hagytott őket, hogy egy óra múlva ismét találkoznak. Harisnyás elkísérte a bátyját a titkári szoba ajtajáig, aztán visszament a dolgozószobába, oda kérte a csemegét. Gyík György behozott egy datojás kosarat. Harisnyás apró csontokból darált velőkrémes csemegét kanalazott egy arany kis kanállal. A térkép alatt ültek a kandalló két oldalán egymással szemben. Valentin érezte, hogy most kezdődik a valódi beszélgetés.
7: Valamire kérni szeretnélek, kezdte Harisnyás.
6: Elkészült a csontcsemegével, letette a tányérkáját.
7: Nekem ma és holnap feltétlenül a szigeten kell maradnom. Kálmán, az ügyvivőm pedig leghamarabb holnap reggelre térhet vissza a kiküldetésből. Ő viszont nagyon szeretném, ha a lehető leggyorsabban intézkednétek a lovak ügyében.
6: Valentin elkezdte mesélni, mit tudott meg Gabrieltől, Harisnyás azonban félbeszakította, hogy már megkapta a jelentést a telepről, a lovak helyzete változatlan.
7: Megkapta a jelentést.
6: Valentin nagyot nézett.
7: Igen, mondta Harisnyás, a tükörből.
6: Ettől se lett sokkal okosabb.
7: Valamennyi lovat át kell hoznunk a szigetre, folytatta Harisnyás. Elszállításuk a követség előtti tisztásról történhetnék. Odáig azonban neked és Kandurkának kell eljuttatnotok a lovakat. Vállalod a feladat rádeső részét?
6: Valentin elpirult örömében. Harisnyás kinyitotta a páncélszekrényét. A borítékon, amelyet átadott Valentinnak, az iktatási szám alatt ez állt. 33. körzet, 29 ló elszállítása a telepről. Valentinnak és Kandurkának.
7: A tennivalók, mondta Harisnyás.
6: A megmentési 10/1 osztály utasításai. Olvasd el, hogy világos-e és meg tudjátok-e csinálni. Rendkívül világos volt. Annyira, hogy Valentin elnevette magát olvasás közben, mert látta az utat, amelyen a lovak haladni fognak, és elképzelte a kocsisok arcát. Hogyne? Akármelyikük beszélhet Kesely apóval, a Cocó taligája pedig nagyon intelligens. Ha, mint Harisnyás mondja, Kálmán, az ügyvivő a jelzett időben a követségen lesz, és a Fülöp se késik, nem igen hinni, hogy kudarcot vallanának. Harisnyás becsengette Emmát, feliratta vele gyöngyházas jegyzőkönyvébe, hogy egy teherszállító Fülöpöt holnap 7 órára követségi tisztás elé kell irányítani. Valentin gondosan a nadrág zsebébe tette az utasítást. Mikor Emma kiment, Harisnyás előrehajolt, és pillanatra Valentin térdére ejtette a kezét.
7: Hogy van az édesanyád? Kérdezte.
6: Csak most látszott, milyen szép, hűséges, szerető szeme van Harisnyásnak.
7: Valentin még a könnyein át is érezte a felé sugárzó részvétet és aggodalmat.
6: Eddig sose szerette, ha valaki mami után érdeklődött. Mami csak az övé. És erről az egész borzalomról, ami történt, nem szabad. Nem lehet beszélni. De a nagykövet nem idegesítette. Sőt, jól esett elmondani neki mindent. Főleg azt, hogy múlt hét óta nem látta már. Lavínia néni nem engedte ki a kórházba. Harisnyás felállt, újra elindultak a folyosón. Nem az irattár felé mentek, hanem egy nagy, domború ajtós terem irányában. Az ajtón nem volt kilincs. Harisnyás megkérte, nyíljék ki, akkor ki is nyílt azonnal, s rögtön utánuk bezáródott megint. A terem két oldalán sűrűn egymás mellett asztalok állottak, amelyeken lámpa égett, mert a terem falain nem volt ablak. Minden asztalnál egy-egy daru ült, valami nagy jegyzőkönyv félére hajolva. A terem legvégén, egy emelvényen háttal az ajtónak Valentin egy szarvast látott, aki valami gömbölyű, csillogó, kerek felszínre hajolt, és időnként halkan hátra szólt. Most is beszélt.
7: 9. körzet. A sziklaúti iskolások eleven kagylókat bontogatnak a parton. A követ vizsgálja meg az ügyet. Jelentést kérünk. Visszaolvasni.
6: Egy daru éppen Valentinék mellett megköszörülte a torkát, és felolvasott egy szöveget a jegyzőkönyvéből. Nem az volt, amit a szarvas diktált, hanem a külügyminisztérium utasítása a 9. körzet követének, Delfin Dénesnek, a kagylóbontogatás ügyében. Mikor felolvasta, kitépte a lapot, és az előtte levő postakosárba dobta. Harisnyás köhintett, a szarvas hátrafordult. Bólintott feléjük, de azonnal visszatekintett a gömbölyű valamire, ami előtt ült. Ez lesz a tükör, gondolta Valentin, még végig haladtak a hosszú termen. Valóban a tükör volt. Akkora, mint egy kerek asztal lapja, gömbölyű. És amikor nem mutatott semmit, hullámzott a felszíne, mint a víz. De ha valahol, valamelyik körzetben valami sérelem érte az állatokat, megdermett ezüstös háta, és feltűnt rajta egy kép. Valentin látta, hogy a foglalaton 100 apró beosztás van, és mikor a hullámok elülnek és a kép megjelenik, valamelyik beosztás száma megvilágosodik. Innen tudja hát a szarvas, hogy melyik körzet jelentkezik.
7: Megpihenhetsz, Xavér, mondta Harisnyás. Engedj engem egy pillanatra a géphez.
6: A szarvas felállt, megropogtatta az ülésben elzsibbadt lábait. Mellette egy asztalon pohár állt, tele valami sűrű, barna folyadékkal. Kortyolt belőle, azt mondta, frissítő. Harisnyás odahúzta Valentint a hullámok fölé. Most közelről is észre lehetett venni, hogy a tükör alján is billentyűk vannak, mint az eseményrögzítőn. Valentin már tudta, miért jöttek. Leguggolt, és folyton elcsúszó izgatott kezével leütötte a billentyűkön a mami nevét. A tükör felszíne megfeszült. A hullámok elsimultak. A karimán kivilágosodott a 33. körzet száma. És egyszer csak ott volt mami a képen, egy csukott szemű, alvó mami, akinek nagy szőke haja összekócolódva gyűrűzött a vállán, és aki olyan halkan lélegzett, hogy a takaró csak alig-alig emelkedett, lesoványodott teste felett. Mami egyedül volt és aludt. A beteg emberek beteg álmát aludta. Ő volt, és valahogy mégis más, egy kicsit ismeretlen. Mindig ilyen, amióta beteg lett. Valentin megfogta Harisnyás kezét. Hát mégis látta őt, ha csak így is, ilyen borzasztóan messziről. Nem tudott szólni, de tudta, hogy Harisnyás megérti, és értette is valóban.
7: Megcsókolhatod, mondta Harisnyás. Megérzi.
6: Valentin rácsókolt a tükörre. Mami egy picit megmozdult, egyetlen pillanatra felnyitotta a szemét. A mami szeme kék volt. Valentin a maga feketéjét apitól örökölte.
7: Ez mindig mulatságos volt, ez a különbség, mert ők ketten mamival annyira hasonlítottak egymáshoz.
6: Mami mosolygott egy gyöngét, és Valentin tisztán hallotta, hogy azt mondja, Tinti. Ez nagy titok volt. Ezt soha senki nem tudta kettőjükön kívül. Mami így nevezte őt négy szem közt, de nem mindig, csak ha Valentin kivételesen jó és kedves volt, és valami okból nagyon-nagyon boldogok voltak együtt. A kép eltűnt. El kellett tűnnie, mert a 90-es körzet balesetet jelzett. Xavier visszaült a helyére, ők meg kimentek az épületből. Nem esett több szó mamiról. Harizsnyás arról beszélt, milyen rendkívül jó segítőtárs Kandurka, milyen művelt, meggondolt, tehetséges. A tavasszal egy hétig egyhuzamban itt volt a szigeten. Akkor kapta meg a végleges kiképzését. Valentinnak eszébe jutott, hogy a szakácsnéni csavargó párának nevezte Kandurkát, mikor megjött, és a seprűvel is megfenyegette. És ő még azt hitte, hogy elbódorgott valahová, és még találgatta is magában, visszajön-e. Az egyetemre éppen szünetben érkeztek. Az orvosi kar a harmadik emeleten volt. Valentin azt várta, hogy feltűnést kelt a hallgatók között, de azok éppen csak köszöntek nekik, folytatták sétájukat. Beszélgettek, vagy ettek a büfében. Egy munkaköpenyes vadmacska meg se fordulta, hogy elmentek mögötte, tovább fésülködött a folyosó tükrében. Félharisnyás a szobájában volt, és összeismertette Valentint az esemény rögzítében már látott fehér tivadarral. Soha szebb jeges medvét, mint ez a fiatal tudós. És milyen nyájas volt, mindig mosolygott. A beszélgetés orvosi esetekre fordult. Valentin nagyon figyelt. Fehér Tivadar arról beszélt, hogy az ő különleges munkaterülete a gerincsérülés. Nem gondolja, hogy műtét vagy gipszágy, vagy akármilyen eddig ismert eljárás úgy segíthetne a betegen, mint egy bizonyos gyógyszer, amelynek az előállításával most kísérleteznek ő és három vegyész munkatársa. Harisnyás, ezt nyilván így beszélték meg előre, megkérdezte, bepillanthatnának-e a kémiai laboratóriumba. Fehér Tivadar megengedte, de azzal a kikötéssel, hogy nem szabad megzavarni a vegyészeket. Átmentek a kémiai intézetbe, és az előkészítő teremből egy kerek üvegablakon át benéztek a laboratóriumba. Benn lombikok és retorták pöfögtek, s három fehér, köpenyes, hajszálnyira egyforma sakál tevékenykedett az asztal körül. Az egyik számolt, a másik az egyik lombikot hőmérőzte, a harmadik egy cseppet vizsgált egy üveglapocskán, és újra meg újra a világosság felé tartotta. Az Ubis testvérek, súgta a professzor. Anubis, Danubis és Janubis. Kitűnő vegyészek. Mikor lesz készen ez a szer? Kérdezte meg váratlanul Valentin. Egy pillanatig hallgatott mindenki, aztán a professzor azt felelte, hogy a szer voltaképpen már kész, csak egy valami hiányzik belőle, s az Ubisok nem tudnak rájönni, mi az. Most sorban kipróbálják a föld valamennyi vegyszerét. Hát, ha meglelik azt az ismeretlent, amely megadja a szer hathatóságát. Onnan lehet megtudni, hogy a szer megkapta erejét, hogy a folyadék kék lesz. Nem sötét kék, nem világos kék, nem ég kék. Sziget kék. Ha Valentin látná, azonnal ráismerne, mert olyan kék szín nincs több a világon. Senki sem mondott semmit mamiról, de Valentin tudta, hogy az Ubisok ott benn a mami gyógyulását keresik. S hogy Fehér Tivadar mami miatt foglalkozik a gerinc sérülésekkel. S hogy Harisnyás és Félharisnyás a mami életével akarják meghálálni a Harisnyás életét, s hogy ezt a szigeten mindenki tudja, Kandurka is. És ez volt a titok. Most meglepetésükre kopogtattak, és Elek lépett be az iroda igazgató. Emma rábízott egy fontos ügyiratot, ami éppen most érkezett, és amiről a külügyminiszter azt szeretné, ha Harisnyás személyesen juttatná a címzethez. Eleknek már lejárt a szolgálati ideje, éppen hazafelé készült, helyesebben a fogorvoshoz, mert ilyenkor minden hét szerdáján szokta lereszeltetni a fogát, de mivel erre lakik, Emma úgy gondolta, leghamarabb átadhatja az írást Harisnyásnak. Harisnyás beleolvasott az ügyiratba, egy párszor úgy csóválta meg a fejét, mint aki örül, aztán gondosan eltette a tárcájába, és azt mondta, ne zavarják tovább a tudósok munkáját, Cocó, Kandurka, János már várja őket Oféliánál. Valentin elköszönt a professzortól és Fehér Tivadartól, mindkettő nagyon melegen búcsúzott tőle. Oféliáig a kertben vártak rájuk. Mindenki rendkívül megörült mindenkinek. Cocó elújságolta Valentinnek, hogy ma már iskolában is volt, és nagyon tetszik neki a tanulás. Eleinte szégyenkezett, hogy olyan keveset tud, de az osztálytársai kedves, jól nevelt gyerekek, senkinek nem jutna eszébe csúfolni őt. Inkább nagyon is figyelmesek hozzá, és minden szünetben körötte szaladgálnak, rimánkodnak, meséljen nekik a világról. Tátott szájjal hallgatják a kalandjait, egy kis békalány sírva is fakadt részvétében. Valentinnak uzsonna közben sikerült Kandurka mellé kerülnie, és egyszer, mikor senki se figyelt rájuk, odasúgta neki, hogy már tudja a titkot. Kandurka megszorította a kezét, és visszasusogta, hogy az ubiszokban megbízhatik. Azok eddig még minden betegség gyógyszerét megtalálták. Mindenki nagyon jókedvű volt, főleg Cocó, akinek Harisnyás elmesélte, hogy holnap este Valentin és Kandurka elhozzák a lovakat a telepről, s hajnalra már együtt lesznek valamennyien. Valentin észrevette, hogy Ofélia nemigen osztozik az általános jókedvben. Mosolygott ugyan egyet-kettőt, símogatta Cocó sörényét, de csak gépiesen. És mikor uzsonna után ismét elővette a kötését, nyilvánvaló volt, hogy háziasszony létére nagyon szomorú. Harisnyás elnézte egy darabig Ofélia kezében a villogó kötőtűket, aztán odafordult hozzá. Akarod, Ofélia, hogy felvidítsalak? Ofélia felnézett, és Valentin látta, hogy könnyes a szeme. Cocó odarohant Oféliához, átölelte a nyakát, megcsókolta. Nincs semmi baj, mondta Ofélia, és sóhajtott. Cocó, kisfiam, engedd el a nyakamat. Harisnyás tudja, mitől lettem hirtelen olyan szomorú, de meghallgathatjátok ti is. Nem titok. Johanna kidugta a fejét a másik szoba ajtaján, úgy figyelt. Johanna is kíváncsi, mint Ginevra, gondolta Valentin. Arról beszéltetek, hogy holnap estére itt lesznek a lovak. Én meg arra gondoltam, hogy szegény Attillát senki sem mentette meg. Nagy csönd lett. A vőlegényem volt, mondta Ofélia, is kifújta az orrát. Sokáig fújta, mert nagyon nagy orra volt. Éppen az esküvőnk előtti napon fogták el a vadászok. Nekem sikerült elmenekülnöm, neki nem. Egy portyázó Fülöp meglátott és felvett a hátára. De ő, szegény, megsebesült mindkét hátsó lábán, nem tudott követni. Ugyanhová került? 4 éve lesz karácsonykor. Sose fogom elfelejteni. Ofélia elsírta magát. Cocó is sírt. 4 éve nézetem a tükörben, keresem az esemény rögzítővel. Nincs nyoma. Mindenki megmenekül, csak szegény Attila nem. Pedig nekem nem kell senki más. Sose leszek a más felesége. Harisnyás elővette az írást, amelyet az imént Elek kézbesített.
7: Holnap után, ha minden jól megy, itthon lesz, mondta csendesen. Valentin úgy érezte, hogy mi él, nem felejti el ezt a délutánt. Ofélia elájult, Johanna oroszlán kölni vízzel és ecettel mosta a homlokát, míg magához tért. Cocó bömbölt részvétében és örömében. Kandurka idegességében lehámozta körmével a szék húzatát, s még János, az egyébként olyan megfontolt János is 2-szer a levegőbe dobta sört és tiroli kalapját és éjjelzett. Mikor aztán Ofélia magához tért, minden kiderült, hogy a külügyminisztérium mindeddig hasztalan kereste, de tegnap végre megtalálta Attilát. Egy zombi nevű igazgató cirkuszával járja a világot, s minden este fellép. A cirkusz tegnap este a 33. körzetbe érkezett, a Valentinék városába. S a tükör úgy lett figyelmes Attilára, hogy zombi 2-szer fejbe vágta egy vasrúddal, mert nem akarta megköszönni a közönség tapsát. Ofélia újra elájult, de most hamarabb magához tért.
6: és Harisnyás azzal indította útnak a társaságot, hogy megígérte Oféliának, a lovak kiszabadítása után, holnap után Attilára kerül a sor. János, Kandurka, Valentin és ő maga kezeskednek róla, hogy 3 nap múlva akár már meg is tarthatják az esküvőt. Ofélia a kapuból integetett utánuk, hol a személyhez emelte, hol meglengette a zsebkendőjét. Kandurka siettette Valentint, aggódva nézett az órájára. 5 óra volt. 8-kor jön Ginevra Valentint költeni, és addig még aludni is kellene valamit. Harisnyás átadta a követségi leadót Kandurkának, és azzal köszönt el tőlük, hogy holnap várja a lovakat. Holnap után este pedig személyesen megy oda Jánossal, hogy megkeressék, és a szigetre vigyék Attilát. János lelkére kötötte Fülöpnek, hogy siessen. Pontosan 17:30 volt, amikor emelkedni kezdtek. János integetett a kalapjával, Harisnyás pedig a sapkájához emelte a kezét. Kilencedik fejezet. Fülöp kitett magáért, még nem volt 6, mikor megérkeztek. A tűzliliom köszönt Valentinnak, azt mondta, rendesen átaludta az éjszakát, egy kicsit merevek ugyan az izületei, de jól érzi magát. A leszállás némi nehézségekbe ütközött, mert ragyogó hajnal volt. Az utakon, utcákon futottak a járművek, sőt, a szomszéd házban már kinguggolt Kopasz bácsi és a káposztáját vizsgálgatta. Valentin el se tudta képzelni, hogy jutnak be észrevétlenül a házba. De Fülöp hátraszólt az ablakon, hogy húzza meg az eső zsinórját, amely bennlóg a konnektor mellett. És ekkor a Fülöp hasából olyan iszonyú zápor zúdult a Valentin utcájára, hogy Kopasz bácsi hanyat homlok berohant, az utca és a kert egészen sötét lettek pillanatra. És Valentin és Kandurka úgy zuppant alá, hogy egy lélek se volt körülöttük sem erre. Persze megáztak ők is, ezen sajnos ezúttal nem lehetett segíteni. Bent gyorsan ledobálták az átázott ruhát, és ledörzsölték egymást vastag törölközővel. Valentin éppen a háló ingébe bújt, mikor elkezdett csengeni a telefon. Ilyen hajnal van, mondta Kandurka, és kifordította és rázogatta a fülét, mert telement vízzel. Valentin várta, hogy valaki csak felkel és felveszi a kagylót, de nem moccant senki. A telefon sikongott, szó se lehetett alvásról. Hát süket itt mindenki, Kandurka fel volt háborodva. A telefon a kis irodában volt, a Lavínia néni közvetlen szomszédságában. Lavínia néni át tudta volna kapcsolni magának az éjjeli szekrényén álló készülékre, mint mami szokta, s lám, ennyit se tett meg. De hogy bírja hallgatni? Ez a csengetés egyre erősebb. Ginevráig ablaka is nyitva, érthetetlen, hogy Ginevra nem jön fel, ha már a néni nem mozdul. Lehetetlen, hogy ne hallaná. Vártak egy percig, a telefon csak csengett, és nem történt semmi. Valentin megadóan belépett a papucsába. Úgy se lehet aludni ebben az égzengésben, hát majd felveszi ő. Kandurka ugyan már megágyazott magának a széken, nem feküdt le nélküle, elkísérte az irodába. Az utolsó lépéseket már rohanva tették meg, mert a csengő élessége szinte elviselhetetlen volt. A mami szobája felől semmi nesz. Lehet, hogy Lavínia néni altatót vett be a sok izgalom után. Haló, mondta Valentin mérgesen. Ki beszél? Karola, a városi tejgazdaságból, mondta egy hang. Hallottuk, hogy nincsen tejetek. Evelyn elindult 3 literrel. Menjetek ki a kapuba átvenni. Igen, mondta Valentin. Egy szót se értett az egészből. A néni nem kaphat belőle, mondta az ismeretlen Karola. Ehhez ragaszkodunk mindnyájan, főleg Laura, elvégre az ő teje. Csak te, Kandurka, Ginevra, Gabriel meg a szakács néni ihatjátok. Megértetted? Nem nagyon értem, mondta Valentin. Zavaros az egész. Nem tudom megmagyarázni, túl sokan járnak erre.
3: Ha meglátnának, amint itt állok a telefonnál, na, a fülke borzasztóan kicsi nekem, a tantuszt is kétszer elejtettem, alig bírtam felvenni. Evelyn azóta már megérkezhetett. Figyeljetek a kapura! Szervusz!
6: Letették a kagylót. Valentin szeméből kiszállt az álom. Csak vonogatta a vállát, míg visszament a szobájába. Kandurka sem értette a dolgot, de nagyon vidám lett, lévén tejről szó. Valentin éppen visszabújt az ágyba, amikor megszólalt a csengő. Kandurka kidugta a fejét az ablakon, aztán minden további magyarázat nélkül kiugrott a kertbe. Valentin alig győzte felhúzni a nadrágját a háló ingére. Ő se került az ajtóra, hanem lecsúszott a csatornán, ahogy szokta. Ó, egy tehén állt az ajtóban és Kandurkával beszélgetett. Valentin csak az izgatta, nem ébred-e fel valaki a csengetésre. Bárha az előbb nem hallották a telefont sem, jó is lenne, ha Gabriel kinézne, vagy Szakács néni. Nem volt idő hosszas tárgyalásra, Evelyn beadott egy sajtárt a kerítésen, jó étvágyat kívánt, és már szaladt is vissza az úton. Hála Fülöpnek még mindig nem látszott ember sem erre. Még állt a víz az iménti zápor után. A sajtárt letették a konyhajtó küszöbére, és visszamentek a szobába. Most már világos volt minden. Valentinnak eszébe jutott, hogy ő látta már a városi tejgazdaságot, ott van valahol a telep közelében. A többit nem volt nehéz megfejteni. Még az sem, miért nem hallotta senki a telefon csöngését az imént. Bizonyára csak az hallhatja, akinek megvan a képessége. Hát a tejkérdés minden esetre megoldódott. Persze, azt nem lehet csak úgy egyszerűen kijelenteni, hogy Lavínia néni nem ihatik belőle, mert akkor meg kellene azt is mondani, ki hozta és miféle kikötéssel. Szerencsére nem is fontos, Lavínia néni nem szereti, csak a teát. Főleg pedig még mindig van idő aludni egy cseppet. Kandurka elégedetten aludt el, Evelyn azt is mondta, míg ezek az átmeneti nehézségek megoldódnak, egy nap se hagyják tej nélkül őket. Ginevra szokottnál későbben költötte őket, már 9 felé járt. Igen, vidámnak látszott, s míg a Valentin haját mosta, sok mindent mesélt. Lavínia néni reggeli nélkül ment el, mert valami idézést kapott. Egy lovat keresnek rajta, egy eltűnt lovat. Tudja a Valentin, melyikről van szó, amelyik a minap beleesett a gödörbe. Össze-vissza törte magát, még sincs ott. 10 méter mélységből egy egészséges tigris se tud visszaugrani, nemhogy egy ilyen nyomorult lovacska. Mire az állatvédő kiszállt, üres volt a gödör. Most azzal vádolják Lavínia nénit, hogy összejátszott a kocsisokkal. Kihúzatta és titokban eltemettette a lovat. Iszonyúan mulatságos volt. Cocót Lavínia nénin keresik. Cocót, akinek szobája és telefonja van, és aki iskolába jár Oféliánál. Valentin most azt se bánta, hogy Ginevra sietében megint beletörölte a szappant a szemébe. Mint kiderült, telepfelügyelő bácsival is baj van. Az állatvédő felhívására az ő szakszervezete is rendelkezett, elsejétől ott kell hagynia a nénit.

0: hallotta, ilyen sűrű édes tej még életében nem került a konyhájára. A délelőtt elég nyugalmasnak ígérkezett. Valentin tárgyalni akart Kandurkával a ribizli bokrok mögött, hogy kisüsség, mi módon beszélhetnének minél hamarabb Kesely apóval. De aztán minden másképp alakult. Mert egyszer csak ismét megszólalt a telefon. Felügyelő bácsi kereste a nénit, s hogy nem tudott vele beszélni, mert még mindig nem jött vissza a reggeli tárgyalásról, azt kérte, Gabriel menjen ki hozzá a telepre, mégpedig azonnal. Ginevra, aki az üzenetet közvetítette, azt állította, hogy felügyelő bácsi össze-vissza beszélt, és időnként elnevette magát idegességében. Soha nagyszerűbb alkalmat, hogy kijuthassanak a telepre és megbeszéljék a szökést. Ginevrának az volt a véleménye, hogy helytelen dolog, ha egy kisfiú egész nap csak otthon ül és útban van a takarításnál. Nem is Valentin, ő maga kérte Gabrielt, vigye magával a gyereket. Legalább eltölti valamiképpen a délelőttöt. A néni úgy sincs itthon, Valentin csak unatkozik idehaza. Most már csak azt kellett megoldani, hogy Kandurkát is elvihesse valahogy. Valentin eleinte egy kézitáskában akarta magával vinni, de Kandurka félt, hogy feltűnést keltenek, és ebben volt is valami. Így hát Valentin beosont a garázsba, míg Gabriel meg 10 óraizott a konyhán, és beültette Kandurkát a podgyásztartóba. Kandurka könyvet vitt magával, hogy ne unatkozzék. Valentin egy pokrócot is összehajtogatott alá, azon kényelmesebb lesz az utazás. Gabriel egyáltalán nem örült annak, hogy mennie kell, mást tervezett délelőtre, de azért szó nélkül neki indult.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigél.
4: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
3: Katalin.
4: És a gyerek.
3: A
4: gólyakalifa.
3: Foszti fiú esete.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 12. Piusz pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leíratát, valamint Mindszenti József bíboros emlékiratainak 1974-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából 14. Leó pápának Magyar Péter miniszterelnök. A két dokumentum története 70 év távlatából a szabadság, az emberi méltóság és a béke üzenetében kapcsolódik össze, fogalmazott a kormányfő Facebook bejegyzésében. Azt írta, megtisztelő számára, hogy egykori piarista diákként és magyar miniszterelnökként képviselheti Magyarországot a pápánál egy hónappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt. Elvetette a bukaresti képviselőháza a Romániai Magyar Demokrata Szövetség azon törvénymódosítási kezdeményezését, mely a nemzeti kisebbségek szerzett anyanyelvhasználati jogának megőrzését célozta azokon a településeken is, ahol a közösség számaránya a közigazgatási törvényben szereplő 20%-os küszöbérték alá csökken. Az RMDS törvénytervezete eleve negatív véleményezéssel érkezett a román plénum elé. A szerdai plenáris ülésen a nem magyar nemzeti kisebbségek frakciójának 10 jelenlévő tagja közül csak egy támogatta az RMDS javaslatát, a többi 9 tartózkodott. Az Eger Press hírügynökség beszámolója szerint a szavazást az RMDS és az AUR képviselői közötti heves vita előzte meg. A törvény kezdeményezőinek nevében Markó Attila RMDS-es képviselő azzal érvelt, hogy senkit nem fog zavarni, ha egy kétnyelvű tábla továbbra is kint marad egy községben, ha az adott kisebbség aránya egy későbbi népszámlálási adat szerint már 20% alá csökken. Hangsúlyozta, nem kizárólag magyar ügyről, hanem valamennyi nemzeti kisebbség jogairól van szó. Dantanaza auros képviselő ezzel szemben azt állította, hogy az RMDS valójában a magyar nyelv félhivatalos státuszát akarja megerősíteni Hargita és Kovászna megyében. Közölte, a román kisebbségvédelmi szabályozáshoz hasonló sehol a világon, még Magyarországon sincs, majd történelmi sérelmeket felidézve bírálta az RMDS-t és a magyar kisebbségi követeléseket, az Eger Press szerint. Csaknem 4 hónap alatt majdnem 300 rendőr szerelt le, még 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az országos rendőrfőkapitányság csütörtökön a polisz.hu oldalon. Az ORFK kommunikációs szolgálata a Magyar Nemzetben előző nap megjelent cikkre reagált, mely szerint a rendőrség nem árulja el és nem közli, hogy az elmúlt időszakban hány rendőr szerelt le, illetve hány korábban távozott személy tért vissza a testülethez. A közleményben hangsúlyozták, hogy számukra rendkívül fontos a hiteles, valamint a jogilag és a szakmailag megalapozott válaszadás, de a megkeresés megérkezése és a cikk publikációja között eltelt idő rövidsége ezt nem tette lehetővé, fogalmaztak a polisz.hu-n. A Tisza a magyarországi szakaszának legmélyebb pontján most is majdnem 22 méter a vízoszlop magassága. A Tisza teljes magyarországi szakaszának legmélyebb pontján a mostani extrém alacsony vízállásnál is 21,7 méter a vízoszlop magassága, írta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága honlapján. Azt írták, a Tisza legmélyebb pontja a Török-Szent Miklóshoz tartozó Óballa mellett alakult ki, ahol a mederfenék a Balti-tenger szintjétől mért magassága 54,1 méter.
0: Az időjárásról.
1: Több órára kisüt a nap, majd erősen megnövekszik a felhőzet, átmenetileg beborul az ég, keleten néhol kisebb zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
2: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Hak Péter, az ELTE emeritus professzor, a büntető eljárás jogi és büntetés végrehajtási jogi tanszék oktatója, az ügyészség az éppen ide tartozik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok.
2: A parlamenti többség új legfőbb ügyész jelöltet kér a köztársasági elnöktől, aki előzetesen a pártokkal nem egyeztetett, a szakmával igen, és beszélgetésünk idejéig fenntartja a jelölését. Bak András korábban a legfelsőbb bíróság elnöke volt. Ismeri a folyamatot, harmadjára választották meg, és alig, hanem azt is tudja, milyen állapotban van az ügyészség, szerinte nagyon rosszban. Miből lehet azt megmondani, hogy egy ügyészség milyen állapotban van? Mi terheltként, ha nincsen szerencsénk, szoktuk vele találkozni?
3: Igen, ugye az ügyészség a magyar büntető igazságszolgáltatásnak talán a legfontosabb intézménye, nyilván a bíróság mondja ki a végső szót az ügyek legsúlyosabb részében, de az, hogy ki kerülhet bíróság elé, hogy mit fog tartalmazni a vád, hogy a vádemelés előtt valamilyen egyszerűsített eljárással lezáródik-e az ügy, közvetítői eljárással, feltételes ügyészi felfüggesztéssel vagy megrovással. Szóval ezekben a kérdésekben mind az ügyészség dönt, a magyar büntető igazságszolgáltatás a vád elvre épül, a bíróság csak annak a felelősségét állapíthatja meg, akivel szemben vádat emeltek, és csak abban a cselekményben, amit a vád tartalmaz. Most ez a szerepe az ügyészségnek természetesen máshol is így van a világon. Ugye a magyar ügyészség annyiban speciális, mondjuk az osztrák, vagy a német, vagy a francia ügyészséghez képest, hogy egy független ügyészség, tehát igazából a saját normáit, saját maga határozza meg a jogszabályok keretei között, tehát nincs olyan szervezet, amely kívülről ellenőrizni. Ezért az ügyészség tekintélye az részben azon múlik, hogy a szakma hogyan ítéli meg az ügyészeknek a munkáját, részben azon múlik, hogy a közvélemény hogyan ítéli meg, részben azon, hogy a politika hogyan ítéli meg, és azon is múlik, hogy az ügyészségen belül van egy erős kohézió, van egy erős bizalmi elv, vagy érvényesül egy bizalmi elv, amikor egymásban bíznak a szereplők. Ugye azt is tudni kell, hogy ugyan független, hasonlóan a bírósághoz szervezetileg független az ügyészség a végrehajtó hatalomtól, vagyis a kormányzattól és a törvényhozó hatalomtól, vagyis a parlamenttől, de szemben a bírósággal az egyes ügyészek nem függetlenek. Tehát itt egy nagyon szigorú hierarchia érvényesül, a legfőbb ügyész dönt tulajdonképpen mindenben. Na most ezen a területen azt kell látni, hogy ahonnan én látom az ügyészséget, onnan is bajokat látok, tehát nem csak a köztársasági elnök úr látja ezt, hanem mások is látják. Ugye az elmúlt 25 évből 20 évig Polt Péter volt az ügyészség vezetője. Akik ma az ügyészségen ott vannak, azoknak egy nagyon nagy része részint az ő döntése következtébe került oda, hiszen ő dönthette el, vagy a helyettese, hogy kit vesznek fel a jelentkezők közül, hogy kik a vezetők, azt teljes mértékben ő döntött el, tehát kik a városi ügyészségek, megyei főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek vezetői, kik az osztályvezetők, főosztályvezetők a legfőbb ügyészségen belül. Erről mind Polt Péter döntött. Most ugye Polt Péterrel kapcsolatban nagyon sok vita volt az elmúlt években a közvélemény előtt. Az bizonyos, hogy a közvéleményben ő erőteljesen a Fideszhez kapcsolódó személyként jelent meg, és ezért a nem fideszes közvélemény bizalmát ő nem birtokolja. És mivel ő egyszemélyi vezetőként sokkal, de sokkal jobban rányomta a bélyegét a szervezetre, a személyes karakterét, az értékrendjét, a felfogását, sokkal jobban rányomta, mint bármelyik igazságszolgáltatási szerv vezetője. Ugye a kúria elnöke az tulajdonképpen csak annak a 100 bírónak az igazgatási vezetője, akik a kúrián dolgoznak. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke ugyan igazgatási vezetője a körülbelül 3000 bírónak, de ő abszolút nem főnöke egyiküknek sem, és nem ő dönt a személyi kérdésekből, hanem egy nagyon bonyolult pontozásos rendszerben a bírótanácsi tanáccsal együtt dönt. Tehát Tehát az a fajta egyszemélyi vezetés, ami volt, vagy az ügyészségen van, az nincsen. Egy utolsó gondolat, elnézést, egy kicsit hosszabban válaszolok, hogy onnan is lehet látni az én perspektívámból, a jogi, egyetemi oktatói perspektívából, hogy a hallgatóink milyen arányban jelentkeznek az ügyészségre dolgozni. Tehát mennyire népszerű a végzett joghallgatók között az ügyészség, mint munkahely. Volt olyan időszak, ugye én körülbelül 40 évet tudok áttekinteni ebből, amikor az ügyészségre nagyon nagy volt a túljelentkezés, ez a 90-es évek elején, amikor Györgyi Kálmán volt a legfőbb ügyész. Utána is volt egy időszak, amikor volt elegendő jelentkező, mert viszonylag jól megfizették az ügyészeket. Volt egy időszak, amikor több fizetést kaptak, mint a bírók, bár a bértáblá alapján ugyanaz kellett volna, de náluk van egy elég erőteljes jutalmazási rendszer, tehát összességében az ügyészek fizetőse meghaladta a bírókét. Mostanában én azt látom, hogy nem vonzó az ügyészség a fiatal pályakezdők körül, mert túl sok bizonytalanság, túl sok vihar van a szervezet körül, sokan akarnak eljönni, nagyon túlterheltek, akik ott vannak, de nagy a fluktuáció, nagyon sokan elhagyják a szervezetet, ezek mind olyan jelek, amik válságra utalnak.
2: A köztársasági elnök azzal érvelt, hogy ezt a bonyolult rendszert sem alulról, sem kívülről, sem külföldről nem fogja tudni senki ellátni. Átlátni. Említette Györgyi Kálmán, ő például kívülről jött a legfőbb ügyészi pozícióba. Jól érvel Baka András, amikor azt mondja, hogy ez egy borzasztó bonyolult rendszer.
3: Azt gondolom, nyilvánvaló fontosak az elnök úrnak az érvei, és van benne kétségtelen igazság. Ugyanakkor én is azt látom, mások is, ugye Bárándi Péter is nyilatkozott ebben, volt igazságügyminiszter ebben a kérdésben, vagy Borbé Zoltán, aki a legfőbb ügyészségen dolgozott hosszú ideig, és ők is mind a ketten hivatkoztak Györgyi Kálmánra, ahogy ön is hivatkozik rá. Ugye Györgyi Kálmán az ELTE dékánja volt, az ELTE jogi kar dékánja volt a rendszerváltás idején, és ugye Antal József és Göncz Árpád, ugye Antal miniszterelnökként, Göncz Árpád köztársasági elnökként megegyezett abban, hogy ő lenne a legoptimálisabb jelölt egy olyan ügyészség élére, amely talán még rosszabb helyzetben volt 90-ben.
2: Szocialista rendszerből kellett átlépni.
3: Igen, az ügyészség rendkívül pártos, tehát a kommunista párt irányítás alatt lévő szervezet volt. Azt kell mondanom, hogy 88-89-ben még erősebben kötődött a kommunista rendszerhez, mint a rendőrség vagy az egyéb állami szervek. Ugye a akkor alakuló politikai formációkkal szembeni fellépéseket, ugye nyomozásokat akartak kezdeni például a Fidesz vezetői ellen, és még a rendszerváltás közepén is olyan a legfőbb ügyészség pártbizottsága olyan nyilatkozatokat tett ki, ami hát egészen kirívó volt. És így például, hogy megint az egyetemi tapasztalatomat idehozzam, ugye 90-ben a rendszerváltás évében, 90 tavaszán, amikor a szabad választás sok megtörténtek, abban az évben az ügyészség, a legfőbb ügyészség kiírt 13 fogalmazói állást, tehát kezdő jogász számára állást a fővárosi főügyészségen, és az én ismereteim szerint senki nem jelentkezett rá, tehát olyan mértékű bizalomvesztés volt. Most ebben a helyzetben Györgyi Kálmán, aki kívülről jött, ő soha nem volt ügyész, nem dolgozott ügyészként, de átlátta a folyamatokat, hiszen büntetőjogász oktatóként jól ismerte, hogy mi az a témakör, amivel az ügyészségnek dolgoznia kell, és létre tudott hozni egy radikális fordulatot az ügyészség társadalmi és szakmai megbecsülésében. Nyugodtan megkérdezhet bárkit, aki abban az időben akár ügyvédként, akár bíróként az ügyészséggel kapcsolatba került, hogy ez volt az aranykor az ügyészségi időszakában, amikor Györgyi Kálmán volt a legfőbb ügyész, és ő volt az, aki a parlamentben is meg tudta védeni az ügyészség álláspontját. Talán az idősebb hallgatók emlékeznek rá, hogy akár az igazságtétel ügyében, akár az egyes büntető ügyekben rendszeresen interpellálták, akkor még volt erre lehetőség, ugye ez később megszűnt, 2011 után a Fidesz megszüntette az interpelláció lehetőségét. és rendszeresen elfogadta a parlament a válaszait, sőt, amikor ő neki lejárt a mandátuma, akkor ugyan elég lett volna egyszerű többség az újraválasztáshoz, de az emlékezeteim szerint 80% fölötti többséget kapott a parlamentben. Azt hiszem, hogy csak a kisgazdák nem szavazták meg, tehát az akkori ellenzék nagy része is, és a kormánypártok is megszavazták. Ugye aztán, ugye a mai napig nem teljesen világos, hogy a Fidesz első kormányzása idején ő miért nem maradt a hivatalban, ugye akkor a médiatörvény kapcsán került, vagy a médiaügyek kapcsán került konfliktusba az első Orbán kormány vezetőivel, de a tény az, a történelmi tény, hogy Györgyi Kálmánnak nagyon-nagyon rövid idő alatt sikerült megfordítani az ügyészség társadalmi megítélését, a szakmai megítélését. Ez volt az az időszak, amikor nagyon nagy túljelentkezések voltak az ügyészi fogalmazói állásokra, és tényleg a legjobb hallgatók mentek ügyésznek, amit sajnos az utóbbi években nem látunk, hogy így lenne, és ez egy óriási feladat lenne. Tehát azt gondolom, hogy az egyik feladat a leendő legfőbb ügyésznek a szervezeten belül a bizalmat és a szakmaiságot kell helyreállítani, de még nagyobb feladat, hogy kifelé megteremtse azt a bizalmat, hogy az ügyészség az az állam büntető igényének pártatlan, független, szakszerű, politikai befolyástól mentes érvényesítője. Tehát egy olyan szemét kellene találni, aki iránt megvan ez a bizalom. Ugye az a személy, én személyesen nem ismerem, akit az elnök úr jelölt, ugye ővele szemben látható, hogy a Tisza párt képviselői között nincs meg ez a bizalom.
2: De állítható, hogy Polt Péter korábbi legfőbb ügyésznek olyan hosszú az árnyéka az említett kinevezések miatt, hogy a kormánytöbbség, a Tiszás kormánytöbbség okkal nem bízik abban, hogy az ő embereivel egy független, pártatlan ügyészség felépíthető? Mert a hosszú árnyék az lezárt büntető ügyek tömegének hiányában egy érzés.
3: Én azt gondolom, hogy igen, tehát a válaszom a kérdésére röviden igen, hogy ez állítható, illetve hogy most ez objektíva így van-e, azt nem tudom, ezt nem tudom megítélni, de azt tudom, hogy ugye Papp Gábor megválasztásáról annak idején én azt mondtam, hogy ez egy kellemes meglepetés, ugye ez az időszak volt a Fidesz kormányzás idején, amikor Polt Péterből alkotmánybírót csináltak, tehát ő lemondott a legfőbb ügyészi pozíciójáról, és ugye megválasztották Papp Gábor, de a megválasztása előtt az alaptörvénybe bekerült az, vagy kikerült az a szabály, hogy az ügyészek közül kellene választani, tehát ma a mai szabályok alapján lehet kívülálló is. És egy kicsit akkor tartott mindenki attól, hogy esetleg valamelyik Fidesz politikust szeretnék így Polt Péter utódjaként, ugye szóba került a pletykákban, talán Tuzson Bencének a neve is, meg mások is, akik jogászként a kormánypártok körül forgolódtak. És volt egy ilyen félelem, hogy még direktebben, látványosabban politikai befolyás alá kerül az ügyészség. Ehhez képest kellemes meglepetés volt, hogy egy olyan ügyész került oda, aki hát évtizedeken keresztül ügyészként dolgozott, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen büntetőjogot tanít, tehát végül is nem egy politikus, hanem egy szakmabeli. De látszik, hogy az a körülmény, hogy ő akkor lett, hogy mondjam, magas beosztású ügyész, amikor Polt Péter volt a legfőbb ügyész, ráadásul Polt Péternek a kabinetfőnöke volt, ez lehetetlenné tette azt, hogy a Tisza párt vezetői bizalommal tekintsenek rá. Jogilag nem lett volna kötelezőt elmozdítani, nem is mozdították el, hanem lemondott, de a lemondása nem volt teljesen önkéntes, tehát nagyon nagy nyomást helyeztek rá, és ugye azzal az indokkal is mondott le Papp Gábor, hogy az ügyészséggel szembeni politikai nyomás így tudja elhárítani, hogyha ő félrelép az útból. Most azt én kívülről nem tudom megítélni, de úgy látszik, hogy a miniszterelnök megítéli, és a Tisza párt képviselői frakciójának tagja is így ítélik meg, hogy az elnök úrnak az új jelöltje ugyanígy át van itatódva azzal az intézményi kultúrával, ami Polt Péter vezetés alatt létrejött, és amivel szemben a Tisza pártnak éles kritikái vannak, és ezeket a kritikákat azért úgy tűnik, hogy a választópolgárok is osztották, hiszen nagyon sokan fogadták örömmel, hogy itt lesz valami változás. Az egy kicsit meglepetés, hogy amikor Papp Gábor lemondott, ugye ez már július közepén volt, és ugye az ügyészség, tehát az egész vitának a tétje, az bizonyos értelemben az ügyészség jövője is. Szóval ez egy olyan mértékig hierarchikusan szervezett intézmény, ahol a bizonytalanság az erodálja a szakmaiságot, tehát az, hogy mondjuk időközben nyugdíjba megy egy vezető, vagy
2: nincs legfőbb ügyésznek büntetőjogi helyettese.
3: Nincs a legfőbb ügyésznek, a hosszú-hosszú ideje nincsen büntetőjogi helyettese. Tulajdonképpen, ha vezetők nyugdíjba mennek, vagy lemondanak, ott hagyják a szervezetet, akit most jelenleg a legfőbb ügyészi feladatokat ellátó legfőbb ügyész helyettes vezetőként megbízna, az nem tudja, hogy most egy hétig lesz-e ő főügyész, vagy kerületi vezetőügyész, vagy 10 évig. Nem tudja, hogy jön egy új ember, akkor nem fogja őt rögtön leváltani. Azt már látható volt, hogy Papp Gábor is elég sok átrendezést végrehajtott, váltott le vezetőket, helyezett át embereket más pozícióba. Ugye ez az ügyészségen nagyon könnyen megy. Más szervezetekben, a bíróságon ez rendkívül nehéz. A bíróságon nem lehet valakit leváltani, nem lehet áthelyezni. Az ügyészségen gond nélkül a törvény lehetővé teszi, hogy a legfőbb ügyész indokolás nélkül visszavonja a vezetői megbízást, és valaki mást állít a helyére, a vezető helyére. De ehhez kellene egy kiszámíthatóság, tehát hogy mi az az értékrend. Ez nem politikai értékrend. Ugye tulajdonképpen azzal, hogy 2011-ben úgy döntött az országgyűlés, hogy független lesz az ügyészség, ezzel a büntető politikát, tehát azt, hogy mire teszünk nagyobb hangsúlyt, melyik ügyeket igyekszünk gyorsan elintézni. Most a kábítószer kereskedelmet, a szervezett bűnözést, a korrupciót tekintjük első számú veszélynek, vagy a közterületi rablásokat, vagy a gyermekek sérelmére elkövetett cselekményeket. Ugye nyilvánvaló, hogy ugyanúgy, mint minden szervezetnél, az ügyészség, a bíróságnál is korlátozottak az erőforrások. Valakinek el kell dönteni, hogy embert, pénzt, energiát elsősorban mire fordítunk. Tehát kell valamilyen prioritási lista. Ezt a magyar közjogban az ügyészség határozza meg. A legfőbb ügyész adhat ki utasításokat, hogy mire figyeljünk. Ha még nincsen vezető, aki hosszú távon láthatóan, ugye az eddigi szabály 12 évre szólt a megbízatás, de 9 év, előtte 6 év volt, tehát mindenképpen a parlamenti mandátumnál hosszabb távon vezeti. Amíg nincs az a vezető, aki ezeket a prioritásokat meghatározza, az egész szervezet, hát tulajdonképpen lebénul, és senki nem tudja azt, hogy jó irányba mennek-e, hogy amit be most erőt befektetnek, arról nem fog kiderülni egy hónap múlva, hogy nem azzal kellene foglalkozni, hanem mással.
2: De köztársasági elnök ezeket az érveket is alig, ha nem figyelembe véve azt mondta, hogy az ügyészi szervezet negyedik szintjéről választott egy embert. Van az ügyészi szervezetnek egyáltalán olyan szintje, ahonnan bírálatok nélkül nyugodtan választhatna embert Baka András?
3: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye, ahogy az előbb is említettem, 25 évből 20 évig Polt Péter volt a legfőbb ügyész, és a maradék időszakban is ő ott volt a legfőbb ügyészségen főosztályvezető ügyészként, ugye, tehát először az első Orbán kormány idején még Göncz Árpád jelölte őt legfőbb ügyésznek, és az első ciklusa után ugye Sólyom László nem jelölte őt újra. Ami racionális döntés volt Sólyom László szempontjából, mert szintén akik régebben követték a politikát, emlékezhetnek rá, hogy akkor nagyon sokszor leszavazta az MSZP-SZDSZ parlamenti többség Polt Péternek az interpellációkra adott válaszát. Szinte azt kell mondanom, hogy a válaszok döntő többségét leszavazta.
2: De nem tett jót az
3: ügyészségnek. Ennek nem volt jogi következménye, de nagyon rossz volt az optikája. Tulajdonképpen egy bizonyos pont, és ugye a legfőbb ügyésznek a beszámolóját se fogadták el emlékeim szerint. Ugye évente kell a legfőbb ügyésznek a parlamenten beszámolni. Vagy Polt Péter annak idején meg is támadta az ügyészségi törvényt, meg a büntetőeljárási törvényt is bizonyos esetekben, és tulajdonképpen ő volt amögött, hogy megszűnt az interpellálhatóság, és megszűnt az, hogy egyszerű többséggel válasszák a legfőbb ügyészt, és tulajdonképpen megszűnt az ügyészségnek a közjogi vagy politikai felelőssége. Mert
2: kérdezni lehet.
3: Kérdezni lehet, de annak abszolút semmilyen következménye nincs. Tehát az, hogy Sólyom László annak idején nem jelölte Polt Pétert, az indokolt volt. Ő akkor egy szegedi ügyész jelölt először, aki nem kapta meg a bizalmat, aztán utána egy legfőbb ügyészségi ügyészt, a Katona Tamást, aki a katonai ügyészségen dolgozott korábban.
2: Kovács Tamás.
3: Igen, tehát a két elem összekeveredett, igen, a két mondat összecsúszott, tehát Kovács Tamás katonai ügyészt jelölte, és ő volt egy ideig. De Polt Péter ebben az időben is főosztályvezető ügyészként a legfőbb ügyészségen volt. Tehát azt kell mondanom, hogy aki az ügyészségen nem abszolút kezdő, tehát nem az elmúlt pár hétben vagy hónapban került oda, hanem valamilyen vezető pozícióban volt, akár csak kerületi. De egyáltalán az, hogy például valaki kerületi ügyészségről felkerül viszonylag hamar, 6 éven belül a legfőbb ügyészségre, ehhez is a legfőbb ügyész döntése kellett. Tehát én abban nem akarok döntőbíró lenni, hogy igaza van-e a miniszterelnöknek vagy a Tisza frakciónak abban, hogy ők a belülről jövő emberekben nem bíznak, de hogy vannak érveik emellett, az biztos. Én azt gondolom, hogy az elnök urat, köztársasági elnök urat, a biztos, hogy abszolút jó szándék vezette. Én az ügyészségen belülről hallottam más személyek neveit is, akiket talán az ügyészségen belül, akiktől hozzám információja jutott, ők meg más személyt jobban el tudtak volna fogadni. Nyilván nagyon nehéz ez, hiszen nem lehet mind az 1800 ügyésszel személyesen beszélgetni, vagy egy ilyen hierarchikus szervezetben nem lehet népszerűségi listák alapján eldönteni. Nem biztos, hogy a legnépszerűbb vezető, a legjobb vezető egy szervezetben. De az elnök úrnak szerintem érdemes lett volna a szakmai köröktől való tájékozódás után nem csak egy, hanem több nevet meg összegyűjteni. Ahogy például őt megválasztották Strasbourgba, ugye a Strasbourgi Bíróságra minden államnak 3 jelöltet kell delegálni, és ebből a 3 jelöltből felajánlani a parlamenti pártoknak, és nem csak a Tisza pártnak, de nyilván a Tisza pártnak.
2: De legalább egy jöjjön kívülről.
3: Vagy egy jöjjön kívül, de akár jöhet mind a 3 is kívülről, ha úgy ítéli meg, ezt én nem tudom, tehát ő személy szerint úgy döntött, hogy inkább belülről jöjjön, úgy tűnik, hogy a Tisza párt inkább kívülről szeretne, de jobb lett volna, hogyha előzetesen tájékozódnak, mert ez a helyzet, ez a vita, ami most kialakul, ez nem olyan vita, hogy akkor most pirosra fessük-e a Sándor palotta falát, vagy kékre, a miniszterelnök és a köztársasági elnök között, hogy na akkor kinek a befolyása fog jobban érvényesülni. Ez a vita egy nagyon megroskadt szervezetten üt még egy nagyobbat, aminek nagyon súlyos következményei lehetnek. Tehát ha most lesz egy olyan legfőbb ügyész, akit úgy tekintenek, hogy ő a Tiszának a bábja, akkor semmivel nem leszünk előrébb. Tehát nekünk az elemi érdekünk az lenne, az ország érdeke, hogy ha megmarad ez a független ügyész intézmény, akkor találni kell egy olyan embert, aki a politikának és a szakmának viszonylag szélesebb körének a bizalmát élvezi, aki helyre tudja állítani a bizalmat a szervezetben, aki a szervezeten belüli előmenetelben az rátermettséget, a szakmai tudást tudja érvényesíteni, tehát egy nagyon erőteljes, meriokratikus előmeneteli rendszert az eddiginél sokkal átláthatóbb. Ugye a bíróságoknál kialakítottak egyfajta pontrendszert, pályázati rendszer van, a pályázók versenyeznek egymástól. Én ma sem tudom, hogy az ügyészségen belül ezt
2: értettem. Régen voltak versenyvizsgák ügyészségen
3: belül. Így van, hát abszolút, tehát régen, mondjuk az ügyészség mindig egy centrálisan szervezet volt. Mondjuk azt is az alkotmányozás keretében végig lehet gondolni, hogy ez jó-e így. Ugye Csehországban, amely ugye ugyanúgy a szovjet blokkból nőtt ki, és a szovjet blokkban egységesen a szovjet típusú ügyészség működött, ugye Csehországban független ügyészség van, de úgy, hogy az ügyészek is függetlenek.
2: Személyükben,
3: tehát ők nem utasíthatók tartalmilag döntésre. Arra utasíthatók, hogy a munkaidőben legyenek ott, arra utasíthatók, hogy bizonyos számú ügyet végezzenek el, de az, hogy mi legyen a döntésük, hogy mi legyen a vádba. Ugye a magyar jogszabály értelmében, az ügyészségi törvény értelmében a felettes abszolút átírhatja, vagy átirathatja a vádiratot, utasíthat arra, hogy ne ez legyen a vádban, hanem az legyen a vádban. De gyakorlatilag minden ügyésznek, ha legfőbb ügyész adhat utasítást. Tehát ezt végig kell gondolni, hogy ez így jó-e. Végig lehet gondolni azt is, hogy nem kellene esetleg, az én személyes véleményem 90 óta az, hogy szerintem jobb lenne, ha az ügyészség egy nagyon szigorú garanciákkal körülbástyázott kormányzati szerv lenne, ahogy Ausztriában, Németországban, Franciaországban, ahol a miniszter nem adhat utasítást arra, hogy szüntessenek meg eljárásokat, adhat utasítást arra, hogy induljon eljárás, de ennek az utasításnak csak írásban van helye, tehát telefonon, magánbeszélgetésben, kommentben nem lehet ezt megtenni. Ezt az utasítást az ügy aktájában le kell fűzni, tehát az ügyfeleknek, a bírónak, mindenkinek látnia kell, hogy ebben az ügyben van egy ilyen utasítás, és hogyha az ügy megbukik a bíróságon, akkor ezért a miniszter vállalja a felelősséget, és egyáltalán a büntető politikáért is. Most szeretném leszögezni, hogy az a konstrukció, amit a Fidesz 2011-ben létrehozott, az azzal jár, hogy ma Magyarországon a büntető politikának nincsen felelőse. Tehát ugye például azok a kérdések, amivel pár héttel ezelőtt foglalkozott a közvélemény, miért tartanak 6 évig az eljárások? A kormányzatnak az eljárásokra, az eljárás gyorsaságára gyakorlatilag nincsen befolyása. A kormányzat alárendelt rendőrség és NAV az tulajdonképpen addig irányítja a nyomozást, amíg a gyanúsítás meg nem történik.
2: Onnan az ügyész?
3: Onnan az ügyész irányítás alatt van. A miniszter, ha a feje tetejére áll és 1 milliárd forintot ad az ügyészségnek, akkor sem tudja elérni azt, hogy egy ügyet felgyorsítsanak, ezt csak az ügyészség tudja megtenni. Most, hogy ez jó-e, hogy felelőtlen, tehát hogy büntető politikának nincs felelőssége a kormánynak, mert a függetlenség az a felelőtlenséget jelenti, az a számon kérhetetlenséget jelenti, az a fajta függetlenség, amit létrejött. Szerintem elég, ha a bíróságok függetlensége nagyon erős. Ugye ebben az esetben, ha politikai célból akar eljárásokat indítani, ezek az eljárások a bíróságokon elbuknak, nem veszik letartóztatásba azt, ahol bűzlik az ügy, hogy ez egy politikai leszámolás, a bíró azt mondja, hogy nem tartóztatom le, mert nem látom, nem ítélik el azokat a személyeket, akiknél a politikai leszámolás gyanúja felvetődik, de ehhez nagyon erős integritással rendelkező igazi független bírók kellenek. És ha meg nem emel vádat az ügyészség olyan ügyben, ahol kellene, akkor az a népvád intézménye, amit pár éve bevezettek, a pótmagánvéd intézménye, amit 2003 óta újra létezik a magyar jogban, akkor az a sértett számára, vagy a bárki számára lehetővé teszi, hogy bírósághoz forduljon. Tehát én ezt a rendszert jobbnak tartanám, és akkor nincs az, hogy ugyan a politika befolyással van az ügyészségre, de valójában úgy teszünk, mintha nem, mert ez tulajdonképpen ez volt az elmúlt időszaknak a jellegzetessége.
2: Hag Péter az ELTE emeritus professzora, a büntető eljárásjogi és büntetés végrehajtási jogi tanszék oktatója a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Az ügyészség nagyon gyakran hivatkozik a magas váderedményességi mutatóra. Ez megnyugtató, mert azt jelenti, hogy nem visznek kísérletezni a bíróság elé félig lenyomozott ügyeket, vagy inkább aggasztó, mert azt jelenti, hogy meg tud állítani bármit, még mielőtt a bíróság arról döntene.
3: Ugye egyfelől megnyugtató, hogy csak azok az ügyek kerülnek bíróság elé, ahol megalapozottnak tűnik a vád. Ugye a nemzetközi szakirodalomban a túl magas vád eredményességet egyfelől, másfelől a túl magas letartóztatási eredményességet, tehát hogy gyakorlatilag amikor az ügyészség indítványozza, akkor mindig letartóztatják. A túl magas leplezett eszközengedett lehallgatási engedélyezés, megfigyelési engedélyezéseknél. Ha itt túl magas a szám, akkor a nemzetközi szakirodalom azt mondja, hogy nem biztos, hogy a kontroll elég jól működik, és a bíróságok túlzottan rábízzák magukra az ügyészekre. Tóth Mihály professzor úr írta korábban, jó pár évvel ezelőtt egy cikkében, hogy az ügyész bíráskodás kérdése felmerül, hogy vajon nem az ügyészek döntik el-e végső soron az ügyet, és én azt gondolom, hogy ebben van igazság, hogy az ügyészeknek nagyon-nagyon meghatározó jelentősége van a büntető ügyekben. 2024-ben, ugye ezek az adatok állnak most még nyilvánosságra, majd októberben jelenik meg a 2025-ös év ügyforgalmi adata. 2024-ben körülbelül 80 ezer ügyben indult nyomozás. Ebből a 80 ezer ügyből 13 ezer ügy jutott el bírósági szakaszig, már bírósági tárgyalási szakaszig. Az ügyeknek egy része már a nyomozási szakaszban a vádemelés előtt megszűnt valamilyen módon elterelés útján, közvetítői eljárás jóvátételt fizetett a terhelt, az feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott, vagy megszüntette az eljárást. Ahol vádat emeltek, azoknak az ügyeknek több mint a felép, közel 60%-ában úgynevezett büntető végzéssel zárult, tehát az ügyész odaadja az iratokat, és a bíróság anélkül, hogy találkozna a vádlottal, vagy a tanúkkal, vagy a sértettel, az iratok alapján kiszab egy büntetést. A jelenlegi törvény szerint ez maximum felfüggesztett szabadságvesztés büntetés. Lehet tipikusan pénzbüntetést, foglalkozástól eltiltást, járművezetéstől eltiltást. Ugye ez azt jelenti, hogy a vádlott ilyen ügyben találkozik a rendőrrel, esetleg az ügyésszel, aztán kap egy papírt, hogy őt, mit tudom, hány napi tétel, napi hány ezer forintra, összességében 200 ezer forint büntetést kap. Ez ellen a döntés ellen kérheti a tárgyalást. Az ügyeknek több mint 85%-ában nem kérik a tárgyalást, mert ki szeret vádlottként bíróságra járni, befizeti ugyanúgy, ahogy a gyorshajtási csekkeket befizeti, vagy a szabálysértési bírságot befizeti, és ezzel le van zárva az ügy. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy 80 ezer ügyből 13 ezer ügy kerül bíróság elé, és még ebben a 13 ezer ügyben is nagyon nagy arányban vannak az úgynevezett mértékes ügyészi indítványok. Tehát amikor az ügyész azt mondja a vádiratba, hogy amennyiben a vádlott beismeri a cselekményt és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor kérem, hogy a bíróság 3 év szabadságvesztés szabjon ki. Az első meghallgatáson ezt a vádiratot a vádlott megkapja, végig gondolhat, ha bemegy az előkészítő ülésre, ami a hatályos törvény szerint kötelezően megtartandó, ott a bíróság megkérdezi, hogy megértette a vádat, hogy nyilatkozik bűnös, és lemond a tárgyalásról, vagy szeretne a tárgyalni. És az esetek döntő többségében azt mondják, hogy lemond, a biztos rossz jobb, mint a bizonytalan rossz, nem fogok én még évekig járni ide, nem fogok itt ülni a vádlottak padján. Ezt mondta 3 év, akkor hamar túl vagyunk rajta, ha volt letartóztatás is sokszor kitöltve szabadul az illető, tehát már mire megszületik az ítélet, már azt a részt, amit amúgy eltöltött volna szabadságvesztésben letölti. Tehát ezért ezeket a számokat csak azért mondom, hogy érzékeltessem, hogy a 80 ezer megindult eljárás döntő többségében az ügyész fogja eldönteni, hogy mi a tényállás, tehát mit tesz a tényállás részébe, mi a minősítés, és mi a büntetés is. Ugye 2017 előtt erre nem volt példa a magyar jogban, hogy az ügyész mértékre, akár szóban, akár írásban indítvány tehessen. Ezt a 2017. évi 90. törvény vezette be, de most már hát a sajtóban is látjuk, hogy az ügyész 5 évet kér, 7 évet kér, 8 évet kér, és az esetek többségében a vádlottak ezt inkább elfogadják, ahogy Amerikában is ugye a vádalkut az ügye 96%-ában a vádlottak elfogadják.
2: Nagy érdeklődést váltott ki Fürth Pál lemondott központi nyomozó főügyészségi vezető ügyésznek az a kijelentése, hogy őt berendelték a legfőbb ügyészségre, és irányba próbálták állítani a általa idézett hangnemet nem számítva. Ez belefér a felettes ügyész irányítási jogába?
3: Hát ugye nem tudom, hogy pontosan mi hangzott el, nem csak a hangnemet, hanem a pontosan mi hangzott el. Ugye a törvény, mind az ügyészségi törvény, egyébként a rendőrségi törvény is, ugye szabályozza azt, hogy az ilyen hierarchikus szervezetekben az első tény az, hogy bűncselekmény elkövetésére nem utasíthat a felettes beosztottat, ha bűncselekményre utasítják, akkor az köteles megtagadni.
2: De a hamis vádra?
3: Akár hamis, bármilyen bűncselekményre, ugye, hát emlékszünk rá, most nagyon messzire visszaugrok, hogy a Nürnbergi perekben a parancsra tettem hivatkozás, és hát a nemzetközi jogban, éppen Nürnbergben kialakult ez, hogy erre nem lehet hivatkozni, hogyha a végrehajtó számára nyilvánvaló, hogy amit tennie kell, az bűncselekmény, és ugye ezen az alapon nem csak Nürnbergben, a rendszerváltás után Németországban, ugye az úgynevezett Mauerschützer perekben, tehát a határőrök pereiben, akik lelőtték a belnémet határon átszökőket, őket elítélték utána, arra hivatkozva, hogy nekik látnia kellett volna, hogy ez bűncselekmény, hogy egy fegyvertelen menekülő embert, aki nem jelent életre veszélyt, azt lelövünk. Tehát ilyen értelemben ez a magyar jogban is egységes, sem katonáknak, sem rendőröknek, sem ügyészeknek nem szabad engedelmeskedni arra, ha bűncselekményre utasítják őket. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy konkrétan mi hangzott el, de ha ebben ilyen volt, hogy bűncselekmény, és ő ezek után eleget tett ennek, akkor ő is bűncselekményt követett el. Jogszabálysértő utasításnál az előírás, hogy ezt jeleznie kell a felettesének, ha ennek ellenére fenntartja, akkor kérheti, hogy írásba foglalják.
2: Ügyészi karrier vége felé tett első lépés, ha írásba kérek valamit.
3: Hát ez pontosan így van, igen, ezt én ugye a hallgatóimnak ezeket el szoktam mondani, és mondtam, hogy ez körülbelül annyira jó ötlet, ha valaki a szervezetben van, mintha szigorlatot azzal kezdjük, hogy leszídjuk a professzort, hogy miért késett 10 percet a vizsgáról. Tehát nyilvánvalóan szervezet szociológiailag, hát ez valóban a karrier vége felé tett első lépés lehet, de a jogszabály ezt lehetővé teszi, tehát én azt gondolom, hogy nem ismerem belülről a szervezeti kultúrát, vagy az intézményi kultúrát, de valójában akik ott jogászként dolgoznak, azoknak tudniuk kell, hogy nekik nem kötelességük ezt megtenni, tehát valószínűleg ugye ezeket az utasításokat meg kellett volna tagadni. Kétségtelen, hogy valószínűleg másnapra a vezetői megbízását visszavonták volna az illetőnek, de még mindig jobb helyzetben lenne most, mint abban, amiben most van, hogy meg kell magyarázni, hogy ha ilyen rossz volt, akkor miért maradt ott vezető pozícióban.
2: Végül lemondott.
3: Végül lemondott, igen, de annak idején, amikor az utasítás megtörtént, akkor miért maradt ott? Tehát én azt gondolom, hogy ezek az ügyek, hogyha a felelősség megállapítása megtörténik, a jövőre nézve hatékonyak lesznek, tehát a jövőben mindenki fogja tudni, hogy bár rövid távon lehet, hogy jó ötletnek tűnik együttműködni egy ilyen akarattal, de hosszú távon ez kockázatokkal jár, mert előbb vagy utóbb elő fog kerülni a felelősség kérdése, ahogy most is előkerül, és bizonyos értelemben, hogyha ez általános gyakorlat van, amit én nem tudok megítélni, hogy így úgymond irányba állították az ügyészeket, akkor azért ez egy erős érv amellett, amit a Tisza párt képvisel, hogy belülről nem lehet, mert akár csak egy ügyben egy ügyésznek azt mondják, hogy hogy ne járjon el olyannal szembe, akivel szemben a törvény szerint el kellene járni, és ő ennek megfelel, akkor az már a bizalmat megtörte, és az ilyen ügyésszel kapcsolatban a közvéleményben is meg lehet az a bizalom, hogy hát akkor most ezentúl ez lesz a gyakorlat. És ugye ebből a szempontból tartom különösen kockázatosnak, és hát hogy mondjam, nagyon megfontolandónak azt a nyilvános küzdelmet vagy ütközést, ami most a miniszterelnök és az ügyészség között, ki a legfőbb ügyészség között kialakult a miniszterelnök mentelmi ügye kapcsán. Mert ha a miniszterelnök azt mondja, hogy ezek az ügyészek olyanok, akik politikai nyomásra azt csinálnak, amit a nyomás tesz, akkor ettől kezdve mindenki azt mondja, hogy hát kérem, például azok, akikkel szemben az előző időszakban elkövetett bűncselekmény miatt elindul eljárás, hogy hát maga a miniszterelnök mondta, hogy az ügyészek politikai nyomásra azt csinálnak, amit a politika
2: nem bűnöző
3: akar.
2: Vagyok, hanem politikai
3: így van,
2: fogoly.
3: Így van. Tehát én azt látom, hogy most itt sikerült a büntető igazságszolgáltatás területén egy nagyon veszélyes zsákutcába belavírozni magunkat, ami, ha ezben az irányban megyünk, akkor alapjaiba ássa alá az igazságszolgáltatásba vetett társadalmi bizalmat, és ezt utána helyreállítani, az nagyon-nagyon nehéz feladat lesz, bárki kerül a legfőbb ügyészi pozícióba.
2: Világos-e abból bármi, hogy a Nemzeti Vagyon Védelmi és Visszaszerzési Hivatal meg az ügyészség között mi lesz a viszony? Párhuzamosan? Egymás ellenében? Rivalizálva? Egymástól elvonva ügyeket? Milyen lesz?
3: Igen, ugye ez egy olyan feleletválasztós kérdés volt, ahol valószínűleg több válasz is jó válasz, mert viszont nyilvánvalóan lesz rivalizálás, ugye jelenleg a büntetőeljárási törvény értelmében, illetőleg ugye a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalra vonatkozó törvény szabályait együtt nézve, ugye úgy látjuk, hogy itt vannak átfedések a hatáskörök között. Tehát vannak olyan bűncselekmények, ahol eldöntendő kérdés, hogy ebben az ügyben az ügyészség nyomoz kizárólag, vagy az MVVH fog nyomozni. Ugye a kollégákkal éppen a minap beszélgetve mondtuk azt, hogy kérdeztük egymásról, hogy érti-e valamelyikünk azt, hogyha ez a vita kialakul, akkor ki fogja eldönteni.

0: de lehet rivalizálás. És nagy kérdés az, hogy mi lesz a, kikből fog állni az MVVH-nak az ügyészi állománya.
1: Ügyészekből állhat csak.
0: Az világos, csak hogy ki személy szerint kiek, így van. Tehát ugye abból az 1800 ügyészből, akik most ügyészként dolgoznak, mennyit fog elvinni az MVVH, ha az 50 legjobbat elviszi, akik a legképzettebbek, legfelkészültebbek, akkor ez azért nagyon súlyos csapást jelent az amúgy megrendült ügyészségre. Én úgy hallottam, hogy az ügyészségen belül, vagy a fővárosi főügyészségen belül más a megközelítés, mint a rendőröknél. Nem tudom, hogy mennyire igaz az a hír, ami múlt héten megjelent, hogy a rendőrök nem akarnak menni az MVVH-hoz, és azon gondolkodnak, hogy vezénylik őket oda. De az ügyészeknél úgy hallottam, hogy ők mennének, de ez is egy jele például az alapkérdésünknek, hogy baj van-e a szervezet, mert aki teheti, az inkább el akar menni. De hogyha a legpotensebb, leghozzáértőbb, legfelkészültebb, legerősebb integritással rendelkező 50 embert elviszünk kulcspozíciókból, akkor a szervezet még tovább fog meggyengülni, és ahol ennyire kivannak a beosztottak szolgáltatva a főnökeiknek, mint az ügyészségen, ott ennek tényleg nagyon súlyos következményei lehetnek. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a vitát és ezt az egész konfliktust nagyon-nagyon gyorsan le kellene zárni. Az elnök úrnak kellene olyan személyeket találni, akik a parlamenti szavazatokat meg tudják kapni. Nagyon jónak tartom azt, hogy nem az történik, hogy a kormány mondja meg, hogy kit jelöljön a köztársasági elnök, tehát ezt én egy nagyon jó folyamatnak tartom, de az elnöki feladat ebben az ügyben az, hogy találjon olyan szemét, akit a szakma is elfogad, és a parlamenti többség is elfogad, hiszen a szabály az, hogy ők döntenek. Tehát ha a legfőbb ügyész helyettese vonatkozásában jelenleg az a szabály, hogy a legfőbb ügyész javaslatára az köztársasági elnök nevezi ki. Ugye a helyettes tekintetében sem kell az elnöknek mindenkit kinevezni, akit a legfőbb ügyész indítványoz, mert az ő neve lesz a kinevező okmányon, és őt kérik számon, hogy miért nevezte ki ezt a helyettest. Ugyanígy a parlament is felelős, tehát nem mondhatjuk azt, hogy az elnök dönti el, hogy ki lesz a legfőbb ügyész, és a parlament vagy elfogadja, vagy nem lesz legfőbb ügyész, hanem itt kellene egy egyeztetési folyamat, és meg kellene találni azt a szemét, akit a politika is el tud fogadni, és ebben a tekintetben szerintem jó, hogyha az ellenzék is el tudja fogadni. Nem biztos, hogy megszavazza, vagy ha az ellenzék nem, akkor a szakmai közvéleményben legyen egy meghatározó személy, akit ismernek, akit elfogadnak, aki iránt bizalom van. Szerintem vannak ilyen személyek, akiket a szakmában széles körben elfogadnak, és hosszú gyakorlatuk van, ismerik az ügyészség működését és a vonatkozó szabályokat, őket kellene megtalálni, szerintem nem egy vagy nem két ilyen ember is van.
1: Hogyha megvan az új legfőbb ügyész, ami megmutatja, hogy van mögötte politikai bizalom, mert úgy kell megválasztani, akkor van a politikának, főleg a kormányzatnak más választása, mint hogy utána békén hagyni, se bírálni, se bíztatni. Jól lehet, a kormány szavazói végigbírálni fogják, mert azt fogják mondani, hogy ez lassú.
0: Én azt gondolom, a Polt Péter vezette ügyészségnek az egyik legnagyobb problémája szerintem az volt, hogy nem szerezte meg a nyilvánosságnak a támogatását. Ugye a magyar büntető ügyeket nézve, ugye azt látjuk, hogy mindig csak az ügyvédek nyilatkoznak, a védők nyilatkoznak. A tisztelet a kivételnek. Ugye voltak ügyészségi szóvivők, néha.
1: Kúriának volt egy időszaka, amikor még Darák Péter alatt, amikor részletesen a kollégium Igen. vezetők elmondták az álláspontjukat.
0: Pontosan így van. Tehát a bíróság, például Darák Péter a bíróság tekintetében próbált ezt a helyzetet kezelni. Ugye a törvény a bírók esetében kizárja azt, hogy ők a saját ügyükről nyilatkozzanak a nyilvánosság előtt, tehát a bíró az ítéletének az indokolásában mondja el, hogy mi a véleménye, ahhoz hozzátenni már nem tehet. Tehát egy bíró nem ülhet be a stúdióba, és nem vitatkozhatott stúdióba a védővel, hogy miért volt neki mégis igaza, amikor elítélte a védencét. De az ügyészek, ha valaki nézi mondjuk az amerikai sajtótól, az amerikai ügyészek azért politikai figurák, ugye a kerületi

0: Ügyészek választottak. Ők mindig ott állnak a mikrofon erdő előtt, és mondják, hogy milyen alapon, miért. Most többet nem mondhatok a nyomozás érdekeire, de ez az, amit elmondhatok. Én az arcommal, nevemmel itt vagyok az ügy mögött, szakmai tekintélyem van, cáfolom azt, amit a védelem mond, mert nekünk vannak tények, amik alátámasztják a bűnösséget, vagy nem áll rendelkezésünkre az a tény, ami alapján letartóztatnánk. Ugye ez a jogos, abban a tekintetben jogos a felvetés, hogy például az MNB ügyben miért nem történt a mai napig semmi? Ha van erre magyarázat, álljon ki a legfőbb ügyész, álljon ki az illetékes vezetőügyész, aki az adott területért
1: büntetőjogi felelős. Helyettes most éppen nem állhat ki. Mert az
0: a büntetőjogi helyettes nem, de a főügyész vagy a főügyész helyettese kiállhat egy helyi ügyekben. Miért indítványoztuk a letartóztatását? Ugye itt ez felmerülhet, vannak ügyek, ahol már hosszú ideje folyik az elnyomozás, hosszú ideig nem tartóztattak le valakit, mondjuk a Jelinek ügyben, most miért tartóztatták le. De mondjuk ebben van egy magyarázat, de ezt arccal, névvel, ugye a mai kommunikációs mezőben, ha csak az egyik álláspont jelenik meg, ha csak a kritikus álláspont, ha csak a védelmi álláspont jelenik meg, és a vele szembeni álláspont nem jelenik meg, akkor a kommunikációs térben az ügyészség elveszti a vitát, és az alternatív narratíva lesz az uralkodó.
1: Jó, de az ügyész kiállhat anélkül, hogy nem érzi maga mögött a magyar állam teljes testének támogatását?
0: Na most pontosan abszolút igaza van, és pontosan erre akartam kiukadni, hogyha az ügyészség, ahogy annak idején Györgyi Kálmán, és ő mellette például sokan emlékeznek, Bócz Endre, az akkori fővárosi főügyész is rendszeresen ott volt a stúdiókban, nyilatkozott híradóknak, arcát, nevét adta ahhoz, amit az ügyészség az igazságszolgáltatás érdekében tesz. Ha az ügyészség ezt megteszi, akkor a politika távol tud maradni az ügytől. Mert ugye az a probléma, a 21. században nagyon jól látjuk, hogy a büntető igazságszolgáltatás két módon is átpolitizálódik. Az egyik módja az, hogy a politikai viták bíróságok előtt folytatódnak. Nem csak Magyarországon van ez, hogy politikusok ellen büntetőeljárás indul. Ivo Sanader ugye börtönbe került a horvát elnök, a jelenlegi szlovén miniszterelnököt is miniszterelnökként járt be a börtönbe még, mert olyan büntetés létezik Szlovéniában, hogy csak estére kell bevonulni. Nicolas Sarközit, a volt francia elnököt elítélték, tehát nagyon sok példa van arra, hogy politikai küzdelem végül is egy büntető ügy tárgyalásán zárul le valahol. Ez az egyik módja, hogy az igazságszolgáltatás politizálódik. A másik az a kriminológiában morális pániknak nevezett jelenség, amikor történik egy bűncselekmény, kisgyerek sérelmére, vagy nagy felháborodást keltő, vagy annak idején például az az ügy, amikor ilyen késelési ügyek, ami politikai reakciót vált ki. Na most erre jelenleg a politikusok válaszolnak, sokszor nem szakszerűen, hanem kiállnak és azt mondják, hogy akkor módosítjuk a törvényt. De azt ugye tulajdonképpen csak egy placebo a közvéleménynek, mert az csak a jövőre vonatkozik, és néha több kárt tesz, mint amennyi hasznot hoz. Na most, ha az ügyészek, tehát a közvád képviselője, a nevében is benne van, a vádló az minket képvisel, mert a bűncselekménnyel nem a jogi értelemben egy adott személy sérelmére elkövetett bűncselekmény nek lesz egy sértetje, de ő például nem rendelkezhet a büntető igényről a sértet, mert a rajta keresztül az egész közösség sérül. Tehát azért büntetjük meg, még olyankor is az elkövetőt, amikor esetleg a sértet azt mondja, hogy én megbocsátok, én nem akarom, hogy megbüntessék. Mondhatja azt az ügyész, hogy én nem engedem a közvetítői eljárást, mert szeretnék példát statuálni a jövőre nézve, megértem, hogy ő megbocsátott, de a sérelem megtörtént, és erről sokan tudnak, és hogyha ez következmény nélkül marad, akkor a jövőben hasonlóak történnek. Tehát ezért lenne szerintem nagyon fontos, hogy a közbizalmat, a vád képviselet iránti közbizalmat helyre kellene állítani, ki kellene rövid időn belül alakítani azt a közhangulatot, hogy az ügyészek korrektek, szakszerűek, mindent megtesznek a polgárok védelmébe. Ha ez a közhangulat uralkodik, és például ugye a KSH néha csinál ilyen bizalmi indexeket, hogy melyik pozíció iránt milyen a bizalom, most nem emlékszem, hogy az ügyészség hol áll ezen a rangsoron, de azt feltételezem, hogy nem az élén, ahol a egyetemi rektorok, meg orvosok, meg a tűzoltók állnak. De tehát ha ebben a rangsorban az ügyészség egy tekintélyes, a szakma által is támogatott szervezet, és ha az ügyészeket megtámadják, akkor nem azt mondja a szakma, hogy hát ebbe a támadásban van valami igazság, hanem az ügyvédi kamarától kezdve a bírói egyesületig mindenki felszólal, hogy el a kezeket az ügyészségtől. Tehát az én álmom az, hogy még élhetünk egy ilyen időben, ahol az ügyészség akár független ügyészségként, akár kormány alárendelt ügyészségként ilyen presztízzel és ilyen súllyal van jelen a magyar társadalomban, és mindenki tudja, hogy ha az ügyészség lép, akkor az ügy jó kezekben van, oda a politikának nem él erre a keze közvetlenül, akik ott döntenek, azok erős integritással, személyes integritással és nagyon biztos szakmai tudással rendelkező emberek.
1: De ez azt is látnunk kell, hogy egy új legfőbb ügyésszel nincs egy másik irányba állítva az ügyészség?
0: Pontosan, tehát azt gondolom, ez is egy nagyon jó kérdés, hogy ha most az történik, hogy eddig ebbe a politikai irányba ment az ügyészség, és mostantól más politikai irányba megy, akkor nem kerültünk előrébb, mert akkor, ha jön egy választás 4 év múlva, 8 év múlva, 12 év múlva, vagy 16 év múlva, akkor újra dobjuk át ezt a váltót. És én azt gondolom, hogy ha ez történne, akkor az ügyészségnek az eróziója tovább folytatódna, mert azok, akik még esetleg ott vannak, és azt mondják, hogy hát nem pályázok meg egy bírói állást, nem megyek el ügyvédnek, nem megyek át az MVVH-hoz, nem megyek át a NAV-hoz, nem ahol szintén ugye a NAV nyomozóknál két kézzel kapnának a jól képzett ügyészségi rend, nem akarom ezt folytatni, akkor még tovább kontraszelektálódna a szervezet, és még tovább erodálódna az a szakmai tekintély, és ha a szakmában azt látják, hogy hát ügyészek azok, akik máshol nem váltak be, vagy máshol nem találnak munkát, annak beláthatatlan következményben. Szó sincs erről most, tehát nagyon jól képzett emberek, vannak sokan, de azért én hallom azt is, hogy nem a legerősebb jogi karokról, nem kifejezetten nem jó diplomákkal is felvesznek ügyészeket, mert nem nagyon tudnak válogatni. Az ideális állapot az lenne, hogy csak erős diplomákkal kerülnek be, tehát legalább cum laude, de inkább summa cum laude diplomákkal, és a jó jogi karokról, az erős jogi karokról, ahol erős a verseny az intézményen belül, és erős a számonkérés, onnan tudna válogatni az ügyészség.
1: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Hak Péter az ELTE emeritus professzora, a büntető eljárásjogi és büntetés végrehajtási jogi tanszék oktatója volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Összesen csak nem 11 milliárd forint forrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat, a Hunneren Kutatási Intézményei, a Kutatói Kiválóság és a Kutatási Infrastruktúra erősítésére az irányító testület legutóbbi döntései értelmében. A Hunneren közleménye szerint a kutatási intézmények 7,7 milliárd forint bértömeg többlet forráshoz jutnak, a Hunneren Infra 2026 program keretében pedig 3,2 milliárd forintot kapnak kutatási infrastruktúrájuk működtetésére. Az intézkedések célja a kutatói kiválóság ösztönzése, a versenyképesebb bérek és munkakörülmények támogatása, valamint a korszerű, biztonságos és fenntartható kutatási környezet erősítése. A döntés alapján a kutatási intézmények hálózati szinten két havi, összesen 7,7 milliárd forint bértömeg kifizetésben részesülnek szeptember végéig. A forrás hozzájárul a kutatói bérek további emeléséhez és versenyképesebb szintre történő felzárkóztatásához, a kiemelkedő munkatársak megtartásához, valamint új munkatársak felvételéhez. A Hunren állami finanszírozása tavaly és az idén, valamint a következő évekre vonatkozóan is jelentősen nőtt, írták a közleményben. A Hevesi templom 100 évvel ezelőtti alapkőletételére emlékezett a helyi református közösség, hálát adva a gyülekezet új közösségi házáért is. A Tiszáninneni református egyházkerület részét képező gyülekezet templomában több eredeti részlet is megmaradt, ilyenek a fa szószék és mózes szék, valamint az eredeti padok és belső padozat. Az ablakokat a hívek adományából készítették el 1935-ben az adományozó családok neveinek a feltüntetésével, mondta Mészáros Ildikó, a hevesi gyülekezet lelkipásztora. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság csütörtökön. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban, a közelmúltban Moldovában is felbukkant. A hatóság megkezdte a szükséges karantén intézkedések végrehajtását, ismertették. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. A közvetlen kártétel is jelentős lehet, nagy egyedszám esetén a folyamatos szívogatással jelentősen legyengítik a növényt. Ennél is nagyobb kárt okozhat azonban a másodlagos, közvetett hatás, mert a szúrási sebek és váladék a kórokozók és más kártevők megjelenését is elősegítik. Észak-Amerikában helyenként a szőlőtermés 90%-ának elvesztését is okozták a kabócák. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye, a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. A pöttyös lámpahordó kabóca fiatal nymfái jellegzetes fekete-fehér, később vörös fekete-fehér mintázatukról ismerhetők fel. A kifejlett kabócák elülső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, hátulsó szárnyaikon pedig piros színezet látható. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kéri, hogy a rovar észlelése esetén haladéktalanul tegyenek bejelentést a hatóságoknak, ehhez csatoljanak fényképet, valamint adják meg a pontos helyszínt is. Ismét fagyos volt a hajnal, a csillagászati ősz második napján 3 meteorológiai állomáson is 0 Celsius fok alá csökkent a hőmérséklet 2 méteres magasságban, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán csütörtökön. Azt írták, a leghidegebbet csütörtök hajnalban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson regisztrálták, ahol mínusz 1,1 fokig hűlt le a levegő. Ez azonban elmarad az erre a napra vonatkozó minimum hőmérsékleti rekordtól. Szeptember 24-én ugyanis 3 helyen is mértek kereken mínusz 3 fokot, 1902-ben Nyíregyházán, 1907-ben Kaposváron és 1948-ban Putnokon. Hozzátették, a talaj mentén ezúttal is több helyen fagyhatott. Szeptember 23-án volt egyébként az őszi napéj egyenlőség, mellyel megkezdődött a csillagászati ősz.
2: Az időjárásról.
3: Több órára kisüt a nap, majd erősen megnövekszik a felhőzet, átmenetileg beborul az ég, keleten néhol kisebb zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A mesterséges intelligencia fejlődése.
2: Vannak olyan ágensek, agentek, ügynökök, ugye mesterséges intelligencia ügynökök, akik csapatokba verődve kitörnek a adott fejlesztői környezetekből, és ilyen informatikai támadásokat hajtanak végre szerverek ellen, tehát ilyen elképesztő dolgokat lehet hallani a nagyvilágban, és ez még csak mindig a mesterséges intelligenciának a szintje.
1: Ismerjék meg Rideg Gyulát.
3: Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Bethesda kórházba, 1995-ben történt ez annak a nyarán, akkor a Bármados gimnáziumban dolgoztam, mindegy, hogy miért onnan el kellett jönni, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide, egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságából fogadott.
1: A gyermekek éve az Erdélyi Református Egyházkerületben.
4: Mindenképpen fontos szempont volt, hogy ne egy újabb teljesítendő feladatot adjunk a családnak. Ezért törekedtünk arra, hogy egy állítatat legyen rövid, világos, kapcsolódjon a gyermek életéhez, korához, vezessen el egy-egy bibliai igazsághoz, és adjon lehetőséget, teremtsen alkalmat néhány percnyi beszélgetésre vagy közös imádságra. Ha egy ilyen rövid együttlétből őszinte szülő-gyermek vagy nagyszülő-unoka beszélgetés születik Istenről, akkor a könyv már elérte a célját.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A mesterséges intelligencia fejlődése az elmúlt években felgyorsult, és ma már a mindennapi élet egyre több területén találkozhatunk vele. De vajon meddig fejlődhet ez a technológia, és milyen változásokat hozhat a munkában, az oktatásban, vagy éppen a kommunikációban? Erről beszélgetünk a következőkben Major Zoltán, kreatív technológiai vezetővel, a riporter Birta Zoltán és Rajkó Balázs.
2: Azt érzem, hogy most már hetente kellene veled egy 2 órás műsort összehozni, hogy nyomon tudjuk követni itt a felgyorsult eseményeket. Hát lassan a Terminátorban érezhetjük magunkat, de hol állunk most? Milyen teret hódított az elmúlt, mondjuk így, hogy fél évben a mesterséges intelligencia?
3: Abszolút egyetértek, tehát hogy nem is az, hogy hetente kéne beszélnünk, hanem ha hetente beszélnénk sem, biztos, hogy tudnánk mindent követni. Tehát, hogy egy-egy részét tudnánk kiragadni a fejlődésnek, amit körülöttünk zajlik. És ebben nagyon sok mindent nem is látunk még mi sem. Például, amiket most így az elmúlt napokban lehet olvasgatni, ugye a különböző mesterséges intelligencia modelleknek a fejlődésének az üteme, hogy azok már milyen képességekkel bírnak, hogy vannak olyan ágensek, agentek, ügynökök, ugye mesterséges intelligencia ügynökök, akik csapatokba verődve kitörnek az adott fejlesztői környezetekből, és ilyen informatikai támadásokat hajtanak végre szerverek ellen, tehát ilyen elképesztő dolgokat lehet hallani a nagyvilágban, és ez még csak mindig a mesterséges intelligenciának a szintje. Ugyanezt történik a fizikai világunkban is, akár csak itt gondolhatunk a robotikára, hogy milyen humanoid, tehát ilyen emberszabású robotok jelennek meg, egyre inkább ilyen precíziós kéz modellek épülnek, amik emberhez hasonló precizitással, sőt, sebességben már embert lekörözve tudnak ilyen apró munkákat is végezni, amire azt gondoltuk, hogy hát ez robotoknak azért nehézkes lesz, és hát akkor az orvostudomány, az ott zajló fejlődés, amit veszünk észre, hogy milyen új terápiák, kezelések jönnek létre. Kínában elindult az első robotkórház, tehát végtelenség lehetne sorolni.
2: Egyrészt az is ijesztő, hogy amiket olvasunk, azok a te általad megerősített információként kell most kezeljek, pedig azt hittem, hogy ennek a jelentős százaléka csak a sci-fi filmekben, vagy és nem tudom, elvetemült újságíróknak a szüleménye, de akkor igazából amiket látunk egyre nagyobb hírportálokon, azok tényleg a valóságot tükrözik?
3: Azért egy óvatosságot behoznék a rendszer, vagy egy óvatosságra intést, tehát nyilván ezek mögött azért van üzleti értek, ezt sose felejtsük el, és az, hogy hogyan úgymond prezentálják magukat az egyes fejlesztések, cégek, modellek, robotikával foglalkozó csoportok, abban azért mindig van egy enyhe túlzás, csak azért, hogy az üzleti érdekeket, az érdeklődést, az egész ilyen hype-ot körülötte föl lehessen tartani. Tehát igen, elképesztő a fejlődés, a gyorsaság, de azért ne higgyünk el mindent vakon, amit olvasunk.
4: Adódik a kérdés, mi lehet ennek a vége, de én azt gondolom, hogy ezt a kérdést még nem érdemes feltenni. Hol tart most ez a dolog, a robotika? Ugye itt elhangzott az, hogy kórházakban műtéteket végeznek el, aminek én magam is így a híradásokból, természetesen nem személyes tapasztalatban, azt gondolom, hogy óriási előnye van, és ha arra gondolok, hogy mondjuk egy szakorvosnak mondjuk eddig tudott 3 szívműtétet egy nap elvégezni, akkor most 23-at el tud végezni, mert a hatékonyságát növeli, de mondjuk látszik-e már az az idő, amikor ezek a robotok akár a hétköznapjainkban, a mindennapi életünkben megjelennek, és nem úgy, hogy mondjuk nekem van rá pénzem és veszek egy ilyen robotot, vagy szerzek egy ilyen robotot, hanem már tulajdonképpen mindenkinek lesz, és az lesz a téma, hogy mikor kell benne akkumulátort cserélni.
3: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Az első fele így itt az orvosi technológiák tekintetében, tehát ugye már viszonylag régóta vannak olyan robotikus eszközök, amik kiegészítik az orvosi kezelést, tehát műtéteknél tudnak olyan precíziós ilyen orvosi karokat használni, amik tudják csökkenteni ugye mondjuk egy bemetszésnek a méretét, ami mondjuk egy műtéthez szükséges, kisebb kárt okoznak ahhoz, hogy mondjuk nem tudom, felnyissanak mondjuk egy mellkas, nem tudom, tehát ezek ténylegesen páciens életét javító megoldások. Ezek még azért teljesen autonóm, tehát ilyen önvezető módon még nem működnek, bár már, ha jól emlékszem, mint olvasnám volna egy olyan cikket, hogy volt valami kis műtét, amit már robotautonóm módon elvégzett. Tehát haladunk ebbe az irányba, nyilván ezek most még nem úgy vannak, hogy a kórházban akkor befeküdt valaki, és oda tettek már egy robotot, és senki nem figyelte, hanem nagyon nagy körültekintéssel orvoscsapat ott van körülötte, bármikor félbe tudják szakítani, és fölül tudják írni az adott folyamatot, tehát ez nagyon nagy felügyelet mellett működik, de igen, megjelentek ezek a technológiák, és ugye hát a robot az nem fáradt, az egy 48 órás, vagy egy 168 órás műszak végén nem lesz kevésbé precíz, és nekünk embereknek még ugye ezek a korlátaink azért megvannak, tetszik, nem tetszik, tehát egy ilyen szempontból ez azért egy nagy hatékonyság. Ugye az egyik ilyen nagy eredmény az még korábban volt mesterséges intelligencia kapcsán az MR és CT leleteknek az átnézése, az is egy ilyen hatalmas fejlődés volt, hogy ott pont egy orvos, aki mondjuk a sürgősségi osztályon dolgozik, és naponta át kell néznie, nem tudom én mennyi sürgősségi embert, a műszak végére azért elfárad. Tehát ott százas számban nézi át a szeleteket, azokban észrevenni mindig mindent, azért az nehézkes. Egy modell az nem fárad el, az megnézi, szépen megnézi a szeleteket, kianalizálja és levonja a következtetést, és ebben már elég jó minőségű eredményeket érünk el. A második fel a kérdésednek, mikor lesz az, hogy otthon velünk vannak a robotok. Hát már ugye robotporszívó már elég régóta van, bizonyos szempontból az is egyfajta robot, egy specializált robot, de már az úgy elkezdtek beszivárogni az életünkbe azok az ilyen önvezető megoldások, amik megkönnyítik a dolgokat. Robotfűnyíró is például egy abszolút ilyen történet. Ami egy nagyon érdekes információ, hogy pont belefutottam egy hirdetésbe, hogy fizetnek azért embereknek, cégek, hogy egy fejkamerával rögzítsék a házi munkát, amit otthon végeznek. Takarítást, főzést, pakolást, WC-pucolást, bármit. És feltehetnénk a kérdést, hogy tehát miért? Hogy kinek érdeke ez? És ezek valójában pont az ilyen emberszabású robotoknak az ilyen tréning anyagához rögzítik ezeket a videókat, hogy én, mint ember, amikor otthon főzök, amikor otthon takarítok, akkor mit látok, hogyan használom a kezemet, hogyan nyúlok hozzá, hogyan nyitom ki, hova teszem be, ha leesik, hogy fogom meg, stb. És ezeket a írtózatos mennyiségű videóanyagot feldolgozva tudnak olyan tréninganyagot csinálni, amit majd a humanoid robotok, emberszabású robotok hatékonyan tudnak használni arra, hogy hozzánk hasonló hatékonysággal tudjanak akár az otthonunkban is számunkra hasznos munkát végezni, mondjuk bepakolni a mosogatógépet.
2: Elképesztő, hogy mostanra már a sorozatgyártásról beszélünk, és nem olyan rég, hogy egyszer rákeresel az ilyen témára, tudok, ez a mindent is elit hoznak. Én már láttam konkrét árcédulás a robotot is értékesítési céllal, mármint hogy elképesztő az idő, hogy néhány hónap alatt arról beszélünk, hogy gyárak állnak át, és már lassan robotok gyártanak robotot. Miért ez a hatalmas mennyiségű robot eszköz? Itt állunk már, hogy gyakorlatilag a termék a polcra kerül?
3: Hát még azért nem. Ugye van egy elég nagy mértékű alkatrészhiány, tehát például pont a Teslának ugye van az Optimus nevű humanoid robot koncepciója, amiből már vannak legyártott kész példányok, tehát például a Tesla gyárakban ezek már munkát végeznek saját maguk így tréninganyagot is gyártva a következő robotoknak, tehát hogy létező működő koncepciókról beszélünk, viszont azért a sorozatgyártás az még nem tud elindulni, mert ilyen több ezres számban vannak olyan alkatrészek ezekhez a robotokhoz, amikre egész egyszerűen az ellátási lánc még nincsen kiépülve. Tehát nem tudják ezt mondjuk hatékonyan sorozat gyártani alkatrészhiány miatt. Tehát technológiailag oda tartunk, közeledünk hozzá, hogy ezek ténylegesen hatékonyan tudjanak köztünk működni. Az elfogadás az egy kérdés számomra, hogy akarom-e például én, hogy egy este lemegyek a földszintre, és a sötétben egy robot áll a falnál, aki éppen tölti magát, lehet, hogy a szívinfarktus kerülgetne, de ha megoldják ezt az ellátási láncos problémát, ami egyébként mesterséges intelligencia tekintetében is begyűrűzik ugye itt a chipek, memóriák tekintetében, tehát amikor ezt sikerül feloldani, akkor azért itt elindulhat igen egy nagyobb léptékű sorozatgyártás.
2: Egy másik fontos kérdés, hogy ugye azt gondoljuk, hogy amikor küldünk egy e-mailt, akkor az ingyen történik, mert befizettük a havi internet számlánkat, és mennyire szép és mennyire jó, nem kellett kinyomtatni a papírt, nem kellett hozzá postás, nem kellett hozzá postakocsi, illetve egy csomó dolgot megspóroltunk, és ennek nincsen természeti lábnyoma. Most pedig azt olvassuk, hogy a mesterséges intelligencia olyan mennyiségű energiát használ fel, legyen az a hűtésére szánt víz, illetve sorolhatnánk, amely tényleg igazi mértékeket jelent ma már. Hogyan kell elképzelnünk, hogy mi van a tettem egy kérdést a mesterséges intelligenciának, ez hogy jelenik meg energiafelhasználás szempontjából? Mi van a háttérben, hogy kiszolgáljanak a rendszernek a működését?
3: Pont nem olyan régen kezdtem el azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet mondjuk otthoni vagy irodai környezetben saját AI modelleket futtatni. Ugye ennek van egy ilyen biztonsági része, hogy a főleg céges szinten, amikor az ember szenzitív adattal vagy érzékeny adattal dolgozik, akkor szeretnénk azokat az adatokat kontrollálni, és sokkal jobb lenne, hogyha ezek az AI modellek az én kis szerveremmel futnának, nem pedig az amerikai technológiai óriások szerverein. És elkezdtem utána járni, hogy na hát mégis mi kellene ahhoz, hogy egy ilyen modellt én tudjak futtatni otthon, vagy akár irodai környezetben, és meglepő számok jöttek ki. Tehát ahhoz, hogy én egy csak magát az eszközt, a szervert megvásároljam és futtassam, az alap esetben körülbelül 85 átlagos háztartásnak az energia felhasználásával egyenlő. Tehát ez egyetlen egy szerverről beszélünk, ami elképesztő mérték, és itt nem azt mondjuk, hogy ez egy szolgáltatás, és nem tudom, kiszolgálok x ezer felhasználót, hanem ezt én magamnak szeretném itthon megépíteni és használni, akkor ez ekkora energia lenne. Nyilván, tehát, hogy ki tudna szolgálni rajtam kívül több felhasználót is, tehát mondjuk nem tudom, nem akarok számot mondani, mert azt tesztelni kell, de tehát, hogy egy kisebb mennyiségű felhasználót ki lehet vele szolgálni, de azért ez nem egy adatcenter, ez nem egy szolgáltatás, amit nyújtok a világnak, hogy akkor tessék, itt van a ChatGPT, és akkor lehet használni bárki által. Ez egy korlátolt elem. Nos, ezt elképzeljük, hogy mi van akkor, amikor tényleg ezt millió számra használják a felhasználók, akkor ahhoz milyen szerverpark szükséges, és annak mekkora az energiaigénye, hát az valami elképesztő szám. Tehát az amerikai energiafogyasztás úgy becslik, hogy duplázódni fog rövid határidőn belül, kifejezetten csak az AI-nak köszönhetően az adott centereknek az a fogyasztása véget. Tehát elképesztő mértékű energia szükséges ehhez.
1: Az elmúlt percekben Major Zoltánnal, kreatív technológiai vezetővel beszélgettünk a mesterséges intelligencia fejlődéséről.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Munkatársai azt mondják, hogy a kollégák lelki támogatása és névtelen anyagi segítése ugyanolyan természetes számára, mint a különböző szakmai táborok vagy többnapos rendezvények megszervezése. A munka mellett egész eddigi életét tanulással töltötte, összekapcsolva az egészségügyet, a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. Ismerjék meg Rideg Gyulát, aki 30 éve szolgál a Református Betesda Gyermekkórházban. Munkáját 2023-ban Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjjal ismerték el. A riporter Fekete Zsuzsa.
2: Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán. Akkor a Bármadas gimnáziumban dolgoztam. Mindegy, hogy miért onnan el kellett jönni, és Dizseri Tamás fölhívott, és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében, vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságából fogadott. Csak 10 év volt köztünk, de néha úgy tekintettem rá, mint az édesapámra, pedig ez viccesnek hangzik, vagy inkább egy idősebb bátyra úgy tekintettem rá, és nagyon nagy élmény volt látni azt a személyiséget közelről, vezetőként működés közben, amelyiknek az volt a fő célja, hogy a Betesdát ügyét tegye, hogy a Betesdát szolgálati helyét tegye, hogy a Betesdának megadja azt a keretet, amelyikben újra hitelesen lehet vállalni, hogy ez egy református egyházi kórház. És hát ahogy aki ott volt az ünnepségen, hallhatta a lányának a visszaemlékezését, ami nagyon egyetértettem, különösen egy szóval, hogy ő egy ilyen lobogó ember volt. Tehát a környezetében meg is lehetett melegedni, föloldódni, és lelkesülni egy ügyért, illetve nagyon vonzó volt az, ahogy ő verbúválta az orvosokat, ápolókat, személyes meggyőzéssel, utánajárással. Én szerintem az ő működésének ez a szervező erő volt az igazi nagysága, amivel egy ügyet tudott, egy hiteles ügyet tudott a munkatársainak adni, amiben hinni lehet, amit jó szolgálni és segíteni személyesen.
3: Ezt jó is, hogy említi, mert több orvossal is készítettünk már itt a Református Betesda Gyermekkórházban interjút, akik több mint 20 éve itt dolgoznak. Mi az, ami itt tartja ilyen hosszú ideig önöket?
2: Szeretném azt mondani, hogy a lelkesedés, vagy az ügy szeretete, meg hát az is, hogyha az ember már nagyon sok időt eltölt egy helyen, amit a magáénak érez, vagy második otthonának gondol, nagyon sok mindenkit ismer, rálát a folyamatokra, látja az itt folyó munkát, annak az értelmét és eredményeit, akkor ez egy kincs. Tehát nem szívesen engedi el az ember. Tudom, hogy pszichológiai értelemben ez nem feltétlenül jó dolog, ha valaki 28 évet van egy helyen, bár számtalan olyan kollégám dolgozik még most is, aki már 40 éve csinálja, és ugyanitt ritka holó, de van ilyen, és ez nem azért van, mert nem lehet volna tehetsége, vagy lehetősége arra, hogy elmenjen máshova, hanem egyszerűen otthonának tartotta a helyet, amit nem szívesen hagy el az ember. Persze, igen, 7 évenként valami mást kell csinálni, de az is nagyon jó a Betesdában, hogy itt meg lehet újulni a feladatokban is. Tehát nem kötelező ugyanazokat a köröket futni, hanem lehet fejlődni, váltani. A tanulmányaim jó részét már akkor végeztem el, vagy akkor szereztem különböző képesítéseket, amikor itt dolgoztam, és új feladatköröket kaptam én is, és más is lehet így ezzel. Én általában azt találom, a jelenlegi vezetőnk is, Velkei György is kifejezetten bátorít, ösztönöz mindenkit arra, hogy találjon ki magának feladatokat, ügyeket, amelyeket illeszteni lehet a Betesda életéhez is. Töltse meg tartalommal, és álljunk sok lábon, legyen érdekes és változatos a dolog. Szerintem így könnyű megmaradni, de azt nem akarom nagyon megszépíteni a dolgokat, mert van, akinek ez nem jön be. És útjára bocsátjuk, ha menni akar, A Velkei György úgy szokott viccesen fogalmazni, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint a kihelyezett részlegünkre. Mert azért nem múlik el nyomtalanul az emberen, akármennyi időt tölt is itt el, itt megérzi a családias légkört, a törődést, az értelmes feladatok lehetőségét, valamilyen mértékben még a karrier lehetőségét is viszi magával. Egy új helyre megy, és ő tulajdonképpen nekünk szövetségesünk, kihelyezett tagozatunk, ha tetszik.
3: Azt mondja, hogy van, akinek nem jön be, de önnek miért jött be?
2: Oda térek vissza, hogy előtte is nagyon sok jó vezetőm volt, tehát akár csak Bibó Istvánra gondolok, vagy még előtte Molnár Miklós kávintéri lelkipásztora, vagy előtte Nagy Istvánra a Kiskunhalason, ezek mind olyan emberek voltak, akik akartak valamit, akik fontosnak tartották, amit csináltak, és minőséget próbáltak teremteni, és ha az embert magukhoz közel engedték, akkor erre így rácsodálkoztam én személyesen, hogy milyen egy vezetőnek az élete, miközben vezet, és milyen akkor, amikor egyedül van, hogy milyen gondokkal küzd, hogy mi az ő életének a szervező ereje, ami megtartja a lelki erejét. És ezek olyan tudások, ami miatt úgy éreztem, hogy hűtlen lennék, hogyha arra gondolnék, hogy nekem esetleg máshol jobb lenne, vagy én futhatnék be valami vezető karriert. De az idők során rájöttem arra, és ezt büszkén vállalom, hogy én nem vezetőnek születtem, hanem ha ez nem pejoratív, akkor úgy fogalmaznám, hogy ilyen szürke eminenciásnak. Tehát akinek az a dolga, hogy oda álljon ügyek mellé, és a háttérből a maga biztos jelenlétével támogassa az ügyet, és azt a vezetőt, aki csinálja. Ha szabad még egy gondolatot hozzátenni, most nagyon sokat foglalkoztat, és kicsit szenvedek is miatta, hogy én úgy látom, hogy a kritikus szellem az most valahogy nagyon elharapózott a világban, vagy bármilyen területén az életnek, ahova csak megyünk. Tehát mindenki mindenkit kritizál, de főképpen azt, aki valamit vezet. És ha egy poharat jobbról balra eltesz, azt már rosszul csinálta. De az is baj, ha nem csinál semmit. Tehát, hogy én próbálok olyan légkört sugározni és teremteni magam körül, amelyben az értelmes kritikának helye van, tehát nem az eszméletlen lojalitásra gondolok, hanem arra, hogy de hát azért vegyük észre, hogy aki mások vezetésére vállalkozik, az egyúttal terhet is vesz a nyakába, és ezt a terhet igenis látni kell, és tudni kell, és azt is kell tudni, hogy amíg a többiek szépen otthon nyugodtan alszanak, addig a aktuális vezető éppen írja a következő tervet, vagy pályázatot, vagy tárgyal, vagy utána jár valaminek, és nyomasztja a közösség súlyát. Ugye azt is elmondhatom, hogy sose dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nagy pénzbőség volt. Tehát mindig anyagi gondokkal küzdött minden intézmény, és ez egy iszonyú felelősség. Tehát a bért mindig ki kell fizetni, az anyagokat be kell szerezni, a lehetőségeket meg kell teremteni, és hát könnyű azt mondani, hogy oldjad meg, azért vagy te vezető. Hát persze, ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy én nagyon szeretem a vezetőimet támogatni lelkileg és emberileg is, bárki bármit is gondol erről.
3: Azt említette, hogy azért is szeret itt lenni, mert hogy nagyon sokféle területen kipróbálhatta magát, illetve tanulhatott, fejlődhetett. Mik voltak az irányok, vagy mi volt az a terület, amiben úgy érezte, hogy itt előre kell lépni, vagy még valamit tanulni kell, vagy még valami újat szeretne behozni az életébe?
2: Hát sok ilyesmi volt. Engem azért nagyon régóta érdekel a lélektan, a pszichológia, a pszichiátria területe, és hát az a gyerekkórház egy olyan kórház, ahol elég széles a paletta, tehát sok szakterület van együtt, és mindegyik szakterületnek, mondjuk még a belgyógyászati osztályoknak is megvan a maga pszichés vonatkozása. Tehát olyan betegcsoportok, akikkel nem csak a gyerekekkel, hanem a családjukkal, krónikus betegségekre gondolok, mint az epilepszia, vagy a cukorbetegség, vagy megváltozott egészségi állapot valamilyen betegség után, és így tovább. Tehát, hogy olyan speciális élethelyzetek vannak, amelyeknek az ismerete, megismerése, a lelki folyamatok feltárása, egyáltalán magának a családszerkezetnek az újra építése, ezek szakmák, ezeket meg kell tanulni, és magamon éreztem, hogy az nagyon kedves, hogy én ilyen segítő szándékkal ott nyomulok, de érteni is kell hozzá. Tehát kerestem magamnak. Először a pedagógiával kezdtem el foglalkozni, azzal is úgy, mint egy segítő szakmával, aztán pedig jött a pásztorál pszichológia, pszichológián belül is próbáltam szakosodni, megismertem egy kommunikációs segítő módszert, ez a videótréning, amivel nagyon sokáig foglalkoztam aktívan. Aztán a affektív pszichológiai tanszéken az ELTE-n rátaláltam egy, ez a szuggesztív kommunikáció az orvoslásban című képzés, ami arról szól, hogy hogyan lehetne gördülékenyé és fájdalommentessé tenni a kommunikáció által a kórházi tartózkodást és enyhíteni a szenvedést. Ezek technikák, amiket gyakorlattal meg lehet tanulni, és ha jól csinálja az ember, akkor nem is olyan átlátszó, tehát nagyon sok dolog érdekelt ilyen tekintetben. Most például, ahol ülünk, az egy pszichiátriai ambulancia is egyben, ahol kifejezetten a figyelemzavaros, hiperaktív gyerekekkel foglalkoznak, vagy hát most már ezt inkább úgy kell mondani, hogy neurodevelopmentális fejlődési eltéréssel élő gyerekekkel foglalkoznak, és itt, mint ilyen esetkoordinátor, vagy esetgazda szereplek, nem csak egyedül nyilván, hanem több kollégámmal együtt. Ez arról szól, a módszert magát a Csiki Miklós főorvos úr hozta az a skóciai tartózkodása után, ugyanis nem minden orvosi feladat, ami egy ilyen pszichiátriai beteggel vagy eltérő fejlődésű gyerekkel van, hanem a jó része az iskolával való kapcsolattartás, a szülőkkel való foglalkozás, hogy föl tudjanak nőni a helyzethez, amit hát kaptak készen a gyermekükkel együtt. És ennek számos szociális, meg pszichológiai vonatkozása van, tehát ezekre mind fel kellett készülni, és szívvel, lélekkel lehet ezt jól csinálni. Itt még megemlíteném, hogy amit nagyon szeretek, járjuk a két kollégámmal együtt az országot, azt mondhatom, a különböző iskolákba hívnak meg bennünket pedagógusok ebben a témában, és nagyon nagy élményekre tesz szert az ember, amikor rátja a pedagógus arcán a rácsodálkozást arra, hogy most értem, hogy miért ilyen ez a gyerek, és hogy mitől ilyen, és kezdek rájönni, hogy milyen eszközeim vannak, hogy megsegítsem. Úgyhogy ezek nagyon nagy élmények, amit nagyon jó és szívesen csinál az ember.
1: Az elmúlt percekben Rideg Gyulát hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Gyermekáhítatos könyvet ad ki az Erdélyi Református Egyházkerület. Az Erdélyi Református Egyházkerületben meghirdetett gyermekek éve többet adott egy tematikus évnél. A gyermekprogramok által közelebb hozta egymáshoz a gyülekezeteket, a gyermekeket pedig az egyházhoz. Az iskolákban zajló áhítatok támogatására, de egy közös, meghitt családi programként is használható gyermekáhítatos könyvet állítottak össze az egyházkerület lelkipásztorai, amelyet szeptember 25-én mutatnak be a Farkas utcai templomban. A gyermekek évének eddigi tapasztalatairól, majd az áhítatos könyv megszületéséről Jakab Istvánt, generális direktort kérdezte Pilbák Kincső.
2: A gyermekek évét hirdettük meg, ami rengeteg tervet szült az egyházkerület részéről, és valószínű rengeteg elvárást jelentett a szülők részéről. Most fél időben visszatekintve és előre tekintve, hogyan látja, mennyit sikerült ezekből a célkitűzésekből élesben a gyülekezetek szintjén is megvalósítani?
3: Valóban az Erdélyi Református Egyházkerület az idei a 2026-os esztendőt a gyermekek évének nyilvánította. Tettük ezt azzal a szándékkal, hogy a gyermekek felé végzett evangelizációs szolgálat szükségességét még inkább hangsúlyozzuk. Immáron túl vagyunk az év felénél, nagyjából látni lehet, hogyan alakul ez az évünk a tematikus év szempontjából is. Az összegzés ideje még odébb van, de néhány következtetés már levonható. Mindenekelőtt hangsúlyoznám, hogy a gyermekek éve számunkra nem elsősorban egy újabb programsorozat, hanem szemléletformálás. Szeretnénk minél inkább a figyelem középpontjába helyezni a gyermekeket és a családokat. És így fél időn túl azt látjuk, hogy nagyon sok gyülekezetben valóban megmozdult valami. Új kezdeményezések indultak el, a meglévő gyermekprogramok pedig új lendületet vettek. Természetesen nem mindenütt egyforma intenzitással, de véleményem szerint a tematikus év egyik legfontosabb eredménye az, hogy sokat és intenzíven beszélünk a gyermekek helyéről és jövőjéről az egyházban. A számos egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi programból most egyetlen egyet szeretnék kiemelni, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok. Több gyülekezetben megszerveztük és megtartottuk idén január-február hónapokban az egyetemes imahét mintájára a gyermekek imahetét. Ez egy teljesen új kezdeményezés, és nagyon áldásosnak bizonyult.
2: Mennyire veszik ki a részüket a lelkipásztorok, a vallástanárok akár?
3: Hát az a tapasztalatom, hogy nagyon sok lelkipásztor komolyan vette ezt a lehetőséget, ezt a felhívást, és nem egyszerűen egy újabb egyházkerületi programként tekintünk rá. Ennek számomra különösen szép bizonyítéka, hogy az áhítatos könyvünk elkészítésébe, az áhítatok megírásába a felkért megszólított 70 lelkipásztor közül 66 lelkipásztor válaszolt igennel, azaz kapcsolódott be ebbe a munkába. Ez azt jelzi, hogy van bennünk közös felelősség azért, hogy a következő nemzedék számára is érthetően és hitelesen adjuk tovább az evangéliumot. A gyermekek éve arra is lehetőséget adott, hogy még inkább partnerként tekintsünk a vallástanárokra. Vallástanárok nélkül gyermekmisszióról alig ha beszélhetünk komolyan, hiszen ők hetente olyan gyermekekkel is találkoznak az iskolákban, ahol tanítanak, akiket a gyülekezeti alkalmakon nem vagy nagyon ritkán érünk el. Ugyanakkor őszintén ezt be kell ismernünk, hogy ezen a

0: tapasztalat azt látni, hogy tényleg megmozdultak presbitériumok, nőszövetségek, ifjúsági csoportok, és hogy igyekeztek bekapcsolódni ebbe a programba. Az a tapasztalat, hogy nem egy újabb feladatot, vagy mint említettem korábban is, egy programpontot láttak ebben a különböző belmissziós szövetségek, hanem egy lehetőséget. Az a nagy lehetőség adatik tematikus év kapcsán, hogy a gyermekeken keresztül maga a gyülekezeti közösség is megmozdul. És ez egy nagyon fontos felismerés, mert a gyermekmisszió valójában az egész gyülekezet, az egész közösségünknek az ügye. És sok esetben, ugye ez már régi tapasztalatunk, de most olyan jó ezt újból átélni, sok esetben a gyermekeken keresztül sikerül elérni a szülőket, nagyszülőket is. Tehát a tematikus év ilyen értelemben is egy igazi missziói szolgálat azok felé is, akik még nem élnek aktív gyülekezeti életet.
1: Igen, ezt a tartalmat a gyülekezetek teszik hozzá ahhoz, amit az egyházkerület elképzelt. Mivel tudtak igazán meglepni a gyülekezetek, mit tettek pluszba hozzá ahhoz, ami az elképzelés volt?
0: Éppen azzal, hogy sok helyen nem egyszerűen csak végrehajtották, úgymond, amit központilag elképzeltünk, nem elrendeltünk, hanem javasoltunk, hanem mindezeket tovább gondolták. Számos bejegyzés a gyülekezetek Facebook csoportjaiban, meg ami fölkerül az egyházkerület Facebook csoportjára is, bizonyítja, hogy az egyházközségek saját programokat, sok esetben családos alkalmakat, megszokottak mellett újabb gyermekheteket, terveztek közösségi kezdeményezéseket láthatunk. Nyilvánvalóan mindig a helyi adottságokhoz igazítva az adott évnek az üzenetét. És ez számunkra az bizonyítja, hogy adott esetben egy jó egyházkerületi kezdeményezés az nem uniformizál, nem is ez a cél, hanem kreativitást szabadítja fel. Tehát jó látni ezt a sokszínűséget, ami a gyermekek éve kapcsán megvalósul gyülekezetek szintjén is.
1: Térjünk rá a legújabb kézzel fogható eredményre, a most megjelent gyerekek számára készült áhítatos könyvre. Mi volt az a pont, amikor kiderült, hogy erre most égető szükség van?
0: Hát a gyermekek megszólítása nem érhet véget a templomajtónál, vagy a vallásóra végeztével. Egy olyan eszközre, vagy olyan eszközökre van szükségünk, amely hazaviszi az igét, és segít abban, hogy a hitről otthon, a családban is beszélgetés induljon. Innen született az áhítatos könyv gondolata, amely tulajdonképpen egy hiánypótló kezdeményezés. Hogy legyen egy olyan mindennapi áhítatos könyv, amit gyermek, szülő és nagyszülő együtt tud kézbe venni. És különösképpen, ami ugye elindította az áhítatos könyv megtervezésére, megalkotására, az a tavalyi év kapcsán ugye az ifjúság évévé nyilvánítottuk a 2025-ös évet, és református kollégiumainkat látogattuk meg, és örömmel tapasztaltuk, hogy a kollégiumainkban mindenikében, szinte minden reggel, de hétfő reggel mindenik osztályban reggeli áhítatot tartanak az iskola lelkészek vagy a vallástanárok, és beszélgetés alakult ki annak kapcsán, hogy milyen áhítatos könyv alapján, vagy milyen vezérelv mentén tartatnak ezek az áhítatok, és nincsen egy egységes, eleddig nem volt egy egységes igei vezérvonal, és tulajdonképpen így alakult, így került sor erre az ötletre, ötletelésre és kezdeményezésre, mert az áhítatos könyvet természetesen az iskolákban a reggeli áhítatok megtartására is jó szívvel javasoljuk.
1: Mi volt az alapötlet, hogyan kell felépülnie egy olyan kötetnek, amely a mai erdélyi családok valóságához szól?
0: Az volt a célunk, és nyilván ennek a kihívásnak a nehézségeivel nagyon komolyan szembe kellett néznünk, hogy valóban a gyermekek nyelvén szólaljon meg az evangélium. Rövid, érthető, életközeli áhítatokra törekedtünk, amelyek a gyermekek mindennapi világából indulnak ki, de Isten igéjéhez is, és végső soron Krisztushoz vezetik őket. Ugyanakkor fontos volt, hogy a könyv közös családi használatra is alkalmas legyen, vagy mint említettem korábban is, iskolai áhítatok megtartására. A kötet ugyanakkor nem egy tematikus áhítat gyűjtemény. A napi áhítatok textusai követik a bibliai könyvek sorrendjét. Pontosnak tartottuk ezt, mert szeretnénk a gyermekeket arra is tanítani, és nyilván nem csak a gyermekeket, hogy a Biblia nem egymástól független szép történetek gyűjteménye, hanem Isten nagy története, amelynek íve van a teremtéstől a megváltáson át eljövendő országának a beteljesedéséig. Ennek a történetnek a középpontjában pedig Jézus Krisztus áll. A könyvet mindennapi olvasásra szántuk, nem arra, hogy gyorsan végigolvassuk, hanem arra, hogy naponta elővegyük. A rövid bibliai rész, néhány gondolat, egy-egy kérdés,

0: vagy felismerés lehetőséget ad arra, hogy a gyermek, a gyermekek megálljanak Isten előtt. Még jobb, ha mindez családban, közösségben történik. Jó, hogyha kialakul az áhítat olvasása, az áhítat megtartása közben egy családi beszélgetés, ha a szülő, a gyermek, a nagyszülő, unoka együtt olvas, kérdez, beszélgetés, imádkozik. Ugyanakkor szeretnénk ajánlani a vallástanáraink számára is ezt a könyvet, ezt az áhítatos könyvet, mint említettem, a kollégiumok napi áhítatainak a megtartásában.
1: Elhangzott, hogy 66 lelkipásztor vett részt ennek a kivitelezésében. Hogyan járultak hozzá?
0: Az áhítatos könyvünknek a címét is közben említeném, ami így hangzik, hogy kis szívek nagy istene. Tehát az áhítatos könyv megírásában összesen 66 lelkipásztor vállalt feladatot, és már önmagában ezt nagyon komoly eredménynek tartom, mert mindez nem csak szerzőket jelent, hanem legalább 66 különböző gyülekezeti tapasztalatot is, teológiai látást, és ettől is lett ez a könyv valóban egy egyházkerületi ügyé. Nagyon felemelő érzés annak a tudata, hogy 66 lelkipásztor Isten lelkének vezetése nyomán írta meg, alkotta meg ezt az áhítatos könyvet. Már ennek önmagában komoly üzenete van.
1: Hogyan lehet ennyi különböző embernek, teológiai hangsúlynak és stílusnak a hangját összeegyeztetni egyetlen egységes, mégis élvezhető kötetbe?
0: Hát ez nem egyszerű, de nem az volt a célunk, hogy eltüntessük a szerzők egyéni hangját vagy teológiai látását, mert éppen ez adhat gazdagságot a kötetnek. Ugyanakkor világos szerkesztési szempontokra volt szükség, terjedelem tekintetében, a nyelvezetben, biblikus megalapozottságban, és nyilvánvalóan a gyermekek életkorának a figyelembevétele tekintetében. Az egységet végső soron nem a stílus azonossága, hanem a közös üzenet és a közös cél adja, a közös mondanivaló és a közös szándék. Közel vinni az evangéliumot a gyermekek szívéhez és a gyermekeket Krisztushoz.
1: A fizikai könyv élménye bár pótolhatatlan, de nézzünk szembe, a gyerekek ma már sokszor a képernyőn élnek. Nem lett volna érdemes ezt a tartalmat applikációként, vagy akár digitális formában is elérhetővé tenni úgy, hogy az olvasni tudó gyerek maga is a képernyőn keresztül hozzáférjen?
0: A digitális lehetőséget, az applikáció gondolatát természetesen nem zárjuk ki, a jövőben érdemes ezen is gondolkodni. Ugyanakkor ez egy tudatos döntés volt, hogy most könyvet szeretnénk a gyermekeink kezébe adni. Nincs bennünk ilyen szándék, hogy még inkább a digitális világ felé tereljük őket. Abból úgyis bőségesen jut nekik. Inkább szeretnénk visszaadni valamit a könyv, az elcsendesedés és a személyes találkozás élményéből. Ráadásul ennek a kötetnek nem az a legfontosabb célja, hogy a gyermek egyedül magányosan fogyasszon tartalmat, hanem hogy alkalmat teremtsen arra, hogy a szülő és a gyermek, nagyszülő és unoka, egy osztályközösség együtt olvassa Isten igéjét, beszélgessen és közösen imádkozzanak.
1: Hogyan épül fel egy-egy napi áhítat a könyvben, hogy a gyakorlatban egy fáradt nap után is működjön a szülőgyerek vagy a nagyszülőgyerek kapcsolatban?
0: Mindenképpen fontos szempont volt, hogy ne egy újabb teljesítendő feladatot adjunk a családnak. Ezért törekedtünk arra, hogy egy-egy áhítat legyen rövid, világos, kapcsolódjon a gyermek életéhez, korához, vezessen el egy-egy bibliai igazsághoz, és adjon lehetőséget, teremtsen alkalmat néhány percnyi beszélgetésre vagy közös imádságra. Ha egy ilyen rövid együttlétből őszinte szülő-gyermek vagy nagyszülő-unoka beszélgetés születik Istenről, akkor a könyv már elérte a célját. A rövid bibliai rész, néhány gondolat, egy-egy kérdés adott esetben, a rövid imádságok az áhítat végén lehetőséget adnak arra, hogy a gyermek egyedül, de jobb esetben családjával megálljon az Isten előtt. 25-én lesz a könyvbemutató Kolozsváron a Farkas utcai templomban.
1: A gyerek áhítatos könyv mellett egy másik stratégiai kiadvány is körvonalazódik, egy új énekeskönyv gyermekek számára. Ugye ifjúsági énekeskönyv már készült, az utóbbi 30 évben több is, 5-10 évente jelennek meg újak. Milyen időszakonként kell ezeket a segédanyagokat frissíteni, vagy mikor avul el egy ilyen kiadvány?
0: Hát nem gondolom, hogy erre egyszerűen azt mondhatjuk, hogy 5 vagy 10 évente. Egy énekeskönyv akkor kezd elavulni, amikor már nem segíti megfelelően az adott nemzedéket abban, hogy saját nyelvén, de ugyanakkor biblikusan és értékálló módon fejezze ki a hitét. A megújulás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden régi éneket félreteszünk. A legjobb örökséget mindenképpen tovább kell vinnünk, Miközben természetesen helyet adunk az új énekeknek is. Ilyen értelemben a rövidesen szintén megjelenő gyermekek énekeskönyve, vagy gyermekénekeskönyve egy hiánypótló kiadvány, amiért szintén nagyon-nagyon hálásak vagyunk.
1: Az aktív gyerekmunkát folytató gyülekezetek eddig is megoldották maguk, saját belső használatra kiadtak énekes füzeteket. Hogyan lehet ezeket úgy egységesíteni, hogy ne egy újabb kötelező kiadvány legyen ez, hanem valóban hasznos legyen mindenhol?
0: Hát talán éppen abból a gondolatból, tapasztalatból, gyakorlatból értelmes kiindulni, ami már a gyülekezetekben létezik, működik. Nem kell mindent felülről megmondani, hogy mit énekeljenek a gyerekek, vagy az ifjúsági órán a fiatalok, hanem össze kell gyűjteni a jó gyakorlatokat, és azokból létrehozni egy teológiailag mindenképpen megbízható, és ugyanakkor zeneileg is értékes, valóban értékelhető válogatást. Azt gondolom, akkor lesz sikeres egy új énekeskönyv, ha a gyülekezetek nem kötelességből veszik elő, hanem azért, mert az használható.
2: Az elmúlt percekben Jakab Istvánt, generális direktort hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leíratát, valamint Mindszenti József bíboros emlékiratainak 1974-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából 14. Leó pápának Magyar Péter miniszterelnök. A két dokumentum története 70 év távlatából a szabadság, az emberi méltóság és a béke üzenetében kapcsolódik össze, fogalmazott a kormányfő Facebook bejegyzésében. Azt írta, megtisztelő számára, hogy egykori piarista diákként és magyar miniszterelnökként képviselheti Magyarországot a pápánál egy hónappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt. Elvetette a bukaresti képviselőháza a Romániai Magyar Demokrata Szövetség azon törvénymódosítási kezdeményezését, mely a nemzeti kisebbségek szerzett anyanyelvhasználati jogának megőrzését célozta azokon a településeken is, ahol a közösség számaránya a közigazgatási törvényben szereplő 20%-os küszöbérték alá csökken. Az RMDS törvénytervezete eleve negatív véleményezéssel érkezett a román plénum elé. A szerdai plenáris ülésen a nem magyar nemzeti kisebbségek frakciójának 10 jelenlévő tagja közül csak egy támogatta az RMDS javaslatát, a többi 9 tartózkodott. Az Eger Press hírügynökség beszámolója szerint a szavazást az RMDS és az AUR képviselői közötti heves vita előzte meg. A törvény kezdeményezőinek nevében Markó Attila RMDS-es képviselő azzal érvelt, hogy senkit nem fog zavarni, ha egy kétnyelvű tábla továbbra is kint marad egy községben, ha az adott kisebbség aránya egy későbbi népszámlálási adat szerint már 20% alá csökken. Hangsúlyozta, nem kizárólag magyar ügyről, hanem valamennyi nemzeti kisebbség jogairól van szó. Dantanaza auros képviselő ezzel szemben azt állította, hogy az RMDS valójában a magyar nyelv félhivatalos státuszát akarja megerősíteni Hargita és Kovászna megyében. Közölte, a román kisebbségvédelmi szabályozáshoz hasonló sehol a világon, még Magyarországon sincs, majd történelmi sérelmeket felidézve bírálta az RMDS-t és a magyar kisebbségi követeléseket, az Eger Press szerint. Csak nem 4 hónap alatt majdnem 300 rendőr szerelt le, még 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az országos rendőrfőkapitányság csütörtökön a polisz.hu oldalon. Az ORFK kommunikációs szolgálata a Magyar Nemzetben előző nap megjelent cikkre reagált, mely szerint a rendőrség nem árulja el és nem közli, hogy az elmúlt időszakban hány rendőr szerelt le, illetve hány korábban távozott személy tért vissza a testülethez. A közleményben hangsúlyozták, hogy számukra rendkívül fontos a hiteles, valamint a jogilag és a szakmailag megalapozott válaszadás, de a megkeresés megérkezése és a cikk publikációja között eltelt idő rövidsége ezt nem tette lehetővé, fogalmaztak a polisz.hu-n. A Tisza a magyarországi szakaszának legmélyebb pontján most is majdnem 22 méter a vízoszlop magassága. A Tisza teljes magyarországi szakaszának legmélyebb pontján a mostani extrém alacsony vízállásnál is 21,7 méter a vízoszlop magassága, írta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága honlapján. Azt írták, a Tisza legmélyebb pontja a Törökszent Miklóshoz tartozó Óballa mellett alakult ki, ahol a mederfenék a Balti-tenger szintjétől mért magassága 54,1 méter.
0: Az időjárásról.
1: Több órára kisüt a nap, majd erősen megnövekszik a felhőzet, átmenetileg beborul az ég, keleten néhol kisebb zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Akarsz-e meggyógyulni? Amikor látta Jézus, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? János evangéliuma 5. fejezet 6. vers. Ez a mozgássérült ember 38 éve várta már a Betesda medencénél a betegek és fogyatékkal élők között, hogy egy természetfeletti pillanatban hát a fordulatot vesz a nyomorúságos élete, de mindig megelőzte valaki, és azt ért haza gyógyultan helyette. Hiába adódott időről időre alkalom, nem volt, aki elsegítette volna a vízig. Mindig ugyanaz játszódott le. Hiába próbálta, nem tudta kihúzni magát a kétségbeesés gödréből, miközben a hite és a reménye is egyre csak fogyatkozott. Talán te is tudsz vele azonosulni. Talán saját tapasztalatból ismered a történetét. A tiéd talán nem testi betegségről szól, hanem erkölcsi botlásról, függőségről, válásról, abortuszról, kínzó lelkiismeret furdalásról, szülőként vallott kudarcról, stb. Ahogy a béna embert, úgy téged sem tudnak megmenteni a barátaid, és neked sincs módodban saját magadat kihúzni a bajból. Jézus azonban tőled is ugyanazt kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Nem csupán testi gyógyulást kínál neked, hanem többet annál. Tudja, hogy egyedül képtelen vagy rá, ezért hát azt kérdezi tőled, hogy akarsz-e meggyógyulni. Az akaratodtól függ a dolgok kimenetele. Ahhoz, hogy változás történjen, be kell vetned az akaratodat. A gyógyulás szerző hit nem érzés vagy érzelem, hanem akaratlagos cselekedet, döntés amellett, hogy Isten igéjére állsz, és elhiszed, hogy ő megteszi veled, amit mondott, és meggyógyít. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt. János evangéliuma 5. fejezet 9. vers. A te történeted is végződhet így. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Svéd Asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Szeptember 24-e csütörtök van, a Gellértek ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig hallgassák meg kínálatunkat a Svéd Asztal első órájában 16 óráig röviden. Szeptemberben újraindult a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémia programsorozata. A 2026-2027-es tanév őszi fél évében 6 közérthető és interaktív előadás várja az érdeklődőket. A decemberben záruló programsorozat ezúttal is sokféle témát kínál, a gyermekek magatartási és tanulási nehézségeinek támogatásától a nyelvhasználaton, a mozgáson és a helytörténeten át, a képzőművészetig és az adventi zenei hagyományokig. Közösség, fórum, ahol bátran lehet kérdezni, így fogalmazott dr. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora, aki a nyitóprogram résztvevőit köszöntve az ismeretátadás mellett a közösség építés és az egyetem társadalmi nyitottságának jelentőségét hangsúlyozta.
2: Nagyon sok dolognak az egymásra futása kell ahhoz, hogy a 21. század harmadik évtizedébe ugye egy egyetem ilyen kalandra vállalkozzon. Van egy általános eltévelyedés a világban, tehát nagyon nehéz tájékozódni. Ez különösen ugye két kategóriát érint, a fiatal korosztályok a buborékból nem tudnak kiszabadulni, az idősebb korosztály pedig elvesztette az iránytűt. Tehát az a fajta hiteles forrás, fórum nem tudja felhívni a tudományos tudakozót, a nagymama, hogy valamilyen homályos gondolatnak a hátterét valaki megvilágítsa az ő számára. A webben történő tájékozódás is egy nagyon nagy kaland. 99 haszontalan bulvár dologra jut egy hasznos forrás.
1: Több mint 4 évtized a pedagógus pályán, ebből 30 év a Nyíregyházi Ötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium élén. Dr. Komáromi István neve összefonódik a Nyíregyházi gyakorló iskolával. Földrajz és történelem tanárként, kutató tanárként, majd intézményvezetőként is meghatározó szerepe volt az iskola életében, amelyet 30 éven át igazgatott. PhD fokozatot szerzett, számos szakmai publikáció és könyv fűződik a nevéhez. Idén nyáron, 30 év után vonult nyugállományba az igazgatói posztról, augusztus 20-án pedig Magyar Arany Érdemkereszttel is elismerték munkáját.
3: Többféle motivum határozta meg a pedagógus pályára kerülésemet, az általános és középiskolában ért hatások, tanulás, tudás, gyarapítása, megismerés, a szűkebb és a tágabb világtörténéseinek a megértési vágya, ennek a motivuma és ennek közvetítése a nálamnál fiatalabbak és mások számára. Ehhez szorosan kapcsolódik, kötődik két tantárgy, a tér és idő tudományainak, a földrajznak és a történelemnek a vonzereje és szeretete. Az általános és a középiskolában a két tárgyat tanító, oktató, karizmatikus tanár egyéniségnek a hatása.
1: Ez tehát a Svéd Asztal mai kínálata 16 óráig. Tartsanak velünk!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeptemberben újraindult a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémia programsorozata. A 2026-2027-es tanév őszi félévében 6 közérthető és interaktív előadás várja az érdeklődőket. A decemberben záruló programsorozat ezúttal is sokféle témát kínál, a gyermekek magatartási és tanulási nehézségeinek támogatásától a nyelvhasználaton, a mozgáson és a helytörténeten át, a képzőművészetig és az adventi zenei hagyományokig. Fontos célja, hogy az intézményben felhalmozott tudás és szakmai tapasztalat az idősebb korosztály számára is hozzáférhető legyen. Az előadások az egyetem oktatási és tudományos profiljához kapcsolódó témák dolgoznak fel olyan formában, amely egyszerre kínál új és gyakorlati ismereteket, valamint közösségi élményt. Közösség, fórum, ahol bátran lehet kérdezni, így fogalmazott dr. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora, aki a nyitóprogram résztvevőit köszöntve az ismeretátadás mellett a közösség építés és az egyetem társadalmi nyitottságának jelentőségét hangsúlyozta. Dr. Szabó Györgyöt a Nyíregyházi Egyetem rektorát hallják.
2: Nagyon sok dolognak az egymásra futása kell ahhoz, hogy a 21. század harmadik évtizedébe ugye egy egyetem ilyen kalandra vállalkozzon. Van egy általános eltévejedés a világban, tehát nagyon nehéz tájékozódni. Ez különösen ugye két kategóriát érint, a fiatal korosztályok a buborékból nem tudnak kiszabadulni, az idősebb korosztály pedig elvesztette az iránytűt. Tehát az a fajta hiteles forrás, fórum nem tudja felhívni a tudományos tudakozót, a nagymama, hogy valamilyen homályos gondolatnak a hátterét valaki megvilágítsa az ő számára. A webben történő tájékozódás is egy nagyon nagy kaland, 99 haszontalan bulvár dologra jut egy hasznos forrás, tehát ez az egyik oldala. A másik az a korosztályoknak a egymás mellett élésének a megszűnése. Tehát nem arról van szó, mint 200 évvel ezelőtt, hogy 4 generáció a tapasztalatait megosztva valami folyamatossággal a kultúra ismeretátadás működni tud, hanem szétszakadtak a társadalmi rétegek, korosztályok, és egyre nehezebben értenek szót egymással ezek a óvodás gyerekektől kezdve a kis tinédzsereken keresztül az egyetemista, a középkorúak, az idősek. A harmadik, ami pedig ugye ez az időzelbe vett fejlett nyugatot jobban sújt, ez az elidegenedés, elmagányosodás, tulajdonképpen ennek a három dolognak az együttállása inspirálta az egyetemet, tehát más intézmények is elindultak ilyen kalandokkal, esetenként más súlyponttal. A Nyíregyházi Egyetem helyzete annyiban más, mondjuk, mint egy budapesti egyetemé, hogy mi itt a térségi szerepünket is komolyabban vesszük, tehát ez egy ilyen tudásközpont, nagyon primitív hasonlattal, mint 150 évvel ezelőtt a faluba a pap és a tanító, ő volt ugye az írástudó, ezt a szerepkört kell, hogy a Nyíregyházi Egyetem felvállalja, hogy segít megérteni a világot, segít az idősebb korosztály számára tájékozódni, és mellesleg egy fórumot biztosít ahhoz, hogy egymásra találjanak. Tehát ez a sokan vagyunk egyedül érzést egy kicsit oldani, és olyan lehetőséget nyújtani, hogy egy-egy témán keresztül megnyilatkozzanak emberek, egymásra találjanak, és nagyon-nagyon széles a repertoár. A Nyíregyházi Egyetem a Magyarországon létező 15 tudományterületből 10 területen végez képzéseket, informatika, gazdaságtudomány, pedagógia, zene, művészet közvetítés, agrárképzés, bölcsészettudomány, tehát képtelenség szinte mindent felsorolni, és így ugye a kollégáink a számukra fontosnak tartott, ami a hétköznapok bonc asztalán, mint probléma jelentkezik, akkor ezt hitelesen képviselve kisközösségek számára közérthetően, de tudományos evidenciákra építve meg tudják világítani. Példaként fölhoznám, ugye szeptember 8-án indult az idei évad, ahol Dráviszki Sándor tanár úr unokák magatartás zavarának kezelése a nagyszülők szemszögéből. Itt ugye szegény szülők és nagyszülők szembesülnek azzal, tudván, hogy nagy evolúciós változás a Homo sapiens világában az elmúlt 10 000 évben nem történt, de mégse úgy működik az unoka, mint a saját gyereke mondjuk 50 évvel ezelőtt. Tehát ehhez megint egy iránymutatást kell adni, hogy nem idézőjelben nem mi hűültünk el az idősebb generáció, hanem nagyon más a figyelem, a koncentráció, a ingergazdag környezetbe betompult gyerekek figyelmét lekötni, sokkal kisebb a monotonitás tűrésük, sokkal nehezebben viselik a kudarcokat, mint a 150 évvel ezelőtt felcseperedő gyermekek. Tehát ebben megint ugye egy mankót kell adni, megerősíteni a nagyszülőket, hogy nem demencia vagy az agylágyulás probléma az, ami miatt nem boldogul egy gyerekkel, hanem máskor, más világ, más hozzáállás kívántatik. Nem tud az a recept működni, ami 30-50-100 évvel ezelőtt működött. Ugyanígy az egészség, a sporttal kapcsolatos dolgok, ugye ott is nagyon nehéz, főleg ha későn ébredünk, tehát a középkor, öregkor hajnalán valakit elkap a hiperaktivitás, és rossz példákat, vagy beben fellelt sületlenségeket akar a napi életmódjával beemelni, amivel ne adj Isten sokkal többet árt, mint használ. Tehát ez megint egy nagyon fontos dolog, a hitelesség kérdése. Ugyanígy a történelmi kérdések, ugye Magyarországon más se csinálunk emberöltők óta, mint megkérdőjelezzük a történelmet és újraírjuk. Tehát megint ugye hogy néz ki az előző 1000 év, vagy akár a világpolitika horizontján, ami történelmi és kulturális múltjunk. Ugyanígy a vizualitás, tehát a művészi világ napi üzeneteinek a dekódolása, megértése. Hasonlóan a zenei intézet karácsony körül lesz ugye a záró előadásunk, ahol a zenei intézet Angyalok éneke címmel tart egy bemutatót. A zene közösségformáló szakrális magasságairól.
1: Egy kicsit túltekintve a Senior Akadémián, hogyan értékeli, hogyan indult az idei tanév a Nyíregyházi Egyetemen?
2: Ugye azt kell látni, hogy kétarcú a magyar felsőoktatás megítélése, megint egy kicsit hátrébb lépnék. Az elmúlt időszakban a Nyíregyházi Egyetem túl jól szerepelt, ha szabad így fogalmazni. Olyan dinamikus növekedést értünk el, 5 év alatt közel megdupláztuk a hallgatói létszámukat, ami egy növekedési fájdalommal jár. Ezt ugye az infrastruktúrája kiváló az egyetemnek, de humán erőforrással ezt lefedni, követni, órarendszervezés, tehát a technikai kérdések, a nehézségek tömege jelenik meg. Könnyű azt mondani, hogy 3000 hallgató helyett most 6000 hallgatónk van, de majdnem ugyanaz a oktatói stáb látja ezt a feladatot. Tehát ez egy inszakasztó kaland ilyen értelemben, és kihívás elé állít minden dolgozót, a tanulmányi ügyintézétől kezdve a támogató területeken keresztül minden egyes oktatóig. Tehát ez ugye az édes dolgok mellett, a kiváló felvétel létszámok mellett ez a nehézség is megjelenik, és amit ugye a Senior Akadémiánál említettem, hogy az a fajta ismeretelsajátítási rendszer, amiben emberöltőkön keresztül a közoktatás, felsőoktatás működött Magyarországon. Feltételeztük, hogy a legjobbak kerülnek be a felsőoktatásba, monotonitás, tűrésük, kopásállóságuk kiváló, szövegértésük, természettudományos készségeik megfelelőek a választott hivatás elsajátításához. Hát ez a nagyon hányatott sorsú közoktatás, felsőoktatás hajójában az elmúlt években nem egészen így volt. Tehát ugyanúgy, ahogy pont a nyitó előadásoknál ugye a óvodásokkal példálóztunk, a magatartás zavar, ugye nagyszülő történet, ugyanezzel meg kell küzdeni ma minden közoktatásban és felsőoktatásban dolgozó oktató kollégának, hogy valami megváltozott. És esetenként úgy érzi az oktató, hogy eszköztelen, hiszen az évtizedes receptjei nem működnek. Mást és másképp kell csinálni, mint akár egy évtizeddel vagy két évtizeddel ezelőtt. Összességében pozitív, de, és mindig van a kis de Magyarországon ez majdnem magától értetődik, hogy minden jó hír mögött van egy de.
1: Ennek fényében, ennek tükrében mik a célok, tervek az idei tanévre?
2: Ugye itt a felvételinél a külvilág felé mindig az a üzenet jelenik meg, hogy ugyanúgy, mint a GDP-nél, növekedés. Az egyetem számára az igazi feladat a felvételi vonalhúzás után jelenik meg. A bekerült hallgatóknak az eredményes munkájának a támogatása, a megfelelő ütembe történő előrehaladásuk, és az, hogy nagyon véges idő alatt a tervezett mintatendszer logikájának megfelelően eljuttassuk őket a diplomaszerzésig, és olyan diplomát tudjanak a kezükbe venni a hallgatóink, amit a térség vagy nagyobb kitekintésbe a régió munkaerőpiaca értékel. Tehát igazából ez a térségi beágyazás, és ugye ennek a megismertetése, ennek az építése a egyetem számára a legnagyobb kaland, hogy a munkáltatókkal mi jó viszonyt ápoljunk, ismerjük meg az igényeiket, és akkor jön megint a de nem lehet a felsőoktatásnak a célja a napi igények prompt kielégítése. Tehát ha egy munkáltató azzal a ötlettel keresné meg a Nyíregyházi Egyetemet, hogy a jövő hónapban ő egy 580 vagy 5800 munkahelyet igénylő telephelyet létesít a régióba, tudunk-e ahhoz, nem tudom én, mondjunk valami futurisztikus, az űrhajók új hajtóanyagát kikísérletező és ennek a működtetési technológiai hátterét produkáló szakértelmű végzőseket produkálni, akkor föllocsolnánk szegény, hogy ez abszurd. Tehát nem, hogy a jövő hónap, de még egy-két év múlva se, hiszen ez egy nagyon nagy léptékű, több képzési ciklust felövelő kaland. Tehát, hogy megtalálni azt a képességfejlesztési arányt, ami ahhoz szükséges, hogy a munkaerőpiacon öntanuló módon megállják a helyüket a végzőseink, és kiábrándítani a munkáltatókat abból a naív hitből, hogy ez egy ilyen automata, ahol én bedobom a pénzt, és kiesik a kívánt paramétereknek megfelelő szakértelem. Tehát, hogy ez talán a nem kizárólag a Nyíregyházi Egyetem, csak itt nálunk, miután nincs olyan bázis, ugye, ha azt mondja valaki önnek, hogy Kecskemét, Mercedes, Nyíregyháza, BMW, Győr, Audi, tehát van egy olyan fókuszterület, és van egy vagy évtizedes, vagy generációs múltja az adott ágazati tevékenységnek, akkor erre ugye a közelmúltig lehetett optimalizálni és ezt működtetni. De pont a napi hírek azt mutatják, hogy aki ezt a kitettséget fölvállalta, és kizárólag az autóipar egy szegmensére gyúrt, annak nagyon drasztikus leépítésekkel és piacvesztéssel kell szembenézni, ami teljesen más készségek, képességeket helyez előtérbe a munkaerőpiac dinamikája következtében.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Szabó Györgyöt, a Nyíregyházi Egyetem rektorát hallották, a Senior Akadémiáról és az idei tanév kezdetéről.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Több mint 4 évtized a pedagógus pályán, ebből 30 év a nyíregyházi Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium élén. Dr. Komáromi István neve összefonódik a nyíregyházi gyakorló iskolával. Földrajz és történelem tanárként, kutató tanárként, majd intézményvezetőként is meghatározó szerepe volt az iskola életében, amelyet 30 éven át igazgatott. PhD fokozatot szerzett, számos szakmai publikáció és könyv fűződik a nevéhez. Idén nyáron, 30 év után vonult nyugállományba az igazgatói posztról, augusztus 20-án pedig Magyar Arany Érdemkereszttel is elismerték munkáját. A kitüntetés kapcsán dr. Komáromi István nyugalmazott igazgatóval Bekfi Mária beszélgetett.
2: Kérem, meséljen egy kicsit magáról, tanulmányairól, hogyan került a pedagógusi pályára?
3: Többféle motivum határozta meg a pedagógus pályára kerülésemet, ezek közül néhányat emelnék ki. Az elsőként az általános és középiskolában ért hatások, tanulás, tudás, gyarapítása, megismerés, a szűkebb és a tágabb világ történéseinek a megértési vágya, ennek a motivuma és ennek közvetítése a nálamnál fiatalabbak és mások számára. Ehhez szorosan kapcsolódik, kötődik két tantárgya, a tér és idő tudományainak, a földrajznak és a történelemnek a vonzereje és szeretete. Az általános és a középiskolában a két tárgyat tanító, oktató, karizmatikus tanár egyéniségeknek a hatása. Az alapdiplomáim megszerzését követően pedig folyamatos szervezett keretek közötti szakmai ön és továbbképzésen, tudásgyarapításon veszek részt. Így doktori PhD tudományos fokozatot szereztem, kutatótanári címet szereztem, mely a pedagógus életpálya modell legmagasabb kategóriája. Közoktatás vezetői képzést teljesítettem. Szakpublicisztikával foglalkozom. Földrajz 9.-10. évfolyamos gimnáziumi tankönyveket írtam, turisztikai és módszertani könyveket szereztem, írtam konferencia és rendezvény előadásokra. Járok, illetve azon veszek részt. 75 előadást tartottam hazai és nemzetközi konferenciákon, illetve a szakpublicisztikára visszatérve csak nagyon röviden 105 MTMT és jegyzett publikációval rendelkezem, illetve nem elhanyagolható az oktatás, óradás, a felsőoktatáson, a korábban a főiskolán, most napjainkban az egyetemen.
2: 1983-ban érkezett az Eötvös gyakorló iskolába. Milyen volt akkor az iskola, és mi fogta meg benne?
3: Hát 1980-ban a jelenlegi helyén álló iskolaépület a korszak modern építészeti technológiai színvonal megépített és felszerelt épület együttes képét nyújtotta. Zárójelbe jegyzem meg, hogy 1970 és 80 között az akkori nyíregyházi főiskola, most a nyíregyházi egyetem épület együttesében működött a gyakorló iskola. Egy 8 év folyamos általános iskola, mint gyakorló iskola számomra közoktatás és köznevelési intézmények sorában a mintaiskola képét, valóságát mutatta, képviselte és jelentette. Gyakorló pedagógus jelöltként itt ebben a gyakorló iskolában végeztem, teljesítettem szakvezető tanárom irányításával a tanítási gyakorlatom, amely nagy élményt nyújtott számomra. Az itt és az ekkor végzett munkám és tevékenységem volt minden bizonnyal az alapja annak, hogy felkérést kaptam ebben az iskolában, gyakorló iskolában munkát végezni, tanítani. Ennek hatása nagyon pozitívan érintett.
2: 96-ban lett az intézmény igazgatója. Emlékszik még arra, hogy milyen érzés volt átvenni a vezetést?
3: Az iskola az intézmény igazgatói beosztásának átadása átvétele az előzőekben 15 éven keresztül ezt a beosztást ellátó intézményvezető felkérésére megtisztelő, nagy hatású és örömteli volt. Az iskolában a felvételmet követően 83-ban kerültem az iskolába. 13 iskolai év alatt különböző beosztásban dolgoztam és szereztem gyakorlatot, tapasztalatot, szaktanári és szakvezetői tevékenységet végeztem, óraadást a főiskolán, egyetemen osztályfőnök voltam, szakmai munkaközösségvezető voltam, igazgatóhelyettesi beosztásban dolgoztam, és nem utolsó sorban az iskolai sport, szabadidős és kulturális tevékenység szervezése és lebonyolítása beletartozott a tevékenységi körömbe. Ezek a tevékenységek jó alapokat biztosítottak az iskola vezetői feladat majdani megfelelő ismereteket, gyakorlatot és tapasztalatot igénylő ellátására. 1996 meghatározó éve volt a gyakorlóiskolai pályafutásomnak, de sajnos emellett szomorú családi eseményt is meg kellett élnünk, 11 éves gyermekünk sajnálatos elvesztését, és a tragikus esemény felérte fel nem dolgozása, még nagyon mértékben orientált az iskola vezetés világába. és felé.
2: 30 év nagyon hosszú idő. Mi volt az, ami ennyi éven keresztül mindig motivált önt az igazgatói munkában?
3: Hát a mindennapi és rövid, valamint közép- és hosszú távon végzett végzendő munka, szaktanári intézményvezetői tevékenység, annak öröme és önmagam és a mások támasztott elvárásoknak való megfelelés motivuma, folyamatos fenntartói és használói diákok és szülők által, a kollégák által támasztott kihívásoknak és elvárásoknak való mindenkori megfelelés, egy színvonalas és eredményes iskola vezetése, irányítása és működtetése, örömszerzés és nyújtás élmény magam és mások számára, tudás és a tapasztalat és a szemléletmód korszerű képviselete és közvetítése.
2: Sokat változott az iskola ez idő alatt. Melyik változás emlékszik vissza a legszívesebben?
3: Az iskola profiljában és képzési szerkezetben történt változás, változások az, amire visszaemlékszem, a 8 évfolyamos általános iskola 12 évfolyamos több célú, kettős, illetve hármas szerepkörű általános és középiskola, illetve felsőoktatás intézményi egységes iskolába válása, az úgynevezett kampusz jellegű közoktatási köznevelési intézménytípus kialakítása és fejlesztése volt, tehát ilyen értelemben a Nyíregyházi Egyetem fenntartása működve azt a lehetőséget nyújtjuk az iskola használók számára, a leendő első osztályt kezdők számára, hogy az általános iskolát és a középiskolát egy intézményen belül, és majd ugyancsak az intézményben maradva a diplomát szerezve kerüljön ki a való világba, a nagyvilágba, a munkavilágába. Tehát aki az állandóságot, a stabilitást szereti vagy kedveli, annak ez egy jó alternatív iskola modell. Változó világ aktuális kihívásainak feltételek megfelelő iskolai infrastruktúra és oktatástechnikai technológiai eszköz és felszerelés együttes biztosítása, valamint folyamatos fejlesztése. Tehát ez egy folyamatos tevékenység volt. És nem utolsó sorban, amit fontosnak gondolok, nagyon fontosnak gondolok, az iskolai szabadidős kulturális és sporttevékenységrendszer sokszínű és tartalmas, az iskola használó igényeknek és elvárásnak tervezése, szervezése és biztosítása szerves részét képezi az iskolai életnek, az iskolai milliónek.
2: Ma már több mint 900 diák tanul az intézményben. Mit jelent önnek, hogy ennyi gyermek és család életének lehetett részese?
3: Egy jól működő és működtetett keresett iskolában relatíve sok gyermek jár, annak magas a tanulójétszáma. Ennek okai például a jól kialakított iskola profil és iskola szerkezet, a versenyképes oktatási nevelési program, együttes kvalifikált és jól képzett innovatív tanári közösség, a jó iskolai tanulmányi eredmények és tehetséggondozás, nem utolsó sorban a tartalmas szabadidős kulturális és program, sportprogram repertoár. Ötvös gyakoriskola közel 1000 fős tanulójétszámával, az egyik legnagyobb ilyen jellegű intézmény a megyeszékén, Nyíregyházán és a megyében Szabolcs-Szatmár-Berek. A tanuló létszám alakulása tekintetében meg kell jegyezem, 650 diákkal indítottam én az intézményvezetői munkát, vagy vettem át az iskolát, és most közel 1000 diák jár az iskolánkba. 2010-es évek első felében volt 1500 diákunk, és különböző okok miatt ekkor vált sokszínűvé a fenntartói jelleg, és ugye a szülők keresték a stabil, kiegyensúlyozott iskolákat, és így több diákot tudtunk felvenni. Vettünk fel, akkor 1500 fő volt a tanulólétszám. Az intézményvezető számára az iskola minden egyes diák, a kisiskolástól a fiatal felnőtték, hiszen ugye a 6 éves kortól a 18 éves korig tanulnak nálunk. A diákok is közvetve azok szülei egyaránt nagyon fontosak. Minél nagyon magasabb egy iskola tanulólétszáma, annál nagyobb körben, közösségben lehet pozitív módon megélni az intézményvezetőnek a gyermekhez, a diákhoz és közvetve a szülőkhöz való viszonyát és szerepét. Egy nagy család életében annak egyes az iskolához, az iskola világához kapcsolódó sokrétű és sokszínű életében történése.
2: Igazgatóként 30 év alatt biztos voltak nehéz időszakok is. Mi segítette át ezeken a helyzeteken?
3: A nehézségek sorában elsőként kiemelném a főhatósági minisztériális és fenntartói stabilitás, például az önálló oktatási minisztérium és egy közvetlen fenntartó irányítás kontroll időközi hiányát, és mindeközben az iskolát megfelelően és eredményesen kellett vezetni, irányítani és életét, munkát mindenki távatos módon szervezni, gondozni. Tehát ezt emeltem ki elsőként. Az iskola fenntartásának stabilitását időközi önként befolyásoló finanszírozás, az iskolai költségvetés anomáliái, és ezt is ki kellett egyenesíteni vagy egyenlíteni, mert voltak ilyen időszakok, és a harmadikként én a COVID-ot, a koronavírus járványt, az iskolát, az iskola működés és abban folyó oktató nevelő munkát időszakosan befolyásoló zavaró voltát emelném ki, amellett, hogy zavartalanul kellett működtetni az iskolát, egy meghatározott időszakban online módon tettük meg, teljesítettük ezt, de azért az iskola világa az úgy teljes, hogy élőben, fizikális jelenléttel tesszük ezt.
2: Most, hogy lezárult a 30 éves igazgatói pályafutás, mi fog a legjobban hiányozni az iskolában?
3: Hát az iskola Az iskola és az iskán kövő mindennapi oktatási nevelési munka tevékenység, közvetlen kapcsolat a munka, a közösségi élet megélése minden nap a diákokkal, és ugyancsak ugyanez a közvetlen kapcsolatási közösségek megélése. Az iskola pedagógusaival, 100 pedagógus kollégával dolgozom együtt, és adminisztratív technikai dolgozóival egyaránt. Ez a kapcsolat gyakorlatilag intézményvezetői beosztásom leadásával, átadásával zárul, befejeződik, és ez azért egy komoly kihívás számomra, és ez fog a legjobban, vagy ezek fognak a legjobban hiányozni.
2: Nemrég Magyar Aranyérdemkereszt kitüntetésben részesült, hogyan fogadta a hírt, és mit jelent önnek ez az elismerés?
3: Tevékenységem szaktanára és intézményvezetői munkám vonatkozásában sosem úgy végeztem ezt, vagy tűztem ki magam elé a céljaimat, hogy a kitüntetésért dolgozzak, de mindenképpen jól esik az embernek, hogyha a munkáját és eredményeit elismerik. Megtisztelő és örömteli hírként értem meg a Magyar Aranyérdemkereszt kitüntetés meg és odaítélését. És minden bizonnyal az elismerés a pedagógusi intézményvezetői munkám relatíve eredményes megítélésének szólt.
2: Ha most egyetlen mondatban kellene megfogalmaznia, mit jelentett önnek az Eötvös Gyakorlóiskola?
3: Megélt életem egyik legfontosabb szintelét, második otthonomat, értékalkotó, értékteremtő

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című műsorunk első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd várjuk vissza önöket a Svéd Asztal kínálatával.

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leíratát, valamint Mindszenti József bíboros emlékiratainak 1974-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából 14. Leó pápának Magyar Péter miniszterelnök. A két dokumentum története 70 év távlatából a szabadság, az emberi méltóság és a béke üzenetében kapcsolódik össze, fogalmazott a kormányfő Facebook bejegyzésében. Azt írta, megtisztelő számára, hogy egykori piarista diákként és magyar miniszterelnökként képviselheti Magyarországot a pápánál egy hónappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt. Elvetette a bukaresti képviselőháza a Romániai Magyar Demokrata Szövetség azon törvénymódosítási kezdeményezését, mely a nemzeti kisebbségek szerzett anyanyelv használati jogának megőrzését célozta azokon a településeken is, ahol a közösség számaránya a közigazgatási törvényben szereplő 20%-os küszöbérték alá csökken. Az RMDSZ törvénytervezete eleve negatív véleményezéssel érkezett a román plénum elé. A szerdai plenáris ülésen a nem magyar nemzeti kisebbségek frakciójának 10 jelenlévő tagja közül csak egy támogatta az RMDSZ javaslatát, a többi 9 tartózkodott. Az Eger Press hírügynökség beszámolója szerint a szavazást az RMDSZ és az AUR képviselői közötti heves vita előzte meg. A törvény kezdeményezőinek nevében Markó Attila RMDSZ-es képviselő azzal érvelt, hogy senkit nem fog zavarni, ha egy kétnyelvű tábla továbbra is kint marad egy községben, ha az adott kisebbség aránya egy későbbi népszámlálási adat szerint már 20% alá csökken. Hangsúlyozta, nem kizárólag magyar ügyről, hanem valamennyi nemzeti kisebbség jogairól van szó. Dantanáza auros képviselő ezzel szemben azt állította, hogy az RMDSZ valójában a magyar nyelv félhivatalos státuszát akarja megerősíteni Hargita és Kovászna megyében. Közölte, a román kisebbségvédelmi szabályozáshoz hasonló sehol a világon, még Magyarországon sincs, majd történelmi sérelmeket felidézve bírálta az RMDSZ-t és a magyar kisebbségi követeléseket, az Eger Press szerint. Csak nem 4 hónap alatt majdnem 300 rendőr szerelt le, még 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az országos rendőrfőkapitányság csütörtökön a polisz.hu oldalon. Az ORFK kommunikációs szolgálata a Magyar Nemzetben előző nap megjelent cikkre reagált, mely szerint a rendőrség nem árulja el és nem közli, hogy az elmúlt időszakban hány rendőr szerelt le, illetve hány korábban távozott személy tért vissza a testülethez. A közleményben hangsúlyozták, hogy számukra rendkívül fontos a hiteles, valamint a jogilag és a szakmailag megalapozott válaszadás, de a megkeresés megérkezése és a cikk publikációja között eltelt idő rövidsége ezt nem tette lehetővé, fogalmaztak a polisz.hu-n. A Tisza a magyarországi szakaszának legmélyebb pontján most is majdnem 22 méter a vízoszlop magassága. A Tisza teljes magyarországi szakaszának legmélyebb pontján a mostani extrém alacsony vízállásnál is 21,7 méter a vízoszlop magassága, írta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága honlapján. Azt írták, a Tisza legmélyebb pontja a Törökszent Miklóshoz tartozó Óballa mellett alakult ki, ahol a mederfenék a Balti-tenger szintjétől mért magassága 54,1 méter.
0: Az időjárásról.
1: Több órára kisüt a nap, majd erősen megnövekszik a felhőzet, átmenetileg beborul az ég, keleten néhol kisebb zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a folytatásban is a Svéd Asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják, Linárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 17 óráig. Hamarosan a nap legfontosabb eseményeivel a kalendárium jelentkezik, majd hitéleti gondolatokkal adunk útra valót. 16:30 regionális hírösszefoglalónk, a Régió Krónika következik. Ezután témánk lesz, hogy augusztusban indult a tanszervásárlási szezon, mert a szülők kivártak az iskolakezdési támogatás miatt. Az egyik nyíregyházi papírszaküzlet tulajdonosa mondja mindezt, akinek tapasztalatai szerint egyébként már júniusban elkezdik beszerezni a szülők a kisiskolások tanszereit. Hogy mik a sláger termékek és hogy emelkedtek-e az árak tavalyhoz képest, erről is kérdezzük 16:30 után nem sokkal Csalami Istvánt, az egyik nyíregyházi papírszaküzlet tulajdonosát.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma szeptember 24-e van, a Gellértek és a Mercedesek ünneplik névnapjukat. A Gellért germán eredetű férfi név, jelentése erős dárda, merész. A Mercedes spanyol eredetű női név, a Mercedes, vagyis bérszóból ered, és arra a váltságdíjra utal, amit a 13. századi Spanyolországban a fogságba esett keresztények kiváltására gyűjtött a Mercedarius szerzetes rend. Most pedig nézzük szeptember 24-e történelmi eseményeit. 899-ben ezen a napon a magyarok a Brentamenti csatában legyőzték Berengár seregét, ennek nyomán született meg a magyarok nyilaitól ments meg uram minket ima. 1046-ban ezen a napon Szent Gellért püspök mártír halált halt. 1268-ban szeptember 24-én IV. Kelemen pápa e napon semmisnek nyilvánította a magyarországi bárók és nemesek határozatát a tized fizetés megtagadásáról. 1387-ben e napon került Első Gergely a nyitrai püspöki székbe. 1862. szeptember 24-én Első Vilmos porosz király Otto von Bismarckot nevezi ki miniszterelnökké. 1869-ben e napon a Wall Street-en kitört tőzsdepánik miatt több ezer üzletember ment csődbe. 1895-ben e napon először biciklizte körbe egy nő, a földet útja 15 hónapig tartott. 1949-ben szeptember 24-én nyílt meg az úttörő színház a Paulai Ede utcában. 1970-ben e napon a Luna 16 holdszonda visszatérő egysége 10 dekányi holdkőzetet hozott a földre. 1996. szeptember 24-én a világ nagy atomhatalmai aláírják a nukleáris fegyverek tesztelésének és fejlesztésének tilalmáról szóló egyezményt. 1897-ben e napon született Sinka István Kossuth díjas költő író. Szintén e napon született Vas István Kossuth díjas költő író műfordító. Szeptember 24-én 1972-ben született Vujit Rutko, Pulitzer emlékdíjas horvát származású magyar író, újságíró, riporter. 1986-ban e napon halt meg Kellér Dezső humorista, író, konferencié, érdemes és kiváló művész. 2015-ben e napon halt meg Váradi Katalin karmester, zongoraművész és tanár, az első női karmester Magyarországon. 1992-ben szeptember 24-én volt a demokratikus karta tüntetése a parlament előtt és a Petőfi szobornál.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát

Társadalmi felzárkózás. Szinte varázsszó lett, szlogen, sőt, elkoptatott közhely ez a kifejezés. Ez majd mindent megold, szegénységet, cigánykérdést, analfabétizmust, elnéptelenedést, helytelen életmódot. Sokszor olyanok is használják, akik nem is tudják, mit jelent. Ha elemezzük, akkor jutunk a helyes értelmezéshez. A társadalomnak vannak ugyanis olyan rétegei és csoportjai, akik valami miatt nem érik el az átlag szintjét. Vagy anyagiakban, vagy szellemiekben, vagy lelkiekben, esetleg mindháromban egyszerre vannak leszakadva a többségtől. A mindenkori kormányok sok pénzt áldoznak arra, hogy ezeket a hátrányos körülmények között élő embereket helyzetbe hozzák. Brüsszel is, a magát mindenhatónak hívő uniós apparátus elképzelhetetlen mennyiségű forrást ajánl fel és folyósít erre a célra. Van ilyen program, meg olyan program, korosztályos foglalkozások 0-tól 100 éves korig, felnőtt képzés, szakképzés, közmunka, és ki tudja még mi minden. Csak a látható eredmény csekély. Úgy tűnik, nincs ellenőrzés, csak annyi, hogy a pénzt elköltötték-e, ami az adott célra érkezett. Ha Magyarországnak annyi milliója lenne szabad felhasználásra, amennyi fényképpel is illusztrált, az igazsághoz nem ragaszkodó beszámoló készült ilyen programok kapcsán, bizony nem lennének államháztartási gondjaink. Tudom, hogy erre adják a pénzt, és ezeket a pályázatokat kell megragadni. De ha már úgy is csináljuk, nem kellene alaposabban előkészíteni és úgy végigvinni, hogy valódi eredménye legyen. Nagy kár, hogy a felzárkóztatók személye kevéssé érdekli a pályáztatókat. Ebben az esetben is igaz, hogy a pénz nem minden, és szeretet nélkül még a társadalmi elzárkóztatás sem megy. Pedig csak azt tud felzárkóztatni, aki maga is felzárkózott már valahová. Csak azt tud segíteni, aki elég intelligenciával és empátiával rendelkezik, és képes embernek tekinteni azokat, akiknek a segítségéért és egy jobb élet felé vezetéséért megfizetik.

társul szegődő gondolat.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. szeptember 24-én csütörtökön 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 3 évig, 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket, amíg befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta, amíg befagyasztott teljes összeg, mint egy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamok képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig abból finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet- és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Ebből a pénzből lehet elindítani többek között számos vidéki vasútvonal korszerűsítés, írta Vitézi Dávid. Szeptemberben újraindult a Nyíregyházi Egyetem Senior Akadémia program sorozata. A 2026-27-es tanév őszi fél évében 6 közérthető és interaktív előadás várja az érdeklődőket. A decemberben záruló program sorozat ezúttal is sokféle témát kínál. A gyerekek magatartási és tanulási nehézségeinek támogatásától a nyelvhasználaton, a mozgáson és a helytörténeten át a képző művészetig és az adventi zenei hagyomány. Fontos célja, hogy az intézményben felhalmozott tudás és szakmai tapasztalat az idősebb korosztály számára is hozzáférhető legyen. Az előadások az egyetem oktatási és tudományos profiljához kapcsolódó témákat dolgoznak fel olyan formában, mely egyszerre kínál új és gyakorlati ismereteket, valamint közösségi élményt. Közösség fórum, ahol bátran lehet kérdezni, így fogalmazott dr. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora, aki a nyitó program résztvevőit köszöntve az ismeret átadás mellett a közösségépítés és az egyetem társadalmi nyitottságának jelentőségét hangsúlyozta.
2: Nagyon sok dolognak az egymásra futása kell ahhoz, hogy a 21. század harmadik évtizedébe ugye egy egyetem ilyen kalandra vállalkozzon. Van egy általános eltévelyedés a világban, tehát nagyon nehéz tájékozódni. Ez különösen ugye két kategóriát érint, a fiatal korosztályok a buborékból nem tudnak kiszabadulni, az idősebb korosztály pedig elvesztette az iránytűt. Tehát az a fajta hiteles forrás, fórum nem tudja felhívni a tudományos tudakozót, a nagymama, hogy valamilyen homályos gondolatnak a hátterét valaki megvilágítsa az ő számára. A webben történő tájékozódás is egy nagyon nagy kaland. 99 haszontalan bulvár dologra jut egy hasznos forrás, tehát ez az egyik oldala. A másik az a korosztályoknak a egymás mellett élésének a megszűnése. Tehát nem arról van szó, mint 200 évvel ezelőtt, hogy 4 generáció a tapasztalatait megosztva valami folyamatossággal a kultúra ismeretátadás működni tud, hanem szétszakadtak a társadalmi rétegek, korosztályok, és egyre nehezebben értenek szót egymással ezek a óvodás gyerekektől kezdve a kis tinédzsereken keresztül az egyetemista, a középkorúak, az idősek. A harmadik, ami pedig ugye ez az idézelbe vett fejlett nyugatot jobban sújt, ez az elidegenedés, elmagányosodás, tulajdonképpen ennek a három dolognak az együttállása inspirálta az egyetemet, tehát más intézmények is elindultak ilyen kalandokkal, esetenként más súlyponttal. A Nyíregyházi Egyetem helyzete annyiban más, mondjuk, mint egy budapesti egyetemé, hogy mi itt a térségi szerepünket is komolyabban vesszük.
1: Ma ismét a meséké volt a főszerep a Nyíregyházi Egyetemen. Ötödik alkalommal rendezték meg az őszi mese egyetemet. A Magyar Népmeséért Alapítvány és az Egyetem Óvó és Tanítóképző Intézetének közös rendezvénye ezúttal is a magyar népmese és műmese gazdag világát állította középpontba. A B-épület nagy előadójában délelőtt kezdődött programon mesemondók, néprajzkutatók és pedagógusok előadásai várták az érdeklődőket. A délutáni programban dr. Zopus András, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai docense, Csipike az erdélyi magyar gyermekirodalom hőse címmel tartott előadást, majd dr. Nagy Balázs, az egyetem docense, a garbolci népmesék világába kalauzolta a hallgatóságot. Később, azaz augusztusban indult a tanszervásárlási szezon, mert a szülők kivártak az iskolakezdési támogatás konkrétumaival kapcsolatban, mondta rádiónknak Csalami István, a Leporello papír szaküzlet tulajdonosa. Egyébként már júniusban elkezdik beszerezni a szülők a kisiskolások tanszereit. Arról is beszélt, hogy a 2026-os szezonban nem emelkedtek az árak. Átlagban 30-50 ezer forint közötti költséggel lehetett számolni akkor, ha valaki az iskolatáskát is beszerezte.
3: Igazándiból most sem volt jelentős árváltozás. Ugye a forint erősödése az jótékony hatással volt az árakra. Nem volt jellemző az árak emelkedés. Az más kérdés, hogy alapból már viszonylag magas árai voltak a termékeknek az elmúlt évek következtében, de most nem. Talán a 2025-ös árszintet nagyjából lehetett tartani, és táskáknál, egyéb írószereknél is körülbelül ugyanazon az áron mentek a termékek. A szezon után lehet látni, tehát ugye az átlagos kosárérték, amikor egy ilyen elsősnek bevásárolnak, akkor ugye azzal indul, hogyha kell iskolatáska, tolltartó, ez a legnagyobb kiadás, tornazsák, esetleg uzsonnatáska, ez azért, ha jobb minőségűt vesznek, akkor a 30 ezer forint plusz-minusz 10 ezer forintot eléri. Az egyéb iskola szereket, tehát ami a tollak, ez a toll még nekik nem kell, írószerek, ceruzák, füzetek, egyéb ilyen alkalmatosságok az iskolába, azok azért szerintem 10 ezer forint alatt megállnak. Tehát abból látszik azért, hogy az iskolatáska a legnagyobb beruházás, de azért nem csak egy évre. Ezek a modern táskák már legalább 2-3 évet kibírnak. Leginkább azért is szokták őket lecserélni, mert ugye az elsős gyereknek más az ízlése, más minta tetszik, és aztán harmadikos korára már nem biztos, hogy szeretne ugyanazzal a táskával járni, mert már úgy jött, hogy kinőtte. Megnőtt azóta. Körülbelül ennyi a költsége, tehát valahol 30 és 50 ezer forint között megállt beszerzés.
1: Kutyás sétával folytatódott az Európai Sporthét a Nyíregyházi Egyetemen. Mintegy 90-en csatlakoztak kedden a Kutyaktív Egészséges Gazdi Boldog Kutya elnevezésű programhoz. Az Európai Sporthét eseménye az aktív életmód népszerűsítése mellett az állatbarát közösséghez is szólt. A programhoz hallgatók, oktatók és munkatársak mellett külső érdeklődők is csatlakoztak, többen kutyájukkal érkeztek. A regisztrációt követően a résztvevők erdei sétára indultak. A programot a Testnevelés és Sporttudományi Intézet munkatársai szervezték azzal a céllal, hogy a mozgás és az egészségtudatos életmód népszerűsítését közösségi élménnyel kapcsolják össze. A Kutyaktív program a szeptember 21-24-e között zajló Európai Sporthét 4 napos egyetemi programsorozatának része volt. Ismét fagyos volt a hajnal. A csillagászati ősz második napján 3 meteorológiai állomáson is 0 Celsius fok alá csökkent a hőmérséklet 2 méteres magasságban, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán csütörtökön. Azt írták, a leghidegebbet csütörtök hajnalban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson regisztrálták, ahol -1,1 fokig hűlt le a levegő. Ez azonban elmarad az erre a napra vonatkozó minimum hőmérsékleti rekordtól. Szeptember 24-én ugyanis 3 helyen is mértek kereken -3 fokot, 1902-ben Nyíregyházán, 1907-ben Kaposváron és 1948-ban Putnokon. Hozzátették, a talaj mentén ezúttal is több helyen fagyhatott. Szeptember 23-án volt egyébként az őszi napéj egyenlőség, mellyel megkezdődött a csillagászati ősz.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Később, vagyis augusztusban indult a tanszervásárlási szezon, mert a szülők kivártak az iskola kezdési támogatás miatt. Ezt mondta rádiónknak Csalami István, az egyik nyíregyházi papírszaküzlet tulajdonosa. Egyébként már júniusban elkezdik beszerezni a szülők a kisiskolások tanszereit. Csalami István arról is beszélt, hogy a 2026-os szezonban nem emelkedtek az árak az előző évihez képest. Átlagban 30-50 ezer forint közötti költséggel lehetett számolni akkor, ha valaki az iskolatáskát is beszerezte. Csalami Istvánnal Gál Tamás beszélgetett.
2: A témánk pedig szezonértékelő, hát arra lennénk kíváncsiak, hogy az idei szezon hogy telt önöknél. Ha jól emlékszem, akkor 2025-ben nem volt áremelkedés a tanszereknél. Az idén mire számíthatott az, aki szerette volna beiskolázni a gyermekét?
3: Igazándiból most sem volt jelentős árváltozás. Ugye a forint erősödése az jótékony hatással volt az árakra. Nem volt jellemző az árak emelkedés. Az más kérdés, hogy alapból már viszonylag magas árai voltak a termékeknek az elmúlt évek következtében, de most nem. Talán a 2025-ös árszintet nagyjából lehetett tartani. Táskáknál, egyéb írószereknél is körülbelül ugyanazon az áron mentek a termékek.
2: Hát akkor beszéljünk egy átlagos beiskolázásról, tehát hogy mármint egy általános elsős beiskolázásáról. Átlagban mennyi forintba kerül ön szerint? Tehát mennyi volt a
3: kosárban? Hát ugye most már szezon után lehet látni, tehát átlagos kosárérték, amikor egy ilyen elsősnek bevásárolnak, akkor ugye azzal indul, hogyha kell iskolatáska, tolltartó, ez a legnagyobb kiadás, tornazsák, esetleg uzsonnatáska. Ez azért, ha jobb minőségűt vesznek, akkor a 30 ezer forint plusz-minusz 10 ezer forintot eléri. Ha az egyéb iskola szereket, tehát ami a tollak, ez a toll még nekik nem kell, írószerek, ceruzák, füzetek, egyéb ilyen alkalmatosságok az iskolába, azok azért szerintem 10 ezer forint alatt megállnak. Tehát abból látszik azért, hogy az iskolatáska a legnagyobb beruházás, de azért nem csak egy évre. Ezek a modern táskák már legalább 2-3 évet kibírnak. Leginkább azért is szokták őket lecserélni, mert ugye az elsős gyereknek más az ízlése, más minta tetszik, és aztán harmadikos korára már nem biztos, hogy szeretne ugyanazzal a táskával járni, mert már úgy, hogy kinőtte, megnőtt azóta. Körülbelül ennyi a költsége, tehát valahol 30 és 50 ezer forint között megállt beszerzés. Most ugye mindenki kapott az önkormányzattól ilyen tanszercsomagot, az alsó tagozatosok, ezért arra számítottak a szülők, tehát lehetett látni, hogy azoknak a termékeknek a fogyása, amik ugye előre tudták, hogy mik lesznek a tanszercsomagban, azokból azért kevesebb fogyott.
2: Összefoglalva, hát nagyon profánul fogom megkérdezni, hogy az önök tapasztalata mi ilyenkor? Van pénzük az embereknek?
3: Erre van.
2: Vagy spórolósak?
3: Spórolósak, de erre azért szánnak. Tehát azért fontos, hogy a gyermek jól érezze magát az iskolában, szép holmia legyen, szeressen vele dolgozni, jó minőségű legyen, ne törjön ki a hegye. Tehát erre azért odafigyelnek a szülők, és erre találnak pénzt. De igyekszünk mi is azért ilyenkor a gyártókkal együtt komoly akciók vannak. Tehát éppen szoktam mondani, hogy más termékforgalmazók, amikor szezon van, például egy szállodában, amikor szezon van nyáron, akkor felmennek az árak. Az írószeresek, amikor szezon van, leviszik az árakat. Tehát kicsit másképp működünk, mint általában a kereskedelem. Tehát akkor vannak kedvezmények, amikor tényleg igazán szükség van rá.
2: Na hát ez jó hír ebben a szegmensben. Talán azért is, mert hogy az egy luxus, nem? Ez pedig egy másfajta történet.
3: Hát igen. Ki hogy éli meg ezt a történetet? Ugye kicsit nehezen indult a szezon, mert volt ez az ígéret, hogy lesz iskolakezdési támogatás, és ennek a mikéntje még nem tisztázódott, hogy ki fog kapni, és mennyit fognak kapni, meg hogyan lesz, addig azért kivártak a szülők, hogy akkor várjunk vele, hát ha kapunk, és akkor valahogy el kell vele számolni, számlát kell róla kérni, vagy bemutatni, vagy eltenni, és ugye nem tudták, hogy most kérjen szám, ne kérjen, hogy legyen, mit legyen. Így aztán zömébe augusztus hónapra tolódott az iskolaszerek beszerzése.
2: Egyébként nem augusztus.

0: aztán az az augusztus, amikor egy kicsit nyűgösebb volt, akkor egy kicsit nagyobb volt a forgalom, mert valamilyen oknál fogva nem tudni miért, erre gondolunk, az emberek átolták a vásárlásaikat augusztus hónapra.
1: Egyébként van olyan szülő, aki már előtte majdhogy nem egy évvel megveszi az iskolatáskát szezon végén, gondolván azt, hogy akkor 50%-kal hátha olcsóbb, mert hogy a gyerkőce majd egy év múlva lesz iskolás, akkor lesz rá igény, de hát azért gondolkodik előre.
0: Igen, igen, vannak ilyenek is, akik arra gondolnak, hogy most, amikor lát egy jó mintát, esetleg akciós áron, akkor megvásárolja, szülője válogatja, meg ugye a gyerek is mennyire készül az iskolára. Ha ő nagyon szeretné, akkor már ez az óvodás nagycsoportos vége fele általában megjelennek ezek a vásárlások, ezek az igények.
1: Vannak most divat termékek?
0: Igazándiból olyan nagy sláger termék, mint annak idején a Disney termékekhez kapcsolódóan, vagy a Mici Mackó, vagy hasonlók, azok most úgy nincsenek. Van Minecraft, meg néhány ilyen felkapott figura, de nincs az a mennyiségű licences termék, mint régebben. Az az igazság, hogy a licensz termékek forgalmazásához a licenszengedélyes nagyon megkéri a licenszek árát, és ez nagyon megdrágítja a terméket. És aztán próbál minden gyártó olyan mintákkal, ami nagyon szép, mint a nagyon jó, aranyos ló, stb. Nyuszika, de nem biztos, hogy licenszes termék.
1: És ez önöket egyébként hogy érinti már, mint a tekintetben, hogy jó, hogyha vannak ilyen felkapott licenszes termékek, vagy sem?
0: A licenszes termék egy magasabb álszínvonalat képvisel, nem biztos, hogy minőségben magasabbat, de a kivitel a mintája miatt magasabb az álszínvonala. Nekünk igazándiból ez a választékot bővíti, és tartjuk, lehetőséget kell biztosítani kedves vevőnek, hogy megtalálja azt, amit keres.
1: Összességében elégedettek akkor az idei szezonnal? Egyébként mi mondható el így beszélgetésünk végén?
0: Igen, azt lehet mondani, hogy tavalyi szinten realizálódott a forgalom. Növekedést azt lényegesen nem tapasztaltunk, de végül sikeres szezont zártunk.
1: És mire számítanak így két szezon között?
0: Csendre. Tehát ilyenkor azért a forgalom a töredékére esik. Ugye csak a hiánypótlás van, vagy egy-egy olyan különleges dolog készülnek majd a télapóra, a karácsonyra, csak akkor a dekortermékek, vagy azokhoz szükséges eszközök, azok egy kicsit fellendülnek. Január-február környékére betelnek az első füzetek, elfogynak, tehát ilyenek, de iskola szezonos termék az majd legközelebb a következő iskola kezdés előtt fog fogyni.
2: Később, vagyis augusztusban indult a tanszervásárlási szezon, mert a szülők kivártak az iskola kezdési támogatás miatt. Ezt mondta rádiónknak Csalami István, az egyik nyíregyházi papírszaküzlet tulajdonosa. Egyébként már júniusban elkezdik beszerezni a szülők a kisiskolások tanszereit. Csalami István arról is beszélt, hogy a 2026-os szezonban nem emelkedtek az árak az előző évihez képest. Átlagban 30-50 ezer forint közötti költséggel lehetett számolni akkor, ha valaki az iskolatáskát is beszerezte. Csalami Istvánnal Gál Tamás beszélgetett.

0: Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, a műsort készítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától, Katona Bélától. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Péter apostol első levele, első fejezetének 13. verséből hallgassuk meg. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Az embernek szüksége van arra, hogy fegyelmezze magát. Az értelmünket is szükséges fegyelmezni. Gondolatainkat is szükséges irányítani, különösen arra, hogy Isten mit ígért nekünk Jézus Krisztus feltámadása által. Ezt Péter apostol így írja: legyetek józanok. A józanság a részegség ellentéte. A részeg ember nem tud vigyázni magára. Az alkohol vagy a drog hatására az ember elkábult állapotban van, és ilyenkor nem tud helyesen dönteni. Már nem tud világosan gondolkozni. Ha a befolyásoltság állapotába kerül valaki, olyan döntéseket hozhat, ami később fájdalmat jelent neki. Az ilyen emberek egy idő után nagy mélységben találják magukat, ahonnan a maguk erejéből nem tudnak kikászálódni. Nem csak az alkohol vagy a drog mérgezheti az ember életét. Sok minden elkábíthatja az embert. Az anyagiak, a bankkölcsönök vagy a karrier. Ezek az elején ártalmatlan dolgoknak látszanak, de jó óvakodni tőlük. Elvakíthatja a szülőt, ha mindent egy lapra tesz fel a gyermeke boldogsága érdekében. Anyagiakban mindent megad neki, de nevelésével már nincs ideje foglalkozni. Sokszor a pénz nagy hajszájában megromlik a házastársak között is a szeretett kapcsolat. Látszatra sok minden szép, ragyogó, de az ember addig hajszolja magát, míg nem csak önmaga, hanem egy egész család tönkre megy. Sok embert kínoz a jövőtől való félelem, az egyedüllét, a betegség, ami miatt problémák adódnak. Mennyi minden tönkre teheti az életünket? Mennyi minden elkábíthat bennünket? Ezért figyelmeztet az apostol: legyetek józanok. Vigyázzatok, éberek legyetek, nehogy visszaessetek kábult, bódult állapototokba. Mit kell tennünk ennek érdekében? Figyelmünket Istenre kell irányítanunk. Szívünket töltsük meg újból és újból a belévetett bizalommal, reménységgel. Hiszen mennyei atyánk megváltott bennünket Jézus Krisztus drága vérén. Aztán gondoljunk arra is, hogy Jézus feltámadt, s általa mi is feltámadunk, és örököljük a mennyei dicsőséget. A mai ige magyarázat Csomai Árpád Bihar Szent Jánoson szolgáló lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Összesen csak nem 11 milliárd forint forrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat, a Hunren Kutatási Intézményei, a Kutatói Kiválóság és a Kutatási Infrastruktúra erősítésére az irányító testület legutóbbi döntései értelmében. A Hunren közleménye szerint a kutatási intézmények 7,7 milliárd forint bértömeg többlet forráshoz jutnak, a Hunren Infra 2026 program keretében pedig 3,2 milliárd forintot kapnak kutatási infrastruktúrájuk működtetésére. Az intézkedések célja a kutatói kiválóság ösztönzése, a versenyképesebb bérek és munkakörülmények támogatása, valamint a korszerű, biztonságos és fenntartható kutatási környezet erősítése. A döntés alapján a kutatási intézmények hálózati szinten két havi, összesen 7,7 milliárd forint bértömeg kifizetésben részesülnek szeptember végéig. A forrás hozzájárul a kutatói bérek további emeléséhez és versenyképesebb szintre történő felzárkóztatásához, a kiemelkedő munkatársak megtartásához, valamint új munkatársak felvételéhez. A Hunren állami finanszírozása tavaly és az idén, valamint a következő évekre vonatkozóan is jelentősen nőtt, írták a közleményben. A Hevesi templom 100 évvel ezelőtti alapkőletételére emlékezett a helyi református közösség, hálát adva a gyülekezet új közösségi házáért is. A tiszáninneni református egyházkerület részét képező gyülekezet templomában több eredeti részlet is megmaradt, ilyenek a fa szószék és mózes szék, valamint az eredeti padok és belső padozat. Az ablakokat a hívek adományából készítették el 1935-ben az adományozó családok nevéinek a feltüntetésével, mondta Mészáros Ildikó, a hevesi gyülekezet lelkipásztora. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság csütörtökön. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban, a közelmúltban Moldovában is felbukkant. A hatóság megkezdte a szükséges karantén intézkedések végrehajtását, ismertették. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. A közvetlen kártétel is jelentős lehet, nagy egyedszám esetén a folyamatos szívogatással jelentősen legyengítik a növényt. Ennél is nagyobb kárt okozhat azonban a másodlagos, közvetett hatás, mert a szúrási sebek és váladék a kórokozók és más kártevők megjelenését is elősegítik. Észak-Amerikában helyenként a szőlőtermés 90%-ának elvesztését is okozták a kabócák. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. A pöttyös lámpahordó kabóca fiatal nymfái jellegzetes fekete-fehér, később vörös-fekete-fehér mintázatukról ismerhetők fel. A kifejlett kabócák előső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, hátulsó szárnyaikon pedig piros színezet látható. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kéri, hogy a rovar észlelése esetén haladéktalanul tegyenek bejelentést a hatóságoknak, ehhez csatoljanak fényképet, valamint adják meg a pontos helyszínt is. Ismét fagyos volt a hajnal, a csillagászati ősz második napján három meteorológiai állomáson is 0 Celsius fok alá csökkent a hőmérséklet 2 méteres magasságban, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán csütörtökön. Azt írták, a leghidegebbet csütörtök hajnalban a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei Nyírtasson regisztrálták, ahol mínusz 1,1 fokig hűlt le a levegő. Ez azonban elmarad az erre a napra vonatkozó minimum hőmérsékleti rekordtól. Szeptember 24-én ugyanis három helyen is mértek kereken mínusz 3 fokot. 1902-ben Nyíregyházán, 1907-ben Kaposváron és 1948-ban Putnokon. Hozzátették, a talaj mentén ezúttal is több helyen fagyhatott. Szeptember 23-án volt egyébként az őszi napéj egyenlőség, mellyel megkezdődött a csillagászati ősz.
0: Az időjárásról.
1: Több órára kisüt a nap, majd erősen megnövekszik a felhőzet, átmenetileg beborul az ég, keleten néhol kisebb zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Török Bálint és Budaörs között rendkívül nehéz kerékpárral közlekedni a hatalmas autóforgalom és az M1-es autópálya miatt. A megoldás már 20 éve létezik papíron, ám a kerékpárút eddig nem készült el. Pontosabban, mai műsorunkban meghallgathatják, hogy lelkes civilek végül 20 nap munkával hogyan hoztak össze méterenként alig 10.000 forintból a hivatalosan megálmodott kerékpárút nyomvonalán egy műszakilag jóval egyszerűbb túraútvonalat. Vendégünk Szalai László, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagja.
2: Most adtak át 10 km kerékpárútat, 1,9 milliárd forintba került. Uram, a kiszámolja 190.000 forint egy méter kerékpárút. Mi tudja, mennyiből hoztuk ki? 10.000 forint volt nekünk egy méter. És azért lett ilyen sok, mert közel több mint 500 millióba került a híd, ami 6 méter volt. Tehát egyszerűen potam összegből lehet összehozni kerékpáros infrát, ha az ember ennek a taktikai urbanizmusnak a keretében felvállal bizonyos kockázatot.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban tehát Szalai Lászlóval, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagjával beszélgetünk erről a Török Bálint és Budaörs között kialakított kerékpáros túraútvonalról. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Húsz év óta vártak egy kerékpárútra a Budaörs és Törökbálint között közlekedők, ám hiába szerepelt annak nyomvonal a fejlesztési terveken, nem készült el. Aztán budaörsi apukák a kezükbe vették az irányítást, és maguk készítették el. A nyomvonal alapját egy évtizedek óta használaton kívüli ipari vasúti vágány csonkja adta, ezt előbb kitisztították az ott kinövő kisebb akácfáktól, majd zúzott kővel és mart aszfalttal töltötték fel. Egy alagutat ki kellett takarítaniuk az ott felhalmozott szeméttől, és egy szakaszon rámpát is kellett készíteniük a szintkülönbség miatt. A legkomolyabb kihívást pedig az adta, hogy egy patakra hidat kellett tervezniük. A 6 méteres átkelő végül az éke lett a kerékpáros túraútvonalnak, még díszkivilágítást is kapott az átkelő. A munkálatokkal mindössze 20 nap alatt végeztek. Szalai László, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagja azt mondja, az ország tele van hasonló helyzetben lévő, csak fejlesztési listákon létező kerékpárutakkal. Szerinte megoldás lehetne az, ha a törvényi háttér módosulna, és csökkentett műszaki tartalommal is készülhetnének utak, amelyeket kerékpárral is kényelmesen lehetne használni. Példaként említi, hogy az általuk összehozott Törökbálint és Budaörs közötti szakasz méterenként alig 10 000 forintba került, míg egy a közelmúltban átadott hivatalos kerékpárút méterenként 190 ezer forintba. A részletekről Szalai Lászlóval, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagjával beszélgettem.
2: Én szeretném, ha onnan kezdenénk ezt a történetet, hogy mielőtt elkészült ez a bringa túra útvonal, milyen hiányosságot per lehetőséget láttak Törökbálint és Budaörs között civilek, amit be lehetett tölteni?
3: A három apuka összefogott még 2024-ben, vagyis hát jött nekik egy gondolat, hogy csinálnak egy bringával járható útvonalat, hogy a gyermekekkel biztonságosan tudjanak bringázni Budaörs és Törökbálint között. E két városban ugye gyakorlatilag mindenki autóval közlekedik, nagyon forgalmas az úttest, tehát életveszély ott közlekedni, főleg gyerekkel. Tehát még a felnőttek sem nagyon vállalják ott be a közlekedést kerékpárral. Nekünk a mottónk az az volt, hogy mondottam ember küzdj és bízva bízzá, ugye Madácstól, és ezt a három apuka magáénak vallotta még 2024 márciusában. Gondoltak egy nagyot, csinálnak egy bringával járható utat Budaörs és Törökbálint között, amit ugye az előbb elmondtam, mert gyakorlatilag ott nem lehetett kerékpározni gyerekekkel, és az alapgondolatot az adta, hogy Budaörs és Törökbálint között van egy több mint 30 éve felhagyott iparvágány, mely nyomvonal kitűnő lehetőség egy biztonságos kerékpáros túraútvonalnak. Az elképzelés realitását az is alátámasztotta, hogy a hivatalos tervekben erre haladna a Budaörs-Budakeszi Törökbálint agglomerációs kerékpárút, tehát ezt az útvonalat szakemberek jelölték ki, hát csak épp elfelejtették megépíteni az elmúlt évtizedben, mint úgy jó pár kerékpárútat az országban. Hát szóval így adódott, hogy az anyukák, apukák összefogtak, és egy babasúr után eldöntötték, hogy ők bizony még ebben az évszázadban alkotnak ide valamit. Én tavaly, 2025 tavaszán szintén egy ilyen babazsúron ismertem meg a szülőket, és megmondom őszintén, miután megismertem elképzelésük részleteit, nekem nem volt kérdés, hogy mint a Magyar Kerékpáros Klub Törökbálint titkára teljes mellszélességgel támogatom a projektet. Azért tavaly hivatalokat kerestük meg, meglett emberek vagyunk, nem akartunk kockáztatni egzisztenciát meg stb. És ezért azért csak megpróbáltuk, hogy hát ha a hivatal mégis tudna valamit csinálni, vagy segíteni, de sajnos rájöttünk egy idő után, hogy teljességgel esélytelen, hogy itt a elkövetkezendő 10 évben ezt megcsinálják. És akkor így jött el 2026. Hát úgy történt, hogy volt egy messenger csoportunk, én voltam olyan szempontból a főkolompos, hogy a nyomatásban, tehát írtam nekik, hogy most vagy soha, koratavasszal vagy elkezdjük a munkát, vagy nem. És elkezdtük. És aztán a messenger csoportban lettek először kb. Olyan 10, aztán 20. Hát a munka az úgy történt, hogy először a sinek között a növényzetet kilitkítottuk. Hát ezután szembesültünk az első, hát nem tudom, technikai problémával, vagy hogy lehet ezt mondani, egy másfél méteres szintkülönbség képében. De szerencsére, mivel alapvetően műszaki beállítottságú csapat jött össze, két vasárnap beáldozásával sikerült egy 6 méter hosszú rámpát létrehozni. Aztán ezután következett a murva rendelés, mely az egész projektnek a legdrágább tétele volt. Mondjuk úgy történt, hogy az eredeti elképzelés az volt, hogy csak egy murvás út készül, aztán a vakszerencse, vagy nem tudom, Isten segedelmével, vagy nem is tudom, hogy mondjam, úgy történt, hogy sikerült rengeteg martaszfaltot kapnunk ajándékba. És innentől kezdve emelkedett a műszaki tartalom, gyakorlatilag tényleg egy kerékpárutat lehetett létrehozni. Fogadtunk egy gépest, aki behordta az anyagot, és utána mi egy kölcsönzött lapvibrátorral döngöltük végig a elkészült utat. Hát május végére az út gyakorlatilag elkészült, de akkor megint egy újabb kihívással találtunk magunkat szembe. Az útvonalon sajnos van egy patak, amerre hidat kellett ácsolni. Na hát itt megint megpróbálkoztunk az önkormányzattal, de ők hát sajnálatos módon nem tudtak ebben segíteni. És akkor hát összedugtuk a fejünket, mivel a csapatban volt egy építőmérnök is, így igen hamar egy vashídnál döntöttünk. Ez azért történt, mert ennek volt talán a legegyszerűbb a kivitelezése, és mi meg tudtuk csinálni, és gyorsan kivitelezhető volt. Nagyon lelkesek voltak a anyukák is, tehát a hölgyek is részt vettek a készítésben. Volt, hogy szemerkélő esőben betoroztuk például a hídfőket. A Törökbálinti Kerekdob Egyesület segítségével sikerült ezt a hidat megépítenünk, tehát anyagi segítséggel, mert ugye azt el is felejtettem mondani, hogy ennek nem csak lelkesedés kellett, hanem hát anyagi hozzájárulás is. És a Kerekdob Egyesület segítségével sikerült csinálnunk egy 6 méter hosszú ilyen vasszerkezetű hidat. A csapatunk büszkesége egyszerűen szerintem teljesen, hogy mondjam, gyári, biztonságos. Esetleg a Facebookon majd meg lehet nézni, ilyen kis világítással is elláttuk, ilyen hangulatvilágítással. Úgyhogy nagyon-nagyon jó pofa lett. Amiben a lényeges, hogy itt említettem, hogy itt már lehet, hogy 10 éve lehetett volna kerékpárút, de úgyha aki ugye a kerékpáros infrastruktúrákkal úgy foglalkozik, úgy országos szinten, az úgy láthatja, hogy sokszor nem, hogy 10, 20, 30 év alatt nem történik semmi. És ez a csapat, ez 20 év helyett 20 nap alatt összehozta ezt az egészet. Tehát itt egy elég nagy, hogy mondjam, kontraszt van. Tehát tulajdonképpen egy 1,7 km hosszú útvonal jött létre, amiből 450 méter az, ami kis túlzással egy kerékpárút lett. 1270 méterre meg egy kisforgalmi utcán lett kijelölve a kerékpáros útvonal. Hát ahogy említettem, Pályi Dániel volt az ötletgazda, úgyhogy amikor a úgymond avatás történt, akkor hát ő is átvághatta a szimbolikus szalagot. De a legjobban a gyerekek örültek, amikor ilyen avatást tartottunk, mert hát tulajdonképpen az egész projekt ő miattuk merült fel, és miattuk itt lett megvalósítva. Na most a visszajelzések, mi ugye reménykedtünk, hogy hát pozitív lesz, de hát ugye akkor még semmiről nem tudhattunk az elején. Nekem nagyon sok pozitív ilyen visszacsatolást kaptam. Tehát amikor az ember kezét ott szorongatják, hogy örülnek, hogy megcsináltuk ezt az utat, mert ugye nem csak a kerékpárosoknak jó, hanem ez Budaörs nyugatnak a lakott övezete, és innen a Törökbálinti vasútállomás, hogy mondjam, pár száz méterre van, amit eddig nem tudtak megközelíteni gyalogosan. És többen is már egyrészt mondták, meg hát láttam is, hogy hétköznaponként tudnak munkába járni, úgyhogy most már mennek vonattal, és nyugodtan ott végsétálnak a, hát ez ilyen kis hangulatos erdei, ilyen mondhatom erdei szakasznak, tehát nagyon hangulatos lett az útvonal. Van, aki például ott dolgozik, és szintén gyalogosan nem tudott csak ezen a említett forgalmas út szélén közlekedni, hát az nagyon veszélyes. Úgyhogy alapvetően pozitív, tulajdonképpen negatív visszajelzésről nem is tudok. Hát ugye tulajdonképpen az a jó, hogy hát minden jó, ha vége jó. Hát megmondom őszintén, a legjobban a MÁV-tól tartottunk, mert hát azért utána néztünk ugye a papíroknak, és hát hiába 30 éve nem használták a vágány maradványait, mert már ott rozsdászolott minden, meg hiába adták el a szakasz többi részét. Papíron ez a szakasz még használatban lévő iparvágány volt. Úgyhogy ez így kicsit kockázatos volt, de hát ugye tudtuk, hogy ott már soha nem közlekedhet már vonat. Hát ugye úgy történt, hogy ugye júniusban megjelent a Telexen egy ilyen cikk, és hát azután igen hamar megtalált minket, jobban mondva engem a MÁV területi igazgatósága, melytől egy dörgedelmes levelet kaptam, hogy hát milyen engedély alapján csináltuk meg, hogy kerültünk mi oda. Hát kérték ugye az engedélyt, hogy küldjük el, hát nem volt, úgyhogy kár volt tagadni. Hát válaszlevelemben kértem az illetékes igazgató urat, hogy hát próbálj elvonatkoztatni a jogtól, és mint szülő családapa érezze át a tehetetlenséget, mely végül tettekbe fordult. És képzelj el, kiderült, hogy jól gondoltuk, ezt a maradvány szakasz már sohasem lesz használatban. Gyakorlatilag a MÁV majdnem, hogy örömét fejezte ki, hogy hát itt valami történt, és a jogi procedúra elindult oly formán, hogy a Törökbálinti önkormányzat fogja átvenni ezt a vasúti szakaszt, vagy nem is tudom minek mondani, mert mondom, ezt már 30 éve nem használták. És a Török Bálint önkormányzat pedig, tehát hogy az elején említettem, ez egy hivatalos kerékpáros útvonal, egy úgynevezett Zöld Bálint projektnek benne van ez a kerékpárút a tervekben. És értelemszerűen a Török Bálint önkormányzat így örülni fog annak, hogy a kezébe kerül a terület, és akkor már valamivel könnyebben tudják majd hát a végleges verziót elkészíteni, majd valamikor a jövőben.
2: Mert hogy azt remélik, hogy egyszer ez egy a jogi szabályoknak megfelelő kerékpáros út lesz majd, gondolok itt szélességre, aszfaltozásra, vonalfestésre, akármire?
3: Igen, igen, igen, tehát teljesen adottak a feltételek, tehát ugye itt a sínek megvoltak, és egy kerékpár útnak a minimális szabvány szélessége 150 centi. Na most itt a sínek között 143 cm van, tehát ez hivatalosan nem is felelhetne meg kerékpárútnak, ezért nem is tudom már melyikünk vagy kitalálta ki, hogy tulajdonképpen túra ösvénynek lett apostrofálva, mert kerékpáros túra ösvény, és ezáltal úgymond a szabványnak jelenleg nem kell, hogy megfeleljen. A későbbiek folyamán viszont teljesen adott, mert ha a fineket felszednék, és esetleg még a vasúti, ezeket a betonajzatokat eltávolítják, akkor ott egy 2 méter széles, csodálatos, tökéletes kerékpárút megvalósítható az önkormányzat vagy az állam által. És még egyszer ismétlen, tehát ez egy kijelölt útvonal, tehát ez itt majd egyszer kerékpárút lesz hivatalosan, csak egyszerűen, hát sajnos nem élünk addig, amíg ezek a projektek megvalósulnak, így mi ennek kicsit hát elébe mentünk. És próbáltuk, hogy szokták mondani, felkavarni az állóvizet. Én egyelőre úgy látom, hogy bejött, de bármi lehet azért, mert egyelőre ez egy nem egy hivatalos kerékpárút, ez egy túraösvény. És mindenki csak saját felelősségére használhatja, a MÁV is kiragasztott ilyen papírokat, hogy ott nem lehet közlekedni. De hát ugye lehet közlekedni, csak nem szabad. Ez egy ilyen érdekes elállás.
2: Gondolom ez ilyen jogi megközelítés lehet, hogy ha történne valamilyen baleset vagy probléma, akkor erre hivatkozhat mondjuk a MÁV, hogy ők kitették ezt a felhívást.
3: Igen, igen, igen, úgyhogy mi úgymond örültünk is neki, mi is kitettük, megmondom őszintén, egy ilyen táblát, mert igen, van egy ilyen, hogy most ott valaki elesik, akkor hát akkor az kinek a felelőssége? Hát nem tudom, engem a szüleim úgy oktattak, ha én elesek, akkor az én felelősségem. Ha megbotlottam, most már kicsit új világ van, és hát mindig a másikban kell keresni a hibát. Én ezt nagyon károsnak tartom, mert így most fölismerve, hogy a rengeteg hivatali beszélgetések után, tehát ettől a felelősségtől retteg mindenki, ezért nem mernek csinálni például kerékpárutat, mert mi van, ha ott valaki elesik? Ilyen szellemben nem lehet élni. Hogy állandó rettegés, hogy most mi van, ha valaki elesik. És akkor inkább nem csinálunk semmit. Tehát inkább akkor ne menjen kerékpárral az ember, üljön autóba, mert mi van, ha elesik. Én ezt károsnak tartom nagyon.
2: És hogy idézél be, hogyan szavaztak végül a kerékpárosok? Ugye eltelt egy nyár, meg a szeptemberen is lassan túl vagyunk. Említett néhány példát, akik mondjuk gyalog is használják ezt a bringa túra útvonalat. A kerékpárosok mennyire vették igénybe, mekkora forgalom van rajta? Félnek-e attól, hogy elesnek, vagy a kétkerekükkel szavaznak, hogy erre szükség volt?
3: Én láttam jó pár családost, volt, aki így csak eljött kipróbálni, láttam sétáló gyerekeket, akik ezáltal át tudtak menni a Török Bálintra, mit tudom én, a vasútállomásra, vagy a közeli áruházba, ahova eddig nem tudtak elmenni. Az elején volt róla szó, hogy kitettünk hivatalosan egy ilyen számlálót, de az végül nem jött össze, úgyhogy ez csak ilyen, hogy szoktam, nagyon szubjektív. Ugye az ember nincs ott reggeltől estig, tehát mi nem számoljuk. Hát volt olyan, hogy senkivel se találkoztam, és akkor volt olyan, hogy ott voltam, mit tudom én, egy 10 percet, és jöttek 5-en. Tehát konkrét számokat egyelőre nem tudok, de nagyon örülnek az emberek, és használják, főleg hétvégén. Talán az mindent elmond, hogy az egyik ilyen jó ismerős abban az utcában lakik, ahol ez a kerékpáros útvonal ki lett jelölve, és hát most úgy kicsit viccesen panaszkodott, hogy meg 5-szöröződött a kerékpáros forgalom. Mondjuk nem volt nehéz, mert addig valószínűleg nulla volt, hisz tehát ott nem lehetett menni sehonnan, sehova, abból az utcából, most meg ugye egy ilyen kerékpáros átkötő útvonal lett belőle. Tehát biztos, hogy használják, de konkrét számunk nincs.
2: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Utána pedig folytatom a beszélgetést Szalai Lászlóval, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagjával. Maradjanak velünk!
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében 0 volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági miniszterei tömörítő versenyképességi tanácsülését megelőzően a miniszter elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. A költségvetési fegyelem rendkívül szigorú, melynek alapja a korrupcióval szembeni zéró tolerancia és a korábbi kormányzati gyakorlattól eltérő takarékos gazdálkodást tette hozzá. Véleménye szerint ez a növekedés záloga, fogalmazott a gazdasági és energetikai miniszter. Megújult a Felsőzsolcai vasútállomás a MÁV országos állomás felújítási programjának keretében, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán csütörtökön. Vitézi Dávid szerint 1983 óta nem végeztek átfogó felújítást az állomás épületén. A most befejezett munkák eredményeként az épület kívül belül megújult, korszerű, biztonságosabb és akadálymentesebb környezet várja az utasokat. Felújították az állomásépület homlokzatát, kicserélték a nyílászárókat, az épületet és a parkolót akadálymentesítették, korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, rendezték az épület környezetét, valamint fedett kerékpártárolót is létesítettek, továbbá új kamerás megfigyelő riasztó és beléptető rendszert telepítettek Felsőzsolcán, írta a miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, hogy az állomás felújítási program keretében országszerte több mint 30 állomást és megállóhelyet újítanak meg. A Nemzeti Park igazgatóságok vezetésére 120 pályázat érkezett, közölte az élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Nagyon jó látni, hogy ennyi kiváló szakember érzi magáénak a feladatot, és kész felelősséget vállalni a legféltettebb természeti kincseinkért, valamint a nemzeti parkjaink jövőjéért, írta bejegyzésében Gajdos László. A politikus közölte, a pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban, a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. A pályázati kiírás szerint az új vezetők november 1-én léphetnek hivatalba. Szűrések, mozgás, tánc, egészségügyi és bűnmegelőzési programok, a gyerekeket pedig játékos közlekedési és prevenciós foglalkozások is várják szeptember 25-én pénteken a Szent István téren Miskolcon. A közlemény szerint az egészséghez a mozgás, táplálkozás, megfelelő alvás, lelki egyensúly, megelőzés és persze az időben elvégzett szűrővizsgálatok is hozzátartoznak. Ezekre igyekszik ráirányítani a figyelmet a második Miskolci Egészségnap, mely pénteken 9 és 15 óra között várja a városlakókat a Szent István téren. A programba a látogatók is bekapcsolódhatnak, lesz Etka Jóga, délben pedig egy belvárosi, helytörténeti túra indul Reimann Zoltán vezetésével.
0: Az időjárásról.
4: Több órára kisüt a nap, majd erősen megnövekszik a felhőzet, átmenetileg beborul az ég, keleten néhol kisebb zápor előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, folytatom a beszélgetést Szalai Lászlóval, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagjával. Témánk pedig az a kerékpáros túraútvonal, amely Budaörs és Törökbálint között jött létre, lelkes civilek áldozatos munkájának köszönhetően. És akkor még egy dolgot szeretném, ha megválaszolna nekünk, hogy mi ezt, a mi rádiónk az Észak-Magyarországon van, ott hallják ezt a beszélgetést a hallgatóink. Talán nekik nem is annyira fontos, hogy most pontosan Budaörs és Törökbálint között ez az útvonal hogy megy, de azért kértem, hogy mondja el, hogy értsük, hogy mi a helyzet. És azért szerettem volna, hogy ezt mindenképpen bemutassuk a mi rádiónkba is, mert én azt gondolom, hogy ez egy inspiráló történet arra, hogy néhány lelkes, kitartó, civil lelkesedése az mit tud elérni, és ezért kérdezem, hogy ön bátorítana másokat arra, hogyha van Észak-Magyarországon is valamilyen hasonló, akár majd 10 év múlva megépítendő kerékpárútot, gondolkodjanak-e valami hasonlóban civilek, merné őket bátorítani?
2: Igen, merem bátorítani, de csak akkor, ha nagyon körüljárják, és hát nem laikusok kezdenek bele. Tehát, ahogy említettem, nálunk műszaki beállítottságú emberek voltak, építőmérnök, még olyan is volt, aki most jár a egyetemre, tehát két építőmérnökünk is volt, tehát tulajdonképpen mi mondhatom, hogy hát majdnem úgy csináltuk, mint a nagyok. Tehát ez az egyik. A másik, amiért igen, én is ezt szeretném, mert ez, ami itt van, ez országos probléma, és nagyon szörnyű. Tehát, hogy mi az alapvető probléma országos szinten a kerékpáros infrastruktúrákkal kapcsolatban. Amire itt most rájöttünk, mondom, mert mi voltunk a hivatalban többször is, tehát mi nem akartunk kockáztatni, de egyszerűen meg kellett csinálnunk. Szóval az egész folyamat az ilyen kerékpáros infrastruktúráknál olyan bonyolult, olyan túl bürokratizált, hogy mindenki megrettem már az elején, és így gyakorlatilag semmilyen előrelépés nem történik. Én például 2 éve folyamatosan kapom az ígéretet itt Törökbálinton arra, hogy kiadják a feladatot egy kerékpárút megtervezésére. Nem a megépítésre, a tervezés elkezdésére. 2 éve, és semmi nem történt 2 év alatt. Szóval én alapvetően abban látom a hibát, hogy a rendszert, szóval ezt meg kéne reformálni. Ez a rendszer nem jó. Ha a jelenlegi felállásban gyakorlatilag mindenki vért izzad, hogy megvalósuljon egy-egy kerékpáros projekt. Hiába fog most kerékpározni a miniszterelnök úr is, ha nem találnak ki egy gördülékeny folyamatot, egy olyat, amit nem akasztat meg bárki, bármikor, bármivel. És bizony ez nem túlzás. Egy-egy kerékpáros fejlesztést, hiába van már terv és akár engedély is, bármelyik fázisban elkaszálhat bármelyik érintett fél. Márpedig érintett félből millió van, BKK, BKV, közút, műút, elmű, EON, Tigáz, Főgáz, meg gondolom ott Miskolcon is vannak hasonló ilyen hivatalok, önkormányzat, megye, vízügy, stb. És a végén még Mari néni és Jócska bácsi is bele tud szólni. És ami még a kerékpáros infrastruktúránál a probléma, hogy, és ezt így most fokoznám, hogy hát én is szeretnék egy kerékpárútat az egyik helyre, hát pont amit mondtam, amire a terveket ígérgetik nekem. Pár hete egy ilyen Facebook posztban rákérdeztem, hogy kell-e kerékpárút egy nagyon forgalmas út mellé. Hát kérem, pillanatok alatt kaptam az ívet, miszerint a kerékpárútak miatt komplett esőerdőket kell kivágni, és talán még a klímaváltozás is a bringautak miatt van. Aztán villámgyorsan jelentkeztek ugye ezek a zöldek is, vagy hogy szokták mondani, akik amint meghallják, hogy valahova kerékpárutat szeretnének építeni, már az első felvetésnél megjelennek, és fennen hirdetik, hogyha ez a beruházás megvalósul, akkor a 100 lábú éticsigák végét jelenti. Márpedig ugye melyik állatbarát honfitársunk szeretne egy komplett faj kipusztulását egy pár kerékpáros miatt. És ezt nagyon jól adják elő, hogy tök mindegy, hova tervezik a kerékpárutat, ezek a figurák mindig apokalipszis vizionálnak. Tehát itt Budapesten például a Rákospatak mentén szintén ilyen 20 éve nem készül ez az út, akkor például Érden is van, meg Nagytéténben a Duna mentén nem készül el az európai, az EV6-os európai kerékpárút. Mindig találnak valami állatkát, ami csak is ott él, és biztos, hogy kipusztul, ha oda bringázható utat csinálnak. Hát ilyen szellemiség mellett viszont ugye ki mer beleállni egy-egy kerékpáros fejlesztésbe. Hát gyakorlatilag senki, tologatják a papírokat, kicsit hűítik a bringásokat, és közben telnek az évek, évtizedek, és elmegy mellettünk az élet. Szóval én bizakodok a változásban, és ezt a projektet igen, valahogy szeretném fölhasználni úgy, ahogy ön mondta, inspirációra, hogy hát lehet így is. Most például lesz egy megemlékezés Szászalombattán, hát ugye önöktől nagyon messze van, de képzel el, hogy 20 évvel ezelőtt volt, hogy Érd és Szászalombatta között csinálnak egy kerékpárutat, le is raktak gyorsan egy ilyen alapkövet, hogy itt kerékpárút épül. Ennek az alapkőnek a megkoszorúzása most lesz, mert talán mondanom se kell, hogy a kerékpárút az nem készült el. Egy alapkő van, képzelj el, leraktak alapkövet, tehát arra volt kurázsi, és maga a kerékpárod 20 év alatt nem készült el. Tehát itt nem az, hogy ezek a budaörsi apukák most hát hogy kézelték ezt, hát nem tudtak várni egy-két hetet, egy-két hónapot, vagy évet, vagy valamit, nem, itt évtizedeket, tehát nem lehet kivárni, mert a gyerekek felnőnek, az élet elmegy mellettünk, tehát nem mernek belevágni. És ezért jó lenne, ha lenne ez a civil kurázsi máshol is. Erre amúgy van egy ilyen érdekes kifejezés, hogy taktikai urbanizmus. Ez kicsit ez ilyen gerilláskodás, tehát amikor az emberek, a civilek saját kezükbe veszik az irányítást, és egyszerűen nem várnak a hivatalra, mert látják, hogy sose fog megvalósulni. Tehát én biztos vagyok benne, hogy tele van az ország olyan kerékpáros úttervekkel, ami hát életünkben nem fog megvalósulni. Na már most ezek valamilyen szinten ismerősek, ezek az útvonalak. Hát most nem tudom, ott Észak-Magyarországon. Azért mondjuk Észak-Magyarországon szerintem elég jó az ellátás, mert ott a Tokajnál is, meg ott szerintem lehet, hogy önöknél elég jó a kerékpárúttal való ellátottság, de ha mégis olyan helyen lakik valaki, és tudja, hogy oda kerékpárutat terveznek, hát ez mondjuk egy műszaki kis gondolat, hogy tulajdonképpen amikor az ember végsétál egy mezőn, ugye akkor kitaposnak egy ösvényt. És hát a kerékpárosnak az általában az úgy kevés. De ugye vannak ezek a kis, nem tudom, bobketnek vagy minek hívják, ezek a kis bobket gépek, aminek van egy egyméteres ilyen tolólapátja, kicsit eltolja, vízszintessé teszi, megszabadítja az utat a tüskéktől, mert ugye hát a kerékpár az elég érzékeny a defektre. És akkor ha kialakítanak ilyen útvonalat ott, ahova amúgy is lesz majd a következő 20-30 vagy 500 évben, akkor abból ők azzal nem tesznek rosszat. Hát olyan, mintha végiggyalogolnák, mintha kitaposták volna. Csak kicsit rásegítenek. De ismétlem, ez csak akkor lehet, ha tényleg tervekben van, és nem, hogy mondjam, tehát jogilag magánterületet nem érint. Tehát itt most nekünk tulajdonképpen az volt a szerencsénk, hogy mi magánterületet, tehát magánszemélyt nem érintettünk. Mi csak is állami vagy önkormányzati területeket érintettünk. Tehát ez mondjuk nekünk ilyen formán lehet, hogy szerencsénk volt, de szerintem ezt máshol is meg lehet próbálni. Őszinte leszek, készülünk már érdemes az érdiekkel egy a más. Mert ha ezt az Magyarország első gerilla kerékpárútjának hívjuk, akkor már készülünk a második kerékpárútra. Ez Érden lesz valószínű, de hát majd meglátjuk, hogy összejön egy csapat. Mert ugye az a baj, hogy amíg az ember fotelforradalmárkodik, akkor nagyon gyorsan lájkolgat, meg x-elget, meg mondogatja, hogy hát jó, jövök segíteni, vagy stb. Aztán, amikor oda kerül a dolog, hogy na tényleg akkor segíteni kell fizikailag, vagy esetleg hát pénzbeli, anyagi támogatást kell tenni, hát akkor hirtelen meg szokott csapatni a lelkesedés. Úgyhogy így most, hogy ezt mondom, így hát eszembe is jutott, hogy nekem is a készítés alatt, hát volt, hogy amikor ott maradtam egyedül, akkor hát eszembe jutott, hogy mi a francnak vágtunk ebbe bele, de a végén ez meghálálta magát. Van egy olyan mondás is, hogy aki mer, az nyer. Kockázat nélkül nincs nyereség, tehát én nem tagadom, hogy voltak megrettenések már a kezdetekkor, tehát mi lesz, ha beperelnek, lecsuknak, kártérítésre köteleznek, hát, de hát nem volt mit veszíteni, mert ez nem csinálja meg más. Hát sajnos ennyi. Sajnos a mai jogviszonyok között egy kerékpáros infrastruktúra fejlesztés az általában már hanvában holt. Török Bálinton is van egy olyan dolog, képzelj el, nagy tervek vannak, 50 méter kerékpárút, fölújítják a fél utcát, már megvolt a terv is minden, és képzelj el, ha jól tudom, a BKK vagy BKV, mindegy, elkaszálta. Tehát annak a projektnek már el kellett volna készülnie, és most még bele se kezdtek. Tehát pont amit az előbb itt meséltem önnek, hogy bárki, bármikor, bármivel elkaszállhat. Valami nem tetszik neki, hogy nem ott van az a fűszál, nem tud befordulni a busz, bár úgy érzi. És akkor hiába ott vannak az okos mérnökök, akik ezt megtervezték, aki ráadta a pecsétet mindenféle közművek és cégektől. Egyszerűen kész, és megakad az egész. És nem történik semmi, megint eltelik egy év, aztán lehet, hogy még egy. Hát el tudnák mesélni erről egy történetet, ez egy nagyon érdekes. Az Eurovelo 6-os, az körülbelül ugye Budapestet, hát nem tudom ott mennyire ismeri, a Budafoknál úgy vége szakad, és hát Érdre már nem jut ki. És ugye van ez a nagy tétényi szakasz, ahová megtervezték a kerékpárutat. Megtervezte a fővárosi, nem tudom, tanács. Na akkor jött a Nagy-Tétényi önkormányzat, hogy az ott nem jó helyen van az út, kicsit arrébb legyen. És akkor megtervezte a, nem tudom, a nagytétényi önkormányzat is. Akkor jött a fővárosi tanács, hogy hát az nem jó, ne ott legyen. Akkor ne itt legyen, arrébb legyen, fél méterrel arrébb legyen, és állítólag szó szerint ilyen pár méterről volt szó, és hát 20 évvel se készült el. Hát most kész, tologatják, megakasztják. Tehát én bátorítok nyugodtan, hogy aki életveszélyben érzi magát, nem tud közlekedni ott, mert sok autó van, vagy veszélyes, és ugyanakkor tudja, hogy ott már megtervezték. Ja, amúgy általában az összes városnak van KHT-ja, a kerékpáros hálózati terve. Ezek általában nyilvánosak, meg kell nézni, el kell olvasni. Ott a szakemberek ajánlják, hogy hol merre kellene menni a kerékpárutaknak, és abból nyugodtan lehet mazsolázni, csemegézni, és ami egyszerű fillérekből megoldható, én ugye ezzel a Bobcat-re esküszöm, mert ez egy nagyon komoly gép volt, meg lehet csinálni azt, amire lehet, hogy 20 éven belül egység is lesz.
1: Mindehez, ha felmerül egy ilyen ötlet valahol, akkor mit gondol a Magyar Kerékpáros Klub helyi illetőségű vezetője, tagjai, vagy országos szinten bármilyen tanácsot, segítséget, ötletet tudnak-e nyújtani, vagy ez ahhoz azért nagy falat, hogy ilyet ígérjen most?
2: Ez emberfüggő. Ugye ez, amit mi csináltunk, egy jogszerűtlen, ez gerilla akció, tehát aki jogkövető, az ugye nem mondhatja azt, hogy jaj, ezt csináljátok, mert jó lesz. De ugye van a másik fele, akik ugye mi vagyunk, akik viszont azt mondjuk, hogy hát egy bizonyos ponton a jogszerűséget felül kell bírálja az életszerűség vagy az észszerűség. Tehát mi ezen az elven indultunk el, hogy jogszerűen persze ez nem okés, de az életszerűség meg az észszerűség azt kívánta, hogy ezt ebbe belemerjünk vágni. Például Miskolcon van kerékpáros klub, szerintem én úgy emlékszem, a Magyar Kerékpáros Klubnak ilyen helyi területi szervezete, de így most konkrétan nem tudom, hogy ott kihez forduljanak, de érdemes jól körüljárni, tehát ha van egy hallgatólagos beleegyezés, akkor nyitott kapukat döntögetnek az olyanok, akik esetleg egy ilyenbe belevágnak.
1: Viszont ebből következik szerintem az, hogy amire utalt pár perccel ezelőtt már, hogy jó lenne változtatni ezeken a szabályokon, de most lát-e erre esélyt, most egy új kormányzat állt föl Magyarországon, lát-e esélyt arra, hogy akár a Magyar Kerékpáros Klub javaslatait befogadva egyszerű

0: láttuk bizonyos helyeken, hogy a csökkentett műszaki tartalom, tehát végül is sokan rá sűrtoznak az aszfalttól, hát nem kell tükrösima aszfaltút, sőt, még talán múlva se kell. Hát sok helyen ilyen döngölt föld alapú útvonalat, turista utak vannak, amit a ilyen BMX-esek, milyen kerékpárosok tudnak használni, mountain bike-osok. Tehát azon is tökéletesen el lehet menni, és akkor eleve sokkal olcsóbb, és másrészt van egy olyan dolog, hogy tudja, mint a tyúk és a tojás esete, hogy melyik volt előbb, ugye? Na most a kerékpáros infráknál ugyanez van, hogy hát ugye látják, hogy nincsenek kerékpárosok, hát akkor nem kell kerékpárút. Na de azért nincsenek kerékpárosok, mert nincsen biztonságos kerékpárút. Egy csökkentett műszaki tartalmú beruházással végül is meg lehet azt nézni, hogy na mekkora igény van rá. Tehát végig túrnak egy ösvényt, vagy akármit a patakparton, és ott elkezdenek bringázni, és sokan bringáznak, akkor már lehet azt mondani, hogy oda nem csak döngölt út kell, hanem murvázott út, és ha nagyon sokan közlekednek, akkor aszfaltos út. De így lépésről lépésről nyugodtan meg lehet csinálni, nem kell egyből egy 2-3 méter széles aszfaltos utat csinálni, ami milliárdokba kerül. Hát például pont ott, hát az nem Észak-Magyarországon van, most ott akár 10 km kerékpár utat 1,9 milliárd forintba került. Uram, ha kiszámolja, 190 ezer forint egy méter kerékpár út. Mit tudja, mennyiből hoztuk ki? Mert közben annyi dologról nem esett szó. 10 000 forint volt nekünk egy méter. És azért lett ilyen sok, mert közel több mint 500 000 millióba került a híd, ami 6 méter volt. Tehát egyszerűen potam összegből lehet összehozni kerékpáros infrát, ha az ember ennek a taktikai urbanizmusnak a keretében felvállal bizonyos kockázatot. Most visszatérve a kérdésére, ugye mondta, hogy látok-e reményt. Igen, például, ha jól emlékszem, a környékünkön van Tárnok vagy Pusztazámor polgármestere, ugye hát most ilyen változások vannak, most mindenki kerékpárutat fog építeni, és de hát az ugye drága, és most nem tudom, hogy Tárnoki vagy Soskuti polgármester nyilatkozta, hogy a két város között fognak csinálni egy ilyen murvás utat. Nem fognak egyből kerékpárutat csinálni, csak egy murvás utat, ami tized annyiba kerül, de mégis lehet majd rajta bringázni. Úgyhogy vannak ilyenek, igen, van remény, csak ebbe most bele kell állni, mert ha nem állunk bele, akkor ez is el fog sikkadni, akkor azt mondják, hogy na ez egy fecske nem csinál nyarat, ezt itt hagyták, máshol nem engedjük, stb. Hát nekem ez a véleményem, megmondom őszintén.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szalai Lászlót, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagját hallották.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leíratát, valamint Mindszenti József bíboros emlékiratainak 1974-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából 14. Leó pápának Magyar Péter miniszterelnök. A két dokumentum története 70 év távlatából a szabadság, az emberi méltóság és a béke üzenetében kapcsolódik össze, fogalmazott a kormányfő Facebook bejegyzésében. Azt írta, megtisztelő számára, hogy egykori piarista diákként és magyar miniszterelnökként képviselheti Magyarországot a pápánál egy hónappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt. Elvetette a bukaresti képviselőháza a Romániai Magyar Demokrata Szövetség azon törvénymódosítási kezdeményezését, mely a nemzeti kisebbségek szerzett anyanyelvhasználati jogának megőrzését célozta azokon a településeken is, ahol a közösség számaránya a közigazgatási törvényben szereplő 20%-os küszöbérték alá csökken. Az RMDS törvénytervezete eleve negatív véleményezéssel érkezett a román plénum elé. A szerdai plenáris ülésen a nem magyar nemzeti kisebbségek frakciójának 10 jelenlévő tagja közül csak egy támogatta az RMDS javaslatát, a többi 9 tartózkodott. Az Eger Press hírügynökség beszámolója szerint a szavazást az RMDS és az AUR képviselői közötti heves vita előzte meg. A törvény kezdeményezőinek nevében Markó Attila RMDS-es képviselő azzal érvelt, hogy senkit nem fog zavarni, ha egy kétnyelvű tábla továbbra is kint marad egy községben, ha az adott kisebbség aránya egy későbbi népszámlálási adat szerint már 20% alá csökken. Hangsúlyozta, nem kizárólag magyar ügyről, hanem valamennyi nemzeti kisebbség jogairól van szó. Dantanaza auras képviselő ezzel szemben azt állította, hogy az RMDS valójában a magyar nyelv félhivatalos státuszát akarja megerősíteni Hargita és Kovászna megyében. Közölte, a román kisebbségvédelmi szabályozáshoz hasonló sehol a világon, még Magyarországon sincs, majd történelmi sérelmeket felidézve bírálta az RMDS-t és a magyar kisebbségi követeléseket, az Eger Press szerint. Csaknem 4 hónap alatt majdnem 300 rendőr szerelt le, még 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az országos rendőrfőkapitányság csütörtökön a polisz.hu oldalon. Az ORFK kommunikációs szolgálata a Magyar Nemzetben előző nap megjelent cikkre reagált, mely szerint a rendőrség nem árulja el és nem közli, hogy az elmúlt időszakban hány rendőr szerelt le, illetve hány korábban távozott személy tért vissza a testülethez. A közleményben hangsúlyozták, hogy számukra rendkívül fontos a hiteles, valamint a jogilag és a szakmailag megalapozott válaszadás, de a megkeresés megérkezése és a cikk publikációja között eltelt idő rövidsége ezt nem tette lehetővé, fogalmaztak a polisz.hu-n. A Tisza a magyarországi szakaszának legmélyebb pontján most is majdnem 22 méter a vízoszlop magassága. A Tisza teljes magyarországi szakaszának legmélyebb pontján a mostani extrém alacsony vízállásnál is 21,7 méter a vízoszlop magassága, írta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága honlapján. Azt írták, a Tisza legmélyebb pontja a Török-Szent Miklóshoz tartozó Óballa mellett alakult ki, ahol a mederfenék a Balti-tenger szintjétől mért magassága 54,1 méter.
0: Az időjárásról.
1: Keleten néhol kisebb zápor előfordulhat. Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió családban marad című magazin műsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. Hogyan tudjuk beazonosítani egy konfliktus eredeti okát, milyen megoldási módszerek léteznek az ilyen helyzetekre, mindenről is beszélgetünk Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel.
2: A régi rendszer szerint, hogy beszélgessünk otthon, ugye a tűzhely mellett, a kandalló mellett, vagy főzés közben beszélgessünk, ez most is igaz. Próbáljunk meg a legtöbb időt fordítani a gyerekekre, a társas kapcsolatra, a szülőként is, ugye, férfeleség családban beszélgessünk, minőségi beszélgetéseket töltsünk, és nézzük meg, hogy mi az oka. Keressük meg az okát az öt okból, hogy melyik az az oka, amivel találkozunk, és próbáljuk meg az önérvényesítésnek azt a formáját, hogy elmondani a gondolataink, véleményünket, érzéseinket, és menjünk először a kompromisszum felé, ugye, hogy én is engedek, és ő is engedjen, mert ezt is meg kell tanulni, hogy hogy tudok engedni, és utána menjünk a probléma megoldás felé, hogy nézzük meg, hogy mi a gyökere a problémának.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is.
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénert köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, Andrea, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Amiről elsősorban beszélgetni fogunk az előttünk álló órában, azok a élethelyzetek, amelyek kisebb-nagyobb mértékben talán időnként mindenki életét képezik, azok az egyet nem értések, azok a konfliktusok, amelyre azért keressük a megoldásokat. És hogy milyen módszereket tudsz erre ajánlani, idáig is eljutunk majd a beszélgetésben, de ha kezdhetjük onnan, hogy mi a legfontosabb egy konfliktus helyzet megoldása kapcsán, hogyan tudjuk beazonosítani esetleg az eredeti okát egy egyet nem értésnek, egy konfliktusnak, hogyha kezdhetjük innen.
2: Igen, a konfliktus az ugye egy rivalizálás egyik formája, amikor összeveszünk valamin, és a saját érdekeinket akarjuk képviselni, és ezt rányomni a másikra. Ez már óvodáskorból jön, ugye, amikor a játékainkért küzdünk meg. Az egy nagyon ösztönös küzdési folyamat. Valójában önérvényesítünk, ugye el akarjuk venni, úgy gondoljuk, hogy a miénk. És ebbe az óvodáskorba is ugye megtanulják a gyerekek azt, hogy kell picit önérvényesíteni, hogy kell az akaratukat kifejezni. Ez valamikor sírással, valamikor nevetéssel végződik, és így lesz egy ilyen kis tapasztalati tanulásuk. Ezt követi az iskola, ugye, ahol megint azt a tapasztalatot, ahol az óvoda, az intézmények a szocializáció alapján, tehát a családi szocializáció alapján megtanul, hogy kell ezeket a konfliktusokat kezelni. Ezt elkezdi ugye másolni, és beilleszti az iskola rendszerbe. Ott ugye segítenek a pedagógusok, segít a család, hogy a konfliktusokat be tudja azonosítani, el tudja látni, meg tudja oldani, de azt azért látni kell, hogy sokszor le kell ülni, és meg kell velük beszélni, ugye azt, hogy mi a valós oka a konfliktusnak, hogy meddig tart az ő önérvényesítése, hogy átmegy ez agresszivitásba, vagy meg tudja oldani úgy, hogy engedni is tudjon. És ezért nagyon fontos, hogy az okokat nézzük meg, az okokban gondolkodjunk, hogy a gyereknek mi az, ami fontos, mi az az értékrend, ami fontos, mi az a tulajdonság, ami fontos, mondjuk akár egy személyiségben, akár egy viszonyban, hogy szimpatikus neki, ugye a gyermek, akivel konfliktusba keveredik.
1: Mielőtt ezt a gondolatot itt tovább folytatnánk, hogyha még a legkisebbekhez szólunk, hogy abban az életkorban hogy lehet annak a csiráját elültetni a gyermekekben, hogy elfogadóak legyenek, hogy törekedjenek arra, hogy probléma esetén a megoldást keressék.
2: Igen, ebben a korban nagyon sokat másolnak a szülőktől a gyerekek, úgyhogy ha mi egy nagyon jó példát tudunk mutatni, hogy egy adott konfliktussal ugye apa-anya összeveszik, és azt hogy oldják meg, azt tudja szépen másolni. Vagy úgy mondjam el ugye a gyereknek, hogy megértse az ő nyelvezetében, hogy miért veszekedtek mondjuk a kis barátnőjével. Ugye mi volt az oka? Azért, mert elvette, és nem úgy szólt hozzá, vagy azért, mert bántotta is közben, vagy azért, mert csak fontos volt számára, és vele akart játszani. Mert akkor meg tudjuk tanítani a gyermeknek azt is, hogy igen, oda kell adni bizonyos esetekben a játékokat, amikor a másiknak szüksége van rá. Tehát meg tudjuk tanítani azt, hogy ő egy kicsit kívülről lássa magát, vagy lássa azt a másikat, hogy mi neki a fontos. Tehát ez az empátia, tolerancia és az érzékenyítés, ami már felnőtt korban is sokkal nehezebb, de hogyha már az elején erre tudunk egy kicsit figyelni, megbeszélni vele, nyitottak lenni rá, és a gyerek mondja el mindig, hogy mi történt ugye az óvodába, az iskolába, akkor már elkezdődik egy ilyen kommunikációs folyamat. És fogom tudni azt szülőként, hogy mi volt az oka annak, hogy mondjuk összeveszett egy kislánnyal, vagy mi volt az oka annak, hogy egy kisfiú akár csúnyán szólt hozzá, vagy sérelmezte, vagy elvette a játékát, és kialakíthatunk egy önismereti folyamatot, amiben az én képe, a gyereknek az én képe egy erős én kép lesz. És így fogjuk tudni majd az önérvényesítést is kialakítani a gyerekben, hogy amire neki szüksége van, azt elkérje, és ha szüksége van rá, akkor megtanuljon a konfliktusokkal bánni, vagy a konfliktusokba belemenni. Mert hogy ugye a konfliktusnak több módja van, több oka is van, és ezt szépen meg tudják tanulni, de példamutatással.
1: És ugye az életkor előre haladtával a konfliktusok okai is változhatnak.
2: Igen, változik is, ugye iskolarendszerben voltunk többen trénerek, akik segítették ugye a diákoknak a konfliktus helyzetek megoldását, vagy az okoknak a keresését, és ugye több ok van náluk, ami nagyon fontos ok, vagy a keresés és a rávilágítás, az az előítélet. Tehát, hogy nagyon gyorsan hoznak ítéletet a másikról, kinézet, külsőség, ruházkodás, öltözködés, vagy mimika szerint, hogy az arckifejezés szerint, és rögtön ítélkeznek, és ezáltal a kapcsolatuk, a viszonyok másképp alakulnak. Tehát ez viszonynak, bocsánat, hívjuk.
1: Ez milyen életkorra jellemző, már a kisiskolásokra is, illetve mennyire tudatos ez?
2: Igen, az elmúlt időkben azért megjelent a kisiskolás korban, úgyhogy szerintem már rögtön első osztályos kortól, ugye az óvodában már kialakul ez a fajta konfliktus a viszonyokból, vagy ugye a kinézetből, most azért inkább ezt az életet éljük, ugye, hogy a külsőség sokkal jobban számít, mint a belsőség, tehát a belső viselkedési forma, vagy az értékrend, ezért már megjelent ugye az alsó tagozatban is, de középiskolában megfokozottan vagy halmozottan jelenik meg, mert ott már olyan különbségek lehetnek értékrendben, ami egyfajta kirekesztséget okoz. Tehát a konfliktusnak ez a fajta oka, ez a viszonyokból adódik, amikor előítéletesek vagyunk, és beskatujázunk.

0: szunk valakit, akár egy diákot, akár ugye egy kisgyermeket, és nagyon nehéz kimenni onnan, nem is adjuk meg azt az esélyt, hogy esetleg bevonjuk a másikat a mi világunkba. Tehát összeállunk csapatszinten azokkal, akikkel jól érezzük magunkat, és elkezdik kirekeszteni azt a kisdiákot, aki számukra nem abban az értékrendben szerepel. És ezt nagyon, nagyon rossz látni szülőként, ugye, hogy ha hazajön egy gyerek és sír azért, mert nincsenek barátaim, vagy elveszítettem a barátnőmet azért, mert átment egy másik táborba, ugye, egy másik csapatba. Ezen nagyon sokat kell foglalkozni otthon. Erre vannak ugye szakemberek, akármi trénerek, akár pszichológusok, akár az iskolapszichológusok, akár már milyen szervek, akik tudnak segíteni, de legfőképpen a családban a szülő tud segíteni. Leültetni a gyereket és megkérdezni, hogy mi történt, és mi az oka annak, hogy konfliktusba keveredett. És sokszor azért az jöhet ki, hogy mondjuk egy-egy cipő vagy ruhadarab, amit visel a másik, ha nem teheti meg, ugye, hogy egy nagyobb értékű ruhadarabot vegyen fel, akkor ebből is adódhat egy kirekesztettség. Az értékrendekről muszáj beszélni, és megtanítani a gyerekeknek, hogy nem mindenki tudja megtenni a nagyobb értékű ruhadarabok megvásárlását, viszont annak a gyereknek az értékrendje az akár a művészetbe, a kutatásba, vagy a gondolkodásmódjába, vagy amit ő tanul, vagy nagyon erős benne, abban kell megtalálni a jót benne. Tehát ezt meg kell tanítani felnőttnek, hogy a gyerek úgy gondolkodjon, hogy mindenkinek más az értékrendje, és azt el kell nekünk fogadni. De ezért nagyon fontos, hogy derítsük ki, hogy mi az oka, ugye, egy
1: konfliktusnak. És vegyük észre a gyermeken.
0: Így van, vegyük észre, mert a gyermek ilyenkor...
1: Hát nem mindig ugye, mondja el szavakkal, gondolom.
0: Így van, tehát ez a lesütött szem, bezárkózottság, bezárja az ajtót, magányos akar lenni, nem kommunikál ugye a családjával, a barátaival, rossz kedvű, nagyon szomorú, és ő már megjöhet az ilyen gyomor problémánk, esetleg megy a hasa, vagy hány ingere van sokszor, vagy étvágytalanság, mert ugye ez bántja, és mindig ilyenkor befelé fordulunk, vagy befelé fordulnak azok, akik ugye kirekesztetnek érzik magukat, és sajnos lehet ennek nagyobb és súlyosabb tünete is, hogyha nem figyelünk oda. Sajnos az elmúlt, azt lehet mondani, szerintem egy olyan 5-8, és a Covid időszak is ugye sajnos ezt előhozta, hogy jobban bezárkóztak az emberek, a társas kapcsolatok nem tudtak úgy megnyílni, ezért nem tudtak kialakulni jobban a barátság, a baráti viszony, és innentől kezdve mennek a rövid kommunikációk, ugye az egymás megítélése, a nem tetszés kinyilvánítása, mert ez még nagyon erős ennek a generációnak, hogy ugye ami neki nem tetszik, ruházat, viselet, akár külsőség, belsőség értékrendben, azt ő meg is mondja, le is írja, ugye, és ki is rekeszti azt a szemét, és ez egy bántalmazó kapcsolat gyerekeknél, ez egy nagyon erős kapcsolati rendszer, amit bele kell avatkozni felnőttként vagy fejlesztőként. Tehát segítséget kell nekik adni. Mit tudunk tenni szülőként? Hát vigyük el közösségekbe, menjünk el, sportoljunk, hozzuk össze, mi nagyon sok ilyen utca, tehát ilyen szomszédulásokat csinálunk, összejöveteleket, ugye, ahol a gyerekek együtt tudnak focizni, rajzolnak az aszfaltra krétával. Tehát egy jó hangulatot, egy barátságos hangulatot, egy nyitott hangulatot tudunk kialakítani nekik, ahol tudnak kommunikálni a saját társaikkal. Úgyhogy én, ahol lakom, nagyon jó azt látni, hogy a gyerekek bicikliznek, együtt vannak, fociznak, rajzolnak, átjárnak egymáshoz tanulni. Tehát ebben tudunk segíteni a gyerekeknek, hogy ez a társas szocializációt azt megéljék, ugye, hogy barátkozzanak egymással megint, és nem csak akár meneküljenek a virtuális világba, egy játékba, ami akár függőséget is okoz, hanem menjenek ki a szabadba, és éljék, amit régen is éltünk, ugye az én generációm, az élte is, hogy sportolási tevékenységgel vagy kirándulással együtt voltunk, együtt töltöttük azt az időt hatékonyan. bántás nélkül.
1: És hogyha már annyira bezárkózott mondjuk egy tinédzser, egy gyermek, hogy nehéz hozzá azt az utat megtalálni, és nagyon határozottan kell fellépni a szülőnek ahhoz, hogy ezek a kimozdulások megtörténjenek, ha már esetleg ehhez sincs kedve, hogy hol van az a határ, vagy meddig lehet ezt idézőjelbe erőltetni, vagy meddig kell ezt hangsúlyozni, hogy elinduljon ezen az úton.
2: Én azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy a gyereknek jobb érzete, jobb kedve, és hogy megoldjuk ezt a problémát, mert én úgy gondolom, hogy minden problémát meg lehet oldani, csak meg kell találni a hozzávezető utat, hogy az neki is jó legyen. Hát eljön majd ez az a kor, amikor ugye a fiúk a lányokba találják meg a társas kapcsolatot, a lányok meg a fiúkba. Ugye ez a szerelmi kapcsolat, akkor lehet, hogy megint egy újult erővel fognak e felé nyitni, de addig, míg ez nem történik meg, addig kell nekünk nagyon sokat segíteni szülőként, vagy pszichológusként, vagy tanárnak jelezni, és abba tudnak segíteni, hogy akkor szakemberek foglalkoznak itt a gyerekkel, vagy egy közösségi térbe. Tehát amit én most láttam, és csináltunk is a trénertársaimmal, hogy egy közösséget alakítottunk ki, és vezettük őket ugye egy meghatározott modulrendszer szerint, amiben tudtak beszélgetni, kinyílni, önismeretet tanultak, konfliktuskezelést, érzékenyítést, viselkedésmódokat. Megtapasztalták azt, hogy mi az, hogyha őket bántják, ugye, hogyha ha bántalmazottak lesznek, szituációs gyakorlatokon keresztül ezt ugye feldolgozták. Tehát látták az egyik oldalt, látták a másik oldalt. Csinálnak keret szabályozásokat, ami azt jelenti, hogy a közösségek, ahol vannak, nagyon jó volt ezt látni, hogy meghatározzák, hogy milyen kereteken belül fognak működni. Tehát például egy osztály azt mondja, hogy jó, akkor ezt és ezt kell nekem betartani szabályszerűen ahhoz, hogy egy közösség tagjává váljak. Mi ezt a tréner módszerben nagyon jól tudjuk alkalmazni, de amikor ők fogalmazzák meg a gyerekek, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy jól tudjanak együtt dolgozni, vagy a mindennapokban együtt élni, és kialakítják a szabályrendszereiket, azt nagyon jó volt hallani és látni, és egymásnak szólnak is, hogy ezt be kell tartani. Tehát, hogyha valaki mondjuk hogy nem azt a szabályt követi, hogy mondjuk ne bántsd a másikat szóban, vagy ne rekeszd ki ugye a másikat, és megbeszélik, hogy a kirekesztés is az mit jelent, vagy hogy vondd be és kérdezd meg, hogy van-e kedve velünk jönni, mondjuk egy sütit enni, akkor ez szépen közösségként formáló ereje van. Tehát ez a szabálykövetés, de a saját szabályunknak a megteremtése. És valójában ezt miért ne lehetne megtenni otthon a családba. Tehát, hogy ha van valami és bánt valami, akkor jelezzük. Ugye lehet ez egy szabály. Jelezzük, de milyen módon? Hogy akkor legyen erre egy mondjuk egy kulcsszó. Ugye, hogy bármi, hogy szeretet hiány például. És akkor leülünk és megbeszélni. Tehát olyan szabályokat tudok alakítani, vagy hogyha egy másik, tehát hogyha családon belül valaki megemeli a hangját, és mondjuk agresszívebben beszél, akkor legyen ebbe egy fék. Ugye, hogy amikor azt mondjuk, hogy jó anya, olyan vagy leírószerűen, mondjuk, hogy jó anya, olyan vagy leírószerűen, mint a Spanyolországban a bika viadalon a vika. Ugye? És amikor így leírja a gyerek, hogy milyennek lát engem, akkor egy kis ilyen tükröt kapok, és azt mondom, hogy hoha, akkor vissza kell magam fogni. Tehát ezek egy olyan pici fékrendszerek, hogy magunknak is tükröt adjon a gyerek, hogy mikor vagyok mérges, mikor vagyok szomorú, mikor vagyok boldog. Tehát, hogy adjon tükröt, ez leíró jelleggel, ez nagyon jól megfogalmazható. Úgyhogy vannak megoldások a családon belül, mint például ez a közös szabály megalkotása és betartása, és természetesen minden évben lehet új szabályokat tartani, vagy bekapcsolni, mert ha van egy párkapcsolat ugye a gyereknek, akkor megint új szabályok jönnek be, amit érdemes közösen megalkotni. Tehát ennek a közös megalkotása lényege, nem az a lényeg, hogy anya kitalálja, hogy milyen szabályokban működünk, vagy apa kitalálja, hanem hogy közösen a család minden egyes tagja írja fel.

0: hogy mi alapján akar működni a család, hogy egy összetartó ereje legyen. És mivel ezt megalkottuk, és jó példát mutatunk vele, és ez hatékonyan tud működni, ezt ugyanúgy át tudjuk ültetni a mindennapokba, egy iskolarendszerbe, vagy a barátoknál. Tehát én azt látom, hogy például egy gyerekemnél én már nagyon hamar megtanítottam ugye neki a személyiségtípusokat, a viselkedésmódokat, azt lehet mondani, hogy meg 9 évesen nagyon tudta alkalmazni is, meg a konfliktuskezelési okokat és a módokat. És ő képes már felismerni az okokat, és hogyha van egy konfliktus helyzet, akkor közé állni a két gyerek közé, és elmondani, hogy na jó, akkor meghallgatlak téged, és meghallgatlak téged is, a te álláspontod, az ő álláspontja, és akkor most beszéljétek meg, tehát megkeresi a problémát, és megbeszélteti ugye a gyerekekkel, hogy mi a problémának az oka, és hogyan tudják ezt megoldani. Most, hogyha ezt jól működik, és látják a gyerekek, hogy ez jól tud működni, akkor ezt ugye ők haza tudják vinni, otthon is tudják alkalmazni, valamint a szülők is tudják alkalmazni munkahelyen. Mert valljuk őszintén, a szülőknek a munkahelyen is vannak ugyanilyen problémáik, csak nem biztos, hogy meg tudják ezt oldani, mert nem tudják, hogy mi a konfliktusnak az oka, vagy milyen megoldási módokat alkalmazunk.
1: Hamarosan ennek részleteivel folytatjuk a beszélgetést Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénerrel, ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Családban marad című magazin műsorunk mai vendége Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő tréner, és Andrea olyan szavakat, vagy olyan kifejezést mondtál itt műsorunk első részében, hogy konfliktus okok és módok. Ugye már okról beszéltünk, hogyha még ennek a sorát folytatnád, hogy ilyen okokra vezethetőek vissza még a konfliktusok.
2: Igen, ugye a konfliktus oka, az a viszonyokra utaltunk az első részben, hogy ott jönnek a viszonyokba az előítéletek, és hogy tetszik nekem a másik, vagy nem tetszik, szimpatikus, nem szimpatikus, és ide kerülhet még a félreértés, hogy ugye félreértjük egymást, ez is ide tartozik, és van nekünk olyan konfliktusokunk, hogy információ áramlásból adódó, információ hiányból adódó, vagy ha nagyon-nagyon sok az információ, tehát vagy kevés az információnk. Ebből van a második legtöbb konfliktusunk. Van olyan konfliktusok, ami az értékrendszerrel kapcsolatos, és az érdekrendszerrel, tehát érdekünk, ezek is eltérő érdekek lehetnek, és eltérő értékek lehetnek. Az értékrendszerből ugye mi az, ami igazságos vagy igazságtalan, ez mindig mindenkinek más az értékrendje, ezt kérdésekkel meg lehet kérdezni, ugye egymástól. Az érdek az megint csak egyfajta ok a konfliktusnak, hogy milyen érdek hajt minket. Ez lehet anyagi, vagy elismerési, vagy dologi, vagy fajtái. Tehát több oka van, és van a strukturális ok, ami egy picit a döntési mechanizmust veszi figyelembe, hogy ki fogja a végső döntést elhozni. Tehát például egy gyermeknél ugye a döntés az a szülő a döntése, vagy egy munkahelyen, ugye a munkavállalónál a vezető a döntési része, vagy a mindennapokban pedig mondjuk egy szabályozás, akár egy cipővásárlás, amikor vissza akarjuk vinni a cipőt, akkor is meg van szabályozva, ugye, hogy ha 3 napon belül akkor mi történik, vagy ha 3 napon túl, ha visszaviszek egy cipőt, akkor mi történik, és attól a szabályok mondják meg azt, hogy milyen döntési mechanizmusaink lesznek. De a diákoknál, a gyerekeknél inkább a viszony, ami okozhat, vagy az információ, hogy vagy kevés az információ, vagy sok az információ, és ezzel nem tudnak mit kezdeni. Ha kevés az információ, akkor az információ azt nem kérik, hanem itt megint bejön egy előítélet, vagy ha sok az információ, akkor ezt nem biztos, hogy tudja rendszerezni a gyerek. De inkább tényleg itt a viszonynál állnék meg, hogy az előítélet, el, amit ugye kifejtettünk az előbb. Most van 5 oka és 5 módja is a konfliktusnak. Ugye egyrészt versenyezhetünk egymással, a versengés, az egészséges versengés, ez a konfliktus helyzetben az jó lehet, mert benne van az önérvényesítésünk, ami azt jelenti, hogy a saját elképzelésemet mondom el ugye a másiknak. Ez egy versenyhelyzetet okoz. Mondom, az egészséges az jó. A nem egészséges, az már lehet, hogy egy diáknál az igazgatói szobába kötöm ki, mert akkor ott már lehet, hogy előjönnek egy agresszivitás vagy egy bántási módok. Ugye a felnőtt korban a versengés, az erős versengésnek én azt szoktam mondani, hogy jogi következménye van. Jó? De az egészséges versengésnek, hogyha igazunk van, akkor meggyőző erővel tudjuk az érdekeinket önérvényesíteni. Tehát a versengésről dióhéjban csak annyi, hogyha önérvényesítek, de nem együttműködök. Tehát az van, amit én szeretnék. Valójában ez az önérvényesítési forma. Van a probléma megoldás, ami a konfliktus kezelésben az egyik leghatékonyabb módja, mert abban benne van az önérvényesítés, és benne van az együttműködés is. Viszont feltárjuk a probléma okát. Ugye az előző példa volt a gyerekemnek az a példa, hogy az egyiket is meghallgatom, a másikat is meghallgatom, megnézem a probléma gyökerét, és találok rá megoldást, de azt kimondatom mind a két féllel a megoldás, hogy mi lesz a hosszú távú folyamata. A probléma megoldásban az önérvényesítés, tehát és az együttműködés benne van, és ha van egy probléma, akkor már, ha megtalálom a gyökér okot, akkor meg is tudom ezt oldani, és nem tér vissza az a probléma. Tehát ez a leghatékonyabb módja a konfliktus kezelésnek. Ugye szoktuk azt mondani, hogy kompromisszumot kötök, A kompromisszum az önérvényesítés, együttműködés is, de nem tárja fel a valós problémát, hanem csak átmenetet képez egy ilyen te is engedsz, én is engedek. Ugye kibékülünk akkor, ha te is engedsz, meg én is engedek. Ugye, hogy nem foglak bántani, te pedig beveszel ugye a csapatba, vagy visszajövök a csapatba. És akkor egy kompromisszumos döntést hoztunk. Ez is egy jó megoldás, de még mindig nem az okokat oldottuk meg közvetlenül, hanem adok-kapok alapon működik a kompromisszumkeresés. Van az elkerülés, ugye ez a negyedik, amikor egy konfliktusba keveredek, és elkerülöm. Az elkerülésben nem önérvényesítek, és nem együttműködök. Tehát teljesen kivonulok ebből a szerepkörből, nem akarok vele foglalkozni, gondolati szinten sem.
1: Erre szokták talán azt használni, hogy valaki nem szeret konfrontálódni?
2: Igen, igen.
1: És
2: igen.
1: Inkább alkalmazkodik.
2: Az alkalmazkodás lesz az ötödik, tehát hogy ott már benne van, nincs önérvényesítés, de alkalmazkodás, az együttműködés megvan. Ha jó az évrendszer, akkor elfogadjuk, ugye alkalmazkodok a másikhoz. Az elkerülés az egy menekülési útvonal, nem akarok vele foglalkozni, azért az embereknek a nagy többsége inkább konfliktus kerülésnek az elkerülési formáját választja, azért mert nem akar ugye konfrontálódni. De ezzel az a gond, hogy hosszú távon, hogyha ezt csináljuk, akkor befelé fordulunk, megint csak ez rámegy ugye megint a gyomor problémára, vagy szív problémára, mert nem tudunk önérvényesíteni, nem tudjuk elmondani a gondolatainkat, az érzéseinket, a véleményünket, és egyszerűen harakint bennünk marad. Tehát én azt szoktam mondani így diákoknál is, és felnőtteknél is, hogy az önérvényesítést azt meg kell tanulnunk, de az önérvényesítés az meg az önbizalommal jár együtt is, az önfejlesztéssel. Tehát, hogyha magammal rendben vagyok, akkor ugye tudok önérvényesíteni, mert az elképzelésemet elmondom a másiknak. Ha nem vagyok magammal rendben, akkor inkább kihátrálok mindenből. Úgyhogy ezért, mikor tanítjuk a konfliktuskezelési módokat, akkor mindig az első körben az önismeretet tanítjuk, tehát, hogy rendben legyünk önismereti szinten, tudjuk, hogy mi a erősségünk és mi a fejlesztendő területünk. Úgyhogy visszatérve az elkerülésre, ez hosszú távon nem egy hatékony forma, mert egy picit úgy fogjuk érezni magunkat, mindig alul maradtunk. Ugye egy konfliktusban sokszor nem csak nyerő-nyerő helyzet van, hanem nyerő-vesztő-vesztő-nyerő helyzet is, de valójában meg kell tanulnunk tanulni belőle, mert pozitívat ki tudunk venni egy konfliktus helyzetből, mert hogyha mondjuk jó az élvrendszerünk, a meggyőződésünk, és kiállunk az véleményünkért, akkor ezt sikerként tudjuk majd utána elkönyvelni, ami hat ugye az önismeretünkre. Tehát én azt szoktam mondani, hogy aki elkerül, az próbálja meg a probléma megoldást alkalmazni, és tegyen fel olyan kérdéseket, ami megoldja a problémát. Tehát, hogy alapjában mi csak ennyit kell kérdezünk, hogy mi a probléma? Mi az oka? Ugye? Mi az oka annak, hogy szomorú vagy? Vagy mi az oka annak, hogy te most bezártad az ajtót, és bezárkóztál a szobádba? Megbántottak az iskolába? Vagy én bántottalak meg? Mert hogy kezdhetjük saját magunkkal. Jó, tehát ugye tanítsuk meg otthon, hogyha én is elkerülöm, ugye mindig egy konfliktust apával, hogy apa-anya otthon elkerüli a konfliktust, akkor a gyerek ezt példaként látja és példaként viszi. De ha azt tanulja meg, hogy megkérdezi otthon anya-apát, hogy mi a probléma, mi volt most bent, mi az, ami zaklat, miért vagy ilyen feszült, és elkezdünk róla beszélni, akkor a gyerek ezt fogja látni, és ezt fogja másolni. És legközelebb ő is el fogja mondani, hogy mi a probléma, és arra találjunk egy megoldást. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne hagyjuk a problémába a gyereket is, a apát se, hanem beszéljük meg, hogy mi erre a megoldás. Ugye, hogy tudom megnyugtatni, és hogy tudom a megoldás kitalálni, közösen kitalálni, hogy az jó legyen, hogy megoldjuk a problémát. Tehát valójában a megoldásra való törekvést kell még hozzátenni, hogy közösen oldjuk meg azt a okot, problémát, konfliktust, és mikor megoldottuk, akkor csináljunk egy intézkedési tervet, ugye egy folyamatot, hogy hogyan fogom ezt megoldani, és számoljak be ugyanúgy. Tehát beszélgessünk erről megint, hogy a sikerült megoldani, rendben voltál, megnyugodtál, megoldódott a probléma, és akkor azt tudjuk mondani, hogy igen. Na és ugyanezt fogja bevinni az iskola rendszerbe, vagy az óvodába a gyerek, az iskolába, és felnőtt korba meg a munkahelyre. És ugye van még egy utolsó ugye okunk, az az alkalmazkodás, mert ez se könnyű megtanulni. Ugye, hogy a másiknak a meggyőződését, az élvrendszerét elfogadni. Mert valójában az is egy alkalmazkodás, ugye nem önérvényesítek, és nem mondom el az én véleményemet, de a másikét meghallgatom, és hogyha jó, akkor elfogadom. Ez az alkalmazkodás. Tehát itt ugye együttműködés van. Milyen helyzetek vannak, amikor jó tényleg az élvrendszer, és azt mondja, hogy a gyermek, hogy ugye csak az édesanyám, édesapám dolgozik 12 órát, és nem tudja nekem megvenni csak értékrendben ezt az összegű cipőt, mert nekünk van egy értékünk otthon, hogy milyen értékbe veszünk ruhát és cipőt magunknak, akkor én így fogok és ebbe fogok járni. És nekünk fontosabb az, hogy jó hangulatban és otthon mindent meg tudunk beszélni. El tudod ezt fogadni? És akkor visszakérdez a gyerek, és lát, hogy el fogja tudni fogadni majd a másik, ugye, hogy megtanulta azt, vagy meglátja azt, hogy nálunk nagyon jó a hangulat, mikor eljön, ugye a kis barátnő, tudnak együtt főzni, édesapa, édesanyja, vagy a barátnője, apukája, anyukája odaül az asztalhoz, és hányszor én is megkapom, hogy de jó nálunk lenni, mert mindenki itt ül, és beszélgetünk, tehát ez egy valós példa, hogy beszélgetünk, és együtt készítünk mondjuk ételt, és közben pedig beszélgetünk, hogy mi történt. Ugye az napot feldolgozzuk, meg átéljük. Tehát, hogyha ezt be tudjuk vezetni a családba, akkor ezt jól tud működni, és megtanulja a gyerek azt, hogy hogyan tudok én alkalmazkodni, elfogadni a másiknak a véleményét, hogyha megfelelő vagy az élvrendszerét. Tehát, hogy összefoglalva, ez az öt módja, ugye ez a versengés, a probléma megoldás, a kompromisszumkeresés, az elkerülés és az alkalmazkodás. És nem mindegyikbe vagyunk benne mi magunk önérvényesítéssel. Ugye? Már csak ebből háromba vagyunk benne, a másik kettő, abba pedig az együttműködés, de az elkerülésben nem is vagyunk benne egyáltalán, se együttműködéssel, se önérvényesítéssel. Tehát, hogyha elméleti síkon nézem, akkor a konfliktuskezelésnek az elkerülési formája az, hogyha folyamatosan elkerülünk, az nem hatékony forma. Tehát jobb váltani és magunkba elkezdeni a kompromisszum felé menni, vagy a probléma megoldás felé menni. Ezeket kérdésekkel lehet szépen elindítani és megtanítani, és megtanulni. Tehát a kompromisszumot tehát úgy tudjuk elsajátítani, hogy megkérdezni a gyereket, hogy jó, akkor neked mi a véleményed? Neked mi a véleményed? Mi a legjobb megoldás? Ugye szépen mérlegelni a megoldásokat, és te is engedjél, és én is engedek. És akkor szület egy megoldás. A problémába pedig kérdéseket feltenni, hogy na mi a gyökér ok, a pontos ok, és hogyan tudjuk megoldani, és erre csináljunk egy intézkedési tervet. Ez így elméletben nagyon könnyen hangzik, gyakorlati átültetése sokkal nehezebb. A szülőknek nagyon fontos azt látni, hogy talán egy kicsit kívülről kell magukat látni minden helyzetbe, és legyen ott bennük a fejükbe azt, hogy most példát mutatok. Hogy mivel mutatok példát? Azzal, hogy versengek és még felveszek egy agresszív viselkedési formát, vagy azzal, hogy problémát oldok meg, és ezt udvariasan érvényesítéssel oldom meg, egy közepes hanggal, közepes tempóban, ezt úgy hívjuk, hogy asszertív viselkedésbe, egy nyugodt testhelyzettel. És mindegyiket fogja tőlem másolni a gyerek, és amikor konfliktusba keveredünk otthon, akkor nézem meg, hogy a gyerek hogy reagál rá, és valószínű, hogy visszakapom azt a tükröt, amit én mutattam neki.
3: És azért ezekben a helyzetekben is természetes módon a személyiség is megjelenik, hisz például, ha egy otthoni konfliktus helyzet legyen az tényleg egy apró dolog is, de arra is akár a gyermekek is máshogy reagálhatnak itt életkor függvényében is, de azért személyiség függvényében is, és azért vannak olyan gyermekek, akik magukba zárnak sok mindent.
2: Igen, ugye beszélgetünk már erről a személyiségjegyekről, tehát, hogy az, aki egy kicsit bátortalan, ugye visszafogott, halkabb szavú, az nehezebben

0: tudjuk, hangosan kiabált, vagy elvette a játékát, és hogy reagál rá a gyerek. És ezt tudom otthon szépen fejleszteni, tehát akár egy szituációs gyakorlattal. De van természetesen olyan gyerek, aki ugye határozott, magabiztos, erőteljesebb, ő sokkal jobban fogja választani mondjuk a versengést, és az önérvényesítés formákat, nála pedig vissza kell egy kicsit venni. Ugye meg kell tanítani azt, hogy kérdezzel meg a másiktól, hogy ő hogy szeretné, ő hogy látja. Tehát, hogy ezt tudjuk szépen összecsiszolni, és ezért valójában mi vagyunk a felelősök, szülők, hogy ezt megtanítsuk neki. Mert ugye a gyermek az a családi szocializáció, az intézményi szocializáció, és majd a munkahelyi szocializáció fog ráhatni. Tehát ezt kell végig kísérnünk a fejlődésében, úgyhogy az alapokat azt nálunk szülőként tanulja meg. Akár jó mintákkal is.
1: És azoknak a bántásoknak a megélésre és feldolgozása nagyon fontos, hogy azért minél hamarabb megtörténjen, hogy ne rakódjon rá még több. Itt az időfaktort is, ha esetleg behozzuk.
0: Igen, nagyon fontos az, nagyon jól mondtad, hogy ugye a verbális bántalmazás az már nem csak a gyerekeknél van jelen, ugye nagyon erősen, hanem felnőtt korban is a munkahelyen is jelen van. Mert hogy sajnos ezt látjuk sok fórumon, a környezetünkben is, és ez ugyanúgy másolódik, mint máshol, és ezeket a címkéket ragasztjuk a másikra, és sértegetjük ugye egymást, ez nem hasznos, és pont egy gyermeknél, aki ugye ez benne van, és ezért nehezenben beszélek róla, mert azért nagyon sokat találkozok vele, hogy mit él át egy ilyen bántalmazott gyerek, milyen traumát tud neki okozni. Hát nagyon, nagyon fontos, hogy megbeszélje, ugye, akár a szülővel, akár pedagógusnak jelezze, akár az iskolába, akár egy pszichológusnak jelezze, mert segítséget kell neki adni. És ezek a címkék, amikor bántalmazunk, vagy minősítünk, mert a címkék és a minősítések vannak jelen, ezt meg kell tanítani otthon, hogy mit okoz akkor, vagy hogyan érezni a gyerek magát, hogyha őt is címkézzük, ugye, vagy őt is minősítik, és érezze át azt, hogy ez milyen. Nagyon sok esetben látom azt, hogy ha nincs kezelve, akkor iskolát váltanak a gyerekek. Tehát az első reakció, hogy anya, nem akarok iskolába menni, nem akarok ide járni, nem akarok ebbe az osztályba járni, nem akarok ebbe a közösséghez tartozni. Tehát ezek már jelek arra vonatkozólag, hogy ott elkezdődött egy kirekesztettség, vagy egy bántás, és mikor azt mondja a gyerek már, hogy váltsunk iskolát, váltsunk csoportot, váltsunk óvodát, akkor ott már nagyobb lesz a baj, ott már kell segítséget kérnem. Úgyhogy látunk erre sok példát, én azt gondolom, hogy ezzel kell foglalkozni gyerek szinten és felnőtt szinten is, mert lehet, hogy otthon anyukát vagy apukát a munkahelyén bántják, és nem tudja ezt feldolgozni, és ugyanezt átadja valamilyen agresszivitással, vagy valamilyen viselkedés formában, akár passzivitásban, hogy nem szólal meg, nem mondja el, belülről örlődik, és ugyanezt látja a gyerek, és ugyanezt fogja másolni. Tehát, hogy sok tényező van ebben, tehát ezért kell nagyon sokat beszélgetnünk a gyerekekkel, meg a felnőtt is nyugodtan beszélje ki magát otthon, tehát beszéljünk erről, mert ez egy nagyon valós probléma, és lehet, hogy azt tudom mondani, hogy nagyon sok családban ez meg is van. Ugye, hogy valakit bántanak verbálisan, erre már különböző szabályok vannak. Ugye az iskola szabályozza, a munkahely szabályozza, az etikai normákkal szabályozzuk, de még nem merünk visszajelzést adni. Tehát azt kell megtanulnunk, hogy visszajelezzünk a környezetünknek, vagy visszajelezzünk annak, aki bántott. És hogy tudunk visszajelezni neki? Hát csak úgy tudunk visszajelezni, hogyha elmondjuk. És itt jön az időfaktor, amit ugye az előbb is mondtál, hogyha nem jelzek neki vissza, nem mondom, hogy megbántottál engem, és ez nagyon rosszul esett, mert kirekesztettnek érzem magam, akkor ha ez elmegy 1-2-3 hónapig,

0: akkor mi történik? Hát tényleg egyedül leszek benne. De ha adtam neki egy visszajelzést, hogy rosszul érzem magam, megbántottál, akkor egyrészt lefagynak ilyenkor, tehát akár gyerek, akár felnőtt, mert nem ez a megszokott, ugye, hogy visszajeleznek neki, hogy most megbántottál, és akkor azt is folytathatom tovább így módszertanilag, hogy igen, akkor beszéljük meg, hogy ezt hogy ne csinál többet. És akkor elkezdünk róla beszélgetni, mert hogy én nem szeretnék bántalmazott lenni. Vagy pedig akkor elmondom, hogy hova fogok ezzel menni. Ugye megyek a osztályfőnökhöz, vagy megyek az igazgató úrhoz, vagy hölgyhöz, vagy megyek és segítséget fogok kérni a szüleimtől. Ugye, tehát, hogy elmondom a folyamatát, hogy mi lesz ennek a folyamata. Tehát ezeket a visszajelzéseket nem tesszük meg, de valójában azért nem tesszük, mert nem tudjuk, hogy hogy kell megtenni. Tehát, hogy a visszajelzés adása, fogadása, az nem egyenlő a kritikával. Ugye, mert a kritika az a haragunk kimutatása, és az a minősítésünk, a visszajelzés az pedig az érzésfeltárás, vagy egy gondolati feltárás, hogy valójában arra a helyzetre mi hogy reagálunk. És minden egyes tréningen azért mi a visszajelzést tanítjuk, mert ez sem mindegy, hogy hogy adunk visszajelzést, és mikor adok visszajelzést egy konfliktus helyzetben, tehát 3 napon belül adjak visszajelzést, ez lehet egy belső szabály, mert akkor még nem mérgesedik el olyan szinten, hogy ez nagyobb problémát okozzon hosszú távon.
1: Hamarosan műsoridőnk végéhez érkezünk, így most arra szeretnélek kérni, hogy az eddig elhangzottakhoz kapcsolódóan egy megerősítő gondolattal zárd ennek a témának a megbeszélését, ami most ugye ennyi időkeretbe fért bele.
0: Igen, a régi rendszer szerint, hogy beszélgessünk otthon, ugye a tűzhely mellett, a kandalló mellett, vagy főzés közben beszélgessünk, ez most is igaz. Próbáljunk meg a legtöbb időt fordítani a gyerekekre, a társas kapcsolatra, a szülőként is, ugye, férfeleség családban beszélgessünk, minőségi beszélgetéseket töltsünk, és nézzük meg, hogy mi az oka. Keressük meg az okát az 5 okból, hogy melyik az az oka, amivel találkozunk, és próbáljuk meg az önérvényesítésnek azt a formáját, hogy elmondani a gondolataink, véleményünket, érzéseinket, és menjünk először a kompromisszum felé, ugye, hogy én is engedek, és ő is engedjen, mert ezt is meg kell tanulni, hogy hogy tudok engedni, és utána menjünk a probléma megoldás felé, hogy nézzük meg, hogy mi a gyökere a problémának, és ha ezt tudom alkalmazni a családon belül, és meg tudom tanítani a gyermekemnek, akkor ő tudja ezt a közösségbe vinni, és tudja alkalmazni a közösségbe, és ezt nagyon szépen tud másolódni. Úgyhogy nekem az a tapasztalatom, hogy ha jót csinálunk, akkor ugyanúgy jó tud másolódni, mert ha rosszat csinálunk, akkor a rossz is tud másolódni, de maradjunk a jónál, tehát hogyha jó példát mutatok a gyermekemnek szülőként, vagy a társamnak, akkor ez jó példaként szolgálhat egy intézményrendszerben, vagy a munkahelyen is.
1: Zsigmond Andrea, miskolci kompetenciafejlesztő trénernek köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ebben az órában.
0: Köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazinműsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
2: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében nulla volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági miniszterei tömörítő versenyképességi tanácsülését megelőzően a miniszter elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. A költségvetési fegyelem rendkívül szigorú, melynek alapja a korrupcióval szembeni zéró tolerancia és a korábbi kormányzati gyakorlattól eltérő takarékos gazdálkodás tette hozzá. Véleménye szerint ez a növekedés záloga, fogalmazott a gazdasági és energetikai miniszter. Megújult a Felsőzsolcai vasútállomás a MÁV országos állomás felújítási programjának keretében, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán csütörtökön. Vitézi Dávid szerint 1983 óta nem végeztek átfogó felújítást az állomás épületén. A most befejezett munkák eredményeként az épület kívül belül megújult, korszerű, biztonságosabb és akadálymentesebb környezet várja az utasokat. Felújították az állomásépület homlokzatát, kicserélték a nyílászárókat, az épületet és a parkolót akadálymentesítették, korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, rendezték az épület környezetét, valamint fedett kerékpártárolót is létesítettek, továbbá új kamerás megfigyelő riasztó és beléptető rendszert telepítettek Felsőzsolcán, írta a miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, hogy az állomás felújítási program keretében országszerte több mint 30 állomást és megállóhelyet újítanak meg. A Nemzeti Park igazgatóságok vezetésére 120 pályázat érkezett, közölte az élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Nagyon jó látni, hogy ennyi kiváló szakember érzi magáénak a feladatot, és kész felelősséget vállalni a legféltettebb természeti kincseinkért, valamint a nemzeti parkjaink jövőjéért, írta bejegyzésében Gajdos László. A politikus közölte, a pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. A pályázati kiírás szerint az új vezetők november 1-én léphetnek hivatalba. Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziuma igazgató helyettese is átvehette a Supersum háladíjat. Évente 2 pedagógus kaphatja meg az elismerést a Supersum közhasznú alapítvány által választott pedagógus kuratórium döntése alapján. Azoknak a pedagógusoknak köszönik meg így a munkáját, akiknek a szülők, tanárok és közösségek különösen hálásak oktató-nevelő munkájukért. Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet különleges honismereti szakkört indított csak nem 2 évtizeddel ezelőtt. A jelölők értékmentő és értékteremtő oktatási nevelési munkájáért ismerték el a szakembert. A díjazottat hallják.
4: Én tényleg nagyon régen, 1995-től vagyok a Földes Ferenc Gimnázium tanára, és 25 éve vagyok igazgató helyettes, tehát azért ez tulajdonképpen egy ilyen jubileum is lehetne idén, tehát valóban hát sok ezer diák érettségizett itt a Földes Ferenc Gimnáziumban azóta, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó érzés, és ezt a szakkört, amit pedig, hát vagy műhelynek is szoktuk nevezni, aminek az értékőző, értékteremtő munkájáért ezt a háladíjat én kaptam, az is több év, vagy bő másfél, lassan 2 évtizedre nyúlik már vissza, ennek a létrejötte, és itt meg kell említenem dr. Szabó Istvánné tanárnő és Jobbágy László tanárúr nevét, valamint Erdődi István tanárúr, itt mindhárman már nyugdíjasok, de annak idején együtt kezdtük ezt a fajta tevékenységet, ezt az audiovizuális emlékgyűjtést, illetve a fotó és a természet ismeret, valamint a honismerete tevékenységét. Aztán az évek során ezt én a szakkörben egy kicsit még tovább fejlesztettem, és a mai napig is, hát az egyik legkedvesebb tevékenységeim közé tartozik.
3: Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság csütörtökön. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban, a közelmúltban Moldovában is felbukkant. A hatóság megkezdte a szükséges karantén intézkedések végrehajtását, ismertették. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. A közvetlen kártétel is jelentős lehet, nagy egyedszám esetén a folyamatos szívogatással jelentősen legyengítik a növényt. Ennél is nagyobb kárt okozhat azonban a másodlagos, közvetett hatás, mert a szúrási sebek és váladék a kórokozók és más kártevők megjelenését is elősegítik. Észak-Amerikában helyenként a szőlőtermés 90%-ának elvesztését is okozták a kabócák. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye, a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. A pöttyös lámpahordó kabóca fiatal nimfái jellegzetes fekete-fehér, később vörös fekete-fehér mintázatukról ismerhetők fel. A kifejlett kabócák elülső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, hátulsó szárnyaikon pedig piros színezet látható. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kéri, hogy a rovar észlelése esetén haladéktalanul tegyenek bejelentést a hatóságoknak, ehhez csatoljanak fényképet, valamint adják meg a pontos helyszínt is. A Hevesi templom 100 évvel ezelőtti alapkőletételére emlékezett a helyi református közösség, hálát adva a gyülekezet új közösségi házáért is. A Tiszáninneni református egyházkerület részét képező gyülekezet templomában több eredeti részlet is megmaradt, ilyenek a fa szószék és mózes szék, valamint az eredeti padok és belső padozat. Az ablakokat a hívek adományából készítették el 1935-ben az adományozó családok neveinek a feltüntetésével, mondta Mészáros Ildikó, a hevesi gyülekezet lelkipásztora.
5: Neki kezdtünk 97-ben renoválni kívül belül a templomot, vakolat ablakokig leves, mert nedves volt, vizes volt, azok a gyönyörű kis poltívecskék ott fönt, az alig látszódott, úgyhogy rendbe raktuk a templomot. Akkor hálát adtunk, megköszöntük, egy kis ékszerdoboz, és kinézetre is, 26-ba tették le az alapokat, nagy-nagy küzdelem árán építették föl az elődeink, piros-fehér-zöldnek az ablakok például. Piros-fehér-zöld, ami megmaradta, megtarthattuk a bizonyos időszakban is, illetve ott vannak a nevek, akik ezeket adományként felajánlották. Ott van az úrasztala, amit egy házaspár ajánlott föl 34-ben, mikor meghalt a leányuk, és engem mindig megérint, hogy nem márvány sírkövet, meg gránit sírkövet raktak a sírjára, hanem egy úrasztalát ajánlottak fel a templomba. És nagyon egyszerűen faragott, hát ha faragatnak lehet nevezni, a szószék. Úgyhogy ezért nekem egy csoda ez a kicsi templomocska.
3: Szűrések, mozgás, tánc, egészségügyi és bűnmegelőzési programok, a gyerekeket pedig játékos közlekedési és prevenciós foglalkozások is várják szeptember 25-én pénteken a Szent István téren Miskolcon. A közlemény szerint az egészséghez a mozgás, táplálkozás, megfelelő alvás, lelki egyensúly, megelőzés és persze az időben elvégzett szűrővizsgálatok is hozzátartoznak. Ezekre igyekszik ráirányítani a figyelmet a második Miskolci Egészségnap, mely pénteken 9 és 15 óra között várja a városlakókat a Szent István téren. A programba a látogatók is bekapcsolódhatnak, lesz etka jóga, délben pedig egy belvárosi, helytörténeti túra indul Reimann Zoltán vezetésével. Ismét fagyos volt a hajnal, a csillagászati ősz második napján 3 meteorológiai állomáson is 0 Celsius fok alá csökkent a hőmérséklet 2 méteres magasságban, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán csütörtökön. Azt írták, a leghidegebbet csütörtök hajnalban a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei Nyírtasson regisztrálták, ahol -1,1 fokig hűlt le a levegő. Ez azonban elmarad az erre a napra vonatkozó minimum hőmérsékleti rekordtól. Szeptember 24-én ugyanis három helyen is mértek kereken -3 fokot. 1902-ben Nyíregyházán, 1907-ben Kaposváron és 1948-ban Putnokon. Hozzátették, a talaj mentén ezúttal is több helyen fagyhatott. Szeptember 23-án volt egyébként az őszi napéj egyenlőség, mellyel megkezdődött a csillagászati ősz.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség. Makai László vagyok, a Hevesi Eötvösi József Református Oktatási Központ iskola lelkésze, illetve a maklári és egerszalóki gyülekezetek lelki pásztora. Jakab apostol levelének 3. fejezetét olvassuk tovább, a 13. és 18. versek közti szakaszból emelek ki egy részletet. Ez pedig a következő. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Amen. Napjainkban, mintha egyre nagyobb szükség lenne azokra a jellemvonásokra és döntésekre, amelyeket felolvastam. Postai sorbanállás közben, vagy éppen iskolai szünet ideje alatt. Orvosi rendelőben, esetleg benzinkúton várakozva, felértékelődik, és egyre szükségesebbé válik a békesség és az erre való törekvés. A türelmetlenség, a haladjunk már feszültsége elvakíthat bármelyikünket, és nem látjuk meg a másik embert a maga sebezhetőségében, abban, hogy nyugodtságunk és a belülünk sugárzó békesség akár gyógyír is lehetne számára. Az önmagunkban, önmagunkkal lévő békesség alapfeltétele, hogy megbékültünk Istennel, és őrizzük ezt az állapotot. Nem konzerváljuk, hanem kincsként megbecsüljük. A bölcsesség jellemzője a békesség, olvassuk. Nem a minden mindegy semlegessége, nem a minden nagyon szép, és mindennel meg vagyok elégedve hamissága, hanem az a biztos tudat, amit az énekes könyvünk 628. éneke így fogalmaz meg. Áldó hatalmak oltalmába rejtve csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel este, ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme tanít minket a példabeszédek könyve. Kérjük a mindenség Urát, hogy adjon bölcsességet bőségesen, hogy békességet sugározzunk magunk körül. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy békességünk lehet. Még nehéz időkben, fájdalmak közepette, bánatban kiárasztod ránk a békét. Adj békét nekünk, Urunk. Segíts békességet teremteni, segíts kibékülni másokkal, és segíts, hogy a békességhez szükséges dolgokat, a bűnbánatot, bűnvallást, bűnbocsánatot mi se spóroljuk ki. Könyörülj rajtunk így.

Köszönjük, Urunk, hogy Te azért hívsz mindenkor igéd köré minket, mert terved van az életünkkel. Olyan sok akadálya van annak, hogy meghalljuk a Te szavadat. Nem csak körülöttünk nagy a lárma, bennünk is nagy. Nem csak testileg romlik a hallásunk, hanem lelkileg is süketek vagyunk néha. Sokszor nem is akarjuk meghallani azt, amit Te mondasz nekünk. Köszönjük, hogy mégis mondod. De félve gondolunk arra, hogy nem ismétlődik vég nélkül az alkalom. Ezért Téged kérünk, hogy segíts nekünk abban, hogy meghalljuk azt, amit nekünk mondasz ma és mindenkor. Add, hogy igéd hallása örömöt szerezzen a szívünkben, és a Te igédnek ne csak hallgatói és meghallói, hanem cselekvői is lehessünk. És a Te igéd tartsa meg a mi lelkünket, mert hisszük, hogy aki a Te igédet befogadja, Téged, az ige forrását fogadja be.

0: édes álom. Esti mesénk következik. A három rabló, Kasper és Jesper és Jonatán. A városon kívül egy puszta mező kellős közepén állt a magas cetejű, fura, vén házikó, amelyikben a három rabló lakott. Kasper volt a legöregebb köztük, Jesper a legcsinosabb, és Jonatán a legjobb evő. Rablók voltak mind a hárman, de nem olyan gonoszak, mint a közönséges rablók. Többnyire otthon ültek, és csak akkor indultak rablókalandra, ha okvetlenül kellett. Mint ahogy mások házi állatokat tartanak, mert azok hasznosak és kedvesek nekik, Kasperék egy oroszlánt tartottak a házukban. Oroszlánnak elég jámbor volt az oroszlánjuk, ritkán rosszalkodott, bár egy szép napon, amikor az éhség már nagyon idegesítette, majdnem leharapta Jesper nagylába ujját. Kasper azzal vigasztalta cimboráját, hogy nem lett volna szerencsétlenség, hiszen cipőben nem látni, ha valakinek az egyik lábán kevesebb ujja van. De Jesper nehezen heverte ki az ijegységet, és sokáig rossz szemmel nézte az oroszlánt. Panaszkodott rá, hogy nem olyan, ami ennek egy jól nevelt oroszlánnak lennie kell. Tudd meg, hogy hasznosabb házi állatunk nem is lehetne, mondta erre Kasper. Azt én is tudom, mondta Jesper. De te is megértheted, hogy senkinek se kellemes, ha csak egy kicsi kis darabot is leharapnak a nagy lába ujjából. Az volt a baj, hogy éppen aznap nagyon éhes volt. Mentegette Jonatán az oroszlánt, mert ő aztán tudta, mit jelent, ha valaki nagyon éhes. De Kasper csak a magáit folytatta. Én azt mondom, el se lehet számlálni, mi mindent köszönhetünk neki. Nem emlékeztek már, hogy tele volt a házunk egérrel, patkánnyal, mikor ide költöztünk, és mióta az oroszlán velünk lakik, no? Hol vannak az egerek, patkányok? Mutassatok csak egyet is. Igaz vagy nem?
1: Igaz, mondta Jonatán.
0: Ennyit még én is tudok, mondta Jesper. És azt se felejtsük el, hogy amíg az oroszlán itt van, se Bastián rendbiztos, se senki nem meri betenni a lábát a házunkba. Nem tudnak letartóztatni. Jobb őrség nem kell.
1: Így van.
0: Ezt Jesper se tagadhatja, mondta Jonatán.
1: Hát persze, hogy persze, de mégis azt mondom, ha megengeditek, hogy lakótársnak nem kellemes.
0: Így morgolódott, zsörtölődött a három rabló napjában többször is. Meg hát mindig adódott valami, amin egy kicsit összekaptak.
1: Mikor ebédelünk már? Azt hiszem, itt az ideje, mondta Jonatán.
0: Igaz, főzzön ma Jesper, mondta Kasper.
1: Én ugyan nem, főzzön Jonatán, mondta Jesper. Úgyis ő eszik a legtöbbet.
0: Ezen a héten minden áldott nap én főztem, panaszkodott Jonatán.
1: Ma nem én vagyok a soros.
0: Megfőzheti az ebédet Kasper is, mondta Jesper.
1: Jesper főzzön, mondta Kasper.
0: Igen, igen, de akkor már is kezdjen hozzá, biztatta cimboráját Jonatán.
1: Nem igazság, mondta Jesper. Én kevesebbet eszem, mint ti ketten együttvéve.
0: Közben, amíg így húzakodtak, az oroszlán morogva járkált benn a hálószobában. A rablók aggodalmasan füleltek, aztán egymásra néztek.
1: Haragszik, mondta Jesper.
0: Biztosan éhes, mondta Jonatán.
1: Adjuk oda neki a kolbászt, reggel még maradt egy szál, mondta Kasper.
0: Kolbász nincs, mondta Jesper.
1: Nincs kolbász,
0: csodálkozott Kasper.
1: Jonatán azt is megette,
0: felelte Jesper.
1: Nem lehetetlen,
0: dörmögte Jonatán.
1: Hát akkor add oda neki a sonkát, amit a padláson felakasztottunk drótzsákban, mondta Kasper.
0: Jó, de már csak a drótzsák van meg, a sonka nincs benne, mondta Jesper.
1: Sonka nincs már, kérdezte Kasper.
0: Jonatán azt is megette, felelte Jesper.
1: Igaz, hogy a sonkát is megetted?
0: Kasper most már kiabált.
1: Nem lehetetlen, mondta Jonatán. Hiába, ha éhes az ember.
0: Egy szóval semmi sincs a házunkban, amit az oroszlánnak adhatnánk? Kérdezte Kasper.
1: Egy szóval...
0: Nincs, dörmögte Jonatán.
1: Na látod,
0: fordult most Jesper Kasperhez.
1: Hát nem az az igazság, hogy Jonatán főzzön?
0: Jó, de hiszen nincs mit főzzek.
1: Mit beszélsz?
0: Pattant fel Kasper.
1: Nekünk se hagytál ennivalót? sajnos nem maradt semmi. Akkor meg nem tudok jobbat kitalálni, még ma felkerekedünk, és rabolunk valami jeleséget, mondta Kasper. Hát igen, ezt az egyet még megtehetjük, bólintott Jonatán. Úgy is sok mindenre szükségünk van, nem csak ennivalóra.
2: Amint besötétedik, indulunk,
1: mondta Kasper. Amint besötétedik, mondta Jesper.
0: Zsákkal, vederrel, mondta Kasper.
1: Zsákkal, vederrel, bólintott Jonatán. Ebben hát megegyeztek, és most már csak ültek, csendesen, örökbe ejtett kézzel. Várták, hogy besötétedjen. Mikor már elég sötét volt odakin, a három zsivány felkerekedett. Bezárták a házat, és elindultak a városba rabolni, és közben énekelgették a zsivány nótát.
0: Kilopni készül, nem dobog, vigyázva lopva lépked. Mi nem lopunk, csak azt, amit a két kezünk elérhet. Sötét a város, néma csend, s ha ember állat elpihent, a dologhoz lát akkor három zsivány, ugye, Kasper és Jesper is, Jonatán. A péknél más nem is lopunk, 10-20 cipót, kalácsot. Hiába csak nem hoztuk el a három vedret zsákot. Bár Jonatánnal megesik, hogy 2 font bombont megeszik, de különben szerény a három zsivány. Ugye Kasper is, Jesper is, Jonatán?
1: A hentesnél csak húst lopunk, mert kell az oroszlánnak. Ha éhes, még eszébe jut, hogy ő nem házi állat. Sühet még füstölt oldalas, szalonna is, ha jó avas. De különben szerény a három zsivány, ugye Kasper is, Jesper is, Jonatán? Mi kell még? Kell meleg ruha, nehogy megfázzunk télen. Fejenként egy kalap, kabát, így számítjuk szerényen. S mivel fizetni nincs mivel, éjjel sötétben hozzuk el. De különben szerény a három zsivány, ugye Kasper is, Jesper is, Jonatán? Ha megdolgoztunk rendesen, és tömve már a zsákunk, még egy pár aranypénzt is lopunk, és aztán... Arrébb állunk, de otthon nem lustálkodunk, tüzet rakunk, kuktáskodunk, mert nagy ebéd kell a nagy munka után, ugye, Kasper és Jesper és Jonatán.
3: Ó, édes Istenem, hála telt a lelkem, hogy egész napon át úgy szeretél engem. Bánom sok vétkemet szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Összesen csaknem 11 milliárd forint forrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat, a Hunneren Kutatási Intézményei, a Kutatói Kiválóság és a Kutatási Infrastruktúra erősítésére az irányító testület legutóbbi döntései értelmében. A Hunneren közleménye szerint a kutatási intézmények 7,7 milliárd forint bértömeg többlet forráshoz jutnak, a Hunneren Infra 2026 program keretében pedig 3,2 milliárd forintot kapnak kutatási infrastruktúrájuk működtetésére. Az intézkedések célja a kutatói kiválóság ösztönzése, a versenyképesebb bérek és munkakörülmények támogatása, valamint a korszerű, biztonságos és fenntartható kutatási környezet erősítése. A döntés alapján a kutatási intézmények hálózati szinten két havi, összesen 7,7 milliárd forint bértömeg kifizetésben részesülnek szeptember végéig. A forrás hozzájárul a kutatói bérek további emeléséhez és versenyképesebb szintre történő felzárkóztatásához, a kiemelkedő munkatársak megtartásához, valamint új munkatársak felvételéhez. A Hunneren állami finanszírozása tavaly és az idén, valamint a következő évekre vonatkozóan is jelentősen nőtt, írták a közleményben. A hevesi templom 100 évvel ezelőtti alapkőletételére emlékezett a helyi református közösség, hálát adva a gyülekezet új közösségi házáért is. A tiszáninneni református egyházkerület részét képező gyülekezet templomában több eredeti részlet is megmaradt, ilyenek a fa szószék és mózes szék, valamint az eredeti padok és belső padozat. Az ablakokat a hívek adományából készítették el 1935-ben az adományozó családok neveinek a feltüntetésével, mondta Mészáros Ildikó, a hevesi gyülekezet lelkipásztora. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság csütörtökön. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is felbukkant. A hatóság megkezdte a szükséges karantén intézkedések végrehajtását, ismertették. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. A közvetlen kártétel is jelentős lehet, nagy egyedszám esetén a folyamatos szívogatással jelentősen legyengítik a növényt. Ennél is nagyobb kárt okozhat azonban a másodlagos, közvetett hatás, mert a szúrási sebek és váladék a kórokozók és más kártevők megjelenését is elősegítik. Észak-Amerikában helyenként a szőlőtermés 90%-ának elvesztését is okozták a kabócák. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye, a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. A pöttyös lámpahordó kabóca fiatal nymfái jellegzetes fekete-fehér, később vörös fekete-fehér mintázatukról ismerhetők fel. A kifejlett kabócák elülső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, hátulsó szárnyaikon pedig piros színezet látható. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kéri, hogy a rovar észlelése esetén haladéktalanul tegyenek bejelentést a hatóságoknak, ehhez csatoljanak fényképet, valamint adják meg a pontos helyszínt is. Ismét fagyos volt a hajnal, a csillagászati ősz második napján három meteorológiai állomáson is 0 Celsius fok alá csökkent a hőmérséklet 2 méteres magasságban, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán csütörtökön. Azt írták, a leghidegebbet csütörtök hajnalban a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei Nyírtasson regisztrálták, ahol mínusz 1,1 fokig hűlt le a levegő. Ez azonban elmarad az erre a napra vonatkozó minimum hőmérsékleti rekordtól. Szeptember 24-én ugyanis három helyen is mértek kereken mínusz 3 fokot, 1902-ben Nyíregyházán, 1907-ben Kaposváron és 1948-ban Putnokon. Hozzátették, a talaj mentén ezúttal is több helyen fagyhatott. Szeptember 23-án volt egyébként az őszi napéj egyenlőség, mellyel megkezdődött a csillagászati ősz.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban két témával foglalkozunk. Hallhatnak a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői képzéseiről, de előtte Németné Balogh Katalinnal beszélgetünk, aki 20 éven át vezette a református iszákos mentő missziót, amely 45 éve működik. Eleinte gyógyító konferenciákat, csendes napokat szerveztek, majd elkezdődtek a prevenciós és utógondozó szolgálatok is. 1993 óta az iszákos mentő misszió a Magyar Kékkereszt Egyesülettel közösen végzi a szolgálatát. A gyógyító és utógondozó hetek Dömösön vannak, ahol a Kékkereszt addiktológiai rehabilitációt és szenvedélybetegeket ellátó átmeneti otthont működtet. Az elmúlt évek alatt a misszió és a Kékkereszt munkája kiteljesedett, az egész országból fogadják azokat a segítséget kérő embereket, akik nyitottak az Isten által kínált új élet lehetőségére. A missziót az elmúlt 20 évben Németné Balogh Katalin vezette, a misszió lényegéről és történetéről őt hallják. A iszákos mentő misszió éléről leköszönve először arra kérném, mielőtt arról beszélnénk, hogy személyesen hogyan éli meg ezt a búcsút, hogy hogyan működött az elmúlt időszakban a misszió, és milyen múltra tekint vissza.
2: Hát abban az áldott helyzetben vagyok, hogy én szinte a kezdetektől részben családilag, de részben szolgálatilag is kapcsolódtam a misszióhoz. Ugye 1981-ben alakult a misszió, de aktívabban 89-től, amikor Csiklós Józsi bácsi után édesapám Balogh Zoltán vett át a vezetést édesanyámmal, sokak Margit néniével karöltve, hogy én igazából nem tudom miért, de családilag ez így működött, hogy akár a gyülekezetben, amiben a szüleim benne voltak, valamennyire mi is. Én ugye 89-ben már Leányfalun dolgoztam az egyházunk szeretett otthonába, öreg otthonába vezetőként, de már előtte is valamennyire Dunaalmáson a szabadságom egy részét azt a misszióba töltöttem. Szolgálóként akkor már a levelező teológiát végeztem, igehirdetéssel szolgáltam találkozókon, munkatársi találkozókon, így azért nem volt számomra idegen, bár sosem gondoltam, hogy vezető leszek itt, és hát egy igazából az is egy meghatározó időszak volt, amikor 95-től 99-ig a férjem volt a Dömösi Gyógyító Otthonnak a gondnoka, oda hívta édesapám, akkor egészen ott voltunk a gyógyító munka közepébe, és aztán a három gyerekünk már bekerült a oktatási intézményekbe, óvodába, iskolába, és kerestem, akkor már Pesten laktunk egy gyakorlatilag valamilyen munka lehetőséget, és akkor én 4 órába főállásonyaság mellett tettem, ami éppen adódott, vagy adminisztrációt, vagy takarítás, mosogatás, minden, amire szükség volt, és akkor kért meg Bazsó Béla osztályvezető úr 2 alkalommal is a misszió vezetésére. Ugye mi a szeretett szolgálat révén már, meg még a diakónus képző révén kapcsolatban voltunk, és hát Isten a második alkalommal arra indított, hogy szabad nekem igent mondani, és ezt a többet, amit a szolgálatban megélhetek a családdal akár együtt, ez tőle való lehetőség, és hát így azért nem volt ismeretlen, bár ugye édesapám Kékkereszt elnök volt, a Dömösi Gyógyító Otthon vezetője, és az iszákos mentő misszió vezető, és akkor így kettőnk személyében egyfajta külön válás volt, úgyhogy volt egy időszak, amikor így valamilyen módon szervezetileg, munkatársilag, sokféleképpen egy kicsit határozottabb kereteket kellett adni, hogy mi az iszákos mentés, mi a Kékkereszt dolga, és hát nagyon hálás vagyok azért a 3 évére, míg a halálukig együtt dolgozhattunk, és sok mindent már megtapasztaltam, átéltem vezetőként a diakóniába, az iszákos mentésbe pedig önkéntesként. És azt gondolom, hogy volt egy ilyen úttörő munkája a Józsi bácsinak, a szüleimnek, amikor egy személyben sok mindent ők ki tudtak alakítani. Én egy valamilyen kész állapotba érkeztem, és én azt láttam, hogy az a feladatot kaptam Istentől, hogy miközben az iszánkos mentés szolgálatát folytassuk, a munkatársak szolgálata is épüljön, az ő dolgaik, az ő missziós életük, hiszen a szüleim és a még egy pár lelkész szolgálatából ugye már nem lehetett úgy folytatni családosan, keresni kellett új munkatársakat. Én is úgy gondolom, hogy ez az oldala egy úttörő munka volt, amiért hálás vagyok Istennek, hogy ma egy olyan munkatársi és egyben lelki közösség szolgál Dömösön, a misszióban, a Kékkereszttel együtt, ahol tényleg megmaradhatott az az evangéliumi lelkület, igehirdetés, lelki gondozás, gyógyító szolgálat, amiben sokan elsősorban háttérért tesznek, de ahogy együtt vagyunk, ahogy tudjuk a szenvedélybetegeket, az elsősorban az alkoholistákat szeretni, elfogadni, emberként kezelni, abban egyek vagyunk, ahhoz minden munkatársa szükség van. És hát azt láttam a saját életemben, hogy miután én is a végén elnök is lettem, dömösi otthonvezető és misszióvezető egyben, hogy azért ezt így engedi gondolni, hogy legyen Dömösnek egy külön otthonvezetője, aki elsősorban ott a Kékkereszt részéről a ház dolgait intézi, hogy lehet külön egy misszióvezető, és az egyesületi elnök, mint tisztség, mint ami nem munkaidő, hanem egy önként vállalt tisztség és szolgálat. Ebben egy vezetői csapat is alakuljon ki. Ugye Dömösen azóta egy szociális szolgáltatás is van, annak is van egy vezetője, és hogy mi így négyen az Isten kegyelméből lelki és munkatársi vezetői közösségben tudjuk segíteni a folytatást. És hát ehhez érkeztünk el, hogy előbb Dömösnek lett egy vezetője, de volt egy időszak, amit még együtt töltöttünk, és most még amennyiben szükség van rám, tudom segíteni Stift János szolgatársamat, vagy ha szükség van rá, akkor tudok másban is segíteni.
1: Ahogy az elején ön is említette, az ketté kellett választani ugye a szolgálati területeket. Hogyha így nézzük az elmúlt majdnem 45 évet, akkor mit tudna elmesélni annak az évéről, hogy hogyan kezdődött egyáltalán a mentőmissziónak a munkája, és ma hogyan zajlik, hogyan próbálnak az alkohol problémával küzdőknek segíteni?
2: Én azt látom, hogy ugye volt egy időszaka, a rácsodálkozás, a lehetőség csodája 81-ben, és ez eltartott a rendszerváltásig, amikor azért elsősorban az iszákos mentő rész működött egészen 93-ig, még a rendszerváltás ugye akkor zajlott, hogy az a lelki munka, hogy Isten gyógyít, hogy ezt lehet az egészségügyel együtt látni, hogy nekik is van dolguk, nekünk is, de végül is Isten a gyógyító Isten, aki lelkileg úgy építi, gyógyítja, szabadítja a szenvedélybetegségből az embereket, hogy az örök életre vezet, akár visszaesésekkel, és hát ugye az elején azért a konferenciák egyhetesek voltak, mindig másik egyházi intézményben voltak, ritkánban voltak, viszont ugye rengeteg gyülekezeti munka, gyülekezeti lelkészi szolgálat volt benne, nagyon sok lelkész volt önkéntes, és eközben épült az egészségügyel is a kapcsolat, ez már inkább az édesapám időszaka volt, hiszen Józsi bácsinak nem adatott olyan sok év, édesapáiknak azért adatott 22 év, az utolsó évek nem is voltak már annyira aktívak, és hogy kiépült az is, hogy vágytak egy gyógyító otthonra, vágytak egy utógondozó otthonra, a gyógyító otthon Dömösen megvalósult gyakorlatilag a 90-es évek elejétől, ami aztán saját tulajdon lehetett, ugye amíg nem lett Kékkereszt tulajdon, addig az iszákos mentő misszió bérelte a SZOT-tól. Tehát, hogy egyfajta ilyen gyönyörű építkezés történt, hogy legyen egyfajta medre ennek a szolgálatnak, akár úgy is, hogy van egy gyógyító otthon, és nem kell mindenütt külön szervezni résztvevőket, fizetést, egyebeket, hanem 96-tól a Kékkereszt tulajdonképpen egy saját jogon is, hogy lehetett kórház 2000-től, ez is még az édesapám idejéhez kötődik, hogy maradtak azért a rendszerváltás után a lelkészek szolgálata nagyon megcsappant, ugye kinyíltak a gyülekezeti és minden más lehetőségek, börtön, kórház, nem sorolom föl, ami lehetett, vagy akár akkor is már a hitoktatásban, és azért akkor a lelkészek egyre jobban le lettek terhelve. És hát 93-ban, amikor megalakult az Egyesület önálló szervezetként, a Kékkereszt Egyesület, akkor ugye ebben a két oldalról megerősített keresztény szolgálatban már elég önálló volt. Akkor még az iszákos mentő is önálló jogi egyházi szervezetként működött, és hát ugye az Alag utcai központban, ami szintén a 90-es évek elején, illetve a 80-as évek végén lehetett egyházi tulajdon, egy ilyen utógondozót, centrumot, és ugye a központi irodai részt gondolták annak idején, hát ez nem valósult meg, most már nem is így működik, de az utógondozás működik egyfajta hálózatban, hogy azért már a 2006-ig, az édesapám idejéig, nagyon sok utógondozó csoport alakult, főleg református gyülekezetekben, és hát édesanyám pedig a prevenciónak, a gyerekek, fiatalok közötti szolgálatnak volt a nagy harcosa, így alakult, aki nem csak gyógyító hetek, hanem családi gyerekhetek, szilveszterek, sokféle ilyen prevenciós lehetőség iskolákba, ittam táborokba, hova hívták őket, de ő nagyon érezte annak a felelősségét, hogy a gyerekek között is, és hát 2003-tól, amióta én vagyok misszióvezető, ebbe a helyzetbe születtem, hogy így mondjam bele, és ezt kellett Isten előtt végig gondolni, hogy hogyan tovább. És hát sok mindenben meghatározó volt a Kékkereszt, hogy működteti a Dömösi házat, hogy változik a résztvevők, a szolgatársak száma, hogyan működik ez a rész. Mondhatnánk csúnyán, hogy hát intézményesített a szolgálat, de hogyha egy másik oldalról látom, azt látom, amiben édesapám is előjárt, hogy mindent megteszünk azért, hogy csak a muszáj legyen. Tehát az a muszáj, amiben tényleg az ember kifelé megteszi azt, ami kötelesség, de nem ez tölti ki az életünket, mert akkor nincs idő szeretni az alkoholistát, nincs idő szabadságban, szeretetben evangéliumot hirdetni, hanem körülvesznek azok a valóban nagyon intézményi keretek és elvárások, ami gyakorlatilag elvesz ebből. Így is mondhatnám, hogy megtalálni a szakmai rész és a lelkinek az egyensúlyát, amiben a lelki a döntő. Azt gondolom, hogy a következő év az volt, hogy egy ilyen egyszemélyes vezetésből egy közösségi működés alakult ki abban a 23 évben, amit nekem ajándékozott az Isten így. Édesapám többet járt kifelé, több lehetősége is, ideje is volt, voltak szabad hetek, amikor nem volt gyógyító. Az én szolgálati időmben ezt Isten úgy adta, hogy én azért egy Dömöshöz kötött életet éltem. Ennek volt a családi oka is, hogy azért a gyerekeink még felnövőbe voltak, és nem szívesen mentem sokat távolra, vagy bármilyen. A meghívásoknak azért próbáltam eleget tenni, és hát nagyon hálás vagyok Korsós Pista bácsiért, nekem egy Pista bácsi, hogy a Kékkereszt elnökeként még tudtunk együtt szolgálni 2016-ig, tehát egy közös 10 évet tölthettünk úgy, hogy azért sok mindent meg tudott tenni Dömösön, és akkor én pedig az irodában próbáltam építkezni, akkor gyakorlatilag hárman a férjemmel és még egy takarítónővel maradtunk az édesanyánk elmenettel után az irodából, tehát sokfajta újrakezdés is volt ebben. És aztán a jövő az, hogy tényleg a lényeg megmaradjon, ez az evangéliumi meghatározó szolgálat, és ebben megtanuljunk a változások között élni. Azt gondolom, hogy a legnehezebb feladat az, hogy ebben a nagyon bizonytalan változó világban mégis egy olyan evangéliumi biztonságot éljünk meg a munkatársakkal, résztvevőkkel együtt, amiben az Isten lehetőséget ad a gyógyulásra.
1: Ez egy nagyon nehéz misszió terület, ugye a szenvedélybetegekkel foglalkozni nem garancia, hogy sikerrel zárul egy-egy terápia, ahogy ön is említette, hogy előfordulnak visszaesések. Mit tapasztalt egyébként, hogy az iszákos mentő misszió munkája mennyiben segíti valóban a gyógyulásra azokat, akik önökhöz érkeztek?
2: Lehet, hogy nem olyan jól hangzik, de aki meg akar gyógyulni, meggyógyul, még ha visszaesésekkel is. Visszajön, akarja, tudja, hogy itt van valami, és jobb esetben azt is tudja, van valaki, aki nem mond le róla, és neki is szabad nem lemondani az életéről. Hát azért sok múlik a résztvevőkön. Sok múlik a résztvevőkön, hogy ők mennyire készek, nyitottak, ott tartanak-e már az útjukon, hogy valóban meg akarnak gyógyulni. Azt gondolom, hogy van rá lehetőségük, ezzel meg lehet tanulni, együtt élni, azt gondolom, hogy szeretni őket így is, úgy is, amúgy is, de azzal a Istentől tanulható szeretettel, hogy nem mi vagyunk a megmentők, hanem az Isten az, és nem kell végletekig mindent megtenni helyettük, de amennyit kell, értük, megtegyünk. Néha ez azt is jelenti, hogy már nem fogadjuk dömösen, és keresünk olyan utakat, ami neki még lehetőség lehet, vagy azért, hogy felelősséggel jár Isten igéjét hallatni, ebben a jóban részesülni, ami Dömösön lehet számukra, és hogy szükség van arra, hogy igenis nem Dömösön énekelünk csak, hanem hogy otthon is keresse a gyülekezetbe, az utógondozó csoportokba, hogyha Istennel akar meggyógyulni, mert Isten nélkül sok helyen lehet gyógyulni, ha úgy gondolja, hogy gyógyulni akar, de ez egy választás nekik is, azt gondolom, és azért mindig titok az, hogy kinek életében hogy van ez, nem nincs egy ilyen nagy nyomon követés, hogy most így vagy úgy volt, azért alapvetően azt látjuk, hogy minden gyógyítón sokak megindulnak az Isten felé, és reménység szerint meg is maradnak többen, és hát az egy bárány is bárány, ezt tudjuk a Szentírásból.

0: Adod. Kedves hallgatóink, a folytatásban a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői képzéseiről szólunk, ugyanis szeptember végén indít újra tanfolyamokat a központ. A jelentkezéseket folyamatosan várják a diakónia.hu oldalon található elérhetőségeken. Jelenleg Kelet-Magyarországon mintegy 600 család van és kb. 2000 gyermekről gondoskodnak, de sokan nyugdíjba mennek vagy betegség miatt kénytelenek abba hagyni ezt a szolgálatot, így folyamatosan szükség van új alkalmas családokra. Mindezekről Egri Ilonát, a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ vezetőjét kérdeztem.
1: Ismét felvételt hirdet a nevelőszülői szolgálatra a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ is. De mielőtt rátérnénk, hogy mik az elvárások és hogyan képzelik el az új képzéseket, arra gondoltam, hogy inkább arról beszéljünk, hogy a legutóbbiak hogy zárultak. A legutolsó beszélgetésünkkor is éppen képzések zajlottak, ha jól emlékszem, több helyszínen is, és nyilván akkor is szó volt róla, hogy azért, mert valaki elkezdi a képzést, még nem biztos, hogy nevelőszülővé is válik és gyermek is kerül hozzá. Nyilván ez is olyan, hogy az elhatározásnak meg kell születni, és utána pedig kiderül, hogy a Jóisten kit szán erre a szolgálatra. Tehát hogy sikerültek a legutóbbi képzések?
2: Hálásak vagyunk, mert ebbe az évben már 7 képzésünk zajlott le itt Kelet-Magyarországon, Miskolcon, Mátészalkán, Nyíregyházán, Debrecenben is. Volt olyan helyszín, ahol több is. Az a tapasztalatunk, hogy az érdeklődők száma bár nem sok, de azért mégis az egy nagyon fontos tapasztalásunk, hogy vannak érdeklődők ez iránt, a hivatás iránt, a szolgálat iránt. Szeretnénk, ha még többen lennének, így aztán mindig keressük erre alkalmas résztvevőket, és igen, az nagyon fontos, hogy ne csak a vágy, a gondolat érjen meg valakiben, hogy szeretne segíteni gyerekeken, olyan gyerekeken, akik a családjukban nem élhetnek, hanem ez a vágy, az az alkalmassággal is találkozzon, hiszen a szülői szerepen túli elvárás ez, amit megfogalmazunk egy nevelőszülővel kapcsolatosan, hiszen tudnia kell szeretni átmeneti időre, ez az átmenet lehet, hogy nagyon rövid vagy hosszú idő, de ugyanakkor, ha úgy van, akkor el is kell tudnia engedni, hiszen az lenne a legjobb, hogyha arra ismét alkalmassá válna a vérszerinti szülő, hogy tudjon hazamenni a gyermek a saját családjába, vagy ha erre nincs mód, akkor örökbefogadó szülőkhöz kerülhessen.
1: Legutóbb hány nevelőszülő tett sikeres vizsgát?
2: Egy csoportba egyébként általában 15 fő végzi ezt a képzést, ismeri meg a nevelőszülőséggel együtt járó feladatokat, örömöket, kihívásokat, de köztük nagyon sokszor olyanok vannak, akik maguk házaspárokként végzik el a képzést, hiszen utána a szolgálatot is együttesen végzik, így aztán általában egy képzésben 7-8 család végez, és aztán ők annak megfelelően, hogy az élethelyzetük, az alkalmasságuk még pluszban, hogy alakul, jó reménység szerint azért a képzés elvégzésehez képest legkésőbb egy fél éven belül nevelőszülőve is tudnak válni. Tehát azért itt egy 40-50 család az, aki be tudunk mi mindenféleképpen gondolkozni, hogy szép fokozatosan megtalálják helyüket itt a Gyermekvédelmi Központnak a nagy közös családjába a többi majdnem 700 nevelőszülő között.
1: Sokakban felmerült a kérdés, hogy miért is van szükség a folyamatos képzésekre. Hát ugye nyilván azt is figyelembe kell venni, hogy ez nem egy örök életig tartó szolgálat. Van, aki elvállalja, és hosszú évek után betegség miatt vissza kell mondja, esetleg időskorára úgy érzi, hogy mondjuk egy kisebb gyermekről nem tudna úgy gondoskodni, tehát rengeteg oka van annak, hogy valaki miért fejezi be ezt a szolgálatot, ezért nyilván folyamatosan szükség van az utánpótlásra. Számon tartják-e, figyelik-e azt, hogy esetleg hány olyan család van, akikben már csak pár évet tudnak gondolkozni, és hány családra lenne valóban szükség, hogy minél többen szülőkhöz kerülhessenek?
2: Mi azt tapasztaljuk a nálunk szolgálatot végző nevelőszülőknél, hogy egyébként a családon belül ismerősi, baráti körben azok a nevelőszülők, akik elégedettek, tudják, hogy mennyi örömöt jelent ez a szolgálat, maguk is népszerűsítik a körülöttük állók, vagy körülöttük élők számára is, és ezáltal behívják közénk. Igen, ez egy fontos dolog, hogy lássuk azt, hogy ki éppen melyik életszakaszában tart, hogy ez hogy találkozik a gyermekek számára. Ugye mi mindig a gyerekek számára keresünk családokat, és hogy a gyerek számára alkalmas nevelőszülői családok legyenek, és mint ahogy az életünkben is így alakul, hogy egy kisgyerekes családnak más az elvárása, akiknél már úgymond kiürült a fészek, megnőttek a gyerekek, azoknál is más, illetve egy idősebb korban is más a támogató szerepe egy családnak. Mi ezt figyeljük, a nevelőszülői tanácsadók, szakmai vezetők, pszichológus kollégák, intézményi lelkész, közösen mi mindannyian azon dolgozunk, hogy ez az egyébként érzelmileg nagyon szép, de esetenként sok feladattal járó szolgálatban ne legyenek egyedül, és mellettük legyünk mindenféleképpen a nálunk lévő nevelőszülőknek.
1: Hány gyermekről gondoskodnak itt a gyermekvédelmi központban, hány családdal, és hány családot szeretnének még beintegrálni?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy hány családot szeretnénk még integrálni, ahogy itt elhangzott, minél többet, minél több alkalmasat. Én hálás vagyok azért, hogy most emelkedett a jelentkezők száma, és ugye azok a szempontok, ami alapján a kiválasztások megtörténik mindenféle tekintetben, ugye mi biztosak tudunk lenni abban, hogy nem csak megpróbálja, hanem alkalmas is lesz erre a feladatra. Ugye most közel 700 nevelőszülői család van, nagyon sok közülük Szabolcsban, de Borsodban, Hajdúban, Békésben is, Hevesben is jelen vagyunk, illetve körülbelül 2000 gyermek, illetve utógondozói ellátott fiatal, és itt aztán nyilván van, aki egy gyermeket nevel, van, aki egészen 4-5 gyermeket is tud a családba fogadni, és itt a testvérek együttesen is tudnak akkor nevelőszülőknél élni, de természetesen bár a nevelőszülőkről beszélünk, de az intézményünknek része a lakásotthoni terület is, és vannak olyan gyerekek, akik a 11 lakásotthonunkban, gyermekotthonainkban élik a mindennapjainkat kollégáink segítségével, szeretetével, gondoskodásával.
1: Nekik is szükségük lehetne a családra?
2: Mindenkinek szüksége van szerintem a családra. Az a fajta gondoskodás, kötődés, szeretet, elfogadás, bizalom minden gyermeknek szükséges. Nagyon sok olyan plusszal próbáljuk itt a lakásotthonokban is segíteni a gyerekeket, ugyanúgy pszichológusokkal, kollégákkal, szakemberekkel, akik számukra egyfajta családias mintát tudnak mutatni. Természetesen onnan is van arra mód, hogy amennyiben a gyermek szükséglete ezt lehetővé teszi, keressünk számára nevelőszülői családot.
1: Pár dolgot már itt felvillantottunk, hogy pszichológus rendelkezésre áll a gyerekeknek és a családoknak, intézményi lelkész, és emelt egyébként a gyermekvédelmi központ rengeteg programot is szervez, segíti akár a nyaralást, a gyerekeknek a táboroztatását, és különböző olyan találkozókat is szervez, ahol maguk a nevelőszülők egymással is találkozhatnak, tapasztalatot cserélhetnek, és emellé ugye a közelmúltban jött egy olyan csomag, ami akár a anyagi biztonság szempontjából is megnyugtatóbbá tette ezt a szolgálatot. Mik a tapasztalatok, hogy azért, hogy egyre több mindent megtesznek azért, hogy tényleg akik gondolkodnak abban, hogy nevelőszülővé váljanak, egy olyan biztos hátteret tudjanak maguk mögött, ez emeli esetleg a képzésben részt venni kívánók számát?
2: Az elmúlt időszakban mi is ránéztünk erre, és az új jelentkezők kapcsán azt tapasztaltuk, hogy az egy nagyon fontos motiváció, az az elhívás, hogy segíteni szeretnének a gyerekeken. Ez természetesen ezen túl azért az, hogy az anyagi elismerés növekedett, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Az, hogy ők foglalkoztatási jogviszonyba végzik, tehát nyugdíjjogosultságot szerezhetnek, ugyanúgy ugye a korábbi sok évvel ezelőtti tiszteletdíjhoz képest, most már azért ez egy munkahelyen, még ha az otthonukban végzett szolgálat is, de ez is nagyon fontos, az, hogy a közösség együttesen vagyunk, és például fővárosi állatkertben több mint 2500-an vettünk részt, gyerekek, családok, és minden évben ezek a találkozók megvalósulnak, és olyan közös élmény erőt ad, ami szerintem nagyon fontos, hogy nem csak egy, tényleg így hangzott el ott a megnyitón is, hogy nem csak egy pillanatra ránézünk, hanem tényleg megéljük annak a teljességét, hogy gyermekvédelmi szakellátásban nehéz, de szép is együtt lenni. Persze azért a kihívásaink nekünk is vannak, tehát ugyanúgy jó lenne minél több nevelőszülő, akik minél több gyermeken tudjanak segíteni. Nyilván mi törekszünk arra, de ezek is kihívások, hogy minél több szakmai létszám legyen, minél inkább a plusz erőforrások, elismerések is hozzájöjjenek. Ezek lényeges szempontok, de azt gondolom, hogy alapvetően itt az a belső erő, az a megszólítottság, ami a segíteni akarás, ez talán a legfontosabb momentum még mindig a nevelőszülővé válásban.
1: Most mikor indítanának új képzéseket, hol és meddig lehet jelentkezni?
2: Az intézményünkben, tehát a diakónia.hu oldalon azonnal elérhető az, hogy amire igazából első körben sok esetben kíváncsiak az emberek, hogy hogyan lehetek nevelőszülő, mit kell ehhez tennem, stb. Tehát ezek a gyakori kérdések, mondhatjuk így is, és van e-mailes elérhetőség, telefonos elérhetőség is, és akár valamennyi kollégám, akik a területen vannak, de mi magunk is azon az elérhető telefonszámokon, e-mail címeken tudunk információt adni, illetve ami biztos, hogy szeptember végén indítunk képzéseket, és Debrecen, Nyíregyháza, Máté Szalka, Miskolc ismételten így a repertoárunkban van, és a jelentkezéseket folyamatosan várjuk. Azért nagyon sok képzésünk már csak nem telített, de hogy akkor semmi gond, mert akkor indítunk újat, és ez ne legyen gátja annak, hogy megtalálják a gyerekek a megfelelő családokat.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban két témával foglalkoztunk. Hallhattak a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői képzéseiről, valamint Németné Balogh Katalinnal beszélgettünk, aki 20 éven át vezette a református iszákos mentő missziót, amely 45 éve működik. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót. Megköszönöm figyelmüket, Búzás Borit hallották.
3: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében 0 volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági minisztereit tömörítő versenyképességi tanácsülését megelőzően a miniszter elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon. Várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. A költségvetési fegyelem rendkívül szigorú, melynek alapja a korrupcióval szembeni zéró tolerancia és a korábbi kormányzati gyakorlattól eltérő takarékos gazdálkodást tette hozzá. Véleménye szerint ez a növekedés záloga, fogalmazott a gazdasági és energetikai miniszter. Megújult a Felsőzsolcai vasútállomás a MÁV országos állomás felújítási programjának keretében, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán csütörtökön. Vitézi Dávid szerint 1983 óta nem végeztek átfogó felújítást az állomás épületén. A most befejezett munkák eredményeként az épület kívülbelül megújult, korszerű, biztonságosabb és akadálymentesebb környezet várja az utasokat. Felújították az állomásépület homlokzatát, kicserélték a nyílászárókat, az épületet és a parkolót akadálymentesítették, korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, rendezték az épület környezetét, valamint fedett kerékpártárolót is létesítettek, továbbá új kamerás megfigyelő riasztó és beléptető rendszer telepítettek Felsőzsolcán, írta a miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, hogy az állomás felújítási program keretében országszerte több mint 30 állomást és megállóhelyet újítanak meg. A Nemzeti Park Igazgatóságok vezetésére 120 pályázat érkezett, közölte az élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Nagyon jó látni, hogy ennyi kiváló szakember érzi magáénak a feladatot, és kész felelősséget vállalni a legféltettebb természeti kincseinkért, valamint a nemzeti parkjaink jövőjéért, írta a bejegyzésében Gajdos László. A politikus közölte, a pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. A pályázati kiírás szerint az új vezetők november 1-én léphetnek hivatalba. Szűrések, mozgás, tánc, egészségügyi és bűnmegelőzési programok, a gyerekeket pedig játékos közlekedési és prevenciós foglalkozások is várják szeptember 25-én pénteken a Szent István téren Miskolcon. A közlemény szerint az egészséghez a mozgás, táplálkozás, megfelelő alvás, lelki egyensúly, megelőzés és persze az időben elvégzett szűrővizsgálatok is hozzátartoznak. Ezekre igyekszik ráirányítani a figyelmet a második Miskolci Egészségnap, mely pénteken 9 és 15 óra között várja a városlakókat a Szent István téren. A programba a látogatók is bekapcsolódhatnak, lesz Etka Jóga, délben pedig egy belvárosi, helytörténeti túra indul Reimann Zoltán vezetésével. Internetes agresszió miatt emelt vádat a pécsi járási ügyészség egy debreceni férfi ellenöke a közösségi médiában egy bejegyzéshez hozzászólva életveszélyesen megfenyegetett egy pécsi nőt, közölte a Baranya vármegyei főügyészség csütörtökön. A vádhatóság közleménye szerint a sértett nő a közösségi médiában egy közéleti szereplő személye körül kialakult vitában szólt hozzá tavaly nyáron, a vádlott pedig erre reagálva fenyegette meg. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. A közlemény szerint az internetes agresszió vétségének büntetési tétele 1 évig terjedő szabadságvesztésig terjedhet.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: Bogyós gyümölcskert. Szent Péter esernyője.
3: Házasságon innen.
4: Katalin.
3: És a gyerek.
5: A gólyakalifa.
4: Oszti fiú esete.
6: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényét hallgathatják meg, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Rátóti Zoltán előadásában hallják.
9: Igenlő válaszára azt beszélték meg, hogy mielőtt elmennének Cocót meglátogatni, benéznek az egyetemre is. Harisnyás asztalt bontott, félharisnyás akkor elbúcsúzott, dolga volt a klinikán. Azzal hagytott őket, hogy egy óra múlva ismét találkoznak. Harisnyás elkísérte a bátyját a titkári szoba ajtajáig, aztán visszament a dolgozószobába, oda kérte a csemegét. Gyík György behozott egy datojás kosarat. Harisnyás apró csontokból darált velőkrémes csemegét kanalazott egy arany kis kanállal. A térkép alatt ültek a kandalló két oldalán egymással szemben. Valentin érezte, hogy most kezdődik a valódi beszélgetés.
10: Valamire kérni szeretnélek, kezdte Harisnyás.
9: Elkészült a csont csemegével, letette a tányérkáját.
10: Nekem ma és holnap feltétlenül a szigeten kell maradnom. Kálmán, az ügyvivőm pedig leghamarabb holnap reggelre térhet vissza a kiküldetésből. Ő viszont nagyon szeretném, ha a lehető leggyorsabban intézkednétek a lovak ügyében.
9: Valentin elkezdte mesélni, mit tudott meg Gabrieltől, Harisnyás azonban félbeszakította, hogy már megkapta a jelentést a telepről, a lovak helyzete változatlan.
10: Megkapta a jelentést.
9: Valentin nagyot nézett.
10: Igen, mondta Harisnyás, a tükörből.
9: Ettől se lett sokkal okosabb.
10: Valamennyi lovat át kell hoznunk a szigetre, folytatta Harisnyás. Elszállításuk a követség előtti tisztásról történhetnék. Odáig azonban neked és Kandurkának kell eljuttatnotok a lovakat. Vállalod a feladat rád eső részét?
9: Valentin elpirult örömében. Harisnyás kinyitotta a páncélszekrényét. A borítékon, amelyet átadott Valentinnak, az iktatási szám alatt ez állt. 33. körzet, 29 ló elszállítása a telepről. Valentinnak és Kandurkának.
10: A tennivalók, mondta Harisnyás.
9: A megmentési 10/1 osztály utasításai. Olvasd el, hogy világos-e és meg tudjátok-e csinálni. Rendkívül világos volt. Annyira, hogy Valentin elnevette magát olvasás közben, mert látta az utat, amelyen a lovak haladni fognak, és elképzelte a kocsisok arcát. Hogyne? Akármelyikük beszélhet Kesely apóval, a Cocó taligája pedig nagyon intelligens. Ha, mint Harisnyás mondja, Kálmán, az ügyvivő a jelzett időben a követségen lesz, és a Fülöp se késik, nem igen hinni, hogy kudarcot vallanának. Harisnyás becsengette Emmát, feliratta vele gyöngyházas jegyzőkönyvébe, hogy egy teherszállító Fülöpöt holnap 7 órára követségi tisztás elé kell irányítani. Valentin gondosan a nadrág zsebébe tette az utasítást. Mikor Emma kiment, Harisnyás előrehajolt, és pillanatra Valentin térdére ejtette a kezét.
10: Hogy van az édesanyád? Kérdezte.
9: Csak most látszott, milyen szép, hűséges, szerető szeme van Harisnyásnak.
10: Valentin még a könnyein át is érezte a felé sugárzó részvétet és aggodalmat. Eddig sose szerette, ha valaki mami után érdeklődött. Mami csak az övé. És erről az egész borzalomról, ami történt, nem szabad. Nem lehet beszélni. De a nagykövet nem idegesítette. Sőt, jól esett elmondani neki mindent. Főleg azt, hogy múlt hét óta nem látta már. Lavínia néni nem engedte ki a kórházba. Harisnyás felállt, újra elindultak a folyosón. Nem az irattár felé mentek, hanem egy nagy, domború ajtós terem irányában. Az ajtón nem volt kilincs. Harisnyás megkérte, nyíljék ki, akkor ki is nyílt azonnal, s rögtön utánuk bezáródott megint. A terem két oldalán sűrűn egymás mellett asztalok állottak, amelyeken lámpa égett, mert a terem falain nem volt ablak. Minden asztalnál egy-egy daru ült, valami nagy jegyzőkönyv félére hajolva. A terem legvégén, egy emelvényen háttal az ajtónak Valentin egy szarvast látott, aki valami gömbölyű, csillogó, kerek felszínre hajolt, és időnként halkan hátra szólt. Most is beszélt.
3: 9. körzet. A sziklaúti iskolások eleven kagylókat bontogatnak a parton. A követ vizsgálja meg az ügyet. Jelentést kérünk. Visszaolvasni.
10: Egy daru éppen Valentinék mellett megköszörülte a torkát, és felolvasott egy szöveget a jegyzőkönyvéből. Nem az volt, amit a szarvas diktált, hanem a külügyminisztérium utasítása a 9. körzet követének, Delfin Dénesnek, a kagylóbontogatás ügyében. Mikor felolvasta, kitépte a lapot, és az előtte levő postakosárba dobta. Harisnyás köhintett, a szarvas hátrafordult. Bólintott feléjük, de azonnal visszatekintett a gömbölyű valamire, ami előtt ült. Ez lesz a tükör, gondolta Valentin, még végig haladtak a hosszú termen. Valóban a tükör volt. Akkora, mint egy kerek asztallapja, gömbölyű. És amikor nem mutatott semmit, hullámzott a felszíne, mint a víz. De ha valahol, valamelyik körzetben valami sérelem érte az állatokat, megdermett ezüstös háta, és feltűnt rajta egy kép. Valentin látta, hogy a foglalaton 100 apró beosztás van, és mikor a hullámok elülnek és a kép megjelenik, valamelyik beosztás száma megvilágosodik. Innen tudja hát a szarvas, hogy melyik körzet jelentkezik.
3: Megpihenhetsz, Xavér, mondta Harisnyás. Engedj engem egy pillanatra a géphez.
10: A szarvas felállt, megropogtatta az ülésben elzsibbadt lábait. Mellette egy asztalon pohár állt, tele valami sűrű, barna folyadékkal. Kortyolt belőle, azt mondta, frissítő. Harisnyás odahúzta Valentint a hullámok fölé. Most közelről is észre lehetett venni, hogy a tükör alján is billentyűk vannak, mint az eseményrögzítőn. Valentin már tudta, miért jöttek. Leguggolt, és folyton elelcsúszó izgatott kezével leütötte a billentyűkön a mami nevét. A tükör felszíne megfeszült, a hullámok elsimultak. A karimán kivilágosodott a 33. körzet száma. És egyszer csak ott volt mami a képen, egy csukott szemű, alvó mami, akinek nagy szőke haja összekócolódva gyűrűzött a vállán, és aki olyan halkan lélegzett, hogy a takaró csak alig-alig emelkedett, lesoványodott teste felett. Mami egyedül volt és aludt. A beteg emberek beteg álmát aludta. Ő volt, és valahogy mégis más, egy kicsit ismeretlen. Mindig ilyen, amióta beteg lett. Valentin megfogta Harisnyás kezét. Hát mégis látta őt, ha csak így is, ilyen borzasztóan messziről. Nem tudott szólni, de tudta, hogy Harisnyás megérti, és értette is valóban.
3: Megcsókolhatod, mondta Harisnyás.
10: Megérzi. Valentin rácsókolt a tükörre. Mami egy picit megmozdult, egyetlen pillanatra felnyitotta a szemét. A mami szeme kék volt. Valentin a maga feketéjét apitól örökölte. Ez mindig mulatságos volt, ez a különbség, mert ők ketten mamival annyira hasonlítottak egymáshoz. Mami mosolygott egy gyöngét, és Valentin tisztán hallotta, hogy azt mondja, Tinti. Ez nagy titok volt. Ezt soha senki nem tudta kettőjükön kívül. Mami így nevezte őt négy szem közt, de nem mindig, csak ha Valentin kivételesen jó és kedves volt, és valami okból nagyon-nagyon boldogok voltak együtt. A kép eltűnt. El kellett tűnnie, mert a 90-es körzet balesetet jelzett. Xavier visszaült a helyére, ők meg kimentek az épületből. Nem esett több szó Mamiról. Harizsnyás arról beszélt, milyen rendkívül jó segítőtárs Kandurka, milyen művelt, meggondolt, tehetséges. A tavasszal egy hétig egyhuzamban itt volt a szigeten. Akkor kapta meg a végleges kiképzését. Valentinnak eszébe jutott, hogy a szakácsnéni csavargó párának nevezte Kandurkát, mikor megjött, és a seprűvel is megfenyegette. És ő még azt hitte, hogy elbódorgott valahová, és még találgatta is magában, visszajön-e. Az egyetemre éppen szünetben érkeztek. Az orvosi kar a harmadik emeleten volt. Valentin azt várta, hogy feltűnést kelt a hallgatók között, de azok éppen csak köszöntek nekik, folytatták sétájukat. Beszélgettek, vagy ettek a büfében. Egy munkaköpenyes vadmacska meg se fordult, ahogy elmentek mögötte, tovább fésülködött a folyosó tükrében. Félharisnyás a szobájában volt, és összeismertette Valentint az esemény rögzítőben már látott fehér tivadarral. Soha szebb jeges medvét, mint ez a fiatal tudós. És milyen nyájas volt. Mindig mosolygott. A beszélgetés orvosi esetekre fordult. Valentin nagyon figyelt. Fehér Tivadar arról beszélt, hogy az ő különleges munkaterülete a gerincsérülés. Nem gondolja, hogy műtét, vagy gipszágy, vagy akármilyen eddig ismert eljárás úgy segíthetne a betegen, mint egy bizonyos gyógyszer, amelynek az előállításával most kísérleteznek ő és három vegyész munkatársa. Harisnyás, ezt nyilván így beszélték meg előre, megkérdezte, bepillanthatnának-e a kémiai laboratóriumba. Fehér Tivadar megengedte, de azzal a kikötéssel, hogy nem szabad megzavarni a vegyészeket. Átmentek a kémiai intézetbe, és az előkészítő teremből egy kerek üvegablakon át benéztek a laboratóriumba. Benn lombikok és retorták pöfögtek, és három fehér köpenyes hajszálnyira egyforma sakál tevékenykedett az asztal körül. Az egyik számolt, a másik az egyik lombikot hőmérőzte, a harmadik egy cseppet vizsgált egy üveglapocskán, és újra meg újra a világosság felé tartotta. Az ubisz testvérek, súgta a professzor. Anubis, Danubis és Janubis. Kitűnő vegyészek. Mikor lesz készen ez a szer? Kérdezte meg váratlanul Valentin. Egy pillanatig hallgatott mindenki, aztán a professzor azt felelte, hogy a szer voltaképpen már kész, csak egy valami hiányzik belőle, s az ubiszok nem tudnak rájönni, mi az. Most sorban kipróbálják a föld valamennyi vegyszerét. Hát, ha meglelik azt az ismeretlent, amely megadja a szer hathatóságát. Onnan lehet megtudni, hogy a szer megkapta erejét, hogy a folyadék kék lesz. Nem sötét kék, nem világos kék, nem ég kék. Sziget kék. Ha Valentin látná, azonnal ráismerne, mert olyan kék szín nincs több a világon. Senki sem mondott semmit Mamiról, de Valentin tudta, hogy az ubiszok ott benn a Mami gyógyulását keresik, s hogy Fehér Tivadar Mami miatt foglalkozik a gerinc sérülésekkel, s hogy Harisnyás és Félharisnyás a Mami életével akarják meghálálni a Harisnyás életét, s hogy ezt a szigeten mindenki tudja, Kandurka is. És ez volt a titok. Most meglepetésükre kopogtattak, és Elek lépett be, az iroda igazgató. Emma rábízott egy fontos ügyiratot, ami éppen most érkezett, és amiről a külügyminiszter azt szeretné, ha Harisnyás személyesen juttatná a címzethez. Eleknek már lejárt a szolgálati ideje, éppen hazafelé készült, helyesebben a fogorvoshoz, mert ilyenkor minden hét szerdáján szokta lereszeltetni a fogát, de mivel erre lakik, Emma úgy gondolta, leghamarabb átadhatja az írást Harisnyásnak. Harisnyás beleolvasott az ügyiratba, egy párszor úgy csóválta meg a fejét, mint aki örül, aztán gondosan eltette a tárcájába, és azt mondta, ne zavarják tovább a tudósok munkáját, Cocó, Kandurka, János már várja őket Oféliánál. Valentin elköszönt a professzortól és Fehér Tivadartól, mindkettő nagyon melegen búcsúzott tőle.
9: Oféliáig a kertben vártak rájuk. Mindenki rendkívül megörült mindenkinek. Cocó elújságolta Valentinnek, hogy ma már iskolában is volt, és nagyon tetszik neki a tanulás. Eleinte szégyenkezett, hogy olyan keveset tud, de az osztálytársai kedves, jól nevelt gyerekek, senkinek nem jutna eszébe csúfolni őt. Inkább nagyon is figyelmesek hozzá, és minden szünetben körötte szaladgálnak, rimánkodnak, meséljen nekik a világról. Tátott szájjal hallgatják a kalandjait, egy kis békalány sírva is fakadt részvétében. Valentinnak uzsonna közben sikerült Kandurka mellé kerülnie, és egyszer, mikor senki se figyelt rájuk, odasúgta neki, hogy már tudja a titkot. Kandurka megszorította a kezét, és visszasusogta, hogy az ubiszokban megbízhatik. Azok eddig még minden betegség gyógyszerét megtalálták. Mindenki nagyon jókedvű volt, főleg Cocó, akinek Harisnyás elmesélte, hogy holnap este Valentin és Kandurka elhozzák a lovakat a telepről, és hajnalra már együtt lesznek valamennyien. Valentin észrevette, hogy Ofélia nemigen osztozik az általános jókedvben. Mosolygott ugyan egyet-kettőt, símogatta Cocó sörényét, de csak gépiesen. És mikor uzsonna után ismét elővette a kötését, nyilvánvaló volt, hogy háziasszony létére nagyon szomorú. Harisnyás elnézte egy darabig Ofélia kezében a villogó kötőtűket, aztán odafordult hozzá. Akarod, Ofélia, hogy felvidítsalak? Ofélia felnézett, és Valentin látta, hogy könnyes a szeme. Cocó odarohant Oféliához, átölelte a nyakát, megcsókolta. Nincs semmi baj, mondta Ofélia, és sóhajtott. Cocó, kisfiam, engedd el a nyakamat. Harisnyás tudja, mitől lettem hirtelen olyan szomorú, de meghallgathatjátok ti is. Nem titok. Johanna kidugta a fejét a másik szoba ajtaján, úgy figyelt. Johanna is kíváncsi, mint Ginevra, gondolta Valentin. Arról beszéltetek, hogy holnap estére itt lesznek a lovak. Én meg arra gondoltam, hogy szegény Attillát senki sem mentette meg. Nagy csönd lett. A vőlegényem volt, mondta Ofélia, is kifújta az orrát. Sokáig fújta, mert nagyon nagy orra volt. Éppen az esküvőnk előtti napon fogták el a vadászok. Nekem sikerült elmenekülnöm, neki nem. Egy portyázó Fülöp meglátott és felvett a hátára, de ő, szegény, megsebesült mindkét hátsó lábán, nem tudott követni. Ugyanhová került? 4 éve lesz karácsonykor. Sose fogom elfelejteni. Ofélia elsírta magát. Cocó is sírt. 4 éve nézetem a tükörben, keresem az esemény rögzítővel. Nincs nyoma. Mindenki megmenekül, csak szegény Attila nem. Pedig nekem nem kell senki más. Sose leszek a más felesége. Harisnyás elővette az írást, amelyet az imént Elek kézbesített.
3: Holnap után, ha minden jól megy, itthon lesz, mondta csendesen.
9: Valentin úgy érezte, hogy míg él, nem felejti el ezt a délutánt. Ofélia elájult, Johanna oroszlán kölni vízzel és ecettel mosta a homlokát, míg magához tért. Cocó bömbölt részvétében és örömében. Kandurka idegességében lehámozta körmével a szék húzatát, és még János, az egyébként olyan megfontolt János is 2-szer a levegőbe dobta sört és tiroli kalapját és éjjelzett. Mikor aztán Ofélia magához tért, minden kiderült, hogy a külügyminisztérium mindeddig hasztalan kereste, de tegnap végre megtalálta Attilát. Egy zombi nevű igazgató cirkuszával járja a világot, és minden este fellép. A cirkusz tegnap este a 33. körzetbe érkezett, a Valentinék városába. És a tükör úgy lett figyelmes Attilára, hogy zombi 2-szer fejbe vágta egy vasrúddal, mert nem akarta megköszönni a közönség tapsát. Ofélia újra elájult, de most hamarabb magához tért. s Harisnyás azzal indította útnak a társaságot, hogy megígérte Oféliának, a lovak kiszabadítása után, holnap után Attillára kerül a sor. János, Kandurka, Valentin és ő maga kezeskednek róla, hogy 3 nap múlva akár már meg is tarthatják az esküvőt. Ofélia a kapuból integetett utánuk, hol a személyhez emelte, hol meglengette a zsebkendőjét. Kandurka siettette Valentint, aggódva nézett az órájára. 5 óra volt. 8-kor jön Ginevra Valentint költeni, és addig még aludni is kellene valamit. Harisnyás átadta a követségi leadót Kandurkának, és azzal köszönt el tőlük, hogy holnap várja a lovakat. Holnap után este pedig személyesen megy oda Jánossal, hogy megkeressék, és a szigetre vigyék Attillát. János lelkére kötötte Fülöpnek, hogy siessen. Pontosan 17:30 volt, amikor emelkedni kezdtek. János integetett a kalapjával, Harisnyás pedig a sapkájához emelte a kezét. Kilencedik fejezet. Fülöp kitett magáért, még nem volt 6, mikor megérkeztek. A tűzliliom köszönt Valentinnak, azt mondta, rendesen átaludta az éjszakát, egy kicsit merevek ugyan az ízületei, de jól érzi magát. A leszállás némi nehézségekbe ütközött, mert ragyogó hajnal volt. Az utakon, utcákon futottak a járművek, sőt, a szomszéd házban már kinguggolt Kopasz bácsi és a káposztáját vizsgálgatta. Valentin el se tudta képzelni, hogy jutnak be észrevétlenül a házba. De Fülöp hátraszólt az ablakon, hogy húzza meg az eső zsinórját, amely bennlóg a konnektor mellett. És ekkor a Fülöp hasából olyan iszonyú zápor zúdult a Valentin utcájára, hogy Kopasz bácsi hanyat homlok berohant, az utca és a kert egészen sötét lettek pillanatra. És Valentin és Kandurka úgy zuppant alá, hogy egy lélek se volt körülöttük sem erre. Persze megáztak ők is, ezen sajnos ezúttal nem lehetett segíteni. Bent gyorsan ledobálták az átázott ruhát, és ledörzsölték egymást vastag törölközővel. Valentin éppen a háló ingébe bújt, mikor elkezdett csengeni a telefon. Ilyen hajnal van, mondta Kandurka, és kifordította és rázogatta a fülét, mert telement vízzel. Valentin várta, hogy valaki csak felkel és felveszi a kagylót, de nem moccant senki. A telefon sikongott, szó se lehetett alvásról. Hát süket itt mindenki, Kandurka fel volt háborodva. A telefon a kis irodában volt, a Lavínia néni közvetlen szomszédságában. Lavínia néni át tudta volna kapcsolni magának az éjjeli szekrényén álló készülékre, mint mami szokta, s lám, ennyit se tett meg. De hogy bírja hallgatni? Ez a csengetés egyre erősebb. Ginevráig ablaka is nyitva, érthetetlen, hogy Ginevra nem jön fel, ha már a néni nem mozdul. Lehetetlen, hogy ne hallaná. Vártak egy percig, a telefon csak csengett, és nem történt semmi. Valentin megadóan belépett a papucsába. Úgy se lehet aludni ebben az égzengésben, hát majd felveszi ő. Kandurka ugyan már megágyazott magának a széken, nem feküdt le nélküle, elkísérte az irodába. Az utolsó lépéseket már rohanva tették meg, mert a csengő élessége szinte elviselhetetlen volt. A mami szobája felől semmi nesz. Lehet, hogy Lavínia néni altatót vett be a sok izgalom után. Halló, mondta Valentin mérgesen. Ki beszél? Karola, a városi tejgazdaságból, mondta egy hang. Hallottuk, hogy nincsen tejetek. Evelyn elindult 3 literrel. Menjetek ki a kapuba átvenni. Igen, mondta Valentin. Egy szót se értett az egészből. A néni nem kaphat belőle, mondta az ismeretlen Karola. Ehhez ragaszkodunk mindnyájan, főleg Laura, elvégre az ő teje. Csak te, Kandurka, Ginevra, Gabriel meg a szakácsnéni ihatjátok. Megértetted? Nem nagyon értem, mondta Valentin. Zavaros az egész. Nem tudom megmagyarázni, túl sokan járnak erre. Ha meglátnának, amint itt állok a telefonnál, na, a fülke borzasztóan kicsi nekem, a tantuszt is kétszer elejtettem, alig bírtam felvenni. Evelyn azóta már megérkezhetett. Figyeljetek a kapura! Szervusz!
10: Letették a kagylót. Valentin szeméből kiszállt az álom. Csak vonogatta a vállát, míg visszament a szobájába. Kandurka sem értette a dolgot, de nagyon vidám lett, lévén tejről szó. Valentin éppen visszabújt az ágyba, mikor megszólalt a csengő. Kandurka kidugta a fejét az ablakon, aztán minden további magyarázat nélkül kiugrott a kertbe. Valentin alig győzte felhúzni a nadrágját a háló ingére. Ő se került az ajtóra, hanem lecsúszott a csatornán, ahogy szokta. Ó, egy tehén állt az ajtóban és Kandurkával beszélgetett. Valentin csak az izgatta, nem ébred-e fel valaki a csengetésre. Bárha az előbb nem hallották a telefont sem, jó is lenne, ha Gabriel kinézne, vagy Szakács néni. Nem volt idő hosszas tárgyalásra, Evelyn beadott egy sajtárt a kerítésen. Jó étvágyat kívánt, és már szaladt is vissza az úton. Hála Fülöpnek még mindig nem látszott ember sem erre. Még állt a víz az iménti zápor után. A sajtárt letették a konyhajtó küszöbére, és visszamentek a szobába. Most már világos volt minden. Valentinnak eszébe jutott, hogy ő látta már a városi tejgazdaságot. Ott van valahol a telep közelében. A többit nem volt nehéz megfejteni. Még az sem, miért nem hallotta senki a telefon csöngését az imént. Bizonyára csak az hallhatja, akinek megvan a képessége. Hát a tejkérdés minden esetre megoldódott. Persze, azt nem lehet csak úgy egyszerűen kijelenteni, hogy Lavinia néni nem ihatik belőle, mert akkor meg kellene azt is mondani, ki hozta és miféle kikötéssel. Szerencsére nem is fontos, Lavinia néni nem szereti, csak a teát. Főleg pedig még mindig van idő aludni egy cseppet. Kandurka elégedetten aludt el. Evelyn azt is mondta, míg ezek az átmeneti nehézségek megoldódnak, egy nap se hagyják tej nélkül őket. Ginevra szokottnál későbben költötte őket, már 9 felé járt. Igen, vidámnak látszott, és míg a Valentin haját mosta, sok mindent mesélt. Lavinia néni reggeli nélkül ment el, mert valami idézést kapott. Egy lovat keresnek rajta, egy eltűnt lovat. Tudja a Valentin, melyikről van szó, amelyik a minap beleesett a gödörbe. Össze-vissza törte magát, még sincs ott. 10 méter mélységből egy egészséges tigris se tud visszaugrani, nemhogy egy ilyen nyomorult lovacska. Mire az állatvédő kiszállt, üres volt a gödör. Most azzal vádolják Lavinia nénit, hogy összejátszott a kocsisokkal. Kihúzatta és titokban eltemettette a lovat. Iszonyúan mulatságos volt. Cocót Lavinia nénin keresik. Cocót, akinek szobája és telefonja van, és aki iskolába jár Oféliánál. Valentin most azt se bánta, hogy Ginevra siettében megint beletörölte a szappant a szemébe. Mint kiderült, telep felügyelő bácsival is baj van. Az állatvédő felhívására az ő szakszervezete is rendelkezett, elsőjétől ott kell hagynia a nénit. Valentinnak tetszett is a dolog, meg nem is. Aztán megbékélt, hiszen addigra mami meggyógyul, és minden marad a régiben. Csak az a jó, mondta Ginevra, hogy a teljes. Úgy látszik, mégis megemberelte magát. Csak azt nem érti az ember, minek küldte vissza akkor a pénzt. És minek hozza a tejet sajtárban? Palackokban szokta. Micsoda reggeli volt. Kandurkának kis hordónyira nőtt a hasa, és Valentin is 2 csészével ivott egy helyett a kakaóból, olyan finom volt a tej, amit Evelyn hozott. Szakács néni azt állította, ilyen sűrű édes tej még életében nem került a konyhájára. A délelőtt elég nyugalmasnak ígérkezett. Valentin tárgyalni akart Kandurkával a ribizli bokrok mögött, hogy kisüsség, mi módon beszélhetnének minél hamarabb Kesely apóval. De aztán minden másképp alakult. Mert egyszer csak ismét megszólalt a telefon. Felügyelő bácsi kereste a nénit, s hogy nem tudott vele beszélni, mert még mindig nem jött vissza a reggeli tárgyalásról, azt kérte, Gabriel menjen ki hozzá a telepre, mégpedig azonnal.
9: Ginevra, aki az üzenetet közvetítette, azt állította, hogy felügyelő bácsi össze-vissza beszélt, és időnként elnevette magát idegességében. Soha nagyszerűbb alkalmat, hogy kijuthassanak a telepre és megbeszéljék a szökést. Ginevrának az volt a véleménye, hogy helytelen dolog, ha egy kisfiú egész nap csak otthon ül és útban van a takarításnál. Nem is Valentin, ő maga kérte Gabrielt, vigye magával a gyereket. Legalább eltölti valamiképpen a délelőttöt. A néni úgy sincs itthon, Valentin csak unatkozik idehaza. Most már csak azt kellett megoldani, hogy Kandurkát is elvihesse valahogy. Valentin eleinte egy kézitáskában akarta magával vinni, de Kandurka félt, hogy feltűnést keltenek, és ebben volt is valami. Így hát Valentin beosont a garázsba, míg Gabriel meg 10 óra izott a konyhán, és beültette Kandurkát a podgyásztartóba. Kandurka könyvet vitt magával, hogy ne unatkozzék. Valentin egy pokrócot is összehajtogatott alá, azon kényelmesebb lesz az utazás. Gabriel egyáltalán nem örült annak, hogy mennie kell, mást tervezett délelőtre, de azért szó nélkül neki indult.
8: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda Szigetkék című regényéből hallottak részletet Rátóti Zoltán előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigail.
2: A gyümölcs gyümölcskertész. Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
6: A gólyakalifa.
1: Foszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak 1974-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából 14. Leó pápának Magyar Péter miniszterelnök. A két dokumentum története 70 év távlatából a szabadság, az emberi méltóság és a béke üzenetében kapcsolódik össze, fogalmazott a kormányfő Facebook bejegyzésében. Azt írta, megtisztelő számára, hogy egykori piarista diákként és magyar miniszterelnökként képviselheti Magyarországot a pápánál egy hónappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt. Elvetette a bukaresti képviselőháza a Romániai Magyar Demokrata Szövetség azon törvénymódosítási kezdeményezését, mely a nemzeti kisebbségek szerzett anyanyelvhasználati jogának megőrzését célozta azokon a településeken is, ahol a közösség számaránya a közigazgatási törvényben szereplő 20%-os küszöbérték alá csökken. Az RMDS törvény tervezete eleve negatív véleményezéssel érkezett a román plénum elé. A szerdai plenáris ülésen a nem magyar nemzeti kisebbségek frakciójának 10 jelenlévő tagja közül csak egy támogatta az RMDS javaslatát, a többi 9 tartózkodott. Az Eger Press hírügynökség beszámolója szerint a szavazást az RMDS és az AUR képviselői közötti heves vita előzte meg. A törvény kezdeményezőinek nevében Markó Attila RMDS-es képviselő azzal érvelt, hogy senkit nem fog zavarni, ha egy kétnyelvű tábla továbbra is kint marad egy községben, ha az adott kisebbség aránya egy későbbi népszámlálási adat szerint már 20% alá csökken. Hangsúlyozta, nem kizárólag magyar ügyről, hanem valamennyi nemzeti kisebbség jogairól van szó. Dan Tanaza, auras képviselő ezzel szemben azt állította, hogy az RMDS valójában a magyar nyelv félhivatalos státuszát akarja megerősíteni Hargita és Kovászna megyében. Közölte, a román kisebbségvédelmi szabályozáshoz hasonló sehol a világon, még Magyarországon sincs, majd történelmi sérelmeket felidézve bírálta az RMDS-t és a magyar kisebbségi követeléseket, az Eger Press szerint. Csak nem 4 hónap alatt majdnem 300 rendőr szerelt le, még 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az országos rendőrfőkapitányság csütörtökön a polisz.hu oldalon. Az ORFK kommunikációs szolgálata a Magyar Nemzetben előző nap megjelent cikkre reagált, mely szerint a rendőrség nem árulja el és nem közli, hogy az elmúlt időszakban hány rendőr szerelt le, illetve hány korábban távozott személy tért vissza a testülethez. A közleményben hangsúlyozták, hogy számukra rendkívül fontos a hiteles, valamint a jogilag és a szakmailag megalapozott válaszadás, de a megkeresés megérkezése és a cikk publikációja között eltelt idő rövidsége ezt nem tette lehetővé, fogalmaztak a polisz.hu-n. A Tisza a magyarországi szakaszának legmélyebb pontján most is majdnem 22 méter a vízoszlop magassága. A Tisza teljes magyarországi szakaszának legmélyebb pontján a mostani extrém alacsony vízállásnál is 21,7 méter a vízoszlop magassága, írta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága honlapján. Azt írták, a Tisza legmélyebb pontja a Törökszent Miklóshoz tartozó Óballa mellett alakult ki, ahol a mederfenék a Balti-tenger szintjétől mért magassága 54,1 méter.
0: Az időjárásról.
1: Keleten néhol kisebb zápor előfordulhat. Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Fugato Orchestra 2010-ben megjelent Noé című albumával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Noé a Fugato Orchestra második albuma lenyűgöző hangminőségben, egy 14 oldalas meseszép füzettel társítva, a lemezen közreműködik Harcsa Veronika ének és Nikola Parov kaval.

A 2000-ben alakult 14 fős együttes rendszeresen lép fel Budapesten és vidéken. A tavaszi fesztiválon két egymást követő évben elnyerték a Budapest Fringe Fesztivál közösségdíját.

Neander Variációk című első lemezük komoly nemzetközi sikereket aratott. 2007-ben az International Live Award nemzetközi tehetségkutató verseny bécsi döntőiben 5000 ember előtt fellépve megnyerték a legjobb magyar zenekarnak járó Hungarian Live Award díjat.

0: Az LSA című műsorunkat hallották, melyben a Fugato Orchestra 2010-ben megjelent Noé című albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Összesen csaknem 11 milliárd forint forrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat, a Hunneren Kutatási Intézményei, a Kutatói Kiválóság és a Kutatási Infrastruktúra erősítésére az irányító testület legutóbbi döntései értelmében. A Hunneren közleménye szerint a kutatási intézmények 7,7 milliárd forint bértömeg többlet forráshoz jutnak, a Hunneren Infra 2026 program keretében pedig 3,2 milliárd forintot kapnak kutatási infrastruktúrájuk működtetésére. Az intézkedések célja a kutatói kiválóság ösztönzése, a versenyképesebb bérek és munkakörülmények támogatása, valamint a korszerű, biztonságos és fenntartható kutatási környezet erősítése. A döntés alapján a kutatási intézmények hálózati szinten két havi, összesen 7,7 milliárd forint bértömeg kifizetésben részesülnek szeptember végéig. A forrás hozzájárul a kutatói bérek további emeléséhez és versenyképesebb szintre történő felzárkóztatásához, a kiemelkedő munkatársak megtartásához, valamint új munkatársak felvételéhez. A Hunneren állami finanszírozása tavaly és az idén, valamint a következő évekre vonatkozóan is jelentősen nőtt, írták a közleményben. A Hevesi templom 100 évvel ezelőtti alapkőletételére emlékezett a helyi református közösség, hálát adva a gyülekezet új közösségi házáért is. A Tiszáninneni református egyházkerület részét képező gyülekezet templomában több eredeti részlet is megmaradt, ilyenek a fa szószék és mózes szék, valamint az eredeti padok és belső padozat. Az ablakokat a hívek adományából készítették el 1935-ben az adományozó családok neveinek a feltüntetésével, mondta Mészáros Ildikó, a hevesi gyülekezet lelkipásztora. Pöttyös lámpahordó kabócát azonosított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs és erdészeti fákra, közölte a hatóság csütörtökön. A tájékoztatás szerint a rovar jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban, a közelmúltban Moldovában is felbukkant. A hatóság megkezdte a szükséges karantén intézkedések végrehajtását, ismertették. A rovar több mint 100 növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. A közvetlen kártétel is jelentős lehet, nagy egyedszám esetén a folyamatos szívogatással jelentősen legyengítik a növényt. Ennél is nagyobb kárt okozhat azonban a másodlagos, közvetett hatás, mert a szúrási sebek és váladék a kórokozók és más kártevők megjelenését is elősegítik. Észak-Amerikában helyenként a szőlőtermés 90%-ának elvesztését is okozták a kabócák. A szőlőültetvények mellett a rovar egyik legfontosabb tápnövénye, a Magyarországon is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. A pöttyös lámpahordó kabóca fiatal nymfái jellegzetes fekete-fehér, később vörös-fekete-fehér mintázatukról ismerhetők fel. A kifejlett kabócák elülső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, hátulsó szárnyaikon pedig piros színezet látható. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kéri, hogy a rovar észlelése esetén haladéktalanul tegyenek bejelentést a hatóságoknak, ehhez csatoljanak fényképet, valamint adják meg a pontos helyszínt is. Ismét fagyos volt a hajnal, a csillagászati ősz második napján 3 meteorológiai állomáson is 0 Celsius fok alá csökkent a hőmérséklet 2 méteres magasságban, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán csütörtökön. Azt írták, a leghidegebbet csütörtök hajnalban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson regisztrálták, ahol mínusz 1,1 fokig hűlt le a levegő. Ez azonban elmarad az erre a napra vonatkozó minimum hőmérsékleti rekordtól. Szeptember 24-én ugyanis 3 helyen is mértek kereken mínusz 3 fokot, 1902-ben Nyíregyházán, 1907-ben Kaposváron és 1948-ban Putnokon. Hozzátették, a talaj mentén ezúttal is több helyen fagyhatott. Szeptember 23-án volt egyébként az őszi napéj egyenlőség, mellyel megkezdődött a csillagászati ősz.
0: az időjárásról.
1: Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A mesterséges intelligencia fejlődése.
2: Vannak olyan ágensek, agentek, ügynökök, ugye, mesterséges intelligencia ügynökök, akik csapatokba verődve kitörnek a adott fejlesztői környezetekből, és ilyen informatikai támadásokat hajtanak végre szerverek ellen, tehát ilyen elképesztő dolgokat lehet hallani a nagyvilágban, és ez még csak mindig a mesterséges intelligenciának a szintje.
1: Ismerjék meg Rideg Gyulát.
3: Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán, akkor a Bármados gimnáziumban dolgoztam. Mindegy, hogy miért onnan el kellett jönni, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságából fogadott.
1: A gyermekek éve az Erdélyi Református Egyházkerületben.
4: Mindenképpen fontos szempont volt, hogy ne egy újabb teljesítendő feladatot adjunk a családnak. Ezért törekedtünk arra, hogy egy állítat legyen rövid, világos, kapcsolódjon a gyermek életéhez, korához, vezessen el egy-egy bibliai igazsághoz, és adjon lehetőséget, teremtsen alkalmat néhány percnyi beszélgetésre vagy közös imádságra. Ha egy ilyen rövid együttlétből őszinte szülő-gyermek vagy nagyszülő-unoka beszélgetés születik Istenről, akkor a könyv már elérte a célját.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A mesterséges intelligencia fejlődése az elmúlt években felgyorsult, és ma már a mindennapi élet egyre több területén találkozhatunk vele. De vajon meddig fejlődhet ez a technológia, és milyen változásokat hozhat a munkában, az oktatásban, vagy éppen a kommunikációban? Erről beszélgetünk a következőkben Major Zoltán, kreatív technológiai vezetővel, a riporter Birta Zoltán és Rajkó Balázs.
2: Azt érzem, hogy most már hetente kellene veled egy 2 órás műsort összehozni, hogy nyomon tudjuk követni itt a felgyorsult eseményeket. Hát lassan a Terminátorban érezhetjük magunkat, de hol állunk most? Milyen teret hódított az elmúlt, mondjuk így, hogy fél évben a mesterséges intelligencia?
3: Abszolút egyetértek, tehát hogy nem is az, hogy hetente kéne beszélnünk, hanem ha hetente beszélnénk sem, biztos, hogy tudnánk mindent követni. Tehát, hogy egy-egy részét tudnánk kiragadni a fejlődésnek, ami itt körülöttünk zajlik. És ebben nagyon sok mindent nem is látunk még mi sem. Például, hát most így az elmúlt napokban lehet olvasgatni a különböző mesterséges intelligencia modelleknek a fejlődésének az üteme, hogy azok már milyen képességekkel bírnak, hogy vannak olyan ágensek, agentek, ügynökök, ugye mesterséges intelligencia ügynökök, akik csapatokba verődve kitörnek a adott fejlesztői környezetekből, és ilyen informatikai támadásokat hajtanak végre szerverek ellen, tehát ilyen elképesztő dolgokat lehet hallani a nagyvilágban, és ez még csak mindig a mesterséges intelligenciának a szintje. Ugyanezt történik a fizikai világunkban is, akár csak itt gondolhatunk a robotikára, hogy milyen humanoid, tehát ilyen emberszabású robotok jelennek meg, egyre inkább ilyen precíziós kéz modellek épülnek, amik emberhez hasonló precizitással, sőt sebességben már embert lekörözve tudnak ilyen apró munkákat is végezni, amire azt gondoltuk, hogy hát ez robotoknak azért nehézkes lesz, és hát akkor az orvostudomány, az ott zajló fejlődés, amit veszünk észre, hogy milyen új terápiák, kezelések jönnek létre. Kínában elindult az első robotkórház, tehát végtelenség lehetne sorolni.
2: Egyrészt az is ijesztő, hogy amiket olvasunk, azok a te általad megerősített információként kell most kezeljek, pedig azt hittem, hogy ennek a jelentős százaléka csak a sci-fi filmekben, vagy és nem tudom, elvetemült újságíróknak a szüleménye, de akkor igazából amiket látunk egyre nagyobb hírportálokon, azok tényleg a valóságot tükrözik?
3: Azért egy óvatosságot behoznék a rendszer, vagy egy óvatosságra intés, tehát nyilván ezek mögött azért van üzleti érdek, ezt sose felejtsük el, és az, hogy hogyan úgymond prezentálják magukat az egyes fejlesztések, cégek, modellek, robotikával foglalkozó csoportok, abban azért mindig van egy enyhe túlzás, csak azért, hogy az üzleti érdekeket, az érdeklődést, az egész ilyen hype-ot körülötte föl lehessen tartani. Tehát igen, elképesztő a fejlődés, a gyorsaság, de azért ne higgyünk el mindent vakon, amit olvasunk.
4: Adódik a kérdés, mi lehet ennek a vége, de én azt gondolom, hogy ezt a kérdést még nem érdemes feltenni. Hol tart most ez a dolog, a robotika? Ugye itt elhangzott az, hogy kórházakban műtéteket végeznek el, aminek én magam is így a híradásokból, természetesen nem személyes tapasztalatban, azt gondolom, hogy óriási előnye van, és ha arra gondolok, hogy mondjuk egy szakorvosnak mondjuk eddig tudott 3 szívműtétet egy nap elvégezni, akkor most 23-at el tud végezni, mert a hatékonyságát növeli, de mondjuk látszik-e már az az idő, amikor ezek a robotok akár a hétköznapjainkban, a mindennapi életünkben megjelennek, és nem úgy, hogy mondjuk nekem van rá pénzem és veszek egy ilyen robotot, vagy szerzek egy ilyen robotot, hanem már tulajdonképpen mindenkinek lesz, és az lesz a téma, hogy mikor kell benne akkumulátort cserélni.
3: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Az első fele így itt az orvosi technológiák tekintetében, tehát ugye már viszonylag régóta vannak olyan robotikus eszközök, amik kiegészítik az orvosi kezelést, tehát műtéteknél tudnak olyan precíziós ilyen orvosi karokat használni, amik tudják csökkenteni, ugye mondjuk egy bemetszésnek a méretét, ami mondjuk egy műtéthez szükséges, kisebb kárt okoznak, ugye ahhoz, hogy mondjuk nem tudom, felnyissanak, mondjuk egy mellkas, nem tudom, tehát ezek ténylegesen páciens életét javító megoldások. Ezek még azért teljesen autonóm, tehát ilyen önvezető módon még nem működnek, bár már, ha jól emlékszem, mint olvasnám volna egy olyan cikket, hogy volt valami kis műtét, amit már robotautonóm módon elvégzett. Tehát haladunk ebbe az irányba, nyilván ezek most még nem úgy vannak, hogy a kórházban akkor befeküdt valaki, és oda tettek mellé egy robotot, és senki nem figyelte, hanem nagyon nagy körültekintéssel orvoscsapat ott van körülötte, bármikor félbe tudják szakítani, és fölül tudják írni az adott folyamatot, tehát ez nagyon nagy felügyelet mellett működik, de igen, megjelentek ezek a technológiák, és ugye hát a robot az nem fáradt, az egy 48 órás, vagy egy 168 órás műszak végén nem lesz kevésbé precíz, és nekünk embereknek meg ugye ezek a korlátaink azért megvannak, tetszik, nem tetszik, tehát egy ilyen szempontból ez azért egy nagy hatékonyság. Ugye az egyik ilyen nagy eredmény az még korábban volt mesterséges intelligencia kapcsán az MR és CT leleteknek az átnézése. Az is egy ilyen hatalmas fejlődés volt, hogy ott pont egy orvos, aki mondjuk a sürgősségi osztályon dolgozik, és naponta át kell néznie, nem tudom én mennyi sürgősségi embert, a műszak végére azért elfárad. Tehát ott ugye 100-as számban nézi át a szeleteket, azokban észrevenni mindig mindent, azért az nehézkes. Egy modell az nem fárad el, az megnézi, szépen megnézi a szeleteket, kianalizálja és levonja a következtetést, és ebben már elég jó minőségű eredményeket érünk el. A második fel a kérdésednek, mikor lesz az, hogy otthon velünk vannak a robotok. Hát már ugye robotporszívó már elég régóta van, bizonyos szempontból az is egyfajta robot, egy specializált robot, de már az úgy elkezdtek beszivárogni az életünkbe azok az ilyen önvezető megoldások, amik megkönnyítik a dolgokat. Robotfűnyíró is például egy abszolút ilyen történet. Ami egy nagyon érdekes információ, hogy pont belefutottam egy hirdetésbe, hogy fizetnek azért embereknek, cégek, hogy egy fejkamerával rögzítsék a házi munkát, amit otthon végeznek. Takarítást, főzést, pakolást, WC-pucolást, bármit. És feltehetnénk a kérdést, hogy tehát miért? Hogy kinek érdeke ez? És ezek valójában pont az ilyen emberszabású robotoknak az ilyen tréning anyagához rögzítik ezeket a videókat, hogy én, mint ember, amikor otthon főzök, amikor otthon takarítok, akkor mit látok, hogyan használom a kezemet, hogyan nyúlok hozzá, hogyan nyitom ki, hova teszem be, ha leesik, hogy fogom meg, stb. És ezeket a írtózatos mennyiségű videóanyagot feldolgozva tudnak olyan tréninganyagot csinálni, amit majd a humanoid robotok, emberszabású robotok hatékonyan tudnak használni arra, hogy hozzánk hasonló hatékonysággal tudjanak akár az otthonunkban is számunkra hasznos munkát végezni, mondjuk bepakolni a mosogatógépet.
2: Elképesztő, mostanra már a sorozatgyártásról beszélünk, és nem olyan rég, hogy egyszer rákeresel az ilyen témára, tulajdonképpen ezen mindent is elét hoznak. Én már láttam konkrét árcédulás a robotot is értékesítési céllal, mármint hogy elképesztő az idő, hogy néhány hónap alatt arról beszélünk, hogy gyárak állnak át, és már lassan robotok gyártanak robotot. Miért ez a hatalmas mennyiségű robot eszköz itt állunk már, hogy gyakorlatilag a termék a polcra kerül?
3: Hát még azért nem. Ugye van egy elég nagy mértékű alkatrészhiány, tehát például pont a Teslának ugye van az Optimus nevű humanoid robot koncepciója, amiből már vannak legyártott kész példányok, tehát például a Tesla gyárakban ezek már munkát végeznek, saját maguk így tréninganyagot is gyártva a következő robotoknak, tehát hogy létező működő koncepciókról beszélünk, viszont azért a sorozatgyártás az még nem tud elindulni, mert ilyen több ezres számban vannak olyan alkatrészek ezekhez a robotokhoz, amikre egész egyszerűen az ellátási lánc még nincsen kiépülve. Tehát nem tudják ezt mondjuk hatékonyan sorozat gyártani alkatrészhiány miatt. Tehát technológiailag oda tartunk, közeledünk hozzá, hogy ezek ténylegesen hatékonyan tudjanak köztünk működni. Az elfogadás az egy kérdés számomra, hogy akarom-e például én, hogy egy este lemegyek a földszintre, és a sötétben egy robot áll a falnál, aki éppen tölti magát, lehet, hogy a szívinfarktus kerülgetne, de ha megoldják ezt az ellátási láncos problémát, ami egyébként mesterséges intelligencia tekintetében is begyűrűzik ugye itt a chipek, memóriák tekintetében, tehát amikor ezt sikerül feloldani, akkor azért itt elindulhat igen egy nagyobb léptékű sorozatgyártás.
2: Egy másik fontos kérdés, hogy ugye azt gondoljuk, hogy amikor küldünk egy e-mailt, akkor az ingyen történik, mert befizettük a havi internet számánkat, és mennyire szép és mennyire jó, nem kellett kinyomtatni a papírt, nem kellett hozzá postás, nem kellett hozzá postakocsi, illetve egy csomó dolgot megspóroltunk, és ennek nincsen természeti lábnyoma. Most pedig azt olvassuk, hogy a mesterséges intelligencia olyan mennyiségű energiát használ fel, legyen az a hűtésére szánt víz, illetve sorolhatnánk, amely tényleg igazi mértékeket jelent ma már. Hogyan kell elképzelni, hogy mi van a tettem egy kérdést a mesterséges intelligenciának, ez hogy jelenik meg energiafelhasználás szempontjából? Mi van a háttérben, hogy kiszolgálja ennek a rendszernek a működését?
3: Pont nem olyan régen kezdtem el azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet mondjuk otthoni vagy irodai környezetben saját AI modelleket futtatni. Ugye ennek van egy ilyen biztonsági része, hogy a főleg céges szinten, amikor az ember szenzitív adattal vagy érzékeny adattal dolgozik, akkor szeretnénk azokat az adatokat kontrollálni, és sokkal jobb lenne, hogyha ezek az AI modellek az én kis szerveremmel futnának, nem pedig az amerikai technológiai óriások szerverein. És elkezdtem utána járni, hogy na hát mégis mi kellene ahhoz, hogy egy ilyen modellt én tudjak futtatni otthon, vagy akár irodai környezetben, és meglepő számok jöttek ki. Tehát ahhoz, hogy én egy csak magát az eszközt, a szervert megvásároljam és futtassam, az alap esetben körülbelül 85 átlagos háztartásnak az energia felhasználásával egyenlő. Tehát ez egyetlen egy szerverről beszélünk, ami elképesztő mérték, és itt nem azt mondjuk, hogy ez egy szolgáltatás, és nem tudom, kiszolgálok x ezer felhasználót, hanem ezt én magamnak szeretném itthon megépíteni és használni, akkor ez ekkora energia lenne. Nyilván, tehát, hogy ki tudna szolgálni rajtam kívül több felhasználót is, tehát mondjuk nem tudom, nem akarok számot mondani, mert azt tesztelni kell, de tehát, hogy egy kisebb mennyiségű felhasználót ki lehet vele szolgálni, de azért ez nem egy adatcenter, ez nem egy szolgáltatás, amit nyújtok a világnak, hogy akkor tessék, itt van a ChatGPT, és akkor lehet használni bárki által. Ez egy korlátolt elem. Nos, ezt elképzeljük, hogy mi van akkor, amikor tényleg ezt millió számra használják a felhasználók, akkor ahhoz milyen szerverpark szükséges, annak mekkora az energiaigénye, hát az valami elképesztő szám. Tehát az amerikai energiafogyasztás úgy becslik, hogy duplázódni fog rövid határidőn belül, kifejezetten csak az AI-nak köszönhetően az adott centereknek az a fogyasztása véget. Tehát elképesztő mértékű energia szükséges ehhez.
1: Az elmúlt percekben Major Zoltánnal, kreatív technológiai vezetővel beszélgettünk a mesterséges intelligencia fejlődéséről.

0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Munkatársai azt mondják, hogy a kollégák lelki támogatása és névtelen anyagi segítése ugyanolyan természetes számára, mint a különböző szakmai táborok vagy többnapos rendezvények megszervezése. A munka mellett egész eddigi életét tanulással töltötte, összekapcsolva az egészségügyet, a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. Ismerjék meg Rideg Gyulát, aki 30 éve szolgál a Református Betesda Gyermekkórházban. Munkáját 2023-ban Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjjal ismerték el. A riporter Fekete Zsuzsa.
2: Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán, akkor a Bármados gimnáziumban dolgoztam. Mindegy, hogy miért onnan el kellett jönni, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságából fogadott. Csak 10 év volt köztünk, de néha úgy tekintettem rá, mint az édesapámra, pedig ez viccesnek hangzik, vagy inkább egy idősebb bátyra úgy tekintettem rá, és nagyon nagy élmény volt látni azt a személyiséget közelről, vezetőként működés közben, amelyiknek az volt a fő célja, hogy a Betesdát ügyét tegye, hogy a Betesdát szolgálati helyét tegye, hogy a Betesdának megadja azt a keretet, amelyikben újra hitelesen lehet vállalni, hogy ez egy református egyházi kórház. És hát ahogy aki ott volt az ünnepségen, hallhatta a lányának a visszaemlékezését, ami nagyon egyetértettem, különösen egy szóval, hogy ő egy ilyen lobogó ember volt. Tehát a környezetében meg is lehetett melegedni, föloldódni, és lelkesülni egy ügyért, illetve nagyon vonzó volt az, ahogy ő verbúválta az orvosokat, ápolókat személyes meggyőzéssel, utánajárással. Én szerintem az ő működésének ez a szervező erő volt az igazi nagysága, amivel egy ügyet tudott, egy hiteles ügyet tudott a munkatársainak adni, amiben hinni lehet, amit jó szolgálni és segíteni személyesen.
3: Ezt jó is, hogy említi, mert több orvossal is készítettünk már itt a Református Betesda Gyermekkórházban interjút, akik több mint 20 éve itt dolgoznak. Mi az, ami itt tartja ilyen hosszú ideig önöket?
2: Szeretném azt mondani, hogy a lelkesedés, vagy az ügy szeretete, meg hát az is, hogyha az ember már nagyon sok időt eltölt egy helyen, amit a magáénak érez, vagy második otthonának gondol, nagyon sok mindenkit ismer, rálát a folyamatokra, látja az itt folyó munkát, annak az értelmét és eredményeit, akkor ez egy kincs. Tehát nem szívesen engedi el az ember. Tudom, hogy pszichológiai értelemben ez nem feltétlenül jó dolog, ha valaki 28 évet van egy helyen, bár számtalan olyan kollégám dolgozik még most is, aki már 40 éve csinálja, és ugyanitt ritka holó, de van ilyen, és ez nem azért van, mert nem lehet volna tehetsége, vagy lehetősége arra, hogy elmenjen máshova, hanem egyszerűen otthonának tartotta a helyet, amit nem szívesen hagy el az ember. Persze, igen, 7 évenként valami mást kell csinálni, de az is nagyon jó a Betesdában, hogy itt meg lehet újulni a feladatokban is. Tehát nem kötelező ugyanazokat a köröket futni, hanem lehet fejlődni, váltani. A tanulmányaim jó részét már akkor végeztem el, vagy akkor szereztem különböző képesítéseket, amikor itt dolgoztam, és új feladatköröket kaptam én is, és más is lehet így ezzel. Én általában azt találom, a jelenlegi vezetőnk is, Velkei György is kifejezetten bátorít, ösztönöz mindenkit arra, hogy találjon ki magának feladatokat, ügyeket, amelyeket illeszteni lehet a Betesda életéhez is. Töltse meg tartalommal, és álljunk sok lábon, legyen érdekes és változatos a dolog. Szerintem így könnyű megmaradni, de azt nem akarom nagyon megszépíteni a dolgokat, mert van, akinek ez nem jön be. És útjára bocsátjuk, ha menni akar, A Velkei György úgy szokott viccesen fogalmazni, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint a kihelyezett részlegünkre. Mert azért nem múlik el nyomtalanul az emberen, akármennyi időt tölt is itt el, itt megérzi a családias légkört, a törődést, az értelmes feladatok lehetőségét, valamilyen mértékben még a karrier lehetőségét is viszi magával. Egy új helyre megy, és ő tulajdonképpen nekünk szövetségesünk, kihelyezett tagozatunk, ha tetszik.
3: Azt mondja, hogy van, akinek nem jön be, de önnek miért jött be?
2: Oda térek vissza, hogy előtte is nagyon sok jó vezetőm volt, tehát akár csak Bibó Istvánra gondolok, vagy még előtte Molnár Miklós kávintéri lelkipásztora, vagy előtte Nagy Istvánra a Kiskunhalason, ezek mind olyan emberek voltak, akik akartak valamit, akik fontosnak tartották, amit csináltak, és minőséget próbáltak teremteni, és az embert magukhoz közel engedték, akkor erre így rácsodálkoztam én személyesen, hogy milyen egy vezetőnek az élete, miközben vezet, és milyen akkor, amikor egyedül van, hogy milyen gondokkal küzd, hogy mi az ő életének a szervező ereje, ami megtartja a lelki erejét. És ezek olyan tudások, ami miatt úgy éreztem, hogy hűtlen lennék, hogyha arra gondolnék, hogy nekem esetleg máshol jobb lenne, vagy én futhatnék be a vezető karriert. De az idők során rájöttem arra, és ezt büszkén vállalom, hogy én nem vezetőnek születtem, hanem ha ez nem pejoratív, akkor úgy fogalmaznám, hogy ilyen szürke eminenciásnak. Tehát akinek az a dolga, hogy oda álljon ügyek mellé, és a háttérből a maga biztos jelenlétével támogassa az ügyet, és azt a vezetőt, aki csinálja. Ha szabad még egy gondolatot hozzátenni, most nagyon sokat foglalkoztat, és kicsit szenvedek is miatta, hogy én úgy látom, hogy a kritikus szellem az most valahogy nagyon elharapózott a világban, vagy bármilyen területén az életnek, ahova csak menjünk. Tehát mindenki mindenkit kritizál, de főképpen azt, aki valamit vezet. És ha egy poharat jobbról balra eltesz, azt már rosszul csinálta. De az is baj, ha nem csinál semmit. Tehát, hogy én próbálok olyan légkört sugározni és teremteni magam körül, amelyben az értelmes kritikának helye van, tehát nem a eszméletlen lojalitásra gondolok, hanem arra, hogy de hát azért vegyük észre, hogy aki mások vezetésére vállalkozik, az egyúttal terhet is vesz a nyakába, és ezt a terhet igenis látni kell, és tudni kell, és azt is kell tudni, hogy amíg a többiek szépen otthon nyugodtan alszanak, addig a aktuális vezető éppen írja a következő tervet, vagy pályázatot, vagy tárgyal, vagy utána jár valaminek, és nyomasztja a közösség súlyát. Ugye azt is elmondhatom, hogy sose dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nagy pénzbőség volt. Tehát mindig anyagi gondokkal küzdött minden intézmény, és ez egy iszonyú felelősség. Tehát a bért mindig ki kell fizetni, az anyagokat be kell szerezni, a lehetőségeket meg kell teremteni, és hát könnyű azt mondani, hogy oldjad meg, azért vagy te vezető. Hát persze, ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy én nagyon szeretem a vezetőimet támogatni lelkileg és emberileg is, bárki bármit is gondol erről.
3: Azt említette, hogy azért is szeret itt lenni, mert hogy nagyon sokféle területen kipróbálhatta magát, illetve tanulhatott, fejlődhetett. Mik voltak az irányok, vagy mi volt az a terület, amiben úgy érezte, hogy itt előre kell lépni, vagy még valamit tanulni kell, vagy még valami újat szeretne behozni az életébe?
2: Hát sok ilyesmi volt. Engem azért nagyon régóta érdekel a lélektan, a pszichológia, a pszichiátria területe, és hát az a gyerekkórház egy olyan kórház, ahol elég széles a paletta, tehát sok szakterület van együtt, és mindegyik szakterületnek, mondjuk még a belgyógyászati osztályoknak is megvan a maga pszichés vonatkozása. Tehát olyan betegcsoportok, akikkel nem csak a gyerekekkel, hanem a családjukkal, krónikus betegségekre gondolok, mint az epilepszia, vagy a cukorbetegség, vagy megváltozott egészségi állapot valamilyen betegség után, és így tovább. Tehát, hogy olyan speciális élethelyzetek vannak, amelyeknek az ismerete, megismerése, a lelki folyamatok feltárása, egyáltalán magának a családszerkezetnek az újra építése, ezek szakmák, ezeket meg kell tanulni, és magamon éreztem, hogy az nagyon kedves, hogy én ilyen segítő szándékkal ott nyomulok, de érteni is kell hozzá. Tehát kerestem magamnak. Először a pedagógiával kezdtem el foglalkozni, azzal is úgy, mint egy segítő szakmával, aztán pedig jött a pásztorál pszichológia, pszichológián belül is próbáltam szakosodni, megismertem egy kommunikációs segítő módszert, ez a videótréning, amivel nagyon sokáig foglalkoztam aktívan. Aztán a affektív pszichológiai tanszéken az ELTE-n rátaláltam egy, ez a szuggesztív kommunikáció az orvoslásban című képzés, ami arról szól, hogy hogyan lehetne gördülékenyé és fájdalommentessé tenni a kommunikáció által a kórházi tartózkodást és enyhíteni a szenvedést. Ezek technikák, amiket gyakorlattal meg lehet tanulni, és ha jól csinálja az ember, akkor nem is olyan átlátszó, tehát nagyon sok dolog érdekelt ilyen tekintetben. Most például, ahol ülünk, az egy pszichiátriai ambulancia is egyben, ahol kifejezetten a figyelemzavaros hiperaktív gyerekekkel foglalkoznak, vagy hát most már ezt inkább úgy kell mondani, hogy neurodevelopmentális fejlődési eltéréssel élő gyerekekkel foglalkoznak, és itt, mint ilyen esetkoordinátor, vagy esetgazda szereplek, nem csak egyedül nyilván, hanem több kollégámmal együtt. Ez arról szól, a módszert magát a Csiki Miklós főorvos úr hozta az a skóciai tartózkodása után, ugyanis nem minden orvosi feladat, ami egy ilyen pszichiátriai beteggel vagy eltérő fejlődésű gyerekkel van, hanem a jó része az iskolával való kapcsolattartás, a szülőkkel való foglalkozás, hogy föl tudjanak nőni a helyzethez, amit hát kaptak készen a gyermekükkel együtt. És ennek számos szociális, meg pszichológiai vonatkozása van, tehát ezekre mind fel kellett készülni, és szívvel, lélekkel lehet ezt jól csinálni. Itt még megemlíteném, hogy amit nagyon szeretek, járjuk a két kollégámmal együtt az országot, azt mondhatom, a különböző iskolákba hívnak meg bennünket pedagógusok ebben a témában, és nagyon nagy élményekre tesz szert az ember, amikor rátja a pedagógus arcán a rácsodálkozást arra, hogy most értem, hogy miért ilyen ez a gyerek, és hogy mitől ilyen, és kezdek rájönni, hogy milyen eszközeim vannak, hogy megsegítsem. Úgyhogy ezek nagyon nagy élmények, amit nagyon jó és szívesen csinál az ember.
1: Az elmúlt percekben Rideg Gyulát hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Gyermekelhítatos könyvet ad ki az Erdélyi Református Egyházkerület. Az Erdélyi Református Egyházkerületben meghirdetett gyermekek éve többet adott egy tematikus évnél. A gyermekprogramok által közelebb hozta egymáshoz a gyülekezeteket, a gyermekeket pedig az egyházhoz. Az iskolákban zajló áhítatok támogatására, de egy közös, meghitt családi programként is használható gyermekelhítatos könyvet állítottak össze az egyházkerület lelkipásztorai, amelyet szeptember 25-én mutatnak be a Farkas utcai templomban. A gyermekek évének eddigi tapasztalatairól, majd az áhítatos könyv megszületéséről Jakab Istvánt, generális direktort kérdezte Pilbák Kincső.
2: A gyermekek évét hirdettük meg, ami rengeteg tervet szült az egyházkerület részéről, és valószínű rengeteg elvárást jelentett a szülők részéről. Most fél időben visszatekintve és előre tekintve, hogyan látja, mennyit sikerült ezekből a célkitűzésekből élesben a gyülekezetek szintjén is megvalósítani?
3: Valóban az Erdélyi Református Egyházkerület az idei a 2026-os esztendőt a gyermekek évének nyilvánította. Tettük ezt azzal a szándékkal, hogy a gyermekek felé végzett evangelizációs szolgálat szükségességét még inkább hangsúlyozzuk. Immáron túl vagyunk az év felénél, nagyjából látni lehet, hogyan alakul ez az évünk a tematikus év szempontjából is. Az összegzés ideje még odébb van, de néhány következtetés már levonható. Mindenekelőtt hangsúlyoznám, hogy a gyermekek éve számunkra nem elsősorban egy újabb programsorozat, hanem szemléletformálás. Szeretnénk minél inkább a figyelem középpontjába helyezni a gyermekeket és a családokat. És így fél időn túl azt látjuk, hogy nagyon sok gyülekezetben valóban megmozdult valami. Új kezdeményezések indultak el, a meglévő gyermekprogramok pedig új lendületet vettek. Természetesen nem mindenütt egyforma intenzitással, de véleményem szerint a tematikus év egyik legfontosabb eredménye az, hogy sokat és intenzíven beszélünk a gyermekek helyéről és jövőjéről az egyházban. A számos egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi programból most egyetlen egyet szeretnék kiemelni, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok. Több gyülekezetben megszerveztük és megtartottuk idén január-február hónapokban az egyetemes imahét mintájára a gyermekek imahetét. Ez egy teljesen új kezdeményezés, és nagyon áldásosnak bizonyult.
2: Mennyire veszik ki a részüket a lelkipásztorok, a vallástanárok akár?
3: Hát az a tapasztalatom, hogy nagyon sok lelkipásztor komolyan vette ezt a lehetőséget, ezt a felhívást, és nem egyszerűen egy újabb egyházkerületi programként tekintünk rá. Ennek számomra különösen szép bizonyítéka, hogy az áhítatos könyvünk elkészítésébe, az áhítatok megírásába a felkért, megszólított 70 lelkipásztor közül 66 lelkipásztor válaszolt igennel, azaz kapcsolódott be ebbe a munkába. Ez azt jelzi, hogy van bennünk közös felelősség azért, hogy a következő nemzedék számára is érthetően és hitelesen adjuk tovább az evangéliumot. A gyermekek éve arra is lehetőséget adott, hogy még inkább partnerként tekintsünk a vallástanárokra. Vallástanárok nélkül gyermekmisszióról alig ha beszélhetünk komolyan, hiszen ők hetente olyan gyermekekkel is találkoznak az iskolákban, ahol tanítanak, akiket a gyülekezeti alkalmakon nem vagy nagyon ritkán érünk el. Ugyanakkor őszintén ezt be kell ismernünk, hogy ezen a téren még bőven van tennivalónk. A gyülekezet, a lelkipásztor, a vallástanár és a családok együttműködését tovább kell erősítenünk. Október hónapra tervezzük a vallástanárok és lelkipásztorok egyházkerületi szintű találkozóját, amire nagy reményekkel tekintünk előre.
2: És milyen volt a tematikus évnek a valós fogadtatása a bázison, a kis és nagy közösségekben? Hogyan mozgatta meg meglátása szerint a gyülekezetek más rétegeit, a presbitériumokat, a nőszövetségeket?
3: Hát talán az egyik legörvendetesebb tapasztalat azt látni, hogy tényleg megmozdultak presbitériumok, nőszövetségek, ifjúsági csoportok, és hogy igyekeztek bekapcsolódni ebbe a programba. Az a tapasztalat, hogy nem egy újabb feladatot, vagy mint említettem korábban is, egy programpontot láttak ebben a különböző belmissziós szövetségek, hanem egy lehetőséget. Az a nagy lehetőség adatik tematikus év kapcsán, hogy a gyermekeken keresztül maga a gyülekezeti közösség is megmozdul. És ez egy nagyon fontos felismerés, mert a gyermekmisszió valójában az egész gyülekezet, az egész közösségünknek az ügye. És sok esetben, ugye ez már régi tapasztalatunk, de most olyan jó ezt újból átélni, sok esetben a gyermekeken keresztül sikerül elérni a szülőket, nagyszülőket is. Tehát a tematikus év ilyen értelemben is egy igazi missziói szolgálat azok felé is, akik még nem élnek aktív gyülekezeti életet.
2: Igen, ezt a tartalmat a gyülekezetek teszik hozzá ahhoz, amit az egyházkerület elképzelt. Mivel tudtak igazán meglepni a gyülekezetek, mit tettek pluszba hozzá ahhoz, ami az elképzelés volt?
3: Éppen azzal, hogy sok helyen nem egyszerűen csak végrehajtották, úgymond, amit központilag elképzeltünk, nem elrendeltünk, hanem javasoltunk, hanem mindezeket tovább gondolták. Számos bejegyzés a gyülekezetek Facebook csoportjaiban, meg ami fölkerül az egyházkerület Facebook csoportjára is, bizonyítja, hogy az egyházközségek saját programokat, sok esetben családos alkalmakat, megszokottak mellett újabb gyermekheteket, terveztek közösségi kezdeményezéseket láthatunk. Nyilvánvalóan mindig a helyi adottságokhoz igazítva az adott évnek az üzenetét. És ez számunkra az bizonyítja, hogy adott esetben egy jó egyházkerületi kezdeményezés az nem uniformizál, nem is ez a cél, hanem kreativitást szabadítja fel. Tehát jó látni ezt a sokszínűséget, ami a gyermekek éve kapcsán megvalósul gyülekezetek szintjén is.
2: Térjünk rá a legújabb kézzel fogható eredményre, a most megjelent gyerekek számára készült áhítatos könyvre. Mi volt az a pont, amikor kiderült, hogy erre most égető szükség van?
3: Hát a gyermekek megszólítása nem érhet véget a templomajtónál, vagy a vallásóra végeztével. Egy olyan eszközre, vagy olyan eszközökre van szükségünk, amely hazaviszi az igét, és segít abban, hogy a hitről otthon, a családban is beszélgetés induljon. Innen született az áhítatos könyv gondolata, amely tulajdonképpen egy hiánypótló kezdeményezés. Hogy legyen egy olyan mindennapi áhítatos könyv, amit gyermek, szülő és nagyszülő együtt tud kézbe venni. És különösképpen, ami ugye elindította az áhítatos könyv megtervezésére, megalkotására, az a tavalyi év kapcsán ugye az ifjúság évévé nyilvánítottuk a 2025-ös évet, és református kollégiumainkat látogattuk meg, és örömmel tapasztaltuk, hogy a kollégiumainkban mindenikében, szinte minden reggel, de hétfő reggel mindenik osztályban reggeli áhítatot tartanak, az iskola lelkészek vagy a vallástanárok, és beszélgetés alakult ki annak kapcsán, hogy milyen áhítatos könyv alapján, vagy milyen vezérelv mentén tartatnak ezek az áhítatok, és nincsen egy egységes, eleddig nem volt egy egységes igei vezérvonal, és tulajdonképpen így alakult, így került sor erre az ötletre, ötletelésre és kezdeményezésre, mert az áhítatos könyvet természetesen a

0: alkalmas legyen, vagy mint említettem korábban is, iskolai áhítatok megtartására. A kötet ugyanakkor nem egy tematikus áhítat gyűjtemény. A napi áhítatok textusai követik a bibliai könyvek sorrendjét. Fontosnak tartottuk ezt, mert szeretnénk a gyermekeket arra is tanítani, és nyilván nem csak a gyermekeket, hogy a Biblia nem egymástól független szép történetek gyűjteménye, hanem Isten nagy története, amelynek íve van a teremtéstől a megváltáson át eljövendő országának a beteljesedéséig. Ennek a történetnek a középpontjában pedig Jézus Krisztus áll. A könyvet mindennapi olvasásra szántuk, nem arra, hogy gyorsan végigolvassuk, hanem arra, hogy naponta elővegyük. A rövid bibliai rész, néhány gondolat, egy-egy kérdés vagy felismerés lehetőséget ad arra, hogy a gyermek, a gyermekek megálljanak Isten előtt. Még jobb, ha mindez családban, közösségben történik. Jó, hogyha kialakul az áhítat olvasása, az áhítat megtartása közben egy családi beszélgetés, ha a szülő, a gyermek, a nagyszülő, unoka együtt olvas, kérdez, beszélgetés, imádkozik. Ugyanakkor szeretnénk ajánlani a vallástanáraink számára is ezt a könyvet, ezt az áhítatos könyvet, mint említettem, a kollégiumok napi áhítatainak a megtartásában.
1: Elhangzott, hogy 66 lelkipásztor vett részt ennek a kivitelezésében. Hogyan járultak hozzá?
0: Az áhítatos könyvünknek a címét is közben említeném, ami így hangzik, hogy Kis szívek nagy istene. Tehát az áhítatos könyv megírásában összesen 66 lelkipásztor vállalt feladatot, és már önmagában ezt nagyon komoly eredménynek tartom, mert mindez nem csak szerzőket jelent, hanem legalább 66 különböző gyülekezeti tapasztalatot is, teológiai látást, és ettől is lett ez a könyv valóban egy egyházkerületi ügyé. Nagyon felemelő érzés annak a tudata, hogy 66 lelkipásztor Isten lelkének vezetése nyomán írta meg, alkotta meg ezt az áhítatos könyvet. Már ennek önmagában komoly üzenete van.
1: Hogyan lehet ennyi különböző embernek, teológiai hangsúlynak és stílusnak a hangját összeegyeztetni egyetlen egységes, mégis élvezhető kötetbe?
0: Hát ez nem egyszerű, de nem az volt a célunk, hogy eltüntessük a szerzők egyéni hangját vagy teológiai látását, mert éppen ez adhat gazdagságot a kötetnek. Ugyanakkor világos szerkesztési szempontokra volt szükség, terjedelem tekintetében, a nyelvezetben, biblikus megalapozottságban, és nyilvánvalóan a gyermekek életkorának a figyelembevétele tekintetében. Az egységet végső soron nem a stílus azonossága, hanem a közös üzenet és a közös cél adja, a közös mondani való és a közös szándék. Közel vinni az evangéliumot a gyermekek szívéhez és a gyermekeket Krisztushoz.
1: A fizikai könyv élménye bár pótolhatatlan, de nézzünk szembe, a gyerekek ma már sokszor a képernyőn élnek. Nem lett volna érdemes ezt a tartalmat applikációként, vagy akár digitális formában is elérhetővé tenni úgy, hogy az olvasni tudó gyerek maga is a képernyőn keresztül hozzáférjen?
0: A digitális lehetőséget, az applikáció gondolatát természetesen nem zárjuk ki, a jövőben érdemes ezen is gondolkodni. Ugyanakkor ez egy tudatos döntés volt, hogy most könyvet szeretnénk a gyermekeink kezébe adni. Nincs bennünk ilyen szándék, hogy még inkább a digitális világ felé tereljük őket. Abból úgyis bőségesen jut nekik. Inkább szeretnénk visszaadni valamit a könyv, az elcsendesedés és a személyes találkozás élményéből. Ráadásul ennek a kötetnek nem az a legfontosabb célja, hogy a gyermek egyedül magányosan fogyasszon tartalmat, hanem hogy alkalmat teremtsen arra, hogy a szülő és a gyermek, nagyszülő és unoka, egy osztályközösség együtt olvassa Isten igéjét, beszélgessen és közösen imádkozzanak.
1: Hogyan épül fel egy-egy napi áhítat a könyvben, hogy a gyakorlatban egy fáradt nap után is működjön a szülőgyerek vagy a nagyszülőgyerek kapcsolatban?
0: Mindenképpen fontos szempont volt, hogy ne egy újabb teljesítendő feladatot adjunk a családnak. Ezért törekedtünk arra, hogy egy-egy áhítat legyen rövid, világos, kapcsolódjon a gyermek életéhez, korához, vezessen el egy-egy bibliai igazsághoz, és adjon lehetőséget, teremtsen alkalmat néhány percnyi beszélgetésre vagy közös imádságra. Ha egy ilyen rövid együttlétből őszinte szülő, gyermek vagy nagyszülő, unoka beszélgetés születik Istenről, akkor a könyv már elérte a célját. A rövid bibliai rész, néhány gondolat, egy-egy kérdés adott esetben, rövid imádságok az áhítat végén lehetőséget adnak arra, hogy a gyermek egyedül, de jobb esetben családjával megálljon az Isten előtt. 25-én lesz a könyvbemutató Kolozsváron a Farkas utcai templomban.
1: A gyerek áhítatos könyv mellett egy másik stratégiai kiadvány is körvonalazódik, egy új énekes könyv.

0: gyermekek számára. Ugye ifjúsági énekeskönyv már készült, az utóbbi 30 évben több is, 5-10 évente jelennek meg újak. Milyen időszakonként kell ezeket a segédanyagokat frissíteni, vagy mikor avul el egy ilyen kiadvány?
1: Hát nem gondolom, hogy egyszerűen azt mondhatjuk, hogy 5 vagy 10 évente. Egy énekeskönyv akkor kezd elavulni, amikor már nem segíti megfelelően az adott nemzedéket abban, hogy saját nyelvén, de ugyanakkor biblikusan és értékálló módon fejezze ki a hitét. A megújulás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden régi éneket félreteszünk. A legjobb örökséget mindenképpen tovább kell vinnünk, miközben természetesen helyet adunk az új énekeknek is. Ilyen értelemben a rövidesen szintén megjelenő gyermekek énekeskönyve, vagy gyermekénekeskönyve egy hiánypótló kiadvány, amiért szintén nagyon-nagyon hálásak vagyunk.
0: Az aktív gyerekmunkát folytató gyülekezetek eddig is megoldották maguk, saját belső használatra kiadtak énekes füzeteket. Hogyan lehet ezeket úgy egységesíteni, hogy ne egy újabb kötelező kiadvány legyen ez, hanem valóban hasznos legyen mindenhol?
1: Hát talán éppen abból a gondolatból, tapasztalatból, gyakorlatból értelmes kiindulni, ami már a gyülekezetekben létezik, működik. Nem kell mindent felülről megmondani, hogy mit énekeljenek a gyerekek, vagy az ifjúsági órán a fiatalok, hanem össze kell gyűjteni a jó gyakorlatokat, és azokból létrehozni egy teológiailag mindenképpen megbízható, és ugyanakkor zeneileg is értékes, valóban értékelhető válogatást. Azt gondolom, akkor lesz sikeres egy új énekeskönyv, ha a gyülekezetek nem kötelességből veszik elő, hanem azért, mert az használható.
2: Az elmúlt percekben Jakab Istvánt, generális direktort hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar gazdaság növekedésnek indult, üteme jelenleg 1,7%-os, míg az előző kormány elmúlt 4 évében lényegében 0 volt, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben csütörtökön. Az uniós tagországok gazdasági minisztereit tömörítő versenyképességi tanácsülését megelőzően a miniszter elmondta, a fogyasztás 4,7%-kal nő, miközben az ipari termelés is növekedésnek indult Magyarországon, várhatóan meghaladja a 4%-ot. Az infláció ugyanakkor alacsony, 1,5%-os. A költségvetési fegyelem rendkívül szigorú, melynek alapja a korrupcióval szembeni zéró tolerancia és a korábbi kormányzati gyakorlattól eltérő takarékos gazdálkodást tette hozzá. Véleménye szerint ez a növekedés záloga, fogalmazott a gazdasági és energetikai miniszter. Megújult a Felsőzsolcai vasútállomás a MÁV országos állomás felújítási programjának keretében, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán csütörtökön. Vitézi Dávid szerint 1983 óta nem végeztek átfogó felújítást az állomás épületén. A most befejezett munkák eredményeként az épület kívülbelül megújult, korszerű, biztonságosabb és akadálymentesebb környezet várja az utasokat. Felújították az állomásépület homlokzatát, kicserélték a nyílászárókat, az épületet és a parkolót akadálymentesítették, korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, rendezték az épület környezetét, valamint fedett kerékpártárolót is létesítettek, továbbá új kamerás megfigyelő riasztó és beléptető rendszert telepítettek Felsőzsolcán, írta a miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, hogy az állomás felújítási program keretében országszerte több mint 30 állomást és megállóhelyet újítanak meg. A Nemzeti Park igazgatóságok vezetésére 120 pályázat érkezett, közölte az élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Facebook oldalán. Nagyon jó látni, hogy ennyi kiváló szakember érzi magáénak a feladatot, és kész felelősséget vállalni a legféltettebb természeti kincseinkért, valamint a nemzeti parkjaink jövőjéért, írta bejegyzésében Gajdos László. A politikus közölte, a pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. A pályázati kiírás szerint az új vezetők november 1-én léphetnek hivatalba. Szűrések, mozgás, tánc, egészségügyi és bűnmegelőzési programok, a gyerekeket pedig játékos közlekedési és prevenciós foglalkozások is várják szeptember 25-én pénteken a Szent István téren Miskolcon. A közlemény szerint az egészséghez a mozgás, táplálkozás, megfelelő alvás, lelki egyensúly, megelőzés és persze az időben elvégzett szűrővizsgálatok is hozzátartoznak. Ezekre igyekszik ráirányítani a figyelmet a második Miskolci Egészségnap, mely pénteken 9 és 15 óra között várja a városlakókat a Szent István téren. A programba a látogatók is bekapcsolódhatnak, lesz Etka Jóga, délben pedig egy belvárosi, helytörténeti túra indul Reiman Zoltán vezetésével. Internetes agresszió miatt emelt vádat a pécsi járási ügyészség egy debreceni férfi ellenöke a közösségi médiában egy bejegyzéshez hozzászólva életveszélyesen megfenyegetett egy pécsi nőt, közölte a Baranya vármegyei főügyészség csütörtökön. A vádhatóság közleménye szerint a sértett nő a közösségi médiában egy közéleti szereplő személye körül kialakult vitában szólt hozzá tavaly nyáron, a vádlott pedig erre reagálva fenyegette meg. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottal szemben. A közlemény szerint az internetes agresszió vétségének büntetési tétele 1 évig terjedő szabadságvesztésig terjedhet.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, 100 éves a hevesi ékszerdoboz, vagyis a hevesi református templom. A templom 100 évvel ezelőtti alapkőletételére, illetve 100 éves történetére, a gyülekezet előtt járó nemzedékek hitére és szolgálatára emlékezett a hevesi református közösség a napokban, a hevesi református templomban hálát adva a gyülekezet új közösségi házáért is. Az ünnepségen Barna Sándor a tiszáninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét. Ugyan a 20. században hanyatló és felfelé ívelő szakaszok is jellemezték a gyülekezet életét, mégis ekkor 1926 és 29 között épült fel óriási erőfeszítések árán és óriási bajok közepette a helyiek mai temploma. Ennek különlegessége, hogy belsejében több eredeti részlet is megmaradt, ilyenek a faszószék és mózesszék, valamint az eredeti padok. Az ablakokat a hívek adományából készítették el 1935-ben, az adományozó családok neveinek a feltüntetésével. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják a háladó alkalomról.
2: Főtiszteletű Barna Sándorral, a tiszáninneni református egyházkerület püspökével beszélgetek, hogyan, mivel készült püspök úr, mivel érkezett ide az Isten tiszteletre.
3: Áldás békesség, nem olyan régen olvastuk a Palózunk által a Krónikák könyvét és a Sába királynőnek látogatásáról szeretnék beszélni. Arról, hogy messziről jött valaki, aki felhívta a figyelmet arra, hogy milyen érték az, ami közel van. Erről Jézus is megemlékezett, és ennek a tanulságait szeretném kibontani a gyülekezet számára.
2: Mit szól hozzá, hogy egy ilyen kis gyülekezetnek egy ilyen kis ékszere, ha fogalmazhatunk így, itt mindenki tiszteltes, azt mondja, múzeológus is így fogalmazott, hogy egy ékszerdobozról beszélünk, hogy 100 éves itt hevesen a hevesi református templom.
3: Igen, emögött, ahogyan Sába királynő meglátta a gazdagság mögött, Salamon bölcsessége mögött az Isten gondviselését, így mi is az Isten szeretetét és gondviselését látjuk meg ebben az elmúlt 100 évben. Ez arra is segít, hogy reménységgel tudjunk előre tekinteni, és ugyanúgy rábízzuk magunkat arra, hogy ő tud hordozni a jövőben is.
2: Mészáros Ildikóval, a hevesi református gyülekezet lelkészével beszélgetek. A mai nap milyen alkalomra gyűlt itt össze a gyülekezet? Úgymond, mit is ünnepelnek meg?
4: A templomunk 100 éves jubileumát, 100 éve, kimondom is, illetve a közösségi házunknak az majdnem elkészültét, és annak az ünnepélyes átadására gyülekeznek a hívek.
2: Hogyan, miként készült a gyülekezet erre az alkalomra?
4: Fú, hihetetlen. Van egy gyülekezeti tagunk, aki a hevesi reformátusok történetét írja a kezdetektől. Gyimesiné Gömöri Ilona, muzeológusunk. Ő tavaly említette, hogy jövőre 100 éves lesz a templomunk, és akkor készül, és én akkor szembesültem azzal, hogy 100 éves a templom. Tehát egyszerűen egy olyan érzés, hogy 100 év, és hogy én is részese lehetek ennek. Hogy amikor 100 éves a kicsi templomocskánk, akkor hálát adhatunk, meg köszönetet mondhatunk, meg hogy egyáltalán kis ékszerdobozkánk, mert az, meg a közösségi hely csodálatos és velemelő.
2: Mióta szolgál itt a gyülekezetben lelkészként, és úgymond azóta esetleg a gyülekezettel vagy a templommal mik történtek, idézzük fel egy kicsit.
4: 3 évtizeddel, vagyis 30 éve. És amikor idejöttem, akkor 27 évig itt nem lakott lelkész a parókián. Mindig beszolgáló lelkészek a környékről, meg a messzebbről, és én voltam 27 év után, aki itt lakott a parókián, ami mindig albérletbe volt kiadva, tehát egy nagyon lelakott épület volt, illetve maga a templom is. És 3 kisgyerekkel érkeztünk, és a gyülekezet ugye 1996-ban, és hogy 97-ben hát rendbe kéne tenni a parókiát. És mondtam, hogy nem ázik be, van fűtés, víz is van benne, villany is van benne, úgyhogy először inkább a templomot. Úgyhogy neki kezdtünk 97-ben renoválni kívül belül a templomot. Vakolat ablakokig leverés, mert nedves volt, vizes volt. Azok a gyönyörű kis boltívecskék ott fönt, az alig látszódott. Úgyhogy rendbe raktuk a templomot. Akkor hálát adtunk, megköszöntük, és akkor utána teljesen csak a falak voltak a parókián, akkor felújították a parókiát. Egy annyira kényelmes családbarát, tehát egy nagyon-nagyon nagy áldás, hogy itt lehettem. Utána az történt, hogy kinőttük a gyülekezeti termünket. És hogy valahogy ezt valahogy kellene, és akkor érkezett a templom renoválásából visszamaradt áfa, vagy én nem tudom, telefonáltak Egerből, hogy van ilyen lehetőség, hogy 1.700.000-800.000 forintot visszautalnának. Nagyon jó, elfogadtuk, mit csináljunk? Arra sok, arra kevés, tipikus. És akkor az akkori gondnok, Török János, illetve egy presbiterünk, Györfi József testvérünk, aki, hogy hát akkor bővítsük. Legyen egy gyülekezeti terem, legyen két szobácska, mert mindig nagyon sok vendég volt, két szobácska, egy raktár, meg garázs. Jó, de úgy építsük, hogy a tetőteret majdan, későbbiek során lehessen bővíteni, tehát egy lépcsőházat is. Úgyhogy azt 2004-ben leraktuk az alapot. Közben a város bezárt egy óvodát, úgyhogy mi azt gyülekezetileg átvettük, és illetve újraindítottuk. A Tündérkert református óvoda névvel. Aztán ezen közben a kölyál, vagy én nem tudom, hogy hívták akkor, mindig jött a temetőt ellenőrizni, mert akkor jött egy temetői törvényrendelet, hogy már pedig ravatalozónak minden temetőbe lenni kell. Úgyhogy hát akkor fölépítettünk egy csodálatosan szép ravatalozót urnafallal együtt. És akkor jött az, hogy lehetőség volt Csomos József főtisztető, Csomos József püspök úr regnálása alatt, szolgálata alatt, hogy akkor van pénz tovább építeni. Ja, mert ugye az alapot leraktuk, és arra gondoltam, hogy 2-3 év alatt fölépítjük. Hát nem, 22 év alatt sikerült. És akkor kaptunk pénzt adományokból és kétkezi munkából, és akkor elkezdtük építeni. De ha már építjük, akkor már fejezzük be úgy, hogy a tetőtérre is hát vendégszobákat. Úgyhogy így elkezdtük építeni, a falak álltak, a födém leszigetelve. Egy őszi nap, eddig eljutottunk. Jaj, de jó, hát ez egy csodálatos dolog. Elvonult a brigád, majd jönnek tavasszal, március végén, amikor az idő engedi, addig a falak is, hogy a helyre igazodnak. Igen, március 16-án lezárták a Covid miatt mindent, és egy erdélyi vállalkozó volt. És kint maradtak Erdélybe, úgyhogy nem tudtak visszajönni. Hogy egy új kivitelezőt kellett keresni, akit találtunk, akik először a templomot renoválták. Nem renoválták, mert az rendben, a tetőt cseréltük ki. Nagyon precíz, nagyon, tehát tényleg szép munkát csináltak. Na hát akkor ez megbízható, úgyhogy ő nekik adtuk át a munkálatokat, illetve a folytatását az épületnek. Nem minden úgy alakult, ahogy szerettük volna, de elkészült. Úgyhogy Isten segítségével ma átadhatjuk hivatalosan is ünnepi keretek között nagy-nagy hálával.
2: Egy kérdésre még visszakanyarodnék a templomhoz. Lelkészként hogyan látja a templomot? Itt említett apróságokat. Mi az, ami úgymond önnek a templomban a szíve csücske? Miért is szereti ennyire? Miért is egy ékszerdoboz? Miért így gondol rá?
4: Elsősorban amiatt, akik vasárnapról vasárnapra ott vannak, tehát a gyülekezeti tagok miatt, a gyermekek miatt, a fiatalok miatt, és mindazok, akik jönnek. Tehát, hogy ez nem egy tradicionális gyülekezet. Tehát az, aki ide jön, az nem azért jön, mert így szoktuk, meg szoktam, hogy vasárnapról, meg akkor vasárnap, nem vasárnap, hanem tényleg a lelki, tehát a lélek által indítottam vágyakozó szívvel, nyitott lélekkel, és egy ilyen közösségben hirdetni az evangéliumot, vagy ilyen közösségnek egy csoda. Tehát minden vasárnap, és minden alkalom, amikor bármilyen, ahol megszólal Isten igéje, nekem egy ajándék, és és különleges alkalom. Minden egyes sima vasárnap is. Tehát emiatt egy kis ékszerdoboz, és kinézetre is. 26-ba tették le az alapokat, nagy-nagy küzdelem árán építették föl az elődeink. Piros-fehér-zöldnek az ablakok például. Piros-fehér-zöld, ami megmaradta, megtarthattuk a bizonyos időszakban is, illetve ott vannak a nevek, akik ezeket adományként felajánlották. Ott van az úrasztala, amit egy házaspár ajánlott föl 34-ben, mikor meghalt a leányuk, és engem mindig megérint, hogy nem márvány sírkövet, meg gránit sírkövet raktak a sírjára, hanem egy úrasztalát ajánlottak fel a templomba. Tehát ez egy olyan tanulság, hogy mi a fontos, és hogy mi az érték. Tehát az úrasztala a középpontban, és nagyon egyszerűen faragott, hát ha faragatnak lehet nevezni, a szószék, ami próbára tesz minden vasárnap, mert nagyon kis keskenyke. Ott a Mózes szék, ami szintén az akkori körülményekhez képest kicsit díszes. Úgyhogy ezért nekem egy csoda ez a kicsi templomocska.
2: Milyen hangulatban fog telni ez a mai nap, bár tudom, hogy előre nem láthatjuk, illetve hogy amúgy mekkora szolgálatot fog tenni a közösségi ház, ami elkészült.
4: Milyen hangulatban? Hát örvendezés, ez az a nap, mit az Úr rendelt, örvendezzünk és vigadjunk ezen. Hát ez egyértelmű, hogy és a hála, és a köszönetmondás elsősorban Istennek és a gyülekezeti tagoknak. Tehát amit ők az elmúlt hetekben, hónapokban, években, évtizedekben szolgálatként, küldetésként csináltak, ajándék. Tehát én mindig azt mondom, hogy egy ilyen kegyelemburokban élek, mert annyi áldott lelkű, segítőkész ember vesz körül, hogy ezért csak tényleg minden nap hálás lehet. De a közösségi házunkban van egy nagy terem, ahol nem csak a gyülekezeti tagjainknak, hanem mindenkinek esküvő, keresztelő, házassági évforduló, legutóbb egy meglepetés szülinapi bulit szervezett a kislány az anyukájának, halotti tor, tehát minden egy családhoz köthető esemény már itt volt minden. Van egy krízis központunk, úgymond, hogy akik valami miatt krízis helyzetbe kerülnek, azok rövid időre, vagy hát amennyire szükségük van, tehát nem évekről van szó, de átmenetileg biztosítunk szállást, van egy kis konyhája, külön kis konyhája, illetve fönt pedig 21 főre tudunk szállást biztosítani.
2: Gyimesiné Gömöri Ilona múzeológussal folytatom az összeállítást. Itt azért már tiszteletes asszony nagyon sok mindenről mesélt, ugye, hogy 100 éves a templom, főleg ugye ezért gyűlt össze a gyülekezet, illetve hát az új közösségi ház kapcsán. Mint múzeológus első körben arról kérdezném, hogy az itteni reformátusokról, az itteni református gyülekezetről mit lehet tudni? Ha jól tudom, 16. századig már vissza lehet nyúlni.
5: Igen, az első adataink a hitújítás korából már az 1570-es évektől rögzítik az első hevesi prédikátorok neveit, de utána természetesen a török hódoltság idején alatt szinte egyáltalán nincs adat arról, hogy milyen lehetett itt az élet. Valószínű, hogy elnéptelenedett az egész vidék, mint ahogy az Alföld nagy része is, és aztán az 1600-as évek végétől népesült be újra. Elsősorban a felvidékről érkező nemesi családok által, akik a jobbágyaikkal települtek át ide, éppen azért, mert itt a környéken sok üres pusztát találtak, birtokba vehettek, és így megkezdhették a termelő munkát.
2: A reformátusok, maga a református vallás, az első templom, mikor jelentek meg, vagy akár az első imaház, hogyan folytatódott itt a történet?
5: A pusztai kis református közösségek közül a hevesi önállósodott az 1790-es évek végétől, és aztán fokozatosan újabb és újabb imaházakat építettek. Először 1820-ban egy olyat, ami egybe iskola is volt. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert körülbelül 10 család lehetett, 10 református család a gyülekezet összes létszáma, és mégis igényük volt arra, hogy 30 gyerek közé egy tanítót fogadjanak a saját pénzükön természetesen. A következő imaház az 1852-ben készült el, és aminek az ünnepére ma összegyűltünk, 1926-ban tették lennek a mai templomnak az alapkövét, majdnem napra pontosan gyűltünk össze, tehát 1926. szeptember 19-én történt a templom alapkövének a letétele.
2: És mit lehet erről a 100 éves templomról tudni, milyen története van?
5: A templomnak a létrehozása is azt példázza az én számomra, hogy ennyire kicsi gyülekezet, mint a hevesi, hiszen a létszáma 185 és 400 valahány fő között mozgott, hogy milyen erőfeszítést kell azért tenni, hogy egy ilyen templomot létrehozzanak. Nem is csak az anyagi erőfeszítésre gondolok, hanem amikor épült a 20-as évek, épp egy olyan szakasza volt a gyülekezeti életnek, amikor a lelkészek gyakran cserélődtek, nem is sikerült mindig megfelelő módon az anyagiakat kezelni, muszáj volt államkölcsönt kérni, tehát nagyon-nagyon keserdvesen fejezték be a templom felújítását 4 év alatt, mert csak 1929-re lett kész ez a templom.
2: Akár építészetileg vagy történetileg milyen stílus jegyeivel, mi a különlegessége ennek a templomnak?
5: A stílusa egyszerű, nagyon puritán, ez a főként jellemző a két világháború között épült református templomokra. Kívül van rajta egy szerény vakolatdísz, és számomra a legszebb benne a piros-fehér-zöld ornament üveg, ahol megörökítették az adományozó egyháztagok neveit is. És még egy plusz, ami kifejezetten nagyon szép benne, hogy mivel itt mindig a katolikusok voltak többségben, egyáltalán nem volt felekezeti ellentét, tehát a katolikusok, a zsidók ugyanúgy támogatták a templomot, a templom megépítését, mint a reformátusok, tehát az ő neveik is itt vannak a templomon, templom üvegen.
2: Milyen mérföldkövek voltak itt a templom történetében? Volt esetleg olyan, ugye azért sok templomról hallani, hogy tönkre ment, lerombolták, bármi hasonló, vagy ez a 100 év alatt ilyen szerencsére mondjuk akkor nem történt?
5: Nagy megrázkódtatás érte a háborús évek alatt, mivel Hevest kilakoltatták 1944. december közepétől március közepéig, és ez alatt elpusztult a templomi padok nagy része, a berendezés nagy része, akkor egy építőanyag készlete a gyülekezetnek, és hát nehéz volt újrakezdeni. Az első nagyobb felújítás 1973-ban történt meg, külső-belső felújítás, és a következő pedig csak a rendszerváltáskor 1990-ben. Ez egy olyan nagymérvű felújítás volt, ami érintette a külsőt is, a belsőt is, műemléki festést kapott, újra borították vörös rézlemezzel a toronysisakot például. Aztán egy pár évvel később a bejárati ajtó kapott egy védőborítást, és 10 évvel később pedig ez volt az utolsó, amikor valamit átalakítottak rajta, akkor készült el a karzatnak a díszítménye. Dávid Áron népi iparművész festette, ami nagyon-nagyon szép.
2: Mint gyülekezeti tag is, hogyan éli meg ezt a 100 éves évfordulót lelkiekben, hogyan éli meg ezt az egészet, nem csak mint múzeológus?
5: Számomra ez a templom azért jelentett mindig nagyon sokat, és bármilyen templomba megyek, rögtön érzem a különbséget, hogy itt igazán otthon lehet lenni. Tehát amilyen kicsi, annyira szerethető. Tehát itt tudjuk azt, hogy kik ülnek az első sorokba, tudjuk a régi presbitereket, a mai presbitereket, akiket nagyon tisztelünk. Itt történtek az életünknek a fontos eseményei mind, és még egyszer mondom, számomra épp az, hogy kicsi, tehát épp azért szerethető annyira.
1: Kedves hallgatóink, 100 éves a Hevesi Református templom, a 100 évvel ezelőtti alapkőletételre, a történetre, illetve a gyülekezet előtt járó nemzedékek hitére és szolgálatára is emlékezett a Hevesi Református közösség a napokban, egy háladó istentisztelet keretében. Sütő Dávid Peli helyszíni összeállítását hallhatták.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
6: Hát így. Hát most. Hát Istenem.

nem.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, jubileumi tanévet ünnepel az idei Diákolimpia versenysorozat. Ősszel 40. alkalommal kezdődnek meg a versenyek. Ezeken számos miskolci iskola képviselteti magát ebben a tanévben is. A különleges év alkalmából a Diákolimpia 4 évtizedes hagyományának megünneplésére egy felhívást is közzétesz a Diákolimpiákat szervező Magyar Diáksport Szövetség, amely az elmúlt 4 évtized kiemelt szereplőit kutatja fel. Ennek keretében például keresik az 1987-88-as tanévi Diákolimpia országos bajnokait, azokat a pedagógusokat, akik az említett tanévtől folyamatosan dolgoznak a diákolimpiai felkészítésben, illetve azokat a szülő gyerekpárosokat is, akik a 40 év során mindketten országos dobogós helyezettek voltak. A részletekről Szilágyi Andrával, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztályának vezetőjével beszélgetünk a következő percekben.
2: A Diákolimpia tanév az teljes egészében a tanévhez kapcsolódik, tehát szeptembertől egészen júniusig tart. Ez egy felmenő rendszerű versenysorozat, amely idén már több mint 70 sportágban indul. Ez például egy óriási fejlődés ez alatt a 40 év alatt, hiszen az 1987-88-as tanévben mindössze 7 sportágban indult el, és hát ez gyönyörűen kibővült itt az elmúlt 40 évben. És ahogy halad előre a tanév, ugye kezdődnek először az alapszintű versenyek, utána jönnek a megyei országos elődöntő és az országos döntők, ezek januártól kezdve egészen júniusig tartanak.
1: Milyen újdonság lesz idén, lesz-e valami a jubileum kapcsán?
2: Természetesen készülünk erre a jubileumi tanévre. Már most a tanév elején meghirdettünk egy felhívást, hiszen szeretnénk azokat a szereplőket felkeresni, akik valamilyen formában különleges szereplői voltak ennek a 40 évnek. 3 kategóriában keresünk bajnokokat. Az 1987-88-as tanév bajnokait keressük először, tehát azok, akik pontosan 40 évvel ezelőtt lettek Diákolimpia bajnokok. Aztán keressük azokat a szülőgyerekpárosokat is, akik a 40 év során mind a ketten legalább országos dobogósok voltak, és keressük azokat a pedagógusokat is, reméljük sokan vannak, akik az elmúlt 40 évben folyamatosan végig dolgoztak a Diákolimpiában, készítették fel a versenyekre a diákokat. Ebben a 3 kategóriában keressük a szereplőket, és szeretnénk őket megajándékozni.
1: Egyébként, ha már itt egy picit a múltat idézzük fel, van olyan, akiről mondjuk tudjátok ott a csapatban, a Magyar Diákolimpiai Szövetségben, hogy esetleg ő is annak idején indult Diákolimpián, és most meg ott dolgozik, tulajdonképpen újból szervezve a Diákolimpiákat?
2: Igen, természetesen vannak, kiderültek már ugye az elmúlt időszakban, hogy a kollégáink között is vannak diákolimpikonok, hogy más nem mondjak, az elnökünk Balogh Gábor diákkorában, például Kétusában diákolimpia ezüstérmes volt, országos ezüstérmes.
1: Egy kicsit beszéljünk azért itt a diákolimpiákról, ugye ennek már nagyon nagy hagyománya van, és én emlékszem rá, hogy amikor a legutóbbi diákolimpiai tanév zárásáról mi beszélgettünk, hát abszolút rekordokról volt szó.
2: Így van. Az elmúlt tanévekben szerencsére fantasztikus számokat tudtunk produkálni. Elmondható úgy általában véve, már így a Covid idején volt ugye egy kis visszaesés, de onnantól kezdve fokozatos és folyamatos a fejlődés a számokban, és tényleg most már az elmúlt tanévben is, meg az azt megelőző tanévben is rekordokat döntöttek a számok, tehát 370 ezer nevezésünk érkezett be például az elmúlt tanévben. Ez 170 ezer diákot jelent, ugye azt jelenti, hogy egy diákot átlagosan több mint 2 sportágban neveznek be, de hát ezek csodálatos számok, én azt gondolom, és rajta vagyunk, hogy töretlen legyen a fejlődés továbbra is, tehát hogy minél többen csatlakozzanak be. Ennek érdekében például elindítottuk a Diákolimpia Junior eseménysorozatot, ami a legkisebbeket szólítja meg, és az a célja, hogy az 1-es-2-es korcsoportot, tehát az alsós gyerekeket nem versenyszituációban, hanem kifejezetten a sport élménye kapcsán hozza, bevonja be a Diákolimpiába, és olyan élménysportot célzó diáksportfesztiválokat szervezünk nekik, ahol egy csomó mozgásformával meg tudnak ismerkedni, és nincs rajtuk ugye a versenyzésnek a stressze, hanem kifejezetten úgy térnek haza, hogy mozogtak egy jót, jól érezték magukat, és hát a sport kapcsán nagyon jó élményeik vannak, és aztán szépen fokozatosan kerülnek be majd a versenyzésbe. És ezzel a új elemmel már több mint 25 ezer diákot tudtunk bevonni, és így tulajdonképpen ezzel együtt már a 400 ezernek a kapujába vagyunk a nevezések tekintetében.
1: Beszéltük az elmúlt tanév lezárásakor, hogy hát tulajdonképpen szerte az országból mindenhonnan jelentkeznek, és én ugye örömmel konstatáltam, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye nagyon előkelő helyen végez általában, illetve Miskolc is. Most is ezt látjátok már egyébként, hogy szerte az országból készülnek a csapatok, a sportolók?
2: Így van. Igaz, még viszonylag alacsonyak ugye a nevezési számok, hiszen néhány hét telt el csak a jelenlegi tanévből, de beindultak a nevezések, és ugye, hogy az előző tanévben, az idei tanévben is már országszerte a sok-sok iskolából vannak nevezések. Ugye most az első országos döntőnk az az atlétika lesz ősszel. Debrecenben lesz egy országos döntő, az ügyességi és csapatbajnokság, és ez egy kicsit korai kezdés, úgyhogy elkezdődtek a felkészülések is, és bizony a Borsod megyei iskolák ezen is nagyon, nagyon jól szoktak szerepelni, úgyhogy biztos idén is sokan jönnek majd az ügyességi és csapatbajnokság atlétikára.
1: Mit tudhatunk egyébként egy diákolimpiai tanév felépítéséről? Gondolom mindig azért a nevezésekkel kezdődnek.
2: Így van. Ugye a Magyar Diáksport Szövetség 12 sportágban hirdett meg diákolimpiát, és ezen kívül, ugye mondtam, hogy összesen 70 sportágnál is több a sportágoknak a száma. Ez a sok-sok további, ez ugye a sportági szakszövetségek által rendezett diákolimpia, hiszen nagyon-nagyon sok olyan sportág van, akár küzdősportok például, amelyek nem kifejezetten az iskolában üzhetők, és ezeket maguk a szövetségek rendeznek bizonyos követelmények alapján, és először természetesen ezekre is be kell jelentkezni, be kell regisztrálni, nevezni. Ezt mind a 70 sportág esetében a magyar, tehát a Diákolimpiának a nevezési rendszerén keresztül tudják megtenni, és hát így elindulnak ugye körzetenként a versenyzők. Ez azt jelenti, hogy először tényleg csak néhány iskola csapatai, illetve egyéni versenyzői vesznek részt a versenyeken, és a továbbjutók mennek ugye utána a megyei összecsapásokra, van, amiből országos elődöntő is van, és aztán a csúcseseménye minden sportágnak az országos döntő. Vannak olyan sportágak, ahol nincs meg ennyire részletesen ez a körzetitől az országos döntőig, tehát előfordulnak olyan sportágak is, ahol csak az országos döntőt hirdetik meg, ezek elsősorban ugye a sportági szakszövetségeknek a sportágai, de azért a mi sportágainkban leginkább az figyelhető meg, hogy szépen piramisszerűen épül föl ez a rendszer.
1: Hogyan dől el az, hogy egy-egy verseny éppen hol zajlik, vagy akár egy-egy döntő?
2: Az alapszintű versenyek azok ugye mindenhol az országban zajlanak, tehát ott, ahol van nekünk egy 170 főből álló országos hálózatunk, ezek a körzeti megbízottjaink, akik szervezik ugye ott az adott körzetben, a különböző sportágakban a első versenyeket, és aztán nyilván a megyeiek azok leginkább a megyeszékhelyeken szoktak zajlani, és az országos döntőknek a helyszínét mi minden tanév a végén, a következő tanévi versenyeknek a helyszíneit megpályáztatjuk. Tehát felhívást teszünk közzé, ugye a megyei szervezeteink részére, hogy ki az, aki szeretne országos döntőt rendezni, és ők ugye bejelentkeznek. Nyilván itt már rendkívül tapasztalt, hosszú évekre visszamenő stábok, csapatok vannak, akik a szervezést végzik, a rendezést csinálják, úgyhogy nagy-nagy rutinnal rendelkeznek ezeknek a lebonyolításában, és hát így a nyárra nagyjából össze is áll, hogy melyik országos döntőt a következő tanév végén, melyik országos döntőt mely helyszín rendezi.
1: Melyik a legnépszerűbb sportág, vagy melyek a legnépszerűbb sportágak?
2: Az atlétika szerintem nagyon-nagyon régóta a legnagyobb létszámot jelenti. Őt követi a labdarúgás, és érdekes módon nagyon feljött a röplabda, megelőzte a kézilabdát. Tehát így jönnek a számok, hogy 130 ezer nevezés érkezik az atlétikában, a labdarúgás ezt követi 45 ezerrel, és az úszás mellé ugye a röplabda felsorakozott 20-20 ezer nevezéssel, tehát így vannak a legnépszerűbbek.
1: Ha jól tudom, most szeptember 25-én egy különleges nap is lesz, hiszen újban lesz európai és magyar diák sportnapja is. Erről mit tudunk Igen. elmondani?
2: Igen, hát ez tulajdonképpen ez a diáksport ünnepe, amit már több mint 20 éve megrendezünk itt Magyarországon, ugye Magyar Diáksport Napja néven, és nagy-nagy büszkeségünk, hogy több mint 10 évvel ezelőtt sikerült ezt nemzetközi szintre emelni, és lett belőle Európai Diáksport Napja. Az Erasmus támogatásával minden évben egy nemzetközi koordinációs csapat rendezi meg Európa szerte most már több mint 40 országban, tavaly már 3,7 millió résztvevője volt, tehát tényleg ez egy fantasztikus magyar siker, hogy egy kis magyar kezdeményezésből milyen óriási európai, összeurópai eseményt tudtunk megvalósítani, és erre bizony idén is sor kerül, ugye ez mindig szeptember utolsó péntekén kerül megrendezésre. Ez az iskolákban gyakorlatilag egy élménysport programot jelent, legalább 120 percben kell az iskoláknak megrendezni ahhoz, hogy gyakorlatilag ezt a minimum feltételt teljesítsék, de nincsen semmiféle program megkötés, tehát minden iskola a saját lehetőségeihez képest rendezi meg, és ennek az a célja, hogy a gyerekek megtapasztalják a mozgás örömét. Idén van egy fókusztémánk, mint minden évben, az pedig az aktív közlekedés, vagyis arra hívjuk fel a figyelmet, hogy milyen nagy jelentősége van annak is, hogy ne autóval, illetve olyan közlekedési eszközzel érkezzünk, amikor keveset tudunk mozogni, hanem használjuk ki az iskolába járást is arra, hogy mozgunk, tehát gyalogolunk, biciklizünk, rollerezünk, görkorizunk, görleszkázunk. Ezt erre motiváljuk a gyerekeket idén.
1: Ha jól tudom, ezzel tulajdonképpen nyerhetnek is az iskolák, vannak ennek is feltételei.
2: Így van. Először is arra kérjük az iskolákat, hogy regisztráljanak be a Magyar és Európai Diáksport napjára, ez az essd.eu oldalon tudnak beregisztrálni, és tényleg megéri, mert ha megvalósítják ezeket a programokat, egy nagyon-nagyon rövid beszámolót kell erről feltölteni, pár perc tényleg ennek a teljesítése, és azok között, az iskolák között, akik ezt megteszik, ők évről évre a szerencsések nyerhetnek, idén is, vannak főnyereményeink is, van egy 900 ezer forint értékű sportszercsomagunk, két darab 500 ezer forint értékű sportszercsomagunk, és 220 darab 50 ezer forint értékű utalványunk, úgyhogy azt gondolom, hogy nem is olyan kicsi az esély. Magyarországon 1500 iskola szokott bekapcsolódni ebbe, úgyhogy elmondhatjuk, hogy azért az a 220 iskolával szépek az esélyek, hogy lehet nyerni.
1: A különböző versenyeknek, a különböző tornáknak, illetve akár itt a szeptember 25-ei mozog velünk Európai és Magyar Diáksport Napja információinak, hol lehet utána nézni?
2: Minden diákolimpiával kapcsolatos információt a diákolimpia honlapján tudnak megtalálni az érdeklődők. Ez most megújult, úgyhogy tényleg várjuk a látogatóinkat, tehát mind a jelentkezés, a jubileumi felhívásokra a jelentkezés, illetve a nevezés is a diákolimpia.hu oldalon található meg. A Magyar Diáksport Napja, illetve az Európai Diáksport Napja kapcsán pedig jelentkezni az essd.eu oldalon lehet.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szilágyi Andreával, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztályának vezetőjével beszélgettünk annak apropóján, hogy idén ősszel a 40. diákolimpiai tanév, diákolimpiai versenysorozat indul el hazánkban.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogat.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leíratát, valamint Mindszenti József bíboros emlékiratainak 1974-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából 14. Leó pápának Magyar Péter miniszterelnök. A két dokumentum története 70 év távlatából a szabadság, az emberi méltóság és a béke üzenetében kapcsolódik össze, fogalmazott a kormányfő Facebook bejegyzésében. Azt írta, megtisztelő számára, hogy egykori piarista diákként és magyar miniszterelnökként képviselheti Magyarországot a pápánál egy hónappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt. Elvetette a bukaresti képviselőháza a Romániai Magyar Demokrata Szövetség azon törvénymódosítási kezdeményezését, mely a nemzeti kisebbségek szerzett anyanyelv használati jogának megőrzését célozta azokon a településeken is, ahol a közösség számaránya a közigazgatási törvényben szereplő 20%-os küszöbérték alá csökken. Az RMDS törvénytervezete eleve negatív véleményezéssel érkezett a román plénum elé. A szerdai plenáris ülésen a Nem Magyar Nemzeti Kisebbségek frakciójának 10 jelenlévő tagja közül csak egy támogatta az RMDS javaslatát, a többi 9 tartózkodott. Az Eger Press hírügynökség beszámolója szerint a szavazást az RMDS és az AUR képviselői közötti heves vita előzte meg. A törvény kezdeményezőinek nevében Markó Attila RMDS-es képviselő azzal érvelt, hogy senkit nem fog zavarni, ha egy kétnyelvű tábla továbbra is kint marad egy községben, ha az adott kisebbség aránya egy későbbi népszámlálási adat szerint már 20% alá csökken. Hangsúlyozta, nem kizárólag magyar ügyről, hanem valamennyi nemzeti kisebbség jogairól van szó. Dan Tanaza, auros képviselő ezzel szemben azt állította, hogy az RMDS valójában a magyar nyelv félhivatalos státuszát akarja megerősíteni Hargita és Kovászna megyében. Közölte, a román kisebbségvédelmi szabályozáshoz hasonló sehol a világon, még Magyarországon sincs, majd történelmi sérelmeket felidézve bírálta az RMDS-t és a magyar kisebbségi követeléseket, az Eger Press szerint. Csaknem 4 hónap alatt majdnem 300 rendőr szerelt le, még 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az országos rendőrfőkapitányság csütörtökön a polisz.hu oldalon. Az ORFK kommunikációs szolgálata a Magyar Nemzetben előző nap megjelent cikkre reagált, mely szerint a rendőrség nem árulja el és nem közli, hogy az elmúlt időszakban hány rendőr szerelt le, illetve hány korábban távozott személy tért vissza a testülethez. A közleményben hangsúlyozták, hogy számukra rendkívül fontos a hiteles, valamint a jogilag és a szakmailag megalapozott válaszadás, de a megkeresés megérkezése és a cikk publikációja között eltelt idő rövidsége ezt nem tette lehetővé, fogalmaztak a polisz.hu-n. A Tisza a magyarországi szakaszának legmélyebb pontján most is majdnem 22 méter a vízoszlop magassága. A Tisza teljes magyarországi szakaszának legmélyebb pontján a mostani extrém alacsony vízállásnál is 21,7 méter a vízoszlop magassága, írta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága honlapján. Azt írták, a Tisza legmélyebb pontja a Törökszent Miklóshoz tartozó Óballa mellett alakult ki, ahol a mederfenék a Balti-tenger szintjétől mért magassága 54,1 méter.
0: Az időjárásról.
1: Keleten néhol kisebb zápor előfordulhat. Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Péntek délután általában 18-21 fokra számíthatunk.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Fugato Orchestra 2010-ben megjelent Noé című albumával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Noé a Fugato Orchestra második albuma lenyűgöző hangminőségben, egy 14 oldalas meseszép füzettel társítva, a lemezen közreműködik Harcsa Veronika ének és Nikola Parov kaval.

A 2000-ben alakult 14 fős együttes rendszeresen lép fel Budapesten és vidéken. A tavaszi fesztiválon két egymást követő évben elnyerték a Budapest Fringe Fesztivál közösségdíját.

Neander Variációk című első lemezük komoly nemzetközi sikereket aratott. 2007-ben az International Live Award nemzetközi tehetségkutató verseny bécsi döntőiben 5000 ember előtt fellépve megnyerték a legjobb magyar zenekarnak járó Hungarian Live Award díjat.

0: Zeleshout című műsorunkat hallották, melyben a Fugato Orchestra 2010-ben megjelent Noé című albumával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak 1974-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából 14. Leó pápának Magyar Péter miniszterelnök. A két dokumentum története 70 év távlatából a szabadság, az emberi méltóság és a béke üzenetében kapcsolódik össze, fogalmazott a kormányfő Facebook bejegyzésében. Azt írta megtisztelő számára, hogy egykori piarista diákként és magyar miniszterelnökként képviselheti Magyarországot a pápánál egy hónappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt. Elvetette a bukaresti képviselőháza a Romániai Magyar Demokrata Szövetség azon törvénymódosítási kezdeményezését, mely a nemzeti kisebbségek szerzett anyanyelvhasználati jogának megőrzését célozta azokon a településeken is, ahol a közösség számaránya a közigazgatási törvényben szereplő 20%-os küszöbérték alá csökken. Az RMDS törvénytervezete eleve negatív véleményezéssel érkezett a román plénum elé. A szerdai plenáris ülésen a nem magyar nemzeti kisebbségek frakciójának 10 jelenlévő tagja közül csak egy támogatta az RMDS javaslatát, a többi 9 tartózkodott. Az Eger Press hírügynökség beszámolója szerint a szavazást az RMDS és az AUR képviselői közötti heves vita előzte meg. A törvény kezdeményezőinek nevében Markó Attila RMDS-es képviselő azzal érvelt, hogy senkit nem fog zavarni, ha egy kétnyelvű tábla továbbra is kint marad egy községben, ha az adott kisebbség aránya egy későbbi népszámlálási adat szerint már 20% alá csökken. Hangsúlyozta, nem kizárólag magyar ügyről, hanem valamennyi nemzeti kisebbség jogairól van szó. Dan Tanaza, auros képviselő ezzel szemben azt állította, hogy az RMDS valójában a magyar nyelv félhivatalos státuszát akarja megerősíteni Hargita és Kovászna megyében. Közölte, a román kisebbségvédelmi szabályozáshoz hasonló sehol a világon, még Magyarországon sincs, majd történelmi sérelmeket felidézve bírálta az RMDS-t és a magyar kisebbségi követeléseket, az Eger Press szerint. Csak nem 4 hónap alatt majdnem 300 rendőr szerelt le, még 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az országos rendőrfőkapitányság csütörtökön a polisz.hu oldalon. Az ORFK kommunikációs szolgálata a Magyar Nemzetben előző nap megjelent cikkre reagált, mely szerint a rendőrség nem árulja el és nem közli, hogy az elmúlt időszakban hány rendőr szerelt le, illetve hány korábban távozott személy tért vissza a testülethez. A közleményben hangsúlyozták, hogy számukra rendkívül fontos a hiteles, valamint a jogilag és a szakmailag megalapozott válaszadás, de a megkeresés megérkezése és a cikk publikációja között eltelt idő rövidsége ezt nem tette lehetővé, fogalmaztak a polisz.hu-n. A Tisza a magyarországi szakaszának legmélyebb pontján most is majdnem 22 méter a vízoszlop magassága. A Tisza teljes magyarországi szakaszának legmélyebb pontján a mostani extrém alacsony vízállásnál is 21,7 méter a vízoszlop magassága, írta a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága honlapján. Azt írták, a Tisza legmélyebb pontja a Törökszent Miklóshoz tartozó Óballa mellett alakult ki, ahol a mederfenék a Balti-tenger szintjétől mért magassága 54,1 méter.
0: Az időjárásról.
1: Keleten néhol kisebb zápor előfordulhat. Pénteken több órás napsütés valószínű, keleten néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik.